0: címmel. Most ezt hallgathatják meg.
1: Sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen témát választok, amit mindenki érdekel, és úgy gondoltam, hogy érdemes, mivel magyar nemzet vagyunk, és a magyarok szeretik általában a bort itt a Tanómedencében. Tehát nem lenne érdemtelen, hogy egy kicsit áttekintenénk azt, hogy vajon a borívás az egy áldás-e a magyar nemzet számára, vagy inkább átok. Hanvas Béla életfilozófus, ő azt mondta, hogy a világtörténelem akkor kezdődik, amikor az özönvíz után Noé elültette az első szőlőmezőt, és tulajdonképpen a világtörténelem akkor folytatódott, amikor Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne, mielőtt kicsit mélyebbre lemegyünk a témakörbe, hogyha egy kicsit áttekintenénk együtt azt, hogy a kardiovaszkuláris betegségek hogyan alakulnak ki, mert a kialakulásában játszhat szerepet a borivás. És a kardiovaszkuláris halálozás minden évben több mint 23 millió jelenleg a világon, és ennek többszörösét teszi ki azok a kardiovaszkuláris betegségek, amelyek rokkantságot okoznak, de nem okoznak halálos betegséget. Ennek az oka részint az, hogy a populáció öregszik, de ugyanakkor a kardiovaszkuláris betegségek halálozása csökken, mert egyre jobb és jobb kezelési módszerek állnak a betegeknek a rendelkezésére. Azonban egyelőre a világ lakosságának a növekedése és az öregedés miatt sajnos egyre fokozódik a kardiovaszkuláris betegséget okozta halálozás. Hogyan alakulnak ki ezek a kardiovaszkuláris betegségek? Itt a lényeg, és tulajdonképpen ezt érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok rizikótényező van, az életkor, a dohányzás, a táplálkozás, a koleszterin szint, magas vérnyomás, cukorbetegség, a fizikai inaktivitás, a nagy testtömeg, testsúly, az elhízás, húzusszám is egy rizikófaktor, és nagyon sok függ a genetikától, és tulajdonképpen ezek a rizikófaktorok az embernek az érrendszerére hatnak. Ugye az embernek az érrendszere, hogyha kiterítenénk, akkor legalább egy futballpálya méretű 100 négyzetméteres területet adna, és régen azt hitték, hogy ezt az érpályát belülről bélelő speciális, úgy hívjuk orvosi nyelven, hogy endotel, ez csak egy olyan, mint egy cellofánhártya, azonban ez nem igaz, mert ez egy nagyon aktív, erős, metabolizmust átvívő réteg, és tulajdonképpen a karmestere az, hogy az egész szervezetünk nagyon harmonikusan működjön. Na most, hogyha ezek a károsító tényezők ennek a ereket bélelő belhártyának vagy endotélba károsodást idéznek elő fölgyulladást, akkor beindul az érrendszerben az érelmeszesedés, az ateroszklerózis, majd az idő eltelésével különböző betegségek, koszorúsérbetegség, stroke, perifériás érszűkület, és kialakul a szívinfarktus, ritmuszavarok, vagy akár a halál is. Sok rizikótényezőből tulajdonképpen az érrendszeren belüli kialakuló érelmeszesedés által kiváltott különböző szerve lokalizálódó betegségek, végső soron ugye például szívinfarktus kapcsán a koszorúsérben egy megrepedő zsírdús plakba kialakuló vérrögződés okozza a szívinfarktus. És ami még a mi szempontunkból fontos az, hogy normálisan egy nagyon szabályozott anyagcsere történik az erekben, az érfalon keresztül, míg hogyha ezek a rizikótényezők fönnállnak, akkor az érfalba vándorolnak a vérnek az alakossága, különösen a monociták, hogy gyulladást váltanak ki, megváltozik az érfal permeabilitása, és így zsírdús plakkok alakulnak ki, és beindul az érelmeszesedés folyamata. Hogyan tudunk ezzel a világméretű epidémia ellen védekezni? Úgy tudunk védekezni, hogy egy speciális megelőző életmódot kell, hogy folytassunk. Erről már később fogunk beszélni. Vannak erre kitűnő gyógyszerek, ugye fantasztikus gyógyszerek állnak ma az orvosok rendelkezésére, ami korábban 30 évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy ilyenek lesznek. Különböző gyógyszercsoportok egyenként 20%-ra képesek a kardiovaszkuláris halálozást csökkenteni. De fölmerült az is, hogy ugye minden nap, amit eszünk és iszunk, azok is lehetnének a mi gyógyszereink, tehát ilyen táplálkozási gyógyszerek, ami nem minősülnek gyógyszereknek, étel kiegészítőknek, de ezeket minden nap fogyasszuk, ilyen a bor is. Tehát lehetséges, hogy ezekben is rejlenek olyan anyagok, amit fel tudnánk használni arra, hogy ezt a világméretű járványt megelőzzük. A magyar ember mire gondol, mit rejtenek ezek az ódon szép balatoni pincék, ugye hordókat, amiben ott van a kitűnő magyar vörös és fehér bor. Kicsit tekintsük át a bornak a orvosi kultúrtörténetét. A legrégebbi szőlőre utaló leletek a Kaukázusban, Krisztus előtt már a 8000 években találtak erre utaló nyomokat, és a bérelt gyógyszergyár igazgatója nagyon büszke arra, hogy Erdőbényén az ő birtokán találták azt a szőlővenyigét, ami a legidősebb, meghatározhatta Angliában szén 14 izotóppal, ami körülbelül 6000 évesnek adódott az őtokai szőlővesteje. De már Babilóniából, Mezopotámiából a szőlőtelepítés átkerült a Hellén kultúra idején Görögországba, kialakult a Dionysos kultúra, utána átkerültek a szőlő Afrika partvidékére, Egyiptomba, és ugye 1850-ben találta meg egy német kutató a úgynevezett Ebers papírusokat, amiben már le volt írva az, hogy például az egyiptomi papok és orvosok már használták a bor emésztési zavarokra, epilepsziára, sárgaságra. Majd Bölcs Salamon királytól találtak olyan feljegyzéseket, ahol már Krisztus előtt 1000-ben a borívást és a szerelmet összefüggésbe hozta egymással. És az orvosoknak az egyik atya, Hippokrátesz, aki Kipos szigetén élt és gyógyított, ő azt mondta, hogy a testnek és a léleknek mértékletes ital a bor, és ő ki is dolgozott egy Minum Hippocraticum nevű borkészítmény, amit roborálásra, nyugtatásra és idős embereknek a megerősítésére használtak. Az Ószövetségben is találunk leírásokat, hogy a mértékkel fogyasztott bor a teszt és a szívnek öröm. Például az egyik római orvos Celsus az ő orvosi könyvében hosszú lista található a gyógyborokról, de megemlíthetnénk például Galénus, aki a gladiátoroknak volt a híres orvosa. Ő volt a gladiátorok orvos, amit följegyezték, hogy az összes megsebesült gladiátort az ő általa készített borral kezelték, akkor senki se halt meg a sérülésekbe, sebekbe. Van egy érdekes leírás Attila Hun királyról, egy görög rétor az ő egyik lakomáján is leírta, hogy Attila Hun király milyen mértékletesen itta a bort, és a bornak milyen nagy szerepe volt a hunoknak a vacsorájában. Nincsen idő, sok minden másról lehetne beszélni Attila Hun királyról. De a lényeg az, hogy az egyik arab orvos is, a Avicenna, azt mondta, hogy ha áhítod a bort, bölcsekkel fogyasz, vagy kedvesed ölén ennyi szomjadat, de mindig mértékkel és csak locsolgatsz a torkodat. Sokan foglalkoztak azzal, hogy föltalálják az aqua vitét, a bor életelixirét, és volt egy spanyol országban élő orvos és szerzetes, Villanova, aki összefoglalta az ókornak az összes orvosi tudományát egy könyvben, ebben a Sanitatis Saternitatis nevű könyvében, ahol többek között sokat ír a borról is, és leírja azt is, hogy a bort mindig boldogan, keveset, de gyakran kell inni. Paracelsus, ugye, aki a homeopátiás gyógyszeres kezelésnek volt a felfedezője és az útja, ő borban oldott opiát, tinktúrát használt a betegek kezelésére. Az ő neve azért is érdekes, mert járt Tokaj hegyén, megnézte a tokai venyigéket, és leírta, hogy micsoda értékes, ő aranytat vért felfedezni a tokai szőlőveszőknek a gyökerébe. De találunk leírást a Talmudban is, a borról. Szerzetesek is keresték az élet elixírt, a zöld sárkőz likőrt, ezt úgy hitták a szerzetesek, hogy Elixir de Longue, vagy a Dom Pérignon, francia apát, ugye, aki a pezsgőt fedezte föl. Csak megemlítem, hogy 1681-ben fedezték föl a dugókúzót. Itt még megemlítem azt, hogy a bor és a hordó kicsit visszahatott az orvostudományra is, mert például Annenbrugger doktor, az egy gráci kocsmárosnak volt a fia, és ő észrevette azt, hogy az édesapja lement a pincébe, akkor kopogtatással próbálta megállapítani, hogy mennyi bor van még a hordóban. És mikor megkapta az orvosi diplomáját, akkor ő ezt az emberi testen alkalmazta, és rájött arra, hogy kopogtatással nagyon jól lehet a mellkasban eljeszkedő folyadéknak a nagyságát, mennyiségét, vagy tüdőgyulladásba a tompulatot kopogtatni. Az 1800-as években az alkoholos italok elterjedtek a londoni kórházakban, mert ugye az ivóvíz az tenyészet volt, és az alkohol úgy gondolták, hogy az fertőtlenít, és leírják azt is, hogy nem csak a betegek fogyasztottak rendszeresen egy másfél liter bort a kórházakban, hanem a kezelő orvosok is, és mégis ugye nagyszerű eredményeket értek el. Ami még fontos az a mi szempontunkból az, hogy 1991-ben Amerikában a CBS TV adásban beszéltek először az úgynevezett francia paradoxról. Ennek az a lényege, hogy még Franciaországban ugye az emberek kacsamája tesznek, szeretik a zsíros ételeket, de mindig isznak hozzá kis vörösbort, sokkal kisebb a betegeknek a szívérendszeri halálozása, mint azoknak az embereknek, akik például Amerikában, vagy Skóciában, vagy Angliában élnek, akik esetleg nem esznek ilyen zsíros ételeket, de nem isznak bort se. És ez indított el azt, hogy a francia bor elkezdett elterjedni a világon. Aztán ugye 2001-ben beindult az elektronikus bortőzsde, és felfedezték a resveratrolt, amiről még fogunk beszélni. Most nézzük meg, hogy mi történt Magyarországon. A Mátyás király krónikása leírja, hogy a tokai szőlőkön aranymedgyike található, és ezért Paracelsus eljött megnézni ezeket az aranyvesszőket, és ő azt mondta, hogy itt a vegetáliák a mineráliákkal párosulva folyékony aranyjá válnak. Paracelsus még arról volt híres, neki volt egy mondása, hogy dózis sola facit veninum, ami ennyit jelent magyarul, hogy egyedül a dózis okozza a mérgezést, tehát nagyon függ attól, hogy mennyi bort iszunk. Följegyezték azt is, hogy Kunyadi László a lefejezés előtt a pozsonyi látogatása alkalmakor óránként fél pint, vagyis óránként majdnem egy liter bort fogyasztottak a tanácskozáson. A tokai aszuborról nagyon sok följegyzésünk van, többek között 1680-ból egy szakácskönyvből hosszú részletes leírás, hogy mire jó a tokai bor. Itt főleg erdélyi orvosok, marosvásárhelyi orvosok foglalkoztak a borral, és többek között azt is leírták, hogy a vízital igen árt az étel közben, gyomrot meghidegít, nem emész könnyen, igyanak bort azért inkább a tenyere. Aztán egy Dercsényi doktor azt javasolta, hogy az minden embernek a testalkatához, temperamentumához külön-külön féle bort javasolt inni. Később aztán ugye Magyarországon is a mádi és a tokai borok voltak, amik ugye a tokai bort hosszú ideig orvosi receptre is föl lehetett írni a Vinum Tokajensis Passum néven. Még az én nagyapám az egyik kedvenc receptje volt a tokai bornak a fölírása. És aztán Magyarországon is elindultak az alkoholizmus ellenes egyleteknek a megalakulásai. 1935-ben a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert professzor a szőlőmagolajt a fölhasználását javasolta, mert ebben rendkívül sok hasznos anyag van, és napjainkban pedig hát elindult a kutatás manapság, hát génsebészettel a boroknak a resveratrol tartalmát 20-szorosára tudják emelni. Most nézzük meg azt, hogy milyen epidemiológiai megfigyelések vannak a borívással kapcsolatban. Itt kérem szépen, több mint 1 millió emberen egy komputeres metaanalízissel megnézték azt, hogy milyen az embereknek a kardiovaszkuláris halálozása, hogyha egyáltalán nem isznak bort vagy alkoholt, vagy hogyha mértékletesen egy-két ital, vagy a férfiak esetében 2-4 italt isznak naponta, vagy több, mint a normálisnak ítélt többet isznak. Azt találták, hogy akik egyáltalán nem isznak, azoknak fokozottabb a kardiovaszkuláris halálozásuk, míg azok, akik mértékletesen fogyasztják a bort, azoknál sokkal kevesebb a szívinfarktus, kevesebb a keringési elégtelenség, a nagyivóknál pedig sokkal károsabbak ezek a hatások, mint az abszinenseknél. Ez egy nagy vizsgálat volt itt Európában, amikor összehasonlították több mint 10 000 Írországban és Strasbourg környékén élő francia férfiaknak a életvitelét, a borivási szokásait és a kardiovaszkuláris eseményeit. És nagyon érdekes dolgot találtak. Ők azt találták, hogy míg a franciáknál, akik ugye vörösbort isznak, bár zsíros ételeket esznek, sokkal kevesebb volt a koronária halálozás és az infarktus gyakorisága az Írországban élő férfiakhoz képest, de kevesebb volt a szabályos ivókhoz képest azok, akik egyáltalán nem ittak semmit, Tehát ez azt jelenti, hogy csak a borításhoz társult a koronári események csökkent rizikója, ami országtól függetlenül volt. És mégis mi volt a különbség, hogy ilyen nagy eltérés volt a két ország között? Ez azért volt, mert a francia férfiaknak a tipikus ivási mintája az, hogy szabályosan és mértékletesen egész héten isznak tulajdonképpen kis mennyiségben bort, míg a skót ír férfiak azokra jellemző, hogy egy binge drinking, ami azt jelenti, ha valaki egy órán belül legalább 5 egységnyi bort elfogyasztott. Ez egy nagyon veszélyes dolog, és óvni kell a gyerekeinket ettől feltétlenül. Tehát itt az jött ki, hogyha az alkoholfogyasztást, hogy összehasonlították az abszinensekkel, akkor mind a kardiovaszkuláris halálozást, mind a koronária betegség,

Tehát ők azt javasolták a vizsgálat alapján, hogy az enyhe mérsékelt alkoholfogyasztás nem növeli a hirtelen szívhalál rizikóját, és hogy a felelősségteljes ivás az egészséges életstílusnak lehet a része. Nézték, hogy mi lehet ennek a hátterében, és azt találták, hogy akik mérsékletesen minden nap isznak egy kis bor, az csökkentette mindkét ember ugye az infarktus rizikót, és ennek hátterében az van, hogy a bor az csökkenti a rossz koleszterin szintet, emeli a jó koleszterin szintet, csökkenti a vérnek a hatékonyságát, javítja a cukorbetegséget, és valószínű, hogy ezekkel állhatnak összefüggésben. Megnézték ugyanezt férfi orvosokon is, 21 ezer amerikai orvoson nézték meg a hirtelen halál és a fogyasztás, egy prospektív vizsgálat volt 12 éves után követéssel. És itt még itt azt találták, hogyha enyhe mérsékelt az alkoholfogyasztás, akkor sokkal kisebb a hirtelen szívhalál, mint azok, akik egyáltalán nem isznak semmit. Újabban a vörösbornak a hatóanyagát, a polifenolt felhasználják, mint biztosan hallottak róla, szívinfarktus kapcsán a koszorúsereknek ilyen kis fémhálókat helyezünk be, mit úgy hívunk, hogy stent, és ezeknek a stenteknek a belsejét általában vagy antibiotikummal, vagy valami gyulladásgátló anyaggal kell bevonni, hogy ez a berakott fémháló ne szűküljön ismét be. Most erre úgy tűnik, hogy a vörösbornak a polifenol hatóanyag kitűnően alkalmassá válik. Tehát ez is egy óriási új felfedezés. Itt föltüntettem a bornak a kardiovaszkuláris hatásait, hogy emeli a jó koleszterin szintet, antioxidáns hatásait, hogy csökkenti a véravaldékonyságot, ellazítja az ereket, gyulladásgátló hatása van. Javul a cukorbetegségben az inzulin érzékenység, csökkenti az érfalnak a merevségét, bizonyos kardioprotektív hatása van a koszorúserekre, és ami a legfontosabb és legérdekesebb, hogy a bor képes egy SIRP nevű intracelluláris, tehát a sejt belsejében egy szabályozó proteinnek a működését úgy befolyásolni, hogyha ez a SIRP egyes típusú gén fokozottabban működik, akkor az élettartam meghosszabbodik. És ez az öregség kutatásnak az egyik kitűnő eszköze, tehát három olyan dolog van, amivel meg tudjuk manapság hosszabbítani az életet. Egyik a Merformin nevű antidiabetikus gyógyszer, a második ez a resveratrol nevű hatóanyag, ami aktiválja ezt a SIRT1 gént, de ugyanezt aktiválja a Merformin is, és a harmadik pedig a koplalás. A koplalás, az éhezés, az életet meghosszabbítja, bármilyen furcsán hangzik is. A vörösborban vannak a polifenolok, ezek, amik a vörösbornak a színét adják, ezek az anyagok. Ezeknek is rendkívül sok szertágazó, úgy mondják, hogy multitarget hatása van, és ami kardiovaszkuláris protekciót okoz. Úgy tűnik, hogy előnyösen befolyásolják, mint a primér prevencióban, mint pedig a szekundár prevencióban. Ugye szekundár prevenciónak azt nevezik, ha valakinek már kialakult szívinfarktusa, és úgy védekezünk, hogy ismét ne alakuljon ki, míg a primér prevenció, amikor az ellen védekezünk, hogy valakinek egyáltalán ne alakuljon ki például a szívinfarktusa. Míg a mérsékelt alkoholfogyasztás az jótékony hatású, a nőknek ugye 1-2 deci bor egészséges, tűnik a megvizsgálatok alapján, majd beszélünk róla, hogy milyen veszélyei lehetnek. Férfiaknál 2-4 deci ez kicsit függ a genotípustól is, hogy hogyan metabolizálja valaki az alkohol, és milyen géneket örökölt a szüleitől. Míg egyértelműen káros, hogyha ez egy bizonyos adagot meghalad. Most beszéljünk egy picit a resveratról, ami ugye egy óriási egész világot izgalomban tartja manapság. A resveratrolnak a kardiovaszkuláris hatásairól. Ez egy nem flavonoid polifenol származású anyag, fitoalexinnek csoportjába tartozik, ami tulajdonképpen a szőlőhéjnak egy metabolitja. Mikor ősszel beindul a gombafertőzés a szőlőkben, azt szokták mondani, hogy a Szaturnusz varázspálcája megérinti a szőlőt, és akkor egy botrytis nevű gomba megfertőzi a szőlőt, és ennek a stressz hatására alakul ki ez a szőlőhéj metabolita resveratrol, ami a vörösborban egy bizonyos mennyiségben található, és ez, ami aktiválja ezt a SIRT1-es aktivátorgént, aminek az életet meghosszabbító tulajdonsága van. És ez az a resveratrol, aminek védő protektív hatása van, az élettartamot

meghosszabbítja, és bizonyos daganatképződést is képes átolni. Rengeteg előnyös hatása van, már ha csak arra gondolunk, hogy az életet képes meghosszabbítani kísérleti állatok tömegében, és vannak is vizsgálatok most emberi viszonylatban is. Hát itt felsoroltam csak a laikusok számára, hogy javítja a cukorbetegséget, csökkenti az elhízást, csökkenti a gyulladásokat, bizonyos tumorokat képes csökkenteni, bizonyos szívdiszfunkciókat képes javítani, az ilyennek a belső hártyájának helyreállítja az egyensúlyt, és még sorolhatnánk tovább. Most megnézték embereken is, természetesen egy spanyol kardiológus orvos vállalkozott arra, hogy kiválasztott 75 beteget, akinek nem volt semmi komolyabb betegsége, csak cukorbetegségben, magas koleszterin szinten, vagy magas vérnyomásban, vagy dohányoztak, vagy magas volt a testsúlyuk, és primér prevenciós gyógyszeres kezelést kaptak az európai orvosi útmutató szerint. Ezek közül 25 beteg nem kapott csak egy, úgy mondjuk, hogy placébót, egy hatástalan gyógyszerbogyót. A következő 25 beteg a vörösbornak csak a extraktumát kapta polifenollal, a következő 25 beteg meg a vörösbornak a extraktumát, a vörös szőlőnek az extraktumát kapta, de resveratrolt is beletaktak, 8 mg resveratrol volt egy adagban. És azt találták, hogy egyedül azoknál a betegeknél, akiknél a resveratrol is benne volt a mindennap kétszer bevett gyógyszeradagban, a szokásos gyógyszeres kezelésen kívül, még azon felül is az összes gyulladásos marker jelentősen képes volt csökkenteni. És ez azért érdekes, mert ezek a betegek mindegyik szedte az atorvastatin, szimvastatin gyógyszereket, és még ezen felül is képes volt érelmeszesedés ellenes, gyulladás csökkentő markereket jelentősen csökkenteni. Ugyanezt megismételték olyan betegeken is, akiknek már volt szívbetegsége, tehát koronária betegek voltak, és ez egy teljesen ilyen vakvizsgálat volt, tehát nem tudta a kezelő orvos, hogy ki melyik gyógyszert kapta. Itt is az egyik betegcsoport a gyógyszereken kívül placebót kapott, másik betegcsoport csak polifenolt kapott, és szőlő extraktumot, és a harmadik betegcsoport ezeken felül még resveratrolt is kapott. És itt is azt találták, hogy szekunder prevenciónál is a gyulladásos markerek jelentősen csökkentek, tehát ez, hogyha valaki a resveratrolt is szedni, ez tovább javította ezeknek a betegeknek a túlélési esélyét, mert az élelmeszeszedésnek a folyamatát képesek voltak lelassítani, megállítani. Beszéljünk két mondatot arról, hogy mi a helyzet a vörösbor és a fehérbor viszonylatában. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha szemben állítjuk a vörösbort és a fehérbor, akkor vannak olyan tulajdonságok, amikkel mind a kettő rendelkezik, de a vörösbor jobban növeli a jó koleszterin szintet, jobban emeli az a gyulladásgátló aktivitást, és csak a vörösborban van ez a resveratrol, ami egy ilyen nagyon érdekes újszer. Ugyanakkor, ami a fehérborról érdekes, az, hogy nagyon erős a gyulladásgátló hatása, sokkal erősebbnek találták a gyulladás csökkentő hatását, például a extra virgin olívaolajnál is. A fehérbornak az ivásáról följegyezték azt is, hogy a gyomorrákot okozó Helicobacter pylori infekciót képes csökkenteni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a utazók, hogyha mondjuk Egyiptomba mennek és ott kapnak valami gyomorfertőzést, akkor célszerű fehérbort inni, mert a fehérbornak nagyon jó gyulladásgátló hatása van, ugyanakkor a vörösbornak pedig ezzel ellentétesen egy érelmeszesedés gátló nagyon erős tulajdonsága van. Magyarországon élünk, és ugye a tokai borok nagyon híresek, és mint említettem, a tokai bort föl lehetett írni receptre is korábban még, míg az OEB éra előtt természetesen, és egy orvos följegyezte azt, hogy a tokai aszú csodálatos gyógyító erővel bír, a lélek hibáiban igen hasznos, különösen este bevéve, sokat használ a szaporaságra. Az embert helyreállítja, ki már haldoklóhoz hasonlított. Nem tudom, hogy mennyire tudják azt, hogy a tokai aszúban körülbelül 1-2% penicillin tartam is van, és aki penicillin érzékeny, az akár meg is halhat egy kis adag tokai bornak a megívásától, tehát ez egy egyedüli veszélye van a tokai aszúnak. És nagyon sokan vizsgáltatták a tokai aszút, hogy miért van ilyen rendkívül jó roboráló hatása.
azt találták, hogy nagyon magas a fémion tartalma, és magas a polifenol tartalma is, és különösen azt találták, hogyha nem az aszút, hanem a tokai fehérborokat nézték, úrbítot, úgy találták, hogy a kísérleti állatok élettartalmát meghosszabbítja. Hogy beszéljük egy picit a borításnak a káros hatásairól is, hiszen ez az érem másik oldala. Ha valaki túl sok bort vigyáz, akkor kitágul a szíve, és olyan lesz a szíve, mint egy gumilabda, elvékonyodik a fala, legyengül az ereje, kialakul egy nagyon súlyos keringési elégtelenség. A sok borívás képes a vérnyomást emelni, szívritmus zavarokat, különösen pitvarfibrillációt képes kialakítani, és a vérnyomás, a túlzott borívás vagy alkoholívás hemorrágiát, tehát vérzéses sztrókot, vérzéses agyvérzést képes okozni. Ezen felül ugye a WHO a bort egyes típusú karcinogénnek minősítette, tehát tudjuk azt, hogy a májcirrózis újabb felismerés, és sajnos az endőrákotnak a gyakoriságát is 2-3%-a okozza. Tudjuk azt, hogy különösen dohányosoknál a garat és a gégerák gyakorisága emelkedik. Az Alzheimer-kórnak a kialakulását ugyanakkor gátolja. Nagyon jól ismeretesek ugye az elvonásos tünetek, a delírium, Korszakoff-szindróma. Ugye vigyázni kell azoknál, akik magas vérnyomásba szenvednek, vagy pitvarfibrillációs ritmuszavaraik vannak. A bor és a gyógyszerek között interakciók lehetnek, különösen közfényben, hogyha valaki nem kezeli a közfényét, akkor a borívásokat ronthat a közfényen. És ugye az is közismert, ha valaki alkoholos, akkor nagyon megnövekszik a baleseteknek is a gyakorisága. Manapság, ha össze akarjuk foglalni, hogy ki az az alkoholista, azt szokták alkoholistának hívni, aki egy kényszerítő vágyat, sóvárgást érez az alkohol után, elveszíti a kontrollját, nem tudja abbahagyni az ivást, és az ivás abbahagyása után már néhány órával megvonási tünetek alakulnak ki, alkoholtolerancia alakul ki, és ez az alkoholfüggőség tönkreteszi a családot, az egészségét, munkahelyét és a környezetét egyaránt. Most nézzük meg, hogy mi a vélemény a kultúránt felelősségteljes borívást orvosi perspektívájáról, ahogy én látom. Ez egy tipikus példa, ez a világnak a legidősebb asszonya volt, aki a dohányzást 117 éves korában hagyta abba, és a 122. születésnapján köszöntek itt a családtagok. Ő Franciaországban élt, a Gers folyó völgyében, még közismert arról, hogy ott a legnagyobb a vörösboroknak a reszveratról tartalma, egy nagyon párás, hűvös vidék. Minél melegebb az éghajlat, annál kevésbé termeli a gomba ezt a rezveratról. És ő azt mondta a születésnapján, hogy mindig nagyon szerette a bort. Most itt csak szeretném bemutatni azt, hogy mind segíthet a bor, és különösen a rezveratról. Az érelmeszesedés úgy alakul ki, hogy a vérből a fehér vérsejteknek egy bizonyos csoportja hozzácsapódik az érnek a belső falához, ami vonza ezeket a fehér vérsejt típusokat. Utána ezek itt gördülnek az érfalnak a belső felszínén, és gyulladást váltanak ki. A vörösbor kivonat meggátolja ezeknek a fehér vérsejteknek a csapódását és a gördülését az érbelhártya felszínén, és mielőtt kialakulna még az érelmeszesedés, és mielőtt még koszorúsért tágítást kellene csinálni nekik, az érelmeszesedésnek a folyamatát képes leállítani. És ezért nem alakul ki a koszorús erekben, perifériás erekben, agyi erekben, vesérekben, nem alakulnak ki ezek a zsírdús plakok, amik aztán megrepednek, okozzák az érelzáródásokat. Tehát a vörösbornak a polifenol rezveratrol koncentrátuma gátolják az él belsejében ezeknek a zsírdús megrepedő plakoknak a kialakulását. Tehát azt lehetne mondani, hogy ha össze akarjuk foglalni, hogy miben lehet hasznos több-sok minden más mellett a vörösbornak a hatóanyaga, különösen a rezveratról. Ugye a rizikófaktorok kialakítják az érelmeszesedést, de ha nem dohányzunk, ha sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk minden nap, és minél többet, annál jobb. Ha nem eszünk vörös húst, csak fehér hús, és ha iszunk kevés vörösbort, vagy ha valaki fél a vörösbortól, akkor most már gyártanak in vino veritas vörösbor kapszulát, amiben nincsen alkohol, nincsen kalória, csak a hatóanyag van benne. De emellett ugye javasolják a halaknak a evését, minden nap legalább 4 evőkanál olívaolajnak a megevését, és
az egészséges életmódot. Tehát a mozgás. Most nézzük, mit mondott Márai Sándor. Ő azt írta az egyik születi könyvében, hogy ígyuk vigyázva a bort, ahogy illik. Kortyogatás közben minden kortyot és minden gondolatot megfontolva. Ígyunk lassan, mert nincs hová sietnünk. Ígyunk mértékkel, tehát pontosan annyit, egy pohárral sem többet, de nem is kevesebbet, amennyi szükséges hozzá, hogy a költőink lelkében a gondolatból és a kételyből vers szülessen. Ő még azt is mondta, hogy nem is a bor jó, hanem a borozgatás. Itt lehet összefoglalni a borivásnak a perspektívájáról. Tehát úgy tűnik, hogy a mértéktartó kultúrál borfogyasztás elsősorban, ez egy protektív hatást eredményez, tehát kisebb a szívérrendszeri betegség azokhoz képest, akik egyáltalán nem fogyasztanak bort, de akik viszont nagyon sokat fogyasztanak azoknál, meg sokkal rosszabb a helyzet. És az is világos ezekből a sok vizsgálatokból, hogy a bornak a védő hatása jelentősen nagyobb, mint a sör esetében. Ez ellen persze a cseh orvosok nagyon tiltakoznak. És az is nyilvánvaló, hogy a vörösbornak a protektív hatása nagyobb, mint a fehérborokéban. Kerülni kell, és erre különösen a gyerekeket kell megtanítani, kerülni kell a rohangivást, hogyha valaki egy órán belül nagyon sokat iszik, különösen energiaitallal, kávéval, és egyéb szörnyűséggel együtt, és lehetőleg a borivás mindig étkezéssel együtt történjen. Már maga a garatrák ellen is úgy lehet védekezni, nem ledönteni kell a bort, hanem kortyolgatni szép lassan. Fontos az is, hogy kiválasszuk, hogy milyen bort is. A bornak a minősége rendkívül fontos, amelyiknek magas a resveratrol tartalma, az kardioprotektív. A Cabernet Sauvignon az Alzheimer-kór ellen véd. Aki teljesen fél a bortól, az fogyaszthatja a vörös szőlőt, abból készült juice, vagy bizonyos ilyen kivonatokat, már ezeket lehet kapni, hogy a resveratrolt is már gyártják kapszulában. És itt van az a bormennyiség, ami a mai tudásunk szerint veszélytelen és hatékony a kardiovaszkuláris szempontokból, de megjegyeztük azt, hogy bizonyos betegségekben például a pitvarfibrillációt ronthat, közfényt ronthat, magas vérnyomásnál a gyógyszereket át kell komponálni valaki, bort is fogyaszt, és a legfontosabb meg most következik, hogy ugye ezt már előállítják kapszulában, és az in vino veritas, ez egy Európában kapható borkapszula, amiben benne van a bornak a hatóanyaga, de nincsen benne kalória, nincsen benne alkohol. Két kapszula egyenlő 6 pohár vörösbornak a mennyiségével, vagy gyártják már olívaolajjal, omega-3 zsírsavval és resveratrol kapszulát együtt is. Ez is egy kitűnő kombináció lehet a mindennapi étkezés mellett. A rövid emberi életünkben nagyon fontos a harmonikus egyensúly és a boldogságnak a mindennapos érzése. Például nagyon fontos, hogy például egy meleg, kortvilágos nyári estén egy jó társágban borozgatni, ez egy nagyon felemelő jó érzés, és jó gondolatai támadnak ilyenkor az embernek. Nehéz tehát erről azt mondani egy oldalúan, hogy egy ilyen humán életöröm, ez egészségtelen lenne. És ezért én úgy látom, hogy a felelősségteljes borivás az egészséges életstílusnak a része lehet, hogyha nincsen kontraindikáció. Ugye a fő kérdés az, hogy to drink or not to drink. Az egyik ember azt mondja, hogy ez a pohár félig teli van, a másik azt mondja, hogy csak félig üres. Tehát mindenki másképp látja a poharat. Ebből az vonható le, hogy mértékkel jó a bor a kardiovaszkuláris rendszernek, vagyis in vino sanitas. Nézzük meg, hogy mit mondott Hamvas Béla a Borgénius című könyvében. Ő azt mondta, hogy a borivásnak mindig ugyanaz a törvénye, mint a szerelemnek. Bármikor, bárhol, bárhogyan. De viszont itt is, és ott is, minden körülmény nagyon fontos. És Hamvas Béla azt is hozzátette, hogy csak ígyunk kortyolgatva, a többit a vörösbor majd megteszi. Tehát a borivással kapcsolatban mindig gondoljunk arra, hogy ez egy demokrész, egy kétélű kard. Lehet nagyon hasznos az ember életében, de lehet veszélyes is. Ugye Goethe is azt mondta, hogy a bor az intelligens embert még okosabbá teszi, de a buta embert még butábbá teszi. Tehát éljünk ezzel. Én úgy gondolom, hogyha egy mértékletes borivás a magyar nemzetnek a hasznára válhat. Köszönöm szépen a figyelmet.

vagyok ott én magam. A lábomon, amíg alig állok, így is szeretnek a lányom, angyalok vagyok ott én magam.

Elhangzott műsorunkban professzor dr. Borbola József előadását hallották a borivásról. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom, hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Azt, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámban, le, föl, inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak! Hogy is kezdjem, hogy magyarázzam, te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lógódi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult rájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz. Minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra! A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messze, s oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem. S felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol, homályból, gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
1: a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog, kacérmosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a furfangosan lánguló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájt átváltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelm ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön, mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét, szóval bevallom néked megtörötten. Földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és görönyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból. Szoktam mondani a cimboráimnak, hogy amikor valami vita helyzetbe kerülök, akkor én ezt a szelíd határozottság hangján azért el kell, hogy mondjam, pont. Ez egyfajta általam vélt helyes katolikus hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem az ember, ha tanúságtevő helyzetbe kerül, az egy olyan nagyon kitüntetett helyzet, amivel kötelező is élnie. Én a Bibliában is egyébként mindig ezeket az idézeteket szoktam keresni, hogy hol lehet az ember tanúságtevő, és miként lesz az ember tanúságtevő. Nem szabad, hogy meghátráljunk bizonyos helyzetekben. Itt vannak konkrét élethelyzeteink a közéletben, amikor van tennivalónk. A katolikus magyar ember egyrészt alkotmány tisztelete miatt, másrészt pedig a saját meggyőződése miatt nem tűrheti azt el, hogy bárkinek a vallásával, a hitbeli meggyőződésével vicceskedjenek. Nem lehet futni hagyni az ilyen embereket, vagy ilyen jelenségeket, hanem mindenki vállaljon szépen felelősséget azért, amit mond, vagy azért, amit tesz mások ellen. Hogy az ember hogyan éli meg ezt a dolgot, hogy az egyházában, a hitében él. Az ember magán elkezdi ezt, hogy kiáll le azok a dolgokért, amik neki egyébként a hitben, meg a templomban vasárnap is fontosak. Ez megmarad ezen a szinten, vagy pedig az ember elkezd aszerint élni és cselekedni. Nem állunk meg azon a szinten, hogy csak ezt gondoljuk, vagy ezt képviseljük. Nagyszerű, hogy képviseljük, csak nem teszünk azért semmit, hogy ez így is legyen.

Bucsi Levente, Szalézi Szent Ferenc díjas újságíró gondolatait hallották. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyit meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet, mindörökkön, örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön, örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjé tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csoda tetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságod hírét, és igazságosságodat újongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló országa te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.

Én vagyok az igazi szöllőtő, ti a szöllővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz.

0: Testvéreim, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.

0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán béke szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

A legigényesebb művészet. Elbeszélve Jézusnak Mária és Márta házában tett látogatását, amit Lukácsnál olvasunk, Szent Lukács világos képet fest a két nővér ellentétes magatartásáról. Kétféle, alapvetően eltérő irányultságot képviselnek. Mártát teljesen elnyelik az ételkészítés gondjai, nincs ideje, hogy Jézust hallgassa. Ezzel szemben Máriát egyáltalán nem érdekli az étel, csupa fül Jézus szavaira figyel. Azt is gondolhatnánk, hogy jól kiegészítik egymást. Az egyik a munkára gondol, az étel elkészítésére, a vendégségre, a másik a vendéget szórakoztatja. Tökéletes együttműködés. Mártának azonban nem ez a véleménye. Elégedetlen és panaszkodik. Mária ő rá, hogy minden munkát. Márta nem érti, hogy Mária, figyelmesen hallgatva Jézust, a valóságban sokkal nagyobb, fontosabb, sőt nehezebb munkát végez, mint ő a konyhában. Ebben az életben semmi sem nehezebb, mint az odafigyelés, a meghallgatás. Jól megfigyelhetjük ezt minden társalgásban. Könnyebben sajnos másoknál, mint a saját életünkben. Általában mit jelent az, amit mi dialógusnak nevezünk? Az egyik beszél, a másik oda se figyel. Aztán az első forduló után teljesen megváltoznak a szerepek, végső soron mindkettő beszél, de egyik sem hallgat a másikra. Mária megtanulta, hogy figyelmesen hallgasson. Jézus lábánál ül, és issza szavait. Olyan nyitottan, mint egy serleg. Aki elsajátítja ezt a művészetet, rátalál az öröm kimeríthetetlen forrására.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre,

0: milliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak. Benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
1: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel. És számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
1: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornán.

0: Mária Rádió.
1: Következő műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallhatják Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban, és mindazokat, akik a internetes felületeinken követik a mai esti beszélgetést, és külön nagy szeretettel köszöntöm Keresztes Ilonát, a mai este beszélgetésének a vendégét, az életvédelemnek a témájáról fogunk majd beszélgetni.
3: Öten vagyunk lánytestvérek, a szüleim pedagógusok voltak, édesanyám zenetanár, édesapám történelem szakos tanár, és azután mindannyian családot alapítottunk, Mohai Tamás a férjem itt kávézik jó ízűen, és négy fiú gyermekünk van. Ez nagyon vicces volt, hogy mi öten voltunk lányok, és azután nekem négy fiam lett, úgyhogy átálltam erre az oldalra. Most már a fiaink is felnőttek, ketten már családot alapítottak, és négy unokánk van. Én 23 évig dolgoztam a Kossuth Rádióban. Azt hiszem, hogy nekem ezt a hivatást adta a Jóisten. Van egy zenetanári diplomám, de az nem az igazi helyem volt. A rádiózásban viszont megtaláltam azt a lehetőséget, hogy amennyi szépet, jót el lehet mondani, vagy amennyi igazságot ki lehet bontani, amennyi belefér a műsorfolyamba, annyit megpróbáljak bele tölteni. Elsősorban igazából minden téma érdekel egy kezdőt, de aztán egyre szűkült a kör, és végül is a családnál kötöttem ki, mert engem az izgatott a legjobban. És az utolsó 10 évemet a vendégháznál felelős szerkesztőjeként töltöttem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb műsora volt a Kossuth Rádiónak, illetve nem volt, hanem most is az, mert ugyanúgy megy tovább. Azért tartottam a legfontosabb műsornak, mert a gyermekkel foglalkozott, illetve a gyermeknek a mentális környezetével, a családdal, azzal a légkörrel, amit a szülei otthon teremtenek, és abban segítette a családokat, hogy ezt a mentális egyensúlyt, ezt a mentális biztonságot, a szeretetet, a békességet meg tudják őrizni családon belül, mert hogyha ez nincs meg, akkor a gyerek óhatatlanul sérül. Sokszor tapasztaltuk, hogy egészségesen kell étkezni, hogy vigyáznak rá, hogy milyen textíliába bugyolálják, de hogy milyen légkör veszik körül, milyen emberi légkör, arra nem feltétlenül tudnak vigyázni. Lehet, hogy szeretnének, de nem tudnak vigyázni, mert hát azért a családnak az egysége is törékeny. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam. Viszont tovább szűkült a kör, és eljött az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy rendben van, hogy beszélünk arról, hogy a gyerek, aki megszületett és a családban nevelkedik, és belőle lesz majd a következő nemzedék, a következő generáció felelős tagja, de nem beszélünk eleget arról, hogy mi történik vele az élete első 9 hónapjában, a fogantatásától a születésig. Ugyanis az konszenzusos a társadalomban, hogy a gyermek védendő, a gyermek érték, a gyermekre vigyázni kell, stb. De a születése előtt ez az egész konszenzus megtörik. Erről majd később fogunk többet beszélni. Engem zavart az, hogy egy közszolgálati műsorfolyamban, amit az egész ország mindenfajta gondolkodású embere hallgat, abban már kevésbé fér bele az, hogy a gyermek az anyaméhben is gyermek. A gyermek az anyaméhben is ember, és ugyanazok az élethez való jogok és szeretet és nyugalom és biztonság illeti meg, mint születése után. És azt éreztem, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekről, de ez lenne a legnagyobb lényeg, mert ezt nem érti a társadalom. Úgyhogy egy ponton úgy döntöttem, hogy eljövök a rádióból, és megpróbálom még a maradék hátralévő munkaerőmet arra fordítani, hogy a magzat életvédelmével kapcsolatos információkat terjesszem, hogy minden energiámat ebbe tegyem bele. Úgyhogy most ezzel foglalkozom, amíg van erőm hozzá.
2: A civil világban nehéz sokszor a hitünket felvállalni, és sokszor talán mi is a hétköznapokban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy amint kilépünk a komfortzónából, vagy a keresztény közegből, akkor nagyon sokszor falakba ütközünk a hitünket érintő társadalmi kérdésekben, és hogy milyen volt ez neked, hogy a saját hitedben itt ilyen milyen folyamatok játszódtak le, hogy amikor egy rádióban vagy egy civil világban próbáltál ezekről beszélni, ez a te hitedet is sokszor megpróbálta, vagy éppen hogy megerősítette ez a folyamat, ezt hogy élted meg?
3: Belül úgy érzem, hogy nem ingatta meg a hitemet semmi. Kamaszkoromban volt egy időszak, amikor minden kamasznak meginog a hite. Én is megvívtam a saját felnőtt megtérésemet, az megtörtént, de én úgy érzem, hogy a hitem úgy nem ingott meg. Nyilván az Isten kapcsolata minden embernek ingadozik. Néha úgy érzed, hogy nagyon lángoló, nagyon közel vagyunk egymáshoz, máskor meg szinte nem is hallom, hogy mit mond, szóval ez így van. Viszont én abban a generációban születtem, úgy szocializálottunk, hogy a kommunizmusban az volt a felállás, hogy nincs Isten. Isten meghalt, Isten nincs, az babona, az nevetséges, és tulajdonképpen veszélyes is, tehát büntetendő, ha valaki ezzel foglalkozik, a fiatalokat a vallásra nevel. És minket nagyon sok atrocitás ért az iskolában. Voltak tanáraink, akik nem átallottak nyilvánosan megszégyeníteni bennünket azért, mert tudták, hogy mi egy sok gyerekes vallásos család vagyunk. Arról is van emlékem, hogy a szüleim kiálltak mellettünk. Tehát volt olyan, hogy bementek, és azt mondták, hogy ezt azonnal hagyják abba. Viszont, hogyha ezt átéljük gyerekként, akkor ez megmarad később is. Tehát nyilván beragad egy automatizmus, hogyha erről beszélek, abból baj lesz, az ciki lesz. Tehát nekem tudatosan meg kellett dolgoznom azzal, hogyha a nyilvános térben erről bárhogy is szó kerül, vagy szó kell, hogy kerüljön, akkor legyenek szavaim, legyenek ütőképes mondataim, és legyen lelki bátorságom, hogy beszéljek a hitről. Viszont azért az nagyon fontos, hogy nem mindenki tart ott, ahol egy egyén a saját hitében. Tehát, hogy ebből is annyit lehet adni, amennyit képesek az emberek befogadni, és nem lehet folyton mindenre ráönteni a vallást. Szóval inkább úgy tekintettem az Istennel való kapcsolatomat, hogy az engem belülről támogat, belülről erősít, és minden munkámat abban mérem meg, hogyha a jó Isten meghallgatja a műsort, akkor rendben találja-e, leókézzel, kipipálja-e, akkor rendben lesz. És hogy soha ne szülessen olyan műsor, olyan tartalom, ami szemben megy vele. De ehhez nem kell folyton őt emlegetni a nyilvánosság előtt, mert az is fárasztó azoknak, akiknek ez fura vagy nehezen befogadható, szóval ügyesen kell csomagolni. De egyébként utólag, főleg mikor eljöttem a rádióból, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy de kár, vagy nem tudom, szóval, hogy hallgatták a műsoraimat, akkor sokan mondták, hogy egyébként nagyon átjött, hogy én hívő vagyok, vagy hogy így nagyon benne volt, hiába csomagoltam, azt lehetett érzékelni.
2: Igen, a misszió az mindig túlhat az egyházon, és ez is az egyik legfontosabb feladatunk, hogy kilépjünk a keretekből, és elvigyük az új csatornákon az evangéliumnak az üzenetét, és pont itt beszéltük az elején, hogy még az egyház sem tartott, vagy az egyházi körökben sem tudunk mindig erről a témáról olyan módon beszélni, hogy a mai emberhez valahogy eljusson, vagy talán nem tartjuk még annyira fontosnak ezeket. És az egyház életében is volt egy hosszú folyamat, ugye egészen 6. Pál pápától, és aztán a többi pápa egyre többet beszélt erről a témáról. Mit jelent az életvédelem? Tehát, hogy az egyház is egyre jobban erre kezdte az erkölcsi tanítását is ugye fordítani, meg egyre jobban kifejtette, ahogy az orvostudomány is ugye fejlődött, hogy hogyan tudjuk ezt a témát megfogalmazni, hogy egyáltalán mit takar, milyen témák tartoznak ide?
3: Az emberi élet az tulajdonképpen egyben értendő. Tehát én is szeretek az emberi élet védelméről, méltóságáról úgy beszélni, hogy a fogantatástól a természetes halálig. De azért vannak ebben szakaszok, és vannak ebben szakterületek. Tehát mások foglalkoznak a palliatív ápolással, gondozással, az eutanázia kérdéseivel, vagy az egyéb orvosi mozdulatokkal kapcsolatos bioetikai dilemmákkal, és egész más az, amikor mondjuk a fogantatás előtti időszak. Szóval én erre specializálódom sokkal inkább, de az emberi méltóságot nagyon sok minden megpróbálja, és ezek össze is függenek. Csak egy példát mondok, hogyha egy kismamánál megállapítják, hogy a magzata beteg, akkor akkor rábeszélik arra, hogy vetessel, hiszen nem érdemes egy beteg magzatot megszülni. Ez már egy magzati korban elvégzett méhen belüli eutanázia. Tehát összetalálkozik a kettő egymással, és mind a kettő arról szól, hogy az egyik ember jogot formál arra, hogy a másik ember élete felett döntsön a saját komfort érzete függvényében, hogy neki mi éri meg, hogy ő minek örül, vagy minek nem örül, mi az, ami neki fárasztó, mi az, amiről úgy gondolja, hogy ez neki bírhatatlan. És én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. A katolikus egyház álláspontja az az ember teremtett természetével van összhangban. Tehát nem is úgy kellene talán fogalmaznunk, hogy a katolikus egyház álláspontja, hanem az Isten alaptörvénye az, hogy az ember egy olyan méltóságot kapott, amelynek az okán alapvetően megilleti a létezéshez való jog, függetlenül attól, hogy mekkora, függetlenül attól, hogy a fejlődésének melyik stádiumában van, és függetlenül attól, hogy milyen egészségi állapotban van, és hogy hol tartózkodik. Itt hozzáteszem azt, hogy sokan mondják azt, hogy az élet a születéssel kezdődik, hogyha megszületett a gyerek, akkor nyilván látjuk, meg nyilván nem öljük meg, meg nyilván. De mikor születik meg a gyerek? Tehát van olyan magzatkorú gyerek, mondjuk 25 hetes, aki egy olyan országban fogant, ahol 25. héten lehet abortuszt végezni. És van olyan koraszülött, aki 23 hetesen születik meg. Ugyanolyan korú gyerekről beszélünk, csak a tartózkodási helyek különböző. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy ebben a szobában lehet ölni, abban a szobában nem lehet ölni. Tehát, hogy ez annyira világos és logikus, de mivel nagyon sok minden félelem, nagyon sok minden szándék övezi ezt a kérdést, és nagyon sok tudás is kellene hozzá, hogy tisztán lássanak az emberek, ezért el kell végezni ezt a társadalmi gondolkodás formálását, úgyhogy ezen dolgozunk. Én azon dolgozom, hogy az emberképünk a helyére zökkenjen. Tehát azért gondoljunk csak bele, hogy a születés pillanatában meglátjuk a gyermeket, aki egyébként bentről kijön, és ott bent nem lehet szegmentálni az életét. Na most én nagyon szeretném, hogyha az emberek felfognák, hogy 9 hónapig fejlődő gyerek, az kijött és megszületett. Az sem vallási kérdés, hogy a szomszédot nem ölhetem meg. Az sem vallási kérdés, hogy hát nagyon szegények vagyunk, és milyen élete lesz annak a gyereknek, tehát azt az újszülöttet öljük meg. Hogyha egy szegény, titkolterhes kismama a kukába teszi a gyereket, akkor mindenki felháborodik, és azt mondja, hogy miféle ember az ilyen. Miközben New York államban a születésig meg lehet szakítani egy babának az életét, sőt, a részleges születési abortusz is engedélyezett, amikor már félig kint van a gyerek, és beszúrnak egy méreginjekciót a fejébe. Tehát, hogyha megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy a gyereket meg lehet ölni méhen belül, akkor, hogy mondjam, annak nincs határa, mert most már azon is gondolkodnak, hogy a nem kívánt, de abortusz, hát, hogy mondjam, sikertelen abortusz következtében megszülető gyereket hagyják a sorsára, mert hogy ugye már az egy olyan magzat, aki világra jött, de nem akarta az anya, hogy világra jön. Tehát, hogyha egyszer jogot formálunk arra, hogy egyik ember a másik élete felett döntsön, akkor annak nem lesz vége, mert a határt mindig lehet kiebb és kiebb feszíteni. Ezért én nagyon szeretem ezt a kérdést emberi jogi kérdésként tekinteni. És tulajdonképpen ez meg is magyarázható, tudományos eszközökkel, biológiai tényekkel, orvosi tényekkel, a genetikával, lehet hatni az emberi jó érzésre. Tehát ennek megvan a természetes logikája, most már annyira látszik a magzati élet fejlődése, a tenyerünkben létre tud jönni a lombik eljárás során. Kirakják a hűtőszekrényre a magzati fotókat, az albumokba benne vannak a magzati fotók. Tehát ez most már így megmagyarázható. Erre akkor van szükség, hogyha valaki nem hívő. És nem hívőnek is meg kell érteni, hogy embert nem ölünk. Sem akkor, ha kicsi, sem akkor, ha nagy. De keresztény körökben is szükség van a magyarázatra. És keresztény körökben azért segít, hogyha a teremtést, a Jóistent bevonjuk ebbe. Keresztény körökben egy kicsit ennek segítségével könnyebben átmegy, de azt látom, hogy ott is nagyon sokat kell ezzel foglalkozni.
2: Nem csak gyakorlatban, vagy nem csak ilyen elméleti módon foglalkozol te ezzel a témával, hanem sok érintettel is találkozol, és sok érintettel beszéltél. Ugye beszélnek itt nagy számokról, hogy mennyire érinti tényleg a mai embert ez a probléma. Mik a nagyjából az arányok, hogy hány embernél fordul ilyen elő, illetve ez a tendencia az elmúlt években, ez inkább növekedett, vagy ebben hogy állunk?
3: 1965-ben születtem, a húgom 1969-ben. Abban az évben volt csúcson Magyarországon az abortuszok száma, 210 ezer abortusz volt évente. Azóta folyamatosan csökken az abortuszok száma, most 21 ezer abortusz van évente, az utóbbi egy évben egy icipicit növekedett, sajnos. Ez azért szomorú, mert az előtti években még egyáltalán soha nem volt növekedés. A 21 ezer abortusz azt jelenti, hogy minden áldott munkanapon 80 abortuszt végeznek el Magyarországon. Van egy Wordometer a neten, ahol pörög egy számláló, hogy mennyi abortuszt végeznek évente. Most ugye január közepét írjuk, január 14-e van, és 1 millió 700 ezer abortusz volt az utolsó szám, amit megnéztem, a idefelé jövet a telefonomon, hogy hol tart ez a mérőszám, de egyébként 73 millió abortusz történik minden évben világszerte. Szerintem ez brutális szám, és mindenképpen megoldásra vár. Még a számokkal kapcsolatban annyit, hogy gyakran mondják, hogy nem kívánt gyerek az, akit ugye elvetetnek, de az Együtt az Életért Egyesület munkatársa vagyok most már 15 éve, és ebben az egyesületben krízisben lévő kismamáknak segítünk, és nekik örökbefogadó családot keresünk. És az a tapasztalatunk, hogy nincs nem kívánt gyerek. Tehát minden egyes megszülető kisbabáért nagyon-nagyon sokan várakoznak. Jelenleg a mi egyesületünkben 110 vannak a listán. Tehát bármikor születik egy kisbaba, akkor könnyedén tudunk nekik tüneményesebb házaspárokat ajánlani, akik boldogan felnevelik. Úgyhogy ezeket érdemes tudni.
2: És a személyes tapasztalataidból általában mi a, egyrészt elképesztők ezek a számok, tehát ezt meg kell azért jegyezni, de hogy mi veszi rá az embereket, hogy ezt a lehetőséget válasszák, mik a legfőbb indokok vagy élethelyzetek, amikor valaki ezt a opciót választja?
3: Hát a félelem. Nem, tehát olyan helyzetbe érkezik a gyerek, amikor vállalhatatlan, és ez a legkülönbözőbb lehet. Tehát egészen attól kezdve, hogy megerőszakolnak egy tizen akárhány éves kislányt, vagy valaki felelőtlenül belemegy egy laza párkapcsolatba, buli után szexel, vagy egyszerűen csak együtt van a párjával, de az még nem egy stabil kapcsolat, vagy több gyerekes család, és már nem bírnak el többet, úgy érzik, vagy éppen van egy friss munkahely, amit szeretne elkezdeni, és pont bejön a baba, és azt mondja, hogy ezt inkább én nem akarom, vagy már van elég gyerekem. Szóval tényleg a legkülönbözőbb indokok lehetségesek, de minden egyes esetben az egyforma benne, hogy egy olyan mértékű félelem önti el a nőnek a szívét, ami még az életösztönt is felülírja. Azt az életösztönt, hogy egyébként ő benne ott van a gyermeke, aki az ő védelmére szorul, és akit egyébként a lelke mélyén mindegyik szeret. Ezt merem állítani. Mindegyik a lelke mélyén szereti. De annyira fél, hogy nem engedi meg magának, hogy szeresse, és nem engedi meg magának, hogy megtartsa. És nekünk ezzel a dologgal kell valamit kezdenünk. Egyrészt a félelmével, másrészt pedig a kislányok meg a kisfiúk felnövekedése során fel kellene őket készítenünk, el kellene látnunk őket olyan információkkal, ami ilyen esetben nem a gyermek halálát választja megoldásképpen, hanem a krízis megoldásának egy sokkal egészségesebb módját keresi. Én azt látom a FÉSZ fiataljai, a Fiatalok az Életszolgálatában Közösség fiataljai között, hogy maga az az információ tömeg, amit megkaptak, hát nem tömeg, mert annyira sok időnk nincs, tehát azok az információk, amiket megkapnak, az felelőssé teszi őket. Például láttam a fiúkon változást, hogy elkezdtek másképp nézni a szexualitásra, elkezdték jobban tisztelni a lányokat. Azt is látom, hogy elkötelezettebbé váltak. Tehát volt, aki a 9 hónapot végigcsinálta velünk, de nem maradt közöttünk, nem vállalt velünk szolgálatot. de amikor tovább ment, az ő saját életét vitte tovább, akkor a saját szakmaiságába valahogy bevitte. Például volt olyan tagunk, aki diplomamunkának anyaotthont tervezett, volt, aki gyógypedagógusként például a sérült magzatok sorsával kapcsolatos szakdolgozatot választott. Tehát nagyon sokan voltak, akik elindultak ezen. Szülészorvos is van már, aki tőlünk került ki. És én ezt nagyon hasznosnak tartom, és ez reményem is volt egyébként, hogy magukkal viszik ezt a tudást, és attól fogva ezen az alapon működnek. Azt is tapasztaltam, hogy nagyon kíváncsi erre mindenki. Amikor felkínáltuk, hogy tartunk előadást erről a témáról, olyan sok meghívást kaptunk, hogy lehetetlen volt teljesíteni. És úgy éreztük, hogy ez egy akkora éhség az országban, hogy ezt valahogy ki kell elégíteni, és akkor azt találtam ki, hogy nem mi rohangásszunk Budapestről mindenhova páran, hanem az lenne a jó, hogyha olyan felnőtt csapatot, olyan csoportokat képeznénk ki, akik közösségekbe, iskolákba, bármilyen lelkiségi mozgalomba, tehát ahol vannak éppen, oda el tudják vinni ezt a tudást. Úgyhogy így lett most már pár éve a 9 hónap egy tanév kurzus, ami kifejezetten a 30 pluszos felnőtt korosztály számára van, és elsősorban javasoljuk a tanárok, hitoktatók, közösségvezetőknek, akik fiatalokkal foglalkoznak, vagy akár a saját korosztályuk felnőtt közösségével foglalkoznak, és tovább tudják adni ezt a lelkületet, ezt az információt. És persze nagyon szívesen látunk bárkit, akinek mondjuk nincsen ilyen közössége, vagy esetleg ő nem tudja ezt a szolgáltatót felvállalni, csak ő szeretne informálódni, azt is lehet. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre végtelen az igény, és nagyon örülök is neki. Óriási öröm például, hogy Erdélyben csináltunk 9 hónap egy tanévképzést, és ennek nyomán ott létrejött a Vox Cordis Egyesület. Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is alapítottak a FACE-hez hasonló közösséget és képzést, és gyönyörűen működnek. Mind a két helyen egy-egy lelkes fiatal anyuka állt bele ebbe az ügybe, és annyira motiváltak voltak, hogy megtanultak mindent, amit lehet, elolvastak mindent, amit lehet, és csinálják tovább. De ugyanígy Szegeden, Kaposváron, Székesfehérváron vannak már ilyen csomópontok, ahol kezd nagyon komolyan kibontakozni.
2: És akkor egy picit áttörnék most így az abortusznak az egyházi oldalára, egy picit, hogy mit is tanít erről az egyház, és mi az a legfontosabb üzenet, amit ezzel kapcsolatban szeretne mondani, és itt vagyunk ugye Ferenc pápának a kávézójában. Ferenc pápa is nagyon sokat beszél az életvédelemről, illetve a családnak a témájáról, ki is adott egy enciklikát, a Amoris Laetitia nevet viseli, a családban megélt szeretetről beszél, és ott is kiemeli a gyermekeknek a fontosságát, és az, hogy a gyermektervezés az egy nagyon fontos dolog legyen egy párkapcsolatban, és szeretettel készüljenek, és mindig ajándékként tekintsenek a gyermekre a házaspárok. Mit tanít az egyház arról, hogy az abortusz azt hogyan értékeli? Tehát bűnnek tartja-e? Mi a legfontosabb probléma vele? Mi az, amit egyszerűen nem tud az egyház ebben engedni? Mert nagyon sokan ugye ebben is vitatkoznak, illetve próbálják az egyháznak a tanítását egy kicsit enyhíteni, és jobban a nőknek vagy az anyáknak a jogát nézni. Te hogy látod, hogy mi az, ami az egyháznak ebben az igazi üzenete?
3: Én nekem nagyon jó érzés az, hogy a katolikus egyház a történelmi egyházak közül az, amelyik nagyon komolyan veszi az életvédelmét, és a legmegalapozottabb állásfoglalást fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. Ugye az emberiség, az emberi történet során, ahogy az emberiség fejlődött, haladt előre, volt idő, amikor semmit nem lehetett tudni arról, hogy mi van oda bent, hogy lesz a gyermek, hogy fogan a gyermek, azt se tudták, hogy mekkora a gyermek, tehát nem lehetett erről semmit se tudni. De ahogy az ember egyre többet tudott arról, hogy lesz az ember, úgy fejlődött az egyház állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Tehát a katolikus egyház nagyon komolyan veszi azt, hogy a tudományos tényekre alapozza az ajánlásait, a megnyilatkozásait, illetve az erkölcsi törvényeit. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház püspökei azok, Magyarországon több nagyon komoly életpárti püspök van, akik nem félnek ezektől az információktól. Nem érzik úgy, hogy katolikus papként, püspökként kellemetlen mondjuk a női testtel, vagy az anyaméhel, vagy az anyaméhben fejlődő gyermekkel foglalkozni, hanem ugyanolyan fontosnak tartják, és szép információnak, és szép tudásnak tartják. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház álláspontja tényleg gyönyörű, és a megfogalmazások ezzel kapcsolatban tiszták, világosak és fogyaszthatóak. Ami engem nagyon megdöbbentett, hogy Ferenc pápa például 24 áprilisában kiadott egy olyan közleményt, amiben kőkeményen megfogalmazta, hogy az abortusz az emberi méltóság elleni legsúlyosabb bűncselekmény, és az orvosokat bérgyilkosoknak nevezte. Ez egy annyira indulatos és kemény megfogalmazás, hasonlít nekem ahhoz, mint amikor a Jézus kötélből ostort font, és azt mondta, hogy na most már elég legyen. És értem is ezt az indulatot, és fontos is néha, hogy ez az indulat megnyilvánuljon, mert a Szent Ágoston még nem tudta, hogy mi van az anyaméhben, de most már mindent lehet tudni, hogy mi van az anyaméhben. Ha most valaki azt mondja, hogy az ott csak egy sejtcsomó, akkor egyszerűen lehasítja az igaz információt, és nem mond igazat. Tehát ezért a katolikus egyház álláspontját abszolút hitelesnek tartom, de hát nekünk még az is megvan, hogy a megváltó magzatként érkezett közénk. Megfogant egy anyának a méhében, és ott fejlődött, és ki volt szolgáltatva annak, hogy az emberek körülötte hogyan döntenek a sorsa felül, és gondoljunk bele, hogy ahogy Jézus megszületett erre a világra, ahogy Mária kihordta őt, az a 9 hónap szinte az összes krízisterhes vonatkozást magában hordozta, hogy egy tinilány házasságon kívül terhes lesz, ami közvetlenül veszélyezteti az életét, mert megkövezhették volna és megölhették volna, ha József nem áll mellé. Hogy menekülnie kellett, hogy hajléktalan volt, és a József örökbe fogadta. Tehát, hogy annyi minden, és még konkrét üldöztetés is volt, tehát, hogy annyi minden volt, és ő mégis megszületett. És nekem ez egy nagyon szép belegondolni abba, hogyha Mária bármely ponton megijedt volna, bármely ponton visszavonulott fújt volna, akkor a megváltó nem születik meg. És ez nem csak a megváltó, nem csak Jézus életére igaz, hogy ő magzatként ugyanaz a megváltó volt, mint a kereszten, aki meghalt, hanem ez minden egyes megfogant magzat életére igaz, hogy az Isten megteremtette őt, és terve van vele. És ha kioltjuk az életét, akkor ezt a tervet húzzuk át. És nincsen ehhez jogunk. Minden egyes ember valahol megváltó, valahol neki helye van a világban, valahol dolga van a világban. És nekünk az a feladatunk, hogy ennek a gyermeknek az élet körülményeit megpróbáljuk megteremteni. Ugye az Egyesületben a krízisben lévő kismamákkal foglalkozunk, és látjuk azt, hogyha beleállunk abba, hogy segítsünk, és megpróbáljuk a problémáját megoldani, akkor meg lehet menteni a baba életét, és ezzel meg lehet menteni az anya életét is, mert amikor egy anya krízisben van, akkor az abortusz még egy krízist fog rátenni az eleve meglévő krízisére. Tehát van egy nő krízisben, lesz neki egy babája, fél tőle, abortuszt ajánlunk neki, ő elmegy abortuszra, azzal egy olyan traumát ér át, hogy megduplázódik a krízis, és a gyerek nincsen sehol, és ő tovább cipeli a krízisét. Akik abortuszt ajánlanak egy krízisben lévő nőnek, azok nem oldják meg az életét, hanem azt mondják, hogy menj abortuszra, ez a megoldás. Tulajdonképpen a pro-life mozgalom, az életpárti aktivisták azok, akik nem csak az élet mellett beszélnek, hanem az élet mellett cselekszenek is. És mi az Egyesületben mellé állunk a kismamáknak, mellé állítunk egy-egy segítőt, és addig kísérjük, amíg ő meg nem tudja hozni a legjobb döntését, vagy örökbe adja, vagy ő fogja majd fölnevelni. És látjuk, hogy azok az apró krízisek néha, amik a nagy félelmet okozzák, azok kiiktathatóak, és a kismama megnyugszik, elkezd tisztán gondolkodni, és így aztán úgy fog kijönni ebből a történetből, még akkor is, ha örökbe adja a kisbabáját, hogy azzal a tudattal élhet tovább, hogy ő gondoskodott róla, és elhelyezte egy biztonságos helyre, ha neki nem volt lehetősége fölnevelni.
2: Az egyház ebben mit tanít? Mi az a konkrétum, amiben kimond, hogy az élet az mikor kezdődik? Mi az, ami az emberi utódlásnak a része ebben? Mi az, ami az Isten tesz bele, ami létezésünknél vagy fogantatásunknál? Mit tanít itt az egyház?
3: Hát a fogantatás pillanatában létrejön az ember. És attól fogva Isten képmása. Akármilyen pici, és akármilyen formája van. Az egyház ezt tanítja. És És ez így van rendjén. És ennek az alapelvnek a mentén kell nekünk minden későbbi dilemmát megoldani. Azt is, hogy megmaradjon-e a baba, vagy ne, nyilván maradjon meg. De azt is, hogyha mondjuk valakinek nem születik gyermeke, akkor milyen eljárásokba engedi bele magát. És ez a vizitáció, amit fölhoztál példának, ez azért is szép, mert Mária egy 10 éves kis krízis terhes volt, de Erzsébet viszont egy idős, tulajdonképpen meddőnő, akinek váratlanul a Jóisten adott egy gyermeket, aki szintén az életnek egy bizonyos pontján nagyon fontos szerepet kellett, hogy betöltsön. Tehát, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a teremtést meghagyjuk Isten kezében, és tudatosítsuk azt, hogy a gyerek az nekünk nem járandóság. Nem jár nekünk, nincs ilyen, hogy gyerekhez való jog. Olyan van, hogy a gyereknek szülőhöz, családhoz való joga, de embernek nincs gyerekhez való joga. Persze mindenki nagyon szeretne gyereket, vagy a legtöbben nagyon szeretnének gyereket. De a gyermek, ha érkezik, akkor elfogadjuk, és hogyha nem érkezik, akkor a termékenységnek, a teremtő erőnek egy másfajta útját keressük. Nagyon szép az örökbefogadás. De arra nem mindenki alkalmas, nem mindenki érzi magát erre képesnek, és nem is szabad, hogy erőltessük, akkor, ha valaki erre nem képes. De ha valaki gyermektelenül maradt házaspár, vagy egyedülálló, akkor nagyon-nagyon sok csodálatos dolgot tud megtenni az életben, és nagyon teremtő és hatékony működésre lehet képes, és meg kell kérdezni a Jóistentől, hogy ő mit javasol, mit kezdjek az életemmel, nem adtál gyermeket, mi a szándékod velem. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogjuk tudni, hogy hova tart az életünk. Éppen most beszélgettem egy nővel, aki örökbefogadásra várakozik. És egy kismamánknak keressük most az örökbefogadó szülőt is. És az egyikkel beszélgettem, és azt mondja, hogy valami 10 év elment az életéből arra, hogy lombikról lombikra ment. A teste oda van, a lelke oda van, és nem tudja elfelejteni azt a rengeteg babát, így fogalmazott, nem tudja elfelejteni ezt a rengeteg babát, aki áldozatul esett ennek az egész folyamatnak. Talán sokan tudják, hogy vannak például gyászfeldolgozó, veszteségfeldolgozó lelki gyakorlatok. Az egyik a Ne félj, nem ítéllek el, ami abortusz után egy ilyen feldolgozó, a másik a Ráhel szülőskertje. Mind a két lelki gyakorlatnak a szervezői elmondják, hogy kezdetben abortusz utáni nők jöttek a veszteségükkel. Egy idő után megjelentek az apák, akik nem tudták megvédeni a gyermeküket, és most egyre többen jelentkeznek azok, akik a lombik eljáráson többször keresztül mentek, és úgy érzik, hogy sok-sok gyermekük veszett el a lombik eljárás során. Tehát, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, hogy a fogantatás pillanatában létrejön az ember, akkor nem kezdhetünk akármit egy megfogant gyerekkel, és nem hozogathatunk létre több kis embriót, csak azért, mert mi próbálkozunk. Arról nem is beszélve, hogy a lefagyasztás, meg a fölengedés, meg az a rengeteg manipuláció, aminek ugye ezzel megnyitjuk a kaput, az mi mindent hoz magával, az hosszú lenne most így végigvenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kell figyelni.
2: Ugye nagyon nehéz helyzetek is alakulhatnak, akár egészségügyi okokból, vagy az anyának egy betegségéből fennállhatnak olyan helyzetek, amikor nem annyira egyértelmű egy abortusznak a megítélése, hogy a anyának az életének a védelme, vagy a magzatnak a megvédése a cél, akár egy terhenkívüli terhesség, vagy a méhenkívüli terhességnél. Ilyen helyzetekben mi a megítélése az egyháznak, vagy van-e olyan helyzet, amikor az abortusz a kisebbik rossz megoldás egy helyzetben?
3: Ez azért fontos kérdés, mert ez a legnagyobb ütőkártya az abortuszpárti oldal kezében. Hogyha ezen a kérdésen keresztül be tudja bizonyítani, vagy ki tudja velünk mondatni, hogy na jó, ebben az esetben elfogadható az abortusz, akkor nyert ügye van, mert akkor ebben az esetben igen, akkor egy tyúk lépéssel arrébb is, meg egy tyúk lépéssel arrébb is, és már ott vagyunk New Yorkban a születésig abortusszal. Én inkább egy orvost idéznék, Christina Francis, akinek a videója az Egy Élet csatornánkon megnézhető, és ő teszi világossá azt, hogy amikor egy anya élete veszélyben van, és az anya életének a megmentése érdekében kell a babának meghalnia, vagy nem is érdekében, hanem következtében kell a babának meghalnia, akkor az nem direkt abortusz, hanem az egy életmentő mozdulat, aminek a következményeként meg fog halni a baba. De az nem az anya döntése, hogy ő úgy döntött, hogy öljék meg a gyerekét azért, hogy ő életben maradjon. Tulajdonképpen ő azt mondja, hogy olyan eset nincs. Ez csak a fikció, amikor erről beszélgetünk, hogy úgy dönt, hogy megölik a babát, akkor én életben maradok. Nincs ilyen. Olyan van, hogy elfogadja-e azt a kezelést. Vagy kivár még egy kicsit, amíg aztán a baba koraszüléssel világra jöhet, és aztán fogadja el a kezelést, és remélő, hogy életben marad. Tehát ugye a Chiara Corbella és a Szent Janka erről híresek, hogy ők az életüket adták, azt mondják, hogy nem fogadják el a gyógykezelést, mert a gyermeküknek szeretnének életet adni, és rábízzák a Jóistenre, hogy ők életben maradnak-e vagy sem. Ezek nagyon nehéz döntések. De itt már arról van szó, hogy egyik élet, másik élet, ez nem az a verzió. Ráadásul ugye az összes abortuszoknak ez egy nagyon-nagyon pici százaléka, 1% alatti az ilyen esetek száma. Nem mint hogyha bármennyi egyetlen eset is bármit is igazolna, de azért mégiscsak nem ez a döntő.
2: Felszokott még merülni, főleg fiatalokban, meg a társkeresésnél, vagy a szexualitásnak a témájában a fogamzásgátló tablettáknak a kérdése. És ugye sokan nem gondolnak bele, vagy talán nem is tudják, hogy egy-egy fogamzásgátló tabletta is tud abortív lenni, abortív hatású, hogy ugye nem a megfogadás, hanem a beágyazódást akadályozza meg, és nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy élik a szexuális életüket, és még akár keresztény körökön belül is felmerül ez mindig kérdésként, hogy sajnos ez egy olyan probléma, amire nehéz rávilágítani, de mégis nagyon sok fiatalnál ez előjön. Te ezt hogy látod, hogy ez mennyire nehézség a fiatalok körében?
3: Igen, hát ugye a fogamzásgátló tabletta az egy ilyen látszólagos biztonságot nyújt. Erről azt kell tudni, hogy az összes abortuszok egy negyedében nagyon-nagyon biztonságos fogamzásgátló szert használtak azok a nők, akik egyébként végül terhesek lettek és abortuszra mentek, tehát nem oldja meg a problémát, de mindenképpen van benne egy olyan komponens, hogyha a fogantatás vagy a pete érést nem is tudja megakadályozni, legalább a beágyazódást akadályozza meg, és ez a két komponensű rendszer tulajdonképpen veszélyezteti egy megfogant babának az életét, ez így van. De én azt tapasztalom, hogy egyre kevésbé szeretik ezeket a medikális, vagy ezeket a kémiai fogamzásgátlókat, úgyhogy nagyon sok fiatal, aki egyébként se nem vallásos, se nem ilyen különösebben pro-life beállítottságú, csak egyszerűen látja a hormonális tablettáknak a rossz következményeit, az egészségügyi kockázatait, egyszerűen nem szeretné felborítani az egészségét ezekkel a szerekkel, és inkább valamiféle más, természetesebb megoldást keres, és erre meg van lehetőség. Szóval annyira szépen van megalkotva a női szervezet, és ennek olyan gyönyörű szabályszerűsége van, hogy miért ne lehetne ezt megtanulni. Minden nő megfigyelheti, hogy hogyan alakul a ciklusa, mikor vannak a termékeny és a terméketlen időszakok, és meg lehet azt oldani, hogy mindenféle kémiai fogamzásgátló nélkül is elkerüljük a nem kívánt terhességet. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a fogamzásgátló tabletták látszólagos biztonságot nyújtanak. Az átfogó szexuális nevelés azt célozza, hogy minél többek jussanak el, akár ingyen fogamzásgátló tablettához. De a fogamzásgátló tabletta tényleg egyébként sok esetben megakadályozza a nem kívánt gyermek megfoganását, de felszabadít a nem biztonságos szexualitás irányába, a nem stabil, nem elkötelezett kapcsolaton belüli szexualitás irányába, a váltogatott párkapcsolatok irányába, és ez nagyon-nagyon sok kárt okoz a fiatalok lelkében. Az emberi kapcsolatokat széttöri. Azt szokás mondani, hogy ez nem probléma, mert hogy mindenki tud vigyázni az életére, hogy nem a fogamzásgátló tablettától lesz valaki hűtlen, de van ilyen hatása. Erre is vannak kutatások, és kimutatható, hogy van olyan hatás, hogy minél azzal, hogy a fogamzásgátló szerek használata elkezdődött, fellazultak a kapcsolatok, sokkal bátrabbak lettek a házasságon kívüli alkalmi kapcsolatok. Úgyhogy ennek ilyen káros következményei vannak. Van más fogamzásgátló szer, mindenféle spirális, mindenféle mindenféle olyan eszközök, amiket be lehet építeni, és ezeknek mindnek megvan az etikai vonatkozása és az egészségügyi vonatkozása is. Nem véletlen, hogy vannak nőgyógyászok egyre többen, akik nem szívesen helyeznek fel spirált, nem szívesen írnak föl fogamzásgátló tablettát, sokkal inkább azon az állásponton vannak, hogy érdemes megtanulni a női test működését, és annak megfelelően nem csak a családtervezés oldható meg, hanem a saját egészségünkről is egy csomó információt kapunk, úgyhogy mindenképpen hasznos lenne, ha a lányok ezt alapvetően megtanulnák. Az biztos, hogy a Jóisten minden bűnt meg tud bocsátani. Ennek feltétele az, hogy legyen belátás, legyen bűntudat, és legyen szándék a bűntől való szabadulásra. Az nagyon fájdalmas, amikor egy nő rádöbben arra, hogy mit is követett el valójában. Nagyon sokszor nem azonnal döbbennek rá, azonnal inkább megkönnyebbülést tapasztalnak, túl vagyok rajta, megoldódott, megy az élet tovább. Nagyon sokszor így közvetlenül az abortusz után. De aztán eljön az a pont, amikor ennek a súlyossága komolyan megterheli őket. Lehet pár év múlva, de lehet akár több évtized múlva is, hogy valamilyen hatásra előjön ez. Például lehet olyan, hogy valakinek lánykorában volt abortusza, és az első gyermeke fogantatása után az ultrahangvizsgálaton szembesül vele, hogy mit is követett el. Vagy volt olyan nagymama például, amikor az unokáját meglátta az ultrahangképen, akkor döbbent rá, hogy mit csinált, mert ugye az a generáció még nem látta a magzatot az anyaméhben, tehát akkor szembesült vele, hogy ez mi is volt tulajdonképpen, és rettenetesen összezuhant. Azt hiszem, hogy a legnehezebb nekik az, hogy önmaguknak tudjanak megbocsátani. Sokan közülük többször is elmennek gyónni, és újra és újra kérik az Isten bocsánatát. És valahogy el kell jutni odáig, hogy lélekben találkozzanak a gyermekükkel. Erről azok tudnának egyébként sokkal hitelesebben beszélni, akik ezeket a lelki gyakorlatokat végig kísérik, és pontosan tapasztalják azt, hogy milyen úton tudnak keresztül menni ezek a nők, nem csak azok, akik hívők, hanem azok is, akik egyáltalán nem hívők, de mégis ennek a hétvégének a folyamán eljutnak valahogy a megszabadulásig, vagy valahogy az Isten szeretete őket is megérinti. Talán anélkül is, hogy konkrétan megtérnének, de mégiscsak megtapasztalják valahogy az Isten irgalmas szeretetét. És ez nagyon fontos egyébként, hogy mi magunk se ítélkezzünk. Tehát, vagy én legalábbis nem formálok arra jogot, hogy megállapítsam, hogy ki milyen mértékig bűnös egy abortuszban, mert nagyon sok történetet hallottam, nagyon sok szituációval találkoztam, és tényleg a szívem szakad meg ezekért a nőkért. És hogyha valaki belekényszerült egy abortuszba, belekényszerítették, vagy annyira tudatlan volt, vagy annyira rossz volt az életvezetési képessége, vagy annyira kevésbé volt asszertív, hogy képviselje magát, szóval annyi minden lehet egy nő életében, hogy idáig eljutott, utána nem szükséges még belerugdosni és gyilkosnak nevezni, hanem nekünk az a feladatunk, hogy aki bajban van, annak segítsünk. Aki az abortuszon átesett, vagy átélte az abortuszt, azt utána segítsük gyógyulni, szeretettel kísérjük, segítsük, hogy elkerülje a következő ilyen helyzetet, és én azt látom, hogy ez a fajta hozzáállás segít abban, hogy az információ is átmenjen. Tehát a legjobban attól fél a társadalom, hogy ítélkezünk fölötte, és hogy bántjuk őket. És a mi társadalmunk rettenetesen sebzett. Tehát említettem ezt a 210 000-es számot, ami az én szüleimnek a korosztályát érint, és ők még élnek, anyukám is él, és az ő korosztályából még nagyon sokan élnek, és ők ennek a sok 100 000 abortusznak a terhét viselik, és az ő családtagjaik, barátaik, környezetük mind viseli ezeknek az abortuszoknak a terhét, tehát a társadalom sebzett ettől. És csak akkor tudjuk elmagyarázni nekik, hogy az élet szép és védendő, hogyha nem bántjuk őket, hanem szeretettel átadjuk az információt nekik, és akkor kinyílnak rá, és elfogadják. Úgyhogy erre kell törekedni. Egyébként nem is jól mondom, mert egyébként vannak, akik az abortusz mellett lobbiznak konkrétan, és vannak, akik minket nagyon súlyosan bántanak, életvédőket, és mindenféle érveket felhoznak amellett, hogy az abortusz mégiscsak egy jog. Tehát nem teljesen így van, és pont ezt kell tudni külön választani, hogy hogy azok a nők, akik átestek abortuszon, azokat ne bántsuk, hogyha bajban vannak és szenvednek, viszont azokkal, akik az abortusz mellett lobbiznak és az abortusz ipart mozgatják, azokkal viszont fel kell venni a harcot, és ki kell mondani azokat az igazságokat, amik kimondandók, és le kell leplezni azokat a súlyörűneket, amit viszont elvégeznek. Tehát ezt azért pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államokban ez egy hatalmas ipar, az abortusz, egy nagyon jó üzletág, ami gyönyörűen fenntartja a Planned Parenthood intézményeit, és a terveik között az szerepel, hogy növeljék az abortuszok számát, mert az annyi bevételt hoz, nem beszélve a magzati szervek kereskedéséről, ami szintén egy üzletág, leleplezték újságírók, napvilágra került, és láthatóak azok a videók, amik arról szólnak, hogy kereskednek ezekkel a szervekkel. Tehát, hogy külön kell tudnunk választani azt, hogy bánunk egy kismamával, hogy bánunk egy nővel, és hogy bánunk magával, a lobbival, aki rosszat akar és rossz információkat terjeszt ebben a témában.
2: Nagyon szépen köszönöm, már elszaladt itt az időnk, rengeteg témáról lehetne itt beszélni, de a kérdések előtt egy tapsal köszönjük meg ezt a részt.
1: Elhangzott műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallották Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület elnökével, az életvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ilyenkor, szeptember legvégén, október elején egy picit mindig örömtelibb szívvel hallgatom ezt a felvezető éneket, kis Szent Teréz gondolatát zenésítette meg a Bonerges együttes, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek, s valahol ezzel a szeretettel szeretnénk újra és újra itt a Mári Rádióban is a kedves hallgatók felé fordulni, hogy az Isten üzenete, az Isten szava elhangozhassék a rádió hullámain keresztül, és éppen ezért vagyunk hálásak mindig, amikor megtapasztaljuk a kedves testvéreknek a segítségét, azt, hogy újra és újra támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Angyalok között vagyunk ezekben a napokban, hiszen nemrég ünnepeltük kedden a szent főangyalokat, ma pedig az őrző angyalokat ünnepeljük a mai napon, és éppen ezért érdemes egy kicsit azt végig gondolni, hogy kik is az angyalok, mit tudunk róluk, mi az, ami fontos. A mai világunkat a racionalizmus jellemzi, és éppen ezért minden, ami túl van az emberi érzékkel megtapasztalhatón, fölfoghatón, ami túl van a kézzel foghatón, azzal nehezen tudunk mit kezdeni. Az angyalok világa pedig ilyen nehéz kérdés, éppen ezért, mert nem ennek a földi világnak a részesei az angyalok. Kik is az angyalok, mit tudunk az angyalok?

az angyalok létezése hitigassága számunkra. A szellemi lények létezése, akik nem testiek és a Szentírásban angyalok néven szerepelnek, ez hitigasság. A Szentírás tanúsága annyira nyilvánvaló, mint amennyire az egybehangzó, a szent hagyomány is ezzel kapcsolatban. Szentírás többször emlegeti az angyalokat, többször emlegeti azokat Jelenések könyve látomásaiban, például akik az Isten trónja körül állnak, akik az Isten világához tartoznak. Szent Ágoston ezt mondja, az angyal szó hitvatalukat jelöli, és nem a természetüket. Azt kérdezett, hogyan nevezzük természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a hivataluk? Angyal. Aszerint, ahogy van szellem, aszerint, hogy amit tesz, az angyal. Egész létüket illetően az angyalok Isten szolgálata, szolgái és hírvivői. Ennek folytán mindenkor látják az Atya arcát, aki a mennyben van. Ők parancsainak a végrehajtói, figyelmesek szavának meghallgatására, és Zsoltárok könyve is említi ezt. Tiszta szellemi teremtmények értelemmel és akarattal bírnak, mint minden teremtmény, személyes lények és halhatatlanok. Minden látható teremtmény felülmúlnak tökéletességben, erről tanúskodik a dicsőségük ragyogása. Ők a teremtéstől fogva az üdvösség történelmének a folyamatában közel vagy távolról hirdetői voltak ennek az üdvösségnek, szolgálták Isten üdvösség tervének megvalósulását. Bezárták a földi paradicsomot, támogatták Lótot, megmentették Hágárt és gyermekét, feltartóztatták Ábrahám karját, a törvény és az angyalok szolgálata által adatott át. Ők vezették Isten népét, hírül vitték Isten választottainak körülbelül születést, meghívást, segítették a prófétákat. Gábor angyal hozta a hírt az előfutár születéséről, és magáról Jézusnak a születéséről is ő hozta a hírt. A megtestesüléstől a mennybe menetelik, a megtestesült ige életét imádattal, szolgálattal vették körül az angyalok. Amikor Isten bevezette elsőszülöttjét a világba, azt mondta, imádják őt, Isten minden angyalai. Zsidó levélben olvassuk. Krisztus születésénél elhangzó dicsőítő éneküket nem szűnünk meg visszhangozni az egyház dicsőítő imájában, dicsőség a magasságban Istennek. Tehát a Szentírás világában számos módon vannak jelen az angyalok. Az egyház egész élete a fentiekhez hasonlóan örvend az angyalok titokzatos és hatalmas segítségének. Liturgiában az egyház az angyalokhoz társul, hogy imádják a háromszor szent Istent. Gyermekkortól fogva egész a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik őrizetükkel és közbenjárásukkal. Tehát az angyalok világáról ilyesféle dolgokat tanít számunkra a szent hagyomány és a Szentírás világa. Ugyanakkor az is világos a számunkra, hogy nem csak ilyen jó angyalok vannak. Ugye a bűnbesés történetében a kígyó megszemélyesíti a sátánt, a gonoszt, aki el akar bennünket választani az Istentől, aki hazugságot állít az Istenről, aki azt akarja, hogy az ember ne bízzon az Istenben, és ez okozza végül is az ember bűnbeesését. Kik ezek a gonosz lelkek, a sátán és angyalai, így nevezi őket a Szentírás. Annak hátterében, hogy ősszüleink az engedetlenséget választották, ott áll a kísértő szava, amely szembehelyezkedik Istennel, és ezek a szavak az irigység folytán az embert halálba taszítják. A Szentírás és az egyház hagyománya ebben a létezőben egy bukott angyalt lát, akit sátánnak vagy ördögnek nevez. Az egyház tanítja, hogy ez kezdetén jó angyal volt, Isten teremtménye. Az ördögöt pedig, és a többi démonokat Isten teremtette természetük szerint jónak, és ők maguktól váltak gonosszá. Tehát nem igaz az, hogy az Isten jót is, meg rosszat is teremtett. Isten minden teremtménye eredetileg jó volt, csak azután
azután az angyalok egy

része föllázadt az Isten ellen szabad döntésükkel és végleges döntésükkel, tehát az angyalok már nem javulnak, a gonosz lelkek már nem javulhatnak meg, és a jó angyalok se válhatnak már rosszá, mert ez a döntéshelyzet már lezárult az angyalok világában. Az angyalok választásának jellege az, hogy visszavonhatatlan, ám ez nem a végtelen isteni irgalom gyengességére mutat, hanem arra, hogy ők olyan bűnt követtek el, amely megbocsáthatatlan. Bukásukat nem követhette bűnbánat, ahogy az ember halála után sincs lehetőség a bűnbánatra. A Szentírás állítja annak a rombolni akaró befolyását, akit Jézus úgy hív, hogy a gyilkos kezdettől fogva, aki megkísértette Jézust és el akarta téríteni a küldetést, amit az atyától kapott. Isten fia azért jelent meg, hogy szétrombolja a sátán művét. Művében pedig a következményét illetően legsúlyosabb az volt, hogy hazug módon az embert Istennel szembeni engedetlenségre csábította. A sátán hatalma azonban nem végtelen. Ő nem több, mint teremtmény. Hatalma van áll mindazt megtenni, ami a tiszta szellem megtehet, de mindig csak teremtmény marad, nem tudja feltartóztatni Isten országának épülését. Bár a sátán a világban Isten ellen és a Krisztusban fennálló országa ellen ténykedik, bár tevékenykedésének súlyos következményei vannak minden egyes ember, mind az emberi közösségek életében, mivel hogy szellemi létező közvetlenül hat, mint a fizikai természet, de tevékenykedését az isteni gondviselés engedte meg, amely az ember és a világ történelmét erőteljesen gyengétséggel irányítja. Nagy titok az, hogy Isten miért engedi meg a sátán ténykedését, de mi tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Tehát a katekizmus így beszél az Istenről, az angyalokról, így mutatja be az angyalok világát a számunkra.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Szent Bernát apát egyik beszédében a 94. Zsoltárhoz fűzi a gondolatait, ez a mondathoz angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadom. Őrangyalokhoz kapcsolódó ez a Zsoltár idézet, és ezzel kapcsolatban fogalmazza meg Szent Bernát apát, magasztaljuk az Urat irgalmasságáért, csodáért, amelyeket az emberekért cselekedett. Magasztaljuk az Urat, és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgot cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordított felé szívedet? Felé fordított szívedet, íme törődöl vele, és gondját viseled. Sőt, elküldött hozzá egyszülöttedet, kiárasztod rá szent lelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged. És szent angyalaidat küldött szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket. Angyalainak parancsod adott, hogy őrizzenek minden utadon. Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántunk téged, milyen nagy hűségre indítanak, milyen nagy bizalomra sarkalnak. Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jó akaratukért, bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állnak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtuk mindenféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az így nagy őrzőknek. Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel. Adjuk meg neki azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, amivel tartozunk neki. De a tiszteletünk és szeretetünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent, azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk. Testvéreim, igazi szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyi atyán gondviselőinké, gyámolítóinká, vezetőinké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert még gondviselők és gyámolók vagyunk felett, vannak felettünk, mint gyermekek felett, mintha most még semmiben sem különböznénk a szolgáktól. Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, még ha nehéz is, és nagyon nagy és nagyon veszélyes út áll előttünk, miért félnék ilyen hatalmas védelmezőnk oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon, még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, maradjunk meg boldogan az ég istenének ebben az oltalmában. Tehát Szent Bernát apát fogalmaz így a gondolataiban, amikor az Szent Angyalok ünnepéhez kapcsolódik, ez a mai napunknak, ez az olvasmányos imaórájának a második olvasmánya lesz, ez az olvasmány. Nagyszent Gergely pápa, az amikor az evangéliumokról beszél, akkor írja ezeket. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalokan, vagyis küldöttek, amikor valamilyen Isten üzenet közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzenetet hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzenetket adnak át, főangyaloknak. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte az Isten. Úgy illet, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiki nem azért kapja a saját nevét, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek.
ezért egyikük a neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék, senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen azért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja a végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Akkor nagy harc számadt Mihály főangyallal, tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja a végleges kárhozatba. Ő az az ősi ellenség, aki gőgében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ugyanígy, azért te Isten Szűzmáriához Gábort, mert a neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni. Ugyanakkor erős Istenként, győztes harcosként is jötte földre, ezért jelentette be Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás céljából küldött, az méltán viseli az Isten orvossága nevet. Tehát a főangyalokról beszél ebben a gondolat sorában Nagyszent Gergely pápa. Itt egy picit meg is állhatunk a főangyalok körénél, hiszen ugye Mihály az Isten ereje, valamilyen az Isten, ki olyan, mint az Isten harcaiban működik közre, és amikor a jó harcot meg kell harcolnunk, akkor Mihály erejére támaszkodhatunk. Gábor Isten ereje nagy híreket tud hozni, és mi is ilyen hírvívők lehetünk, amikor az üdvösség örömhírét szeretnénk elvinni a körülöttünk élő emberek számára. Ráfael pedig Isten gyógyít, Tóbiás könyvében olvassuk az ő történetét, amikor elkíséri Tobitot Ráguelhez, hogy a pénzt visszahozza, és ott Ráguelnél találja meg Sárát, akit azután feleségül vesz, akit szintén egy démon gyötör, és mindkettőket meggyógyítja. Végül pedig Tóbiás szemét is meggyógyítja, hogy újra lásson. De Ráfaelnek még egy érdekes tulajdonságát felfedezhetjük, hiszen nekünk valószínűleg ilyen jellegű gyógyító erénk nincsen, bár a megbocsátás, a bocsánatkérés sok minden gyógyíthatja a másik ember lelkét, de talán leginkább azzal lehetünk a másik ember gyógyítói, ha elkísérjük őt útján. Ahogy Ráfael elkísérte az útra kelő fiút, úgy kell nekünk is elkísérnünk a másik embert azon az úton, amelyen ő jár. Mellette állva, segítve, támogatva őt. Így tudunk egyre inkább közel kerülni Jézushoz. Így tudjuk egyre jobban megmutatni Krisztust, akinek arcát igyekszünk szemlélni. Krisztust, aki végigélte földi életünket, és segít bennünket lelke erejével, hogy végigjárva útunkat érkezhessünk el abba az országba, melyet Jézus maga készít a mi számunkra. Angyalaival segít és támogat bennünket Isten, angyalaival mutatja meg számunkra az utat, amely az örök élet országába vezet el bennünket. Ezen az úton szeretnénk haladni, ezen az úton szeretnénk járni. Ez az út az, ami az örök életbe vezet bennünket, nem egyedül, Isten kegyelmével és a közösség erejével akarjuk ezt az utat végigjárni.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és egyrészt lehet telefonálni, hozzászólni a műsorhoz. A 374-0904-es telefonszámon angyalai lehetünk másoknak. Érdekes játék, hogy legyél az angyala valakinek, úgy kísérd azt a napját, vagy azt az időszakát, hogy ne vegy észre, hogy te vagy az, aki őt segített, támogatott, de mégis legyél a közelében, kísérd őt a nap folyamán. Október hónapnak a nagyon szép imádsága a rózsafüzér imádság. Persze sokan nehéznek gondolják ezt az imádságot, hiszen ugyanazt az üdvözlőjét ismételjük, és tízszer egymás után, meg megint tízszer egymás után, és ez olyan nehéznek tűnik. Nem azért, mert az imádság szövege lenne nehéz, hanem azért, mert a mai pörgő, felgyorsult világunkban ugyanazt az imát ismételgetni, az nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű a számunkra. És talán sokan, magam is kicsit úgy vagyok vele, hogy jobban szeretem azt, amikor csöndben oda tudok ülni az Isten elé, amikor az imádságom nem kifejezett szavakból áll, hanem egy csöndes jelenlétből, és a kettő nehezen fér össze, bár nyilván nagy szükség van a rózsafüzér imádságra is, meg a zsolozsmára, meg a többi szóban megvalósul imára, de jó, hogyha van mellette ilyen egészen elcsöndesülő imádság. Persze a rózsafüzér azért nem csak abból áll, hogy az üdvözlőjéket ismételgetem, hanem minden egy-egy tizedhez kapcsolódik egy titok, úgy nevezzük, hogy titok, kapcsolódik egy gondolat. Jézus életével, vagy esetleg Mária életével kapcsolatban kapcsolódik egy-egy gondolat, egy-egy esemény, amire egy picit odafigyelhetek, és talán az is már kicsit tapasztalatunk, hogy az üdvözlégy imádsága az olyan módon megy fejből, hogy nem baj, hogyha közben egy kicsit a gondolatom másfelé jár, de azért az imát azt magát tudom mondani, vagy ha közösségben mondjuk a rózsafüzér imádságot, akkor az sokat segít abban, hogy akkor egy kicsit el tudjak gondolkozni azon a titkon, ami éppen előttünk áll az adott rózsafüzérben, és éppen ezért fontos, meg szép ez az imádság a számunkra, éppen ezért jó, hogyha ezt az imádságot újra és újra tudjuk gyakorolni, újra és újra meg tudjuk tenni. Persze érdekes dolog, néha kedvemben oda menni, amikor egy autónak a visszapillantó tükrén látok rózsafüzért lógni, hogy megkérdezném, hogy tudja-e mi ez és mire kell használni, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki ezt oda kiteszi, tudja, hogy mire kell, meg hogyan kell használni. De mi szeretnénk a rózsafüzéren keresztül is tanúságot tenni arról a világról, amelyben élünk, arról a hívő világról, amely körülvesz bennünket. Valamikor a tavasz folyamán került ez a felhívás ki az internetre. Fábri Kornél atya egy fiatal javaslatára hirdette meg, hogy június kezdetétől imádkozzunk el 15 millió rózsafüzért, és ezáltal is az imádság világába emeljük be hazánkat, nemzetünket. Most már ott tartunk, hogy 11.725.000 rózsafüzér fölajánlás érkezett. Én nyilván gondolom, hogy ennél sokkal több, csak nem mindenki regisztrálta be egy-egy imádságát, amelyet a hazáért végzett. És ma már a zarándok.ma applikációján keresztül be lehet regisztrálni egy üdvözlégy Mária imádkozását, de be lehet azt is, amikor egy tizedet végzett valaki, vagy be lehet azt is, amikor egy teljes rózsafüzért imádkozott el hazánkért, és ezáltal léphetünk újra és újra előre, haladhatunk az Istennek az útján, az imádságnak az útján, és imádkozhatunk hazánkért, imádkozhatunk nemzetünkért, hogy olyan módon tudjunk jelen lenni a világ életében, hogy az valóban az országunk javát,
valóban a világ békét, békességét tudja szolgálni. Ugye a rózsafűzér eredetileg három körből állt, ez 150 üdvözlégyet jelentett, és egy kicsit az a kép is mögötte volt, hogy akkor a 150 Zsoltár helyébe imádkozunk el 150 üdvözlégy Máriát, és ez egy szép gondolat. Második János Pál pápa, amikor a rózsafűzér évét meghirdette, akkor kiegészítette még öt titokkal, a világosság titkaival a rózsafűzér imádságot, hogy ezáltal is teljesebbé tegyük a Jézusnak az életét, teljesebbé tegyük azt, hogy Jézus életére figyelve forduljunk az Istenhez, és erősödjünk meg Isten iránti szeretetünkben, hiszen az örvendetes szentolvasó Jézus gyermekség történetét öleli föl, a fájdalmas, a szenvedés történetet, a világosság, a nyilvános működést, a dicsőséges pedig a feltámadás időszakát, környékét járja körül. És ezért érdekes, ezért fontos számunkra az üdvözlégy, hogy ilyen módon tudjuk egyre inkább Jézus életében megerősödni, így tudjunk egyre jobban Jézus kegyelmével megerősödni, így tudjunk Jézus szeretetében egyre jobban jelen lenni, és megtapasztalni az ő kegyelmének erejét. A rózsafűzér imádság azzal, hogy ismétlődnek az üdvözlégyek, lehet olyan helyzet, olyan fájdalmas helyzet, amikor az embernek nincsenek külön olyan nagyon szép gondolatai, hanem csak ismétli ugyanazt, és akkor a üdvözlégy Máriát ismételgetve tud az ember egy kicsit helyre zökkenni, megnyugodni, tud egy kicsit az ember megerősödni abban a nehéz helyzetben is. Ez is lehet a rózsafűzérnek egy szépsége, a rózsafűzérnek egy értéke, és ilyen módon tudunk Jézushoz egyre jobban közel kerülni. A rózsafűzér imádság tehát egy szép imádsága keresztény életünknek, szép imádsága mindennapjainknak, és most az október folyamán újra és újra elővesszük ezt az imádságot, és legtöbb templomban, közösségben meg szépen közösen igyekszünk imádkozni ezt az imádságot, igyekszünk ennek az imádságnak a mélyére hatolni, hogy egyre jobban Krisztus szeretete legyen közöttünk bennünk, Krisztus szeretetét tudjuk egyre inkább megtapasztalni, megérezni, és ilyen módon tudjunk Jézus szeretetével közel kerülni mindazokhoz, akik körülöttünk vannak, mindazokhoz, akikért imádkozni szeretnénk. A rózsafűzér imádsága tehát ilyen nagyon szép imádsága számunkra, ilyen szépen megerősít bennünket abban, amiben újra és újra Krisztussal szeretnénk járni. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Áldottak az öregek barátai. Áldott, aki megértéssel kísér és fogja reszkető kezünket. Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja el már a szót. Áldott, aki nem csodálkozik, hogy sok mindent nem látunk és lassan jár nálunk az ész. Áldott, aki nem veszi észre, hogy ma megint kiömlött a kávé az asztalon. Áldott, aki mosolyogva áll meg, hogy elbeszélgessen velünk. Áldott, aki nem árulja el, hogy már kétszer hallotta tőlünk ezt a történetet. Áldott, aki fel tudja idézni velünk a tegnap emlékeit. Áldott, akitől megtudjuk, hogy nekünk is jut még tisztelet, szeretet, hogy nem vagyunk azért még mi se egyedül. Áldott, aki segíti vinni öregségünk keresztjét, mely nekünk is oly nehéz. Áldott, ki szerető leleményességgel segíti ingadozó lépteinket a hazafelé vezető úton. Mécs László.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafüzért imádkozza. Kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A feltámadás fénye beragyogta a mindenséget, lehullottak a test és lélek bilincsei. A feltámadás titka már földi életemben is átjárja lelkemet, ha engedem. Egy-egy rossz szokás elhagyása, vagy ha felülkerekedek fájdalmaimon, legyőzöm nehézségeimet, ez mind-mind a feltámadás misztériumát hirdeti bennem. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdetétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja a helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok a Szűzanyával együtt imádkoztak. Tudok-e én is a Szűzanyával együtt imádkozni? Az ő segítségét kérni, hiszen a Szentlélek siet, ha a Szűzanyát, a jegyesét találja egy ember szívében. Csak is a Szentlélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, stöld el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó téteményedért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
9: aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözléd Mária!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges József Üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Éles tör járta át a szívét, s ezzel megérte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem árthatott annak, akit az Atya kiválasztott, és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Végül a szeplőtelen szűz, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén testestől lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királyává tette őt az Úr, hogy még teljesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, aki legyőzte a bűnt és a halált. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária, a mi királynőnk, égnek és földnek királynéja. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága, Szent Fia országa növekedjék. ezért imádkozzunk Istenhez, Szűz Mária közbejárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt. Szűz Mária nem áll dicsőségének fényében tétlenül, hanem mint egykor Kánában a jóságos anya látja szorongattatásban lévő minden gyermekének szükségét, és hatalmas közbenjárunk, szüntelenül imádkozik értünk. Papok és családok királynője, nemzetek anyja, ments meg szolgáidat és családjainkat a világ romboló hatásaitól, védj bennünket oltalmazó palástod alá, hogy mindannyian hűségesen kitartsunk hivatásunkban, és maradéktalanul teljesítsük állapotbeli kötelezettségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 3-a. Elfogyott a boruk. Ezt János evangéliumában olvassuk a 2. fejezet 3. versében. Elfogyott a boruk. Erre a világra nagyon is jellemző, hogy valami előbb-utóbb elfogy. És a világ is maga is elfogy, mint Kánában a bor. Elkopik az öröm, megkopik a szerelem, elmúlik a lelkesedés, és elmúlik az élet. Az evangélium kezdetén olvastuk, hogy Jézus Krisztusban látjuk az Isten dicsőségét. János evangéliumáról beszélek. A kánai mennyektő Jézus Krisztus első jeleként megmutatott dicsőség. Ebben a jelben, Krisztus első jelként megmutatott dicsőségében, ebben a jelben felragyogott a sötétségben a világosság. Ez Jézus Krisztus küldetése. Ahol ő jelen van, ott felragyog az egyetlen megoldás. Az sem véletlen, hogy az első krisztusi jel egy lakodalmon adatott. Hangsúlyozva ezzel az öröm és a házasság fontosságát az isteni rendben. A házasság és az öröm kapcsolatát, valamint azt, hogy mindkettő lehetetlen Jézus Krisztus megváltó kegyelme nélkül. Az Úr nélkül ugyanis magányban és szomorúságban maradunk. Legyünk bár akár idézőjelben mindennek a birtokosai ebben a világban. Mondom, erre a világra nagyon is jellemző, hogy előbb-utóbb valami elfogy belőle. Elfogy, mint Kánában a bor, elkopik ebben a világban az öröm, ebben a világban megkopik a szerelem, ebben a világban elmúlik a lelkesedés is, elmúlik az élet is. Jézus Krisztus nélkül az élet végső summája, bármit teszünk is ez, elfogyott. A prédikátor ezért summáz így. Minden hiába valóság. Sőt, az ember ebbe még bele is törődhet, mert belefáradhat az egészbe. A szél lassan elfújja az első dalom. Nem is baj, mert egy kicsit már unom, mondta egy régi sláger. De itt lép közben Jézus Krisztus, és az általa rendelt időben cselekszik. E közben mindenki engedelmes, idézőjelben mellékszereplő lehet csak. Jézus Krisztus körül. Még Mária is. Amikor pedig a földi bor elfogyna, az Úr adja a jobbat, a mennyei bort, hogy kitöltse fel az ürességet, hogy örökkévaló örömet, örökkévaló tartalmat, örökkévaló társat nyújtson. Már ebben a világban is. Az ő feltámadása, mint legnagyobb jel hirdeti, amit ő adott, az nem fogy el. Őnála keres, őtőle kérj, és őtőle fogadj el mindent. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsaeső ima estet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Csendüljön hála énekünk, dicsérjük Isten nagy nevét, Krisztus kegyelmét érdemét. Mert Krisztus által alkotott nekünk az Istenét napot,

Atyánkinek nincs kezdete, adhogy napunk ma teljesen. Krisztus

0: Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. Tízhúró lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem bikájéhoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad, szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Magasztaljátok Istenünket! Hallgassátok egek szavamat, hallja meg a föld is szám igéit. Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat. Mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi. Az Úr nevét hívom segítségül, magasztaljátok Istenünket. Mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja. Hűséges és fedhetetlen az Isten, ő maga az igazság és egyenesség. Vétkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már, gonosz és elfajzott nemzedékez. Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan, balga nép. Vajon nem tulajdon atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és föntart? Emlékezz csak a régi időkre, vedd sorra az egyes nemzedékeket. Kérdezz atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked. Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait, és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint, az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége. A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, az ord magányosság földjén. Körülvette és tanítgatta, és mint a szeme fényét úgy őrizte. Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg. Kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, és tulajdon vállain vitte. Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztaljátok Istenünket! Urunk, a te neved szélese világon, mély csodálatos! Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon, mély csodálatos! Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged! kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot barmot a mezővadjait, az égmadarait s a tengerhalait, amelyek a tengerösvényeit járják. Uram, mi urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
1: Ajkam örvendelszem, amikor neked énekel. Ajkam örvendelszem,

amikor neked énekel. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Ajka mörvendezzel, amikor neked énekel. Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Úrunk. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott mi nékünk, szolgáljának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorolt,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte.

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Úrunk.
1: Ünnepeljük Krisztus jóságát és bölcsességét, mert ő halálra adta magát, hogy testvéreinkben, különösen a bajba jutottakban, őt magát lássuk és szeressük. Kérjük álhatatosan, Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben. Már reggel gondolunk feltámadásodra, és megváltásod jó téteményeit kívánjuk mindenkinek. Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben. Add, Urunk, hogy a mai napon tanúságot tegyünk rólad, és általad az Atyának tetsző szent áldozatot mutassunk be. Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben. Segítségeddel mindenkiben ismerjük fel a te képmásodat, hogy bennük neked szolgáljunk. Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben. Krisztus, te vagy az igazi szőlőtő, és mi a szőlővesszők. Add, hogy benned maradjunk, bőséges gyümölcsöt teremjünk, és magasztaljuk Istenünket, Atyánkat. Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben. Mondjuk az Úr imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, dicsérjen téged ajkunk, dicsérjen lelkünk, dicsérjen életünk, és mert a te ajándékod, hogy vagyunk, legyen tiéd az egész életünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Hát Szent István kezét fogva elindultunk, hogy megújítsuk a világunkat. Szebbé, jobbá tegyük. Szent István gyermekei vagyunk. Az ő intelmeit hallgatjuk, tanulunk tőle. És ugye a hetedik intelem, a hetedik fejezetben van egy ilyen mondat, a szüleid példáját kövesd, mert az apák jó példájának követése dísze a fiataloknak. Ne habozz követd az én erkölcseimet, hogy Isten és az emberek előtt is kedves légy. Hát, gondolom, a mai fiataloknak ezt nagyon fontos lenne, hosszan gondoljuk, de mi magunk is, mindannyian. Nézzünk a mi Urunk Jézus Krisztusra. Ugye sokszor mondja, hogy régiek ezt mondták, mondom én ezt. Hogy aki régebb azt mondta, aki valakit bánt, vértont, én azt mondom, hogy elég, ha te rosszat gondolsz másról, vagy mondasz, azt mondod, hogy elmebeteg vagy hülye, az méltó az örök kárhozatra. Tehát úgy tűnik, mintha Jézus, hogy mondjam, lendületesen keresztül lépte az Ószövetségen, és meghirdeti maga új szövetségét. De egy pillanatra se felejtsük el, ugye Jézus se felejtette el az Ószövetség értékeit. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy beteljesítsem. Bizony, bizony mondom nektek, az ég és a föld el nem múlik. Egyetlen vessző vagy egyetlen jel, betű sem vész el a törvényből, míg mindez be nem teljesedik. Tehát Jézus Krisztus, úgy mondjam, új szövetséget hirdet, de a hagyományokat, a prófétákat ajra tartsa, Tábor hegyén. Valakik mondták, hogy hát tényleg miért nem is vitte fel az egész apostolokat, sőt a félvilágot, hogy hát ott a színeváltozás hegyén megmutassa az ő ragyogó isteni arcát, hogy Betlehembe kisgyermekként jött közénk, ez oké, nagyon szép, de hát ezt az isteni ragyogást milyen jó lenne, láttuk volna mi is. Hát amikor ott jártam, akkor láttam az egy hihetetlen magas hegy, meredek. Én azt gondolom, hogy jó páran az apostolok között azt mondták, Mester, megvárunk itt lent. Tehát, hogy mondjam, és felmegy ugye a hegyre, és megjelenik neki Illés és Mózes. Hagyomány. És maga Jézus Krisztus nagyon sok helyet idéz a prófétákból, az Ószövetségből. Tehát Jézus arra tanít bennünket, hogy igenis a múltat, az értéket, azt tiszteljük, becsüljük, és fogadjuk el. És Szent István is erre kér, hogy igen,

Olyan intézménynek vagyok tagja, amit 800 évvel ezelőtt Szent Ferenc alapított, amit 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus ugye elindított. Tehát, hogy mondjam, nem a falvédőről báztam le. De az is, hogy egy olyan kolostorban lakok, amit hát ugye 1442-ben Hunyadi János alapított. Ő mondta, Ferences testvérek, itt ez a föld, a tiétek, lakjátok be, szolgáljátok az Istent, az embertársaimat, neveljetek, oktassatok valamit. Hogy mondjam, ez a hagyomány súlyt ad, gerincet ad, örömöt ad. És azt gondolom, hogy te is, hát a magad családjának, közösségednek az értékeit próbáld előrevenni. Tehát olyan szomorú látni azt, hogy sokszor mostan felújítanak egy házat, régit ledózerolják, nem tudom miféle, és hát minden új. Leselejtezik a múltat. Az is olyan szomorú, amikor látom azt, hogy valaki fogja magát, és akkor elindul a nagyvilágba, és akkor ő hát teremt a semmiből új világot. Őszinte legyek, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki évek, évtizedek óta külföldön, és akkor megkérdezem, és akkor sikerült gyökeret ereszteni, jól vagy? Hát azt mondja, én sose fogok itt jól lenni. Eljöttem a gyerekeké, vagy mit tudom én miért. De hiányoznak az otthoni ízek, szagok, minden hiányzik. Jópofa volt az egyik férfi, mert azt mondja, hogy elévett egy ekkora pálinkás üveget, azt mondja, hogy ez orosz hegyi. Nem adok sokat, mert ezt tartogatom, mikor nagyon elfog a honvágy, akkor eléveszem, és egy-egy pipettával egy cseppet a nyelvemre cseppentem, hogy érezzem az otthoni ízeket. Hogy eszembe jut egy másik, egy egyszerű férfi kiment, 10 osztályt végzett, és egy ilyen vágóhídon dolgozott, vagy 8 évet. És aztán, amikor hazajött, és ugye most már nincs, hál' Istennek, Romániában is rend van nagyjából, de aztán, amikor hazajöttem, és átjöttem a határon, és láttam a sok szemetet a sáncba, aztán én letérgyeltem oda is, és éreztem, hogy itthon vagyok. Igen, a szülőföld iránt, az őseink iránti szeretetet Jóisten mélyen a szívünkbe ültette, és ezt nem szabad kitépni. Előtte van egy fiú, aki, hát hogy mondjam, 8-os komisz, aranyos, kedves gyerek, és hogy hát ő mentem zsombolja fel, és azt mondja, atya, én is arra lakok, nem viszel. Nyári vakáció kezdete volt, nem mondom, gyere, ülj be, meglátogatjuk a gyerekeket, meg a szüleidet. Hát csak az anyukája élt, és az is beteges volt, tudtam, és elmegyünk, és hát egész úton lelkesedett egy csavateső, a Temesvár mellett, ott a Dragsinán, hát ott folyik el a Bega, és hogy van egy nagy kanyar, és hogy ott lehet fejest is ugrani, homokos part, az ágak ráhajolnak folyóra, hogy meleg, nyáron, hát csak hallgattam, hogy hát ugye én a hegyek közül vagyok, és ez a Temesvár vidék, hát olyan, mint Szeged, lapos. Szoktuk viccelődni, hogy nem lejt se jobbra, se balra, se lejtes terület az. Na de nem mondtam neki semmit, én vezettem, ő meg lelkesedett, és mesélt, hogy milyen szilvafa van a házuk mellett, és hogy beleharadsz, és folyik le. Jaj, atya, most még nincs megérve biztos, de amikor megérik, ugye én telefonálok, jöjjön el, látogasson meg. Na és hát akkor elértünk a faluba a bekötő útra, hát azt mondja, álljak meg. Hát mondom, gondoltam, hogy a kanyarok, vagy mit tudom, én megviselte a gyomrát, megállok, de nem szállt ki az autóból. Hát mondom, nem sétálsz egyet? Azt mondja, hát, atya, mondjam meg őszintén, ha van valahol mennyország ezen a földön, az ugye itt Dragsinán van. Igen. Neki ott van a mennyország, nekem mondjuk Csíkszeredában, mert én itt nőttem fel, de neked is van valahol mennyország. A szülőfölded nagyon fontos. Őseid nagyon fontosak. Megérkeztem ezzel a gyerekkel a ház elé, és
Hát ugye dudáltunk, és akkor kijött egy öreg néni kopacon,

látszott, hogy vak, és hát úgy imbolygó léptekkel elindult a kapu felé, és az ablakon ki volt könyökölve egy néni, és mondta, hogy édesanyám, kicsit jobbra, jobbra, előre, megint. És nagymama így kinyitotta a kertkaput, és bementünk a hát az udvarra, a gaz felvette mindent, és hát ugye bementünk a házba, és kiderült, hogy az anyuka nem tud lábra állni, mert nagyon fájnak a lábai, és minden, és hát az én fiam, a rossz csont, Alex, elé varázsolt az autó, hogy nem is láttam, mikor raktam be két mankót, és mondta, édesem, hoztam, hogy tudjál járni. És az anyuka elkezdett sírni, és mondta, fiam, én már bottal se tudok járni, annyira fáj a lábam. És akkor mondta a gyerek, hogy nézd, édesem, tudod, én most vissza fogok menni Dévára, mert ott az állomás mellett van egy kifőzde, és én vállaltam, hogy mosogatok nyáron. 16 éves fiú volt. És őszire lesz annyi pénzünk, hogy hát, hogy mondjam, megműtetjük a lábadat. Igen, testvéreim, az Isten belénk írta, Szent István is erre biztatta, mi Urunk Jézus Krisztus is. Ne engedjük el az őseinket, a múltunkat, a szeretteink kezét. Ragaszkodjunk. Én láncszem vagyok. A múltból jön egy hosszú láncfolyó, és én vagyok az a láncszem, amelyik a jövővel összeköti az életet. Ragaszkodjunk szeretteinkhez, szülőföldeinkhez, hagyományainkhoz, azokhoz az értékekhez, amiket őseinktől kaptunk, és amiket mi szeretnénk, vagy kell, hogy továbbadjunk a gyermekeinknek. Isten áldja neked!

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája a gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szentatya beszéde, a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lurdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fél a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben napnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szentatya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
1: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szentatya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió. Gondoljunk csak bele, 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve, és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik, és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk, otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is, mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük, hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. üdvözlégy Mária.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szentatya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
1: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szentszékkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztérium által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetet beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szentatya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jellegének világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnénk kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
3: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre. Akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, vagy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező szeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: erre
3: volt.
0: Erre utal a pápa maga is.
3: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
3: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti, talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiátkozás. Hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
3: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról?
3: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostai hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelidebb ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahonnét Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
3: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ez a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom nem a meghívó körében, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességet, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
3: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszél. Ferenc pápánál nyilván az az impulzív jelleg ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam meg kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy kedves Szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő elmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
3: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti a mi számunkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így, ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Radio. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződer Mária.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának meghívója a 31. családkongresszusra. Egy test, érted adatik. Házasság és eukarisztia 2026. október 15-e és 17-e között a Váci püspökségen. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várjuk az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Házigazdánk idén is Marton Zsolt püspökatya, az MKPK családreferense, s a Szentmisét Bábel Balázs püspökatya mutatja be. Ízelítő a programból. Dr. Papp Miklós, a szentségek családi dimenziója. Mitől több a szentségi házasság, mint egy jó sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él, idézett Papp Miklóstól. Szabó Tamás, az egység szentsége, a szentségek egysége. Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is. Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, idézett Szabó Tamástól. További témák. Lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás. És ami a programajánlóban nem szerepel, találkozások régi és új ismerősökkel, jó beszélgetések, finom falatok mellett, inspiráló gondolatok, és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni. Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk. Regisztráció a www.családegyház.hu oldalon keresendő. Találkozzunk a 31. családkongresszuson. Szent Ferenc tranzitusa. Esztergomban ünnepeljük Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját október 3-án délután. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön együtt ünnepelni a magyarországi összes ferences testvérrel és nővérrel. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány szeretettel meghívja önt az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján sorra kerülő ünnepségre. A program 2026. október 3-án szombaton, 15 óra 30 perckor napközbeni imaóra, 16 órától ünnepi szentmise, amelyet dr. Székely János püspök úr celebrál. 17 órakor a tranzitus szertartása kezdődik Berhidai Pius tartományfőnökkel. Helyszíne Esztergom, Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház, Szent István tér 1 szám. A regisztrációt keressék a ferencesek.hu honlapon.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Rózsa eső ima este tartottak Kaposváron. Martos Levente Balázs áldozó pappá szentelte a szalézi tartomány fiatal szerzetesét. A béke és a párbeszéd jegyében ünneplik a Szent Ferenc jubileumi évét Pakisztánban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Július 4-én az óbudai Szent Péter és Pál templomban Sivádó Balázs örökfogadalmas szalézi szerzetest áldozó pappá szentelte Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, tájékoztatott a Magyar Szalézi Tartomány. Sivadó Balázs magyarországi és olaszországi tanulmányai során számos helyen megfordult, nemzetközi közösségekben szerzett tapasztalatokat, sokfelé szolgált a fiatalok között, és mindeközben személyes meggyőződésévé vált a szalézi pedagógia egyik legfontosabb alapelve, mely szerint a misszióra a misszióban kell felkészülni. Hiszen a fiataloknak sok kérdése van, nagyon fontos elmélyíteni a hitet és az élettel kapcsolatos ismereteiket, és hiteles válaszokat adni nekik. A fiatal szerzetes pap Don Bosco életpéldájából vett bölcsességgel foglalta össze életcélját. A hivatás küldetés nem csak érzelmi fellángolás, és egy életre szól. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a pakisztáni ferencesek az október 4-i ünnep közelettével, megújítva elkötelezettségüket, hogy a Szent Szellemében éljék és hirdessék az evangéliumot, tudósít a Fidesz. Az Islamabad Rawalpindi egyházmegye ferences családja és a helyi katolikus hívek jubileumi ünnepségek keretében emlékeztek meg Szent Ferenc életéről, lelkiségéről és pakisztáni örökségéről. Az általa megtestesített evangéliumi szellemiség és a megbékélés szimbólumaként fehér galambokat röptettek, valamint életéről és küldetéséről egy színházi előadást is bemutattak. A program központi eseményén, szeptember 29-én, Islamabadban celebrált szentmisén Arshad érsek kiemelte. Szent Ferenc evangélium iránti radikális elkötelezettsége, egyszerűsége, alázatossága, valamint Isten és a teremtett világ iránti szeretete ma is inspirálja a híveket. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból. Szoktam mondani a cimboráimnak, hogy amikor valami vita helyzetbe kerülök, akkor én ezt a szelíd határozottság hangján azért el kell, hogy mondjam, pont. Ez egyfajta általam vélt helyes katolikus hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem az ember, ha tanúságtevő helyzetbe kerül, az egy olyan nagyon kitüntetett helyzet, amivel kötelező is élnie. Én a Bibliában is egyébként mindig ezeket az idézeteket szoktam keresni, hogy hol lehet az ember tanúságtevő, és miként lesz az ember tanúságtevő. Nem szabad, hogy meghátráljunk bizonyos helyzetekben. Itt vannak konkrét élethelyzeteink a közéletben, amikor van tennivalónk. A katolikus magyar ember egyrészt alkotmány tisztelete miatt, másrészt pedig a saját meggyőződése miatt nem tűrheti azt el, hogy bárkinek a vallásával, a hitbeli meggyőződésével vicceskedjenek. Nem lehet futni hagyni az ilyen embereket, vagy ilyen jelenségeket, hanem mindenki vállaljon szépen felelősséget azért, amit mond, vagy azért, amit tesz mások ellen. Hogy az ember hogyan éli meg ezt a dolgot, hogy az egyházában, a hitében él. Az ember magán elkezdi ezt, hogy kiáll le azok a dolgokért, amik neki egyébként a hitben, meg a templomban vasárnap is fontosak. Ez megmarad ezen a szinten, vagy pedig az ember elkezd aszerint élni és cselekedni. Nem állunk meg azon a szinten, hogy csak ezt gondoljuk, vagy ezt képviseljük. Nagyszerű, hogy képviseljük, csak nem teszünk azért semmit, hogy ez így is legyen.

0: Bucsi Levente, Szalézi Szent Ferenc díjas újságíró gondolatait hallották. A Duna Média szolgáltató non-profit CRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma október 3-án, a hónap első szombatján. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szidler Luizi köszönti mindnyájukat. Remélem ébren vannak már sokan, és velünk tartanak egészen majdnem 8:30-ig. Technikai munkatársam Hefele Kis Ferenc, és Édua is itt van mellettem, a Mária Rádió egyik önkéntese, úgyhogy vele visszük most a napindítót, egyébként vendégként van most itt, és aztán lehet, hogy bekapcsolódik majd a napindítópa. A vonalban Hulitka Róbert atya, jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves atya.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszönjük szépen, hogy megint itt van velünk, és kezdjük az imádsággal a napot, úgyhogy ön kezdje az imádsággal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem még nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent tudás látszatától, és mindent jobban tudás hazugságától. A gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar, ments meg a közönytől, a házsátos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába a valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszom szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tarts meg és növeld hitemet. Szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is ezt a gyönyörű reggeli imádságot, elmélkedést tulajdonképpen. És kedves hallgatóink, most 7 óra 7 perc van, folytatjuk a napindítót. Akik már ébren vannak, imádkozzuk együtt a reggeli imádságot. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

0: Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Bennünk minden a tiéd legyen. Értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.

0: 7 óra 12 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. A vonalban Hurica Róbert atya, tőle halljuk a mai nap evangéliumát és a hozzá kapcsolódó elmélkedést.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt, láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más sem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri más, csak a fiú. És az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban a szeretett testvéreim, az apostolok kiválasztása kapcsán a 72 tanítvány is kijelölésre kerül, akiket elküld az evangélium hirdetésére Jézus, és miután visszatérnek, az örömökről számolnak be, hogy az ige hirdetésük gyümölcsöző volt, az evangéliumot elvíve másoknak egyre inkább érzékelték azt az erőt, amely az evangélium szavaiban van. A vigasztalásnak a szavai, a gyógyításnak a szavai, maga a kimondott isteni ige. Hiszen maga Krisztus az ige, amelyet az Atya küld nekünk, hogy általa ebben a világban egyre inkább tudjon megjelenni a kegyelem, és visszaszoruljon a sátánnak az ereje. Éppen ezért, amikor a tanítványok is beszámolnak róla, hogy örültek neki, hogy a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekik, és hogy nem tudtak nekik ártani, Jézus egyben előre felkészíti őket arra, hogy lehetnek nehézségek is, és éppen ezért ne annak örüljenek, hogyha sikerek jelennek meg az ige hirdetésük kapcsán, hanem annak, hogy a nevük föl van írva a mennyben. És valójában erre hívnak bennünket a mai napon is Krisztus. Lehet, hogy nem mindig hallgatnak ránk, lehet, hogy nem mindig veszik komolyan, amit akár családban, vagy baráti körben, vagy éppen csak egymással való találkozásokban elmondunk, de vegyük komolyan azt, amit Jézus mond nekünk. Azt, hogy a mi nevünk föl van írva az életkönyvében. És éppen ezért a Szentlélekkel eltelve kérjük a mai napon, ezen az első szombaton, hogy a szívünk közelebb tudjon kerülni Krisztushoz, a szűzanyához, közelebb tudjon kerülni a Szentlélek által, az Atyaisten dicsőségének a megértéséhez, és egymáshoz is közelebb tudjunk kerülni. Ismerjük fel a szegényekben Krisztusnak az arcát, hiszen erre indít bennünket Szent Ferenc is. Ismerjük fel a szépkort megélt és tapasztalt emberek életében is azokat a kegyelmeket, azokat a lehetőségeket, amelyek a Krisztussal való találkozásnak az örömeit, vagy éppen az elbukásnak a kudarcait tartalmazzák. Hogy így tudjunk tanulni az életünk nehézségeiből, és tudjunk mindig hálát adni azokért a kegyelmekért, amelyeket Isten a mai napon is akar adni számunkra, mert elküld bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot. Amen.
0: Köszönöm szépen, Robert atya, az evangéliumhoz kapcsolódó gondolatokat. Egyetlen kérdés, illetve megjegyzés, inkább kérdés. Senki más nem ismeri a fiú, csak az atya, és atyát sem ismeri más, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni.
1: Igen, alapvetően az a személyes és nagyon belsőséges kapcsolat, amely Krisztus és az atya között van, az nagyon vonzó az apostolok számára is, és éppen ezért Jézus valamit fel akar tárni ebből a személyes kapcsolatból, ebből az időből, amit ő így csendben imádkozva tölt. Ezt ugye többször találjuk az evangéliumokban, hogy Jézus elvonul egy csendes helyre imádkozni, hogy nagyon személyes és feltöltődő ima kapcsolatban legyen a mennyei atyával. Ezt azért is fontosnak tartom, ezt a részt, amit így kiemelésre került, hogy senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy talán az Istennel való szeretet kapcsolatban valójában azon van a hangsúly, hogy Istentől bizonyos kéréseket akarunk úgymond teljesítésként elnyerni, vagy mint hogyha Istennek a kegyét próbálnánk megnyerni, és ez egy befektetett időt igényel. Valójában azonban arról van szó, hogy Isten föltárja magát nekünk. Először föltárja magát ugye Krisztusnak, Krisztus föltárja nekünk az atyával való szeretet kapcsolatot, és így a vele való találkozáson keresztül tudjuk látni az atya szeretetét. Az Ószövetségben a proféták voltak azok, akik találkoztak az Istennel, de az Új Szövetségben pedig Krisztus a híd, aki oda vezet bennünket az atyához, hogy találkozzunk vele az ő szeretetével. És ez a nagyon egyszerű mondat ezt fejezi ki, hogy valójában így ismerhetjük meg az atyát a fiú kinyilatkoztatásán keresztül.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az atyával azt beszéltük meg, hogy a héten nagyon sok mindenre és mindenkire emlékezünk. Elsősorban Assisi Szent Ferencről beszéljünk először, az egész hétvége azt hiszem erről szól a templomokban, a templom titulusához kapcsolódó templomokban, és hát a 800. évforduló kapcsán is nagyon sok szó esik műsorokban, beszélgetésekben Assisi Szent Ferencről. Mi az ő lelkisége tulajdonképpen, mi az ő karizmája? Egy röviden összefoglalva, azért sok mindent olvastunk, hallottunk róla már, de most így a 800. évfordulóhoz kapcsolódva, mit tudunk erről elmondani?
1: Tehát szerintem egyébként maga a ferences lelkiség, illetve Assisi Szent Ferencnek a lelkisége az az, ami leginkább közel áll az emberekhez, hiszen megjelenik benne egyszer, mint a visszatérés az evangéliumhoz, illetve itt az evangéliumi egyszerűséget, evangéliumi szegénységet is megjeleníti számunkra. Ugyanakkor napjaink társadalmában, amikor azzal szembesülünk, hogy egyre fontosabbá válik a környezettudatosság, a természetre való odafigyelés, egyáltalán egy olyan helyzetben vagyunk, amikor szinte tényleg a bőrünkön érezzük, hogy a körülöttünk lévő klímaváltozás miatt megváltozott az életünk. Hát egy olyan nyáron vagyunk túl, amely gyakorlatilag egy-egy cseppnyi eső kivételével szinte nem hozott jelentős csapadékot, akkor oda kell figyelnünk tényleg Szent Ferencre is, aki egyben az állatoknak, a természetnek a védőszentje, a természetvédelemnek a védőszentje is, a szegényeknek a

0: találmányaink sem tudnak fölülmúlni. Mert hogy Isten a bölcsességével alkot olyan dolgokat, amelyek a mi életünket és egyáltalán az egész bolygónak az életét szolgálják, és ezt mind-mind szeretetből adta nekünk, és újra meg kell tanulnunk ezt szeretni. Mert lehet, hogy le tudjuk betonozni ezt a kis fűszálat, vagy el tudunk taposni egy-egy kis állatot, de nem tudjuk újjáalkotni. És Szent Ferenc pedig meghív bennünket arra, hogy ne ezt tegyük, ne eltapossuk, ne lebetonozzuk, hanem kezdjük el szeretni, mint ahogyan Isten szerette az egész természetet, és szeretetből alkotott minket is.
1: Teljes búcsú elnyerésének mik a feltételei? Ugye most itt a ferences család tagjai az általános feltételek teljesítésével minden hívő, ha elzarándokol egy ferences templomba, vagy Szent Ferencnek szentelt személyhez kapcsolódó templomba, és ott bekapcsolódik a jubileum év valamelyik szertartásába.
0: Ugye alapvetően a teljes búcsúk azok arra valók, hogy amennyiben ideig tartó büntetésünk van, akkor gyakorlatilag annak az elengedésére engedélyezi gyakorlatilag a teljes búcsút egy-egy lelki cselekedet. Tehát nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ehhez megfelelő lelkiség, tehát megfelelő lelki állapot is szükséges, nem elég, ha GPS-en teljesítjük ezeket. Értelemszerűen a kegyelem állapotában kell lenni, ezt nagyon sokan elfelejtik talán, hogy így nyilván a szentgyónást is érdemes elvégezni. Hogyha valaki rendszeresen jár szentgyónásra, tehát hogyha mondjuk akár heti vagy havi rendszerességgel szentgyónást szokott végezni, akkor természetesen nem kell plusz még egy szentgyónást elvégeznie, de azért a tapasztalatom az, hogy általában az emberek viszonylag ritkábban járulnak szentgyónáshoz, és akkor ennek következtében érdemes ezt elvégezni, ugye szentáldozás a kegyelem állapotában, az vagy egy szentmisén történhet, vagy hogyha nem tudnak eljutni, akkor nyilván igeliturgia áldoztatással, de hogyha egy ferences templomba elmennek, ott azért a ferences templomokban általában szokott lenni szentmise, és imádság a Szentatya szándékára. Ezt a Szentatya kéri, hogy ugye imádkozzuk ezeket az imádságokat. Általában mi atyánk üdvözlik dicsőséget szoktuk kérni, vagy szoktak kérni a Szentatya, hogy imádkozzuk. Hiszek egyet is érdemes ilyenkor elimádkozni, hogy felidézzük gyakorlatilag a hitvallásunkat, és felajánlhatjuk ezt a teljes búcsút akár saját magunk ideig tartó büntetésének a elengedésére, vagy nyilván engedélyezve van az másokért való felajánlásként is.
1: Van még itt egy kérdés, hogy a teljes búcsú elnyeréséhez mondjuk valaki kéri a teljes búcsút magáért, valamelyik családtagjáért, vagy elhunyt hozzátartozóért.
0: Igen, hát hogyha nyilván a teljes búcsú a saját magunkért, az azt jelenti, hogy ugye alapvetően teljessé a szentgyónás az ugye megtisztítja a lelkünket, de azért végzünk penitenciát is, hogy gyakorlatilag valamilyen módon gyógyuljanak a sebek, amelyeket a bűn a szívünkön ejtett, viszont vannak következményei is a bűneinknek. A következmények gyakorlatilag a tisztító tűz büntetésében mutatkoznak meg számunkra, de nyilván itt a földi életben is vannak a bűnöknek következményei, de most ebbe nem akarnék úgy belemenni, és gyakorlatilag a teljes búcsú ezt az ideig tartó büntetést, tehát a bűnnek a következményét hivatott
1: megrövidíti a szenvedést.
0: Igen. Hát a teljes búcsú az gyakorlatilag, ha teljes búcsút nyer valaki, akkor az el is törli, gyakorlatilag megszabadít, az a büntetéseknek a teljes elengedését nyeri. A részleges búcsú az megrövidíti, és ez azt jelenti, hogy nyilván így a teljes búcsúnak megvan ez a hatása, hogy így a ideig tartó büntetéseket el tudja törölni. Gyakorlatilag teljesen búcsút veszünk, úgymond a bűneink következményeitől is ezáltal.

0: Most röviden beszéljünk a tranzitusról, Robert atya, mert azért végül is Szent Ferenc tranzitusa, az Assisi angyalos boldogasszony bazilika tranzitus kápolnáján külső falán Domenico Brusi alkotása látható, de inkább a tranzitusról beszéljünk, de ez csak egy megjegyzés volt hozzá.
1: Hát igen, nyilván ez október 3-ához kapcsolódik, tehát mai naphoz kapcsolódik egyébként, ugye maga ez az ünnep, tehát 800 évvel ezelőtt történt, és gyakorlatilag azért is használjuk ugye magát ezt a szót, az ugye transitus, biztosan magából a ugye a latin kifejezésnek megvannak a magyarban való vonatkozása is, ugye a tranzit például ugye a közlekedésre vonatkozik. A transitus az átmenetet, átkelést jelent, és gyakorlatilag az égi hazába való átmenetét, átkelését jelenti az gyakorlatilag Szent Ferencnek, ami nyilván ez a kifejezés, ez azt is kifejezi, hogy az Istennel való szeretett kapcsolatunkban valójában csak egyik helyről a másikra való átkelésként jelenik ez meg számára, nem pedig egy traumaként vagy fájdalomként, ahogyan nagyon sokszor jelen társadalmunkban szokták ezt ábrázolni.
0: Köszönöm szépen! Az őrző angyalok ünnepére is emlékezünk. Ugye szeptember 29-én a főangyalok Szent Mihály napján és a többi az arkangyalokra emlékeztünk, és most az őrző angyalokról beszéljünk. Tulajdonképpen mit jelentenek számunkra? Hogy lettek ők?
1: Ja, most itt ugye a héten voltak, ugye meg a hétvégén még ünnepeljük mi is gyakorlatilag Herencsényben, illetve Nógrádkövesden is ugye Szent Mihály arkangyalnak az ünnepét, csak itt még a Szent Ferenc ünnepéhez is nagyon közel van ugye gyakorlatilag ez az ünnep. A Szentőrző angyalok ünnepét ezt tegnap ünnepeltük ugye Anyaszentegyházunkban. Ez alapvetően arra vonatkozik, hogy ugye különböző angyali karokat ismerünk, és gyakorlatilag az őrző angyalok, ők tehát nyilván, hogy olyan funkcióban vannak, csak nyilván itt már kevés a műsoridő is, mert erről hosszasan órákat is lehetne beszélni, hogy alapvetően őket úgy képzeljük el, hogy ők állandóan a közelségünkben vannak, nyilván nincsen így fizikai kiterjedésük, de ugye közelünkben vannak, hogy óvjanak bennünket elsősorban a lelki harcainkban. Ez a szellemi harc az azt jelenti, hogy állandóan ki vagyunk téve annak, hogy démonok vagy kísértők támadhatnak bennünket a szellemi harcban, vagyis próbálnak elvinni bennünket olyan irányba, hogy a lelkünk távolodjon Krisztustól, vagy éppen bűnbe vigyenek, és gyakorlatilag szükségünk van a saját erőnkön fölül, saját elhatározásunkon és akaratunkon fölül segítségre ebben a harcban. Az őrző angyalok ilyen gyakorlatilag harcosok, akik észre sem vesszük talán, de ebben a szellemi harcban rengeteg dologtól megóvnak bennünket. Szóval azért tudom, hogy fontosnak, mert szoktunk persze, de is érdekesen vannak ilyen viccek is ehhez kapcsolódóan, hogy például, hogy miért kell mondjuk óvatosan vezetni az autóval. Ugye van ez a vicc, hogy hát azért, mert hogy soha se hajtsál gyorsabban, mint amilyen gyorsan az őrző angyalod repülni tud. Most nyilván ez kicsit viccesen, de mégis nagyon eszenciálisan megfogalmazza a lényeget, hogy akár közlekedésnél is az őrzőangyalnak az a feladata, hogy a figyelmünket gyakorlatilag arra irányítsa, hogy igenis kell egyfajta kimértség, kell egyfajta fegyelmezettség, odafigyelés. Tehát, hogy nem lehet engedni mindig gyakorlatilag a kísértésnek. Sőt, tehát igazából az benne a cél, hogy egyáltalán ne engedjünk neki, de hát nyilván vannak nehezebb kísértések, amelyekben itt van szükségünk különösen az őrző angyalokra. Szent Mihály arkangyalt ugye szokták az égi seregeknek a vezetőjeként is megnevezni, ugye lángpallossal a kezében, tényleg páncélban, stb. Pajzsban ábrázolják őt, mert hogy gyakorlatilag ez egy valós harc. Tehát ez nem egy igazából elbagatelizálható vagy elviccelhető küzdelem. Igenis, ez egy komoly feladat mindannyiunk számára, hogy ebben a szellemi harcban részt vegyünk, és ebben segítenek bennünket a védőangyalok. Mindannyiunknak van külön védőangyala, és gyakorlatilag minden közösségnek, még egy kis családnak is van saját védőangyala. Én fontosnak tartom, hogy akár ezeket a védőangyalokat is ezekben a napokban, ha eszünkbe jut, akkor szólítsuk meg, kérjük az ő segítségüket, kegyelmüket, hogy legyenek ebben a harcban tényleg mellettünk, ne azt érezzük, hogy hú, hát most mi valójában ellenük küzdünk, mert inkább a gonoszszal szeretnénk lepaktálni, hanem igenis legyenek ebben a harcban segítőink, hogy tudjunk Krisztussal együtt győzedelmeskedni a rosszon.
0: Nagyon szépen köszönöm Róbert atya közreműködését a ma reggeli napindítóban. Sajnos lejárt az idő, még egy téma lett volna, de arra már nincs lehetőségünk, majd talán legközelebb beszélünk róla. Hát áldott szép hétvégét kívánunk az atyának, jó egészséget, és hát minden jót, a legjobbakat, nagyon sok feladatához.
1: Köszönöm szépen még egyszer. Sok figyelmet kívánok én is a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen. Most hallgassuk meg a Feritől, hogy milyen időjárási éles, illetve útviszonyok lesznek a hétvégén.
2: Hazánk időjárásáról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 10 és 17 fok közt alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Tehát szombaton fronthatásra nem kell számítani, és szép, nyugodt, napos őszi időnk lesz. Hazánk útjairól. Az M4-es autóúton Kisújszállás felé Törökszent Miklósnál a 119-es kilométernél több jármű ütközött össze, a külső sávot lezárták. A mai napon az helgák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 37 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. A vonalban Barta Angéla szociális testvérrel beszélgetünk egy jubileum kapcsán. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Halló?
1: Igen, itt vagyok.
0: Ja, mert nem hallottam, bocsánat. Köszönöm, hogy erről beszámolsz a hallgatóknak az elmúlt 10 évről.
1: Így van. Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Istennek legyen hála, egy csodálatos ajándék számunkra, hogy már 10 éve elindult az emberhalász szeminárium, és ez egy olyan képzés, amelyik abban segít, hogy a környezetünkben merjünk tanúságot tenni, és meghívni őket Jézus Krisztus örömére, a Szentlélek szeretetében. És valóban számosan elvégezték már ezt a Szentlélek szemináriumot, bocsánat, ezt az emberhalász szemináriumot. Azért volt ez a baki, mert alapvetően ahhoz, hogy valaki elvégezzen egy ilyen emberhalász szemináriumot, van egy feltétel, hogy előtte valaki Szentlélek szemináriumot, vagy kurziót, vagy új életkurzust, alfát, ehhez hasonlót végezzen, hogy már azon az úton járjon, ami az evangelizációnak az elmélyítése, megerősítése. És Istennek legyen hála, hogy számos ember vágyik arra, hogy átadja az örömhírt a környezetében. Számomra az volt a nagy élmény, amikor egy statisztikát olvashattam, Németországban készítettek több tízezer emberrel egy olyan statisztikát, hogy hogyan tértek meg. És ennek alapján kiderült, hogy 76%-uk a környezetünkön, tehát a barátaikon, ismerőseiken, rokonaikon keresztül tért meg, mert látták az életüket, mert ők beszéltek nekik Jézusról, és ez annyira vonzotta. És azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb, hogy így próbáljuk segíteni a keresztényeket, hogy igazán merjenek tanúságot tenni. Az a tapasztalatom, hogy még a saját életemben is, hogy vannak bennünk félelmek, aggodalmak, ugyan már elkezdjen, mondjak neki valamit, egyszerűbb hallgatni, majd élek úgy, hogy kérdezzenek, de nem kérdeznek. És ez egyfajta akadály. Jézus, amikor elküldte a tanítványait, akkor nem azt mondta, hogy éljétek, és majd csak kérdeznek tőletek, hanem menjetek, és tegyétek tanítványá mind a népeket. Hirdessétek az evangéliumot, és számomra nagyon erős az a mondat, amit Szent Pál mond a Timóteusnak, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Igazából sokszor azt mondjuk, alkalmatlan az idő, úgysem hallgat meg. De a Szentlélek ösztökél bennünket, hogy menjünk és bátran tegyünk tanúságot Isten szeretetéről. Így indult el az emberhalász szeminárium, és így folytatódott folyamatosan, mindig ugyanott, a Budapesten, a 8. kerületben, a Horváth Mihály téri Szent József plébánián tartjuk, és most is, október 7-én kezdjük az őszi szemináriumot, mert egy ősszel és egy tavasszal van. Egy csodálatos tímmel tartom, nem tudok eléget hálát adni azokért az emberekért, akik rengeteg időt, energiát, sőt bizonyos mértékig még pénzt is tesznek bele, és hálás vagyok azért, hogy együttműködhetek velük. Alapvetően a szemináriumon imádság nagyon fontos az, hogy a tanítások, a kérugmatikus tanítások, de mellette olyan gyakorlati tanítások, amik segítenek az evangelizációban, például hogyan kell tanúságot tenni, erre is képezzük az embereket, mert nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan kezdjék el, hogyan mondják el, hogyan fejezzék be, és számos olyan gyakorlati szempont van, amit kis csoportban tartunk. Röviden ennyit magáról a szeminárium, és annyira jó, hogy most pont október 7-én kezdődik az Róza Füzér királynője. Ki Máriát különösképpen kérjük.
0: Angéla, bocsánat, csak közben szeretnék kérdezni, hogy Nagyon fontos neked a tanúságtétel, ezt megfigyeltem úgy a hivatásod során is sokszor beszélsz erről. Egyrészt az, hogy milyen formában jöjjön ez létre, másrészt maga a tanúságtétel. A kérdésem az, hogy hogy zajlik ez a szeminárium, mettől meddig tart, és hogy van ennek a szerkezete felépítve?
1: Aha. Igen, tehát általában, tehát most október 7-én kezdődik, és december első szerdájáig tart. Minden szerdán este 6 és 8 között fogjuk tartani. Aki részt szeretne venni, az fontos, hogy regisztráljon a honlapunkon az ehalasz.hu, és a szerkezete az egy kicsit variás, tehát ami mindenképpen imával kezdjük, és dicsőítéssel kezdjük. Általában utána jön a tanítás, ami két részből áll, egy kérigmatikus tanításból és egy gyakorlati tanításból. Utána jön általában egy imádság a téma alapján, majd a kis csoport. De előfordul, hogy az alkalom szerkezete miatt ez fordítva van. Például az első alkalomnál rögtön pont fordítva van, a kis csoport van az elején, jobban szeretnénk egymást megismerni, és éppen ezért a téma van a végén. Tehát ez így a szerkezet időnként változik, de az, hogy tanítás, ima, és gyakorlat és kis csoport, az mindig van.
0: Köszönöm szépen, hogy erre is válaszoltál, és hát hamarosan lejár az időnk, de azért hadd kérdezzem meg ezt az emberhalász, ugye ez egy szentírással kapcsolatos, nagyon szép kifejezés. Mit jelent ez számunkra tulajdonképpen a mindennapi életben, vagy például egy ilyen képzéshez kapcsolódva? Mit szűrhetünk le ebből magunk számára? Egyrészt, akik részt vesznek egy ilyen képzésben, vagy hát a környezetükre hatnak ezáltal?
1: Az emberhalász kifejezést Jézus használta, mert Péternek mondta, hogy ezután emberek halászává teszlek titeket, hiszen ő halász volt. És abból a helyzetből indult ki Jézus, amiben benne élt Péter. Péternek nagyon fontosak voltak a halak, arra koncentrált, és ezért a fókuszát átemelte Jézus az emberekre. Ilyen értelemben mi is sokszor benne vagyunk a munkába, a feladatba, arra fókuszálunk, és át kell helyezni a tekintetünket Jézusra, és Jézuson keresztül az emberekre. Ki az, akikhez menjünk? A lélek indít és megerősít. Valóban engem is többször megerősített, hogy kihez menjek oda. Kit szólítsak meg? És voltak már nagyon szép és komoly beszélgetéseim ennek alapján. És éppen ezért várom szeretettel azokat az embereket, akik szívesen szeretnének növekedni az evangelizációban, de ez regisztrálniuk kell, ahhoz, hogy ismerjük, hogy kiről van szó. Tehát alapvetően 18 és 60 év közötti embereket hívunk, és az ehalász.hu honlapon tudnak tájékozódni, regisztrálni, és még többet megtudni erről az emberhalász szemináriumról.
0: Sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól összefoglaltad ezt, és hát sok mindent megtudhattunk erről, és a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk a számotokra, illetve mindnyájunk számára, hogy minél közelebb kerüljünk ezáltal hozzá.
1: Én is köszönöm. Áldjon meg titeket a Jóisten.
0: Köszönjük szépen, Angéla. Isten áldjon.

0: Folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból, 7 óra 48 perc van. Szeretettel köszöntöm Korpuszné Szedlmayer Beát a Magyar Népmese napján, amire ezen a héten emlékeztünk. Jó reggelt kívánok, kedves Bea, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok én is, mesés napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, nagyon rövid az időnk, úgyhogy próbáljunk összpontosítani, vagy tömöríteni valahogy, sajnos így alakul, de én azt szeretném, ha még egyszer majd bővebben beszélnénk erről. Hát a héten volt a Magyar Népmese napja. Az a kérdésem, hogy fogalmaznám meg, tulajdonképpen, vagy definiálná a népmesét? Hogy mit jelent ez tulajdonképpen?
1: A népmese az a minden nép számára az ősi bölcsességnek a testre szabott formája. Tehát egy saját népnek szóló általános univerzális kincsestár, amely nem véletlen, hogy egyszerűen nem megy ki a divatból, hát több ezer évesek a mesék, és mégis minden ember lelkében ott él, minden felnőtt, ha meghall egy mesét, akkor mai napig felvidul, és örömmel gondol rá, és örömmel hallgatja, vagy meséli. Egy olyan igazából gyógyír a léleknek, amivel gyerekként és felnőttként is érdemes foglalkozni. Csak két nagyon fontos hozadékát említeném annak, hogyha egy gyereknek mesélnek népmesét, vagy akár Grimm mesét is. Az egyik az, hogy a meséken keresztül átjön az a nagyon-nagyon fontos üzenet egy életre, hogy tanuljuk meg megkülönböztetni a jót és a rosszat, és megtanítanak a mesék, hogy életünk során mindig a jó oldalára álljunk. És hogy van rossz, de hogyha mi beletesszük tisztán, tiszta szívvel, tiszta szándékkal, tiszta gondolatokkal, ami tőlünk telik, akkor biztosan van segítség, és hogyha létezik is a rossz, de legyőzhető.
0: Az élőbeszédhez kapcsolódva kérdezem, hogy milyen eszközöket használnak fel, illetve használunk fel népmese mondásánál, akár szakemberről, színészről, vagy akár a családban, édesanyjáról, édesapáról, vagy hozzátartozóról van szó. Mit érdemes felhasználni misztikában, gesztusokban, képekben, hát, vagy bármiben, ami kapcsolódhat?
1: A legjobb az valóban az élő szó, a legeslegjobb az, hogyha fejből mesélünk, és úgy, hogy nem is kell túl dramatizálni, mert pont az a lényeg, hogy az élő szóban a gyerek nem lát eleve készen képeket, tehát a saját fantáziájában, a saját kis lelkében tud kialakulni, hogy mindaz hogyan hat rá, amit a mesében hall, és hogy nem kell még az élő szót sem túl dramatizálni, hogy jaj, kiabálni, hogy mekkora jön a gonosz farkas, vagy a sárkány, vagy ellenkezőleg, hanem egy kedves mesélő, de nem túljátszott módon érdemes elmesélni, hogy hagyjuk, hogy a mese úgy hasson a gyerekekre, ahogyan ő nekik az adott pillanatban a lehető legjobbat teszi.
0: Mennyire népszerű itt most például hazánkban, vagy akár Európában a népmese? Mit lehet erről tudni? Szeretik hallgatni, szeretik mondani?
1: Hát egyre nagyobb reneszánsza van szerencsére, de két ellentétes tendencia van. Ugye az egyik az, hogy sajnos a modern technikai eszközök csapdájába elég sokan beleesnek. Őket buzdítanám arra, hogy ők is térjenek vissza, és ha kipróbálják, biztos vagyok benne, hogy újra rákapnak az ízére. De másfelől pedig szerencsére egyre jobban azt hallani, hogy térnek vissza a hagyományos mesélésre. A népmesék egyszerűen annyira erősek, és annyira a lelkünk mélyéből érezzük, hogy jót tesz, hogy örömmel használjuk, és használják egyre többen. Tehát a reneszánszát éli, azt gondolom.
0: Már részben válaszolt erre, de mégis megkérdezem, hogy milyen üzeneteket, kincseket rejtenek tartalmilag ezek a mesék, és hogy vezethetnek a problémáink megoldásához?
1: Hát igazából minden mese valamilyen lelki folyamatunknak a szimbolikus képekben való megjelenése, és úgy kezdődik minden mese, hogy valaha jó volt valami, de aztán elromlott, és szépen végig vezet a hős útján a mese, hogy ha tényleg mi beletesszük, ami tőlünk telik, akkor ugyan nem könnyű az út, tehát mindig vannak buktatók, de hibázni szabad, ezt is számos mese mutatja, hogy a hős van, amikor elhibázza a dolgokat. Hibázni szabad, de hogyha ezt belátjuk és folytatjuk, akkor jó vége lehet. És ez a jó vég ezért nagyon-nagyon fontos, tehát azok a népmesék a gyógyítók, meg azok a Grimm mesék, amelyeknek jó a vége. Ugyanis a legeslegfontosabb üzenet, hogy a mesék reményt adnak. Felnőttnek és gyereknek is. Tehát ha gyerekek tényleg kisgyerekkoruktól fogva hallgatják a meséket, akkor mélyen elplántálódik a szívükben az a mag, hogy van remény. Van remény arra, hogy a dolgok bármilyen rosszból jóra fordulhatnak. Tehát a mese kézen fog és hazavezet, és a mesék igazak. Tehát azt élik meg az emberek a mesékben, hogy ez valóban úgy van. Tehát lehet rossz, de jóvá változhat minden, ha tesszük a dolgunkat.
0: Köszönöm szépen, eddig tartott az időnk, és szép volt ez a befejező gondolat is. Hát a Jóisten áldja meg mindazokat, akik mesét mondanak, hallgatnak, és ezt nagyon szépen teszik méltó módon. Isten áldja önöket. Köszönjük
1: Isten
0: szépen
1: a beszélgetést. Hallgatókat. Köszönöm szépen én is. Viszont hallásra.
0: Most a hírpercek következnek, aztán a napszentje, és aztán visszatérünk még egy nagyon érdekes témával.

0: Hírek.
1: Apostoli útjain két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Negyedszer szerveztek 168 órás szentségimádást Szegeden. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyház fő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József jezsuita templom kápolnájában, tájékoztatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök nyitotta meg ezekkel a szavakkal: Jézussal együtt lenni a misszió kiinduló pontja. Tanúságunk arról a barátságról és arról a kapcsolatról szól, amely Jézushoz fűz bennünket. Erre fókuszálva imádkoztak egy héten át Jézus szentségi jelenlétében a templom kápolnájában. A hét folyamán 12 házigazda és 178 önkéntes vagy csoport vállalt egy-egy imaórát. Az imaórák János evangéliumának olvasásával, hangos és dicsőítő imával, illetve csendes szentségimádással teltek. Az imahét végét Köllő Sándor atya zárta imájával: Urunk add, hogy 2030-ra egy imádkozó, élőhitű és megújult egyházmegyét ajándékozhassunk neked. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Elsőjén ismertettem Lisieux-i Szent Teréz életének, élettörténetének első részét, most folytatom az ismertetést. 1893. február 20-án testvére Ágnes nővér lett a főnöknő, aki Teréz kinevezte második újonc mesternőnek. Ekkor írja Teréz Jeanne d'Arc küldetése című drámáját, amelyet egy év múlva elő is adnak a kolostorban. Ekkor halt meg az édesapja. Édesapja halála után szeretett nővére Szelin is karmelita lett. 1895. januárjától a főnöknő parancsára elkezdte írni gyermekkori emlékeit. Nagypéntek éjszakáján először jelentkezett nála tüdővérzés. Nem sokkal később félelemetes kísértések támadták meg, amelyek haláláig tartottak. Ez volt a legfájdalmasabb, legnehezebb keresztje, amelyet hősiesen vitt fel a saját Golgotájára, amelyen aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt a szentek és az örök élet boldogságára. Teréz sokat imádkozik a missziókért. A szeptemberi lelki gyakorlaton fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ennek nyomán határozza meg helyét az egyházban. Nagyon szépek ezek a következő szavak. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897. április 6-ától Ágnes anya összegyűjtötte Teréz különböző mondásait is. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz júniustól folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az Egy lélek története 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a betegszobába, és a hónap végén föladták neki a betegek szentségét, majd augusztusban még egyszer. Óriási testi-lelki szenvedései voltak, egyik a tüdőbaj, annak a tüdejének rohamai, másik pedig a lelki szárasság miatt. Mintha Isten is elhagyta volna, tudatosan készült halálára. Ezt mondta, nem a halál jön értem, hanem a jó Isten. Végül is megkönnyörült rajta az Úr. 1897. szeptember 30-án halt meg, ajkán ezekkel a szép szavakkal. Én nem bántam meg, hogy odaadtam magam a szeretetnek. Istenem, szeretlek. Naplójában ezt írta önmagáról. Én nem vagyok szent. Sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen kicsi lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmeivel. Ez vagyok én. Ez az igazság. Majd meglátjátok a mennyben. Halála után nem sokára a legszélesebb körökben kezdték olvasni önéletrajzát, s érezték csodálatos közbenjárását. Megvalósult jövendőlése, halálom után rózsaesőt bocsátok a földre. Teréz 1923-ban boldoggá vatták, az 1925-ös szent évben pedig a szentek sorába iktatták. Boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, köztük rokonai, ismerősei, valamint egyik legkedvesebb gyermekkori barátnője. Ekkor még élt testvére Paulina, azaz Ágnes anya. Második János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Xaveri Szent Ferenc mellett ő a missziók másik égi nagy pártfogója. Teréz önéletrajzát Kis Monika fordította le. Teréz az atomkor szentje. Ilyen címmel írt előszót a fordításhoz. Az előszóból olvasok föl néhány mondatot. Teréz élete kiteljesedik. Sajátos légkör alakul ki körülötte. Verseit megtanulják és éneklik. Remek utánzó és előadó készségére fölfigyelnek. Gonzágáról nevezett Mária anya egyszer fényképet küld róla egy másik karmelita kolostornak, a kép hátára ezt a jellemzést írja. Kármel ékszere, kedves Benyáminja, nagy és erős, de az arca egy gyermeké, a hangja dallamos, a beszéde is, bölcsessége, fejlettsége, éles látása pedig olyan, mint egy 50 évesé. Kis ne nyúlj hozzám, szent, akinek az ember gyónás nélkül adná oda jó Istent, de akinek a tarsolya mindig tele van tréfával, annak a részére, akinek csak tetszik. Misztikum, komikum, minden jól áll neki. El tudja érni, hogy könnyezz az áhítattól, de ugyanakkor azt is, hogy pukkadozz a nevetéstől a rekreáción, a felüdülésen. Ágnes anyát megkéri, tegye közzé a halála után önvallomásait. Ezt mondta, anyám, ezek a lapok sok jót fognak tenni. Az emberek jobban fogják ismerni Isten jóságát. Edith Stein, aki felnőtt korában találta meg Istent, karmelita apáca lett, Auschwitzben lett vértanú, egy barátnőjének, akit valósággal megbotránkoztatott az egylélek története, édeskés stílusa, tehát megbotránkozott ez a barátnője, annak a következőket írja. Meglep, amit a kis Terézről írsz. Nem képzeltem eddig, hogy így is lehet beszélni róla. Nekem az egyetlen benyomásom az, hogy vele egy olyan emberi élet áll előttem, amelyet kizárólagosan és teljesen véges végig áthatott Isten szeretete. Ennél nagyobbat nem ismerek, és egy kicsit én is ezt akarom, amennyire csak lehet, belevinni az életembe és a környezetem életébe. Aki teheti, szerezze meg Kis Monika által lefordított önéletrajzot. Mérhetetlenül sok-sok lelki gazdagodást meríthet belőle. Lizői Szent Teréz ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 8 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Egy nagyon érdekes és szép zenés előadásra hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét. A vonalban Jaros Viktória rendezővel beszélgetünk erről a következő percekben. Jó reggelt kívánunk, kedves Viktória, üdvözlöm és köszöntöm szeretettel is. Köszönöm a felkérést és az elvállalását ennek a beszélgetésnek.
1: Jó reggelt kívánok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát elég sokat beszéltünk már a mai reggel Assisi Szent Ferencről. Ez a program is ehhez kapcsolódik, Égidőző címmel, egy zenés előadás bemutatására került sor már, és került sor még a következő hétvégén, illetve azt követően egy főpróbára és egy bemutatóra. Beszéljünk erről, mi volt ennek az előzménye, és egy kicsit erről a címről is.
1: Igen. Az előzménye az volt, hogy tavaly úgy éreztem, hogy az egész évet, ezt az évet Assisi Szent Ferencnek kellene szentelni. Számomra ő a legkedvesebb szent, mint már gyerekkoromban is valahogy őt éreztem magamhoz a legközelebb, talán abból adódóan, hogy ő a természet szentje. És évelején rengeteget olvastam, nagyon sok felelhető anyag van róla, és ez még inkább megpecsítette valahogy ezt a szeretetemet, ezt a tiszteletemet, a csodálatomat Assisi Szent Ferenc felé, és így született meg egy kis íromány, amit tulajdonképpen innen-onnan, tehát nagyon sok inspirációt gyűjtöttem, megírtam, beleékelgettem ilyen zenéket, szakrális zenéket, összeállt a csapat, és Csíksomjon mutattuk be Böjte Csaba testvér Csürkáponájában, hatalmas sikerrel, állótapssal, és azóta tulajdonképpen elindítottuk egy ilyen kis turnéra, lement most már 4 előadás, és most az 5.-6.-ra készülünk. Ezúttal egy picit másképp, mint eddig, ugyanis úgy alakult, hogy pont az első előadáson ott volt egy hölgy, aki Brüsszelbe érkezett, és annyira tetszett neki az előadás, hogy felkért minket, hogy az ő kis katolikus zarándok csoportjának is mutassuk be, és úgy alakult, hogy találtunk Assisiben egy erre megfelelő helyet, viszont mivel egy az előző társulatnak, nagyon sok tagjának ez nem volt az időpont, ezért úgy alakult, hogy egy picit most más a csapat, és picit visszaítozunk az időben. Tehát a mostani hangzás, amit Assisibe viszünk, az inkább klasszikusabb, és ráadásként magyarul és olasz nyelven is megszólalnak. Részben a dalok, de főképp a narráció.
0: És a zeneileg is más egyébként. Hogy lehetett ezt megoldani, a két nyelvűséget?
1: Na, ez egy kísérlet. Tehát ez az érdekes, hogy ugye azt nem szeretem, hogy nem akartam, hogy ilyen szinkron tolmácsolásba menjünk át, bár helyenként ugye fontos, hanem valahogy megpróbáltam úgy, mint egy ilyen zenés hangjátékot csinálni. Tehát amikor megy az olasz felolvasás, hogy alatta megy egy nagyon finoman egy gitár zene, ami ugyanúgy egy picit tükrözi ezt a fajta szelíd, jámbor, Isten szerető lelkiséget.
0: Hát a meghittséget is gondolom.
1: A meghittséget. És akkor utána úgy szépen átvezet, de lehet, hogy mielőtt még elmondanánk azt magyarul a szöveget, lehet, hogy van egy dal, akkor szépen átfutunk ide. Tehát az egészet próbáltam úgy felépíteni, mint egy hangjátékot, és hogy valaki egy becsukott szemmel is élvezze, és hogy átjöjjön a történet, mert annyira erős a történet. Szóval azt hiszem engem az fogott meg a leginkább, hogy mennyire le tudta tenni a saját, hogy is mondjam, egóját, ilyen mai szóval élve, és mennyire fel tudott csatlakozni, mennyire rá tud hagyatkozni az isteni hangra, és nem az történt, hogy fogta magát és bezárta magát is szobába, hogy akkor ő most innentől kezdve csak Istennel beszélget, hanem meghallotta, hogy mi mindent kért tőle Isten, és ő mindent véghez vitt. Tehát valami fantasztikus, hogy ahogy olvastam, mindig tudtam, de egyszerűen azon törtem a fejem, hogy ennyi minden, hogy egyetem mit rakunk bele ebbe az előadásba, és tényleg megpróbáltam, amennyire lehet, inkább csak a lelkiségét és a történetének a legfontosabb pontjait beletenni, mert egyébként szerintem ebből sorozatot lehetne csinálni az ő életéből. Úgyhogy igen, így
0: hát ismerjük a Napfivér Holdnővér című filmet, egy gyönyörű alkotás, az biztos, de igen. Azért ez egy egészen más konstrukció szerintem. Milyen a zene stílusa?
1: Én szeretem egy picit, hogy változatos, tehát, hogy behozunk egy Domine Deus Vivaldi-tól, utána pedig egy kicsit ilyen könnyű zenei dicsőítő éneket, például Indulj és menj, de például a bemutatóban valahogy úgy éreztem, hogy azok, akik esetleg nem ismerik ezeket a dalokat, olyan kísérleteket is tettem, hogy ismert slágereket egy picit átírtam. Tehát, hogy most ebben a verzióban inkább mondom, visszamentünk az időben, és mivel hogy egy cselló és egy gitár lesz a két hangszerünk, ezért több a régebbi, akár még barokk zenéket is, tehát Vieni Kerelt, tehát így nagyon sok olyanokat is behoztam, ami felcsendülnek templomokban, de úgy kell elképzelni, hogy nagyon színes a paletta, tehát hogy nem csak egy bizonyos korból vagy egy stílusból válogatok, hanem szeretek ezzel játszani egy picit. És maga ugye mivel, hogy a hangzás világa azáltal, hogy mindig ugyanazok az énekesek és zenészek szólalnak meg, így aztán ez összecseng, és semmi sem bugyog ki, vagy hogy mondjam, hanem úgy az egésznek van egy összhatása, de maga a stílusa, meg a ritmikája, meg amilyen érzéseket felhoznak a zenék, azok mindig egy picit változó.
0: De amit most felsorolt, az már a sikertitka tulajdonképpen, mert hogyha Vivaldit, barokk zenét, dicsőítő énekeket, és egyéb könnyűzen nagyon jó klasszikusnak számító könnyűzenei darabokat is beépített, ez már maga a sikertitka, és hát hozzá a színészi játék, az ének, megemlíteni a színészek között egy-két személyt.
1: Igen. A Bokor Barnával mutattuk be Csíksomjón, ő nagyon érdekes, hogy valahogy, ha már Erdélybe megyünk, akkor próbáljunk meg találni valakit, aki erdélyi színész, és hát úgy alakult, hogy Bokor Barna, képzelje el, hogy október 4-én született, és kiderült, hogy kedvenc szentje a Assisi Szent Ferenc. És hát mondom, hát akkor ez az isteni gondviselés lehet, hogy úgy alakult, és pont ráért abban a 4 napban, mert azért erre próbálni is kellett, és pont ott tudott lenni velünk, ugye a búcsón, ott voltunk a Böjte Csaba házában, és vele mutattuk be, és a másik pedig, aki nekünk narrátorunk, a Tim Koester, Jászai Mari Díjas színésznő, és elképesztően egy olyan mély elkötelezettsége, hite, szeretete van ebben a projektben. Tehát ők ketten azok, akik azt hiszem, hogy ilyen oszlopos tagjai lettek ennek a produkciónak, és őket próbáljuk mindig megkeresni, hogy most a következő alkalommal akkor ki az, aki ráér, mert hát ugye, mivel hogy színházi társulatban vannak, ezért eléggé be vannak fogva, de és amikor velük nem sikerül, akkor vannak már olyan művészek, akiket esetleg felkeresünk, mert szeretnénk ezt tovább vinni. Szóval azt érzem, hogy a legutóbbi előadás, ha szabad fogalmazom, de ezt nem én mondtam, de nagyon sokan mondták, hogy mintha leszállt volna ránk a Szentlélek. És olyan is volt Csíksomjón, képzelje el, hogy amikor Klára dala után, amikor ugye arról van szó, hogy a stigmatizáció minden, megjelent egy hatalmas madárraj a csürket van a mellett, és olyan hangos éneklésbe kezdtek. Tehát érezhetően van, érzem, hogy ugye a Tormai Cecilnek van egy ilyen idézete, hogy az ember, azt felolvashatom, mert ez nagyon érdekes.
0: Persze,
1: ugye mai,
0: köszönjük szépen.
1: Tehát ugye az ember és az emberiség életének láthatatlan törvénykönyveiben nincsenek véletlenek. Az évfordulóknak titokzatos jelentése van. Emlékeztetésre küldetnek és visszaintenek a föld egykori jövevényeire, akiknek nem csak a maguk mulandó órájának volt szüksége. És van egy szép, ez az önzését, aranyát, hatalomvágyát és teste mámorát oltára emelő embernek soha nagyobb szüksége nem volt Assisi Szent Ferencre, mint most. Most megint mondja Krisztus az embernek, amit mondott a Szent Ferencnek. Nem látod, hogy az én házam roskadozik? Menj és javítsd ki ezt nékem. És egy utolsó mondat. Az omladozó emberiség 800 éves utat tett meg Szent Ferenc halála óta, de ha fel akarja újból építeni magát, meg kell hallania őt, ki azt tanította, hogy az irgalom szebb tud lenni a szépségnél, a szegénység gazdagabb tud lenni a gazdagságnál, az engedelmesség parancsolóbb tud lenni a hatalomnál, és hogy az önszánta tisztaság tisztább minden törvénnyel őrzött tisztaságnál. Az emberiség nagy tanítói leghatalmasabban sohasem szavakkal, de mindig mindig az életükkel tanítottak. Szent Ferenc is az életével tanított. Ezt az elején mondja be, egyébként a Kőszegi Ákos, felvettük az ő hangját, egy csodálatos, szerintem Magyarország legcsodálatosabb szinkron hangja, és ugye ezzel indul a produkció, hogy ez 800 évvel ezelőtt történt, de ma is nagyon időszerű az ő története.
0: Igen, épp én is erre szerettem volna utalni, az adás elején már mondtam, hogy az Assisi Szent Ferencről beszélgettünk egész hosszasan, hogy tulajdonképpen ez tényleg időtlen.
1: Igen, igen, és most pont most, amikor tényleg az a helyzet, hogy ebben az elképesztő materializmusban, meg hogy minden csak arról szól tényleg, hogy miből, és hogy hogyan nézel ki, és hogy, tehát, hogy annyira érezhetően nagyon felerősödött megint ez a materialista anyagi elvű szellemiség, és annyira szerintem csodálatos példa az ő élete, aki megmutatta, hogy de hát murandó ez az élet, és nagyon nem mindegy, hogy merre megyünk, tehát ahonnan kiestünk el, oda kellene visszatartanunk, mert különben nem ér az egész semmi, és ő lehet, hogy nagyon radikálisan az életével, de hát ez csak így lehet, ugye, ha radikálisan mutatja meg az ember, és a példája szerintem csodálatosan hat most, és érzem, hogy tehát valahogy, mintha az Assisi Szent Ferenc életével lehetne most a leginkább, ha így kifejezhetem magam, evangelizálni, vagy megszólítani az embereket. Még azokat is, mert gyakran előfordul, hogy például szerintem a budakeszi előadáson sokan voltak olyanok, akik esetleg nem járnak templomban, akár lehet, hogy nem hívők, de mégis megérinti őket ez a történet. És picit elgondolkodnak. Volt egy olyan úriember, aki az előadás után ott állt a templom előtt, és beszélgettem vele, és mondta, hogy őt megszólította a Jóisten, és azt mondta neki, hogy elég volt ezeknek a, mert ilyen építéssel foglalkozik, és ingatlanokat vesz és ad el, és hogy őt megszólította a Jóisten, hogy ebből elég volt, és hogy le kell tenni a birtoklás vágyát. Tehát ilyen történetek vannak a produkció körül, és ezeket nagyon-nagyon szeretjük, hogy úgy érezzük, hogy ez a történet most nagyon sokat ad.
0: Hát igen. Nagyon jó volt a gondolat is, hogy ugye a 800 éves jubileum alkalmával egy ilyen csodát tudott létrehozni az egész társulat. Még egy kérdésem van, hogy a színészekre hogy hatott ez az egész? Hogy látta?
1: Igen, igen, igen, nagyon érdekes, ugye, amikor például Bokor Barna visszament, és pont volt vele egy riport, és annyira látszik rajta, hogy átadott ez az egész, és majd mesélt, és hogy őt megint megszólította a Jóisten, egy gyermekkorában ő járt templomba, sőt, még az is elgondolkozott, hogy pap lesz belőle, de évtizedeken keresztül aztán valahogy nem volt benne ebben a lelkiségben, nem érezte, hogy megszólítja ez a világ, és most mit, hogyha ebben az évben érzi, hogy ez egy isteni jel. A Tim Koester pedig úgy érzi, hogy mint hogyha egy új műfajt teremtenénk most meg így együtt. Tehát valahogy ő is azt érzi, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy most valami olyat alkotunk. Ő úgy néha gyakran mondja azt, hogy szerinti a keresztény művészet megújításán is dolgozunk egyben, hogy lehet a művészet szakralitásával, a művészet eszközével, erejével nem csak megszólítani embereket, de akár egy picit a Jóisten felé is terelgetni őket, és ő is nagyon-nagyon érezhető, hogy nagyon a szívén hordja ezt a produkciót, úgyhogy ez nagyon jó látni, hogy ez valahogy, tehát nem csak egy külső felkérésnek,

0: De most a klasszikus változatot próbáljuk, ugye ezt az olasz-magyar nyelven, és a katakomba pengető színpadon tartunk egy nyilvános főpróbát, ami abban a szempontból izgalmas, hogy lehet, hogy kicsit megállunk, kicsit bensőségesebb, ott vagyunk együtt. Ez ugye Liszt Ferenc téren van, és itt este, tehát szerdai napon, jövő héten, este 7 órától már nyitva vannak az ajtók, bárki bejöhet, belépés ingyenes, mindig önkéntes adományt szoktunk kérni, és ez a főpróba után pedig ugye megyünk Assisibe, ha bárki esetleg Assisiben járt zarándokként, akkor ez október 11-én lesz este az Assisi Garden templomában. Ezt követően pedig szeretnénk ugye folytatni a turnét, lehet majd érdeklődni a www.sannamaria.hu oldalon, mert most még egyelőre egyeztetések folynak, de minden bizonnyal fogjuk tudni továbbvinni, akár az országon belül is, más településekre, akár vidéki templomokba, műfázakba ezt az előadást, úgyhogy esetleg érdemes minket figyelemmel kísérni, tehát sannamaria.hu a weboldalunk címe.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a figyelemmel kísérés meg lesz mindenképpen. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, és ilyen jól összefoglalta a hallgatóknak, és hát semmi más nem kívánunk. Assisi Ferenc, Szent Ferenc közbejárását, a Jóisten kegyelmét és odafigyelését mindnyájukra.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, és dicsértessék az Úr Jézus
1: Minden Krisztus. Mindenek kiámmel Isten áldja. Kedves hallgatóink, a napindítót hallották a budapesti stúdióból. Hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén, aztán pedig a mi rádiónk híreit mondjuk röviden.
2: A mai napon 16 órától közvetítjük a szentmisét a Szent Kereszt felmagasztalása templomból, Nagymarosról. Holnap vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől pedig a magyarok nagyasszonya bazilikából, Mária Nosztráról lesz a szentmise közvetítés.
3: Új sorozat indul október 4-én, vasárnap 19 óra 25-kor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya, előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó mesének csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túl. Október 3-án kerül megrendezésre a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. A találkozó mottója: jelenlét, jelen vagy? A fő előadás 10 órakor Ferenci István és Farkas Emmanuel atya tartja. A záró szentmise 16 órakor kezdődik, amelyet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek vezeti. E két programot a rádiónk élőben közvetíti. Októbertől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Mirbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita Dietetikus Élet Íz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk, hallgassanak minket.
1: Köszönöm munkatársaimnak, Kefele Kis Ferencnek és Édoának a közreműködését, és köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Áldott szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak.

A Jézus szent szívének tiszteletéről szól enciklika 5 fejezetből áll. Az első fejezet a szív fontossága, amely elmagyarázza, miért kell visszatérnünk a szívhez egy olyan világban, amelyben a csillapíthatatlan fogyasztás kísért minket. A második fejezetben Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól olvashatunk. A harmadik fejezetben Ferenc pápa tisztázza, hogy Krisztus szíve hármas szeretetet foglal magában, az egyik az érzékeny fizikai szíve, illetve a kettős spirituális szíve, mely emberi és isteni, ahol a végtelenségben megtaláljuk a végtelenséget. A negyedik fejezetben Ferenc pápa idéz több egyházatját, akik arról beszélnek, hogy Jézus oldalsebe adta a lélek vizének eredetét, mely csillapítja Isten szeretete iránti szomjunkat. A szeretet viszonzásáról szól 5. és egyben utolsó fejezet, a Krisztus szíve iránti hiteles tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenzióját mélyíti el, amely abban a pillanatban, hogy az Atyához küld minket, a testvérekhez is küld. A Dilexit Nos kezdetű enciklika Ferenc pápa imájával zárul: kérem az Úr Jézust, hogy szent szívéből folyjon mindannyiunk számára éltető vízfolyam, hogy begyógyítsa a sebeket, melyeket magunknak okozunk, hogy megerősítse képességünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy segítsen megtanulni együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé. Egészen addig, míg boldogan együtt ünnepelünk majd az égi ország lakomáján, ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összehangolja minden különbözőségünket azzal a világossággal, mely szüntelenül árad nyitott szívéből. Áldott legyen mindörökké. Zárul Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikája.

0: Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikáját olvassuk és magyarázza Bíró László, nyugalmazott katolikus tábori püspök, volt családügyi referens püspök, azt az enciklikát, amely Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szól. Ezt vesszük sorra két hétről két hétre. A legutóbbi gondolat pedig, amely kapcsán most folytathatjuk a beszélgetést, a következő. Az ember akkor érzi úgy, hogy tudja, mi okból és mi véget él, amikor szeret. Ekkor minden összekapcsolódik és összhangba kerül. Ezért saját személyes misztériumunk vonatkozásában talán a legtöntőbb kérdés, amit feltetünk magunknak, van-e szívem? Fontos kérdés, amely talán igazán a szó jelentés tartalmát tekintve nem fogalmazódik meg bennünk, és nem tesszük fel magunknak ezt a kérdést. Pedig, amint Ferenc pápa, amit az enciklikájában folytat majd, ennek komoly következményei vannak a lelkiségre nézve, ha megválaszoljuk ezt a kérdést. A vonal túlsó végén köszöntöm Bíró László püspököt.
1: A Szent Atya, Ferenc pápa, ugye kimondja azt a tíziszeri állítást, hogyha valaki elveszíti a szívét, akkor elveszíti önmaga közepét. Ha elveszíti az ember a szívét, akkor nem tud találkozni se önmagával, se a másik emberrel, se a Jóistennel. És a másik, amit említettél is, tehát a szív, a szeretet fogja össze a létet. Ez az értelmet a létnek. És ha a szív elveszik, akkor minden szétesik körülöttünk. Tulajdonképpen ez a gondolat folytatódik itt a Szent Atyának a Tűz című fejezetében. Először, amikor olvasgattam ezt az enciklikát, akkor arra gondoltam, hogy itten kisgyerek koromból eszembe jut, amikor még nagyanyámnak és nagyapámnak az ágya fölött ott volt a Jézus és Mária szíve kép, és mindegyik lángtól lobogott.
0: Igen, igen.
1: És hogy vártam, hogy erről fog a Szent Atya beszélni, de sokkal mélyebben fogja meg ebben a Tűz című fejezetben, hogy miről is van szó, mi a szív. Folytassuk ezt a gondolatot tovább abban az elvontságban, hogy a Szent Atya mondja. Azt mondja, a szívnek a léte vagy nem léte következményekkel jár az életünkre, így mondja a lelkiségre nézve. Ugye jezsuita pápáról van szó, érthető, hogy Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatának a teológiáját idézi. Azt mondja, Szent Ignác lelki gyakorlatainak teológiájában az affektus az alapelv, a szív érzése. A diskurzív dimenzió egy alapvető vágyakozásra épül. A szív minden erejével, amely képességet és erőt ad az életrendezés feladatához. Tessék meggondolni, hogy most ebben a pillanatban mire irányul a szívem? Mi most a fontos? Azt gondoljuk, hogy hívő emberek vagyunk, Isten a központ. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy nagyon sokféle más periférikus dolog vonz bennünket. Az Ignác által használt szabályok és színhely elképzelése, mondja a Szent Atya, egy tőlük különböző alapnak a szív ismeretlenjének függvényében működik. Idéz egy szerzőt, aki rámutat arra, hogy a megmozdulások, amelyekről Szent Ignác beszél, Isten vágyának, a saját szívünk vágyának a betörései, mely utóbbi életünk ismert rendjétől eltérő dolgokra irányul. Valami váratlan kezd megszólalni az ember szívében, valami, ami megismertetlenül születik, felkavarja az ismeret felszínét, és az ismerettel konfliktusba kerül. Tehát a Szent Atya azt mondja, van Isten szívének vágya, és van a szívünknek vágya. Igazából azt fogja taglalni a Szent Atya, mert mindjárt látjuk, hogy a két vágy, az Isten szívének vágya, és az ember szívének a vágya, hogyha találkozik, akkor vagyunk boldogok.
0: Ezt egy kicsikét hétköznapi nyelvre kérlek fordítsd le nekünk.
1: Igen.
0: Tehát, mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Ugye, mi ez az alapkérdés itt ebben a fejezetben az elején, amit föltesz az Antatya, mire vágyódik a szívünk? Mi tudjuk ám magunkat áltatni, hogy erre vagy arra vágyik a szívünk. Sok mindent tudunk mondani. Isten van-e a vágyaink középpontjában? Mire vágyódik a szívünk? Mindjárt világosabb lesz ez, amit a Szentatya mond. Ez egy új életrend születése a szívünkből. Nem racionális diskurzusok gyakorlatba ültetéséről, életre váltásáról van szó, mintha az affektivitás és a gyakorlat egyszerűen biztos tudás függőségi viszonyban lévő következményei lennének. Tehát majd figyelhetünk a Szentatya fogalmazására. Tehát azt mondja, hogy van a fogalmi ismeret, és a fogalmi ismeretünk az nem biztos, hogy lefedi Isten iránti vágyódásunkat. Tehát nagyon fontos lenne, hogy amire Jézus hív bennünket, arra vágyódjék a szívünk. Ha Jézus vágya és a mi szívünk vágya összetalálkozik, akkor egy új életrend áll elő. Azt kell tudnunk, hogy Jézus vágyódik irántunk. És mi is, ha feléje vágyódunk, akkor valami szép bontakozik ki az életünkben. Egy új életrend alakul ki, mondja itt a Szentatya. Tehát a mire vágyódunk, az meghatározza az életünket. Ha csak rutinból külsődlegesen tesszük a dolgunkat, akkor nem biztos, hogy létrejön a találkozás Jézus vágya és a mi vágyaink között. Ez nagyon nagy gondot tud jelenteni. Tehát ugye mondja a Szent, hogy az a lényeges a vallásosságunkban, a szeretet az mindig vágyódik arra, akit szeret. Gondoljunk a szerelmesekre. Kölcsönösen vágyódnak egymásra, mindent megtesznek, amikor lehet, hogy találkozzanak egymással, mert a szeretetnek a vágya ott ír a szívben. Ha nem formális a vallásosságunk, hanem mélyreható, akkor ott él bennünk a vágy, hogy találkozzunk Jézussal, tulajdonképpen és találkozunk önmagunkkal.
0: Bocsáss meg, atya, bonts ki, légy oly kedves, hogy a te elmélkedésedben, te gondolkodásodban, vagy éppen akár összevetve Ferenc pápa gondolataival, ez a felületesség, ez miben nyilvánul meg? A vallásos felületesség.
1: Én azt gondolom, hogy mindennapi életben használja a kifejezéseket, ezt már úgy idéztem korábban is, hogy valaki szívből beszél, szívből cselekszik, vagy csak úgy külsőleg leakaszt magáról egy cselekedetet, vagy leakaszt a nyelvéről néhány gondolatot, de az nem ő. Tehát az igazi vallásosság és az igazi szeretet kapcsolat az mindig találkozás, az két vágyódás egysége. Mindjárt a Szent Atya viszont világossá teszi, amire eddig szó volt, én elmondtam. Azt mondja a Szent Atya, nagyon lényeges mondat, ahol a filozófus leáll a gondolkodással, ott a hívő szív szeret, imád, bocsánatot kér, és felajánlja, azon a helyen szolgál, amelyet az Úr felkínál neki, hogy az ember azt válassza, ha követni kívánja őt. Tehát tetszik hallani. Azt mondja a Szent Atya, hogy ahol a filozófia véget ér, ott kezdődik a szív. A hívő szív szeret, tehát mikor gondoljuk el, mikor a hívő ember ott van szívből Jézus előtt. Abban a pillanatban szembesülünk a magunk végességével, a magunk lehetetlenségeivel, és ez a véges ember, aki hát igazán távol van a szívében Istentől, ez bűnbántott tart, és azt mondja, hogy Ez a felajánló imádság, ugye Lunul Szent Ignác imádságáról már ütidíztük, fogadd el a szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat, emlékezésemet. Nem azt mondja Szent Ignác, hogy vegyd az eszünket, hanem arra hív bennünket, hogy legyen szabad az akaratunk, járja át Isten akarata a mi akaratunkat. Tehát ezt mondták ugye a régi misztikusok szívcserének. Tehát ahol a filozófus leáll a gondolkodással, még egyszer mondom a Szent Atya mondatát, ott a hívő szív szeret, imád, bocsánatot kér, és felajánlja, és most egy ilyen nehéz mondat, a tartalmában, a feladatában nehéz, felajánlja, hogy azon a helyen szolgál, amelyet az Úr felkínál neki, hogy az ember azt válassza, ha követni kívánja őt. Tehát amikor átadjuk magunkat szívből, és már nem csak intellektuálisan Istennek, akkor egy nagy szabadságot teszünk szert.
0: Számomra, és pont abból, amit olvastál itt Ferenc pápa gondolatai közül, meg amit hozzáfűztél, gondolatot fogalmazódott meg bennem, a két fontos meghatározás, a szabad akarat és a szabad szív meghatározása, amely kettő a mai 21. században, mint egy békjóba vonza az ember akaratát, a szívét, az odaadását és az akaratát sok-sok külsőségnek, a sok-sok virtualitásnak, a sok-sok alkalmazkodásnak, a sok-sok megfelelésnek, amelyben talán nem közös a mi vágyódásunk éppen az isteni vágyódással.
1: Benne.
0: Így van?
1: Éppen szétesünk. Így van. Benne. Szóval ez egy olyan lényeges mondat, még ezért hadd olvasom, mert nagyon elvont mondat, de azt hiszem, hogy közel visz a lényekhez. Ahol a filozófus leáll a gondolkodással, ott a hívő szeret, imád, bocsánatot kér, és felajánlja, hogy azon a helyen szolgál, amelyet az Úr felkínált neki, hogy az ember azt válassza, ha követni kívánja őt. Tehát mindig úgy elképzeljük, hogy ha ez lenne a házastársam, ha ez lenne a gyerekem, ha ez lenne az öregem, nem. A Jóisten odaállított valahova, és ha én szívből szeretem Jézust, akkor szabad vagyok.
0: És elfogadom ezt?
1: Feltétel nélkül. Nem tekingetek kifele, nem tekingetek a szomszéd kertjére, hogy a zöldebb, mint az enyém, hanem az enyém a legzöldebb, mert ezt kaptam a Jóistentől. És tovább azt mondja a Szent Atya, ekkor megérti, hogy ő Isten teje, és hogy azért lehet én, mert Isten te a számára. De itt az én is a te. Tehát ahogyan a kisgyerek hogyan ismeri fel, hogy ő én. Úgyhogy az édesanyja mindig mondja neki a pelenkázás közben is, hogy te aranyos vagy. Szép vagy, neked örülünk. És az annyiszor elhangzik az édesanyja ajkáról, szívéből, hogy a pici lassan fölismeri, hogy ő nem te, mint az édesanyja, hanem én. Tehát Jézus igazából ezt mondja felénk az ő szeretetével, hogy te. Azt mondja tovább a Szent Atya, ekkor megérti, hogy ő Isten teje, és hogy azért lehet én, mert Isten te a számára. Tehát igazából, amikor az ember így átadja magát Istennek, mint ahogy előbb mondta a Szent Atya, akkor, hogy mondjam, több történik, mint ami a felszínen látszik. Megszületik az én. Gondoljak bele, ha Isten felém azt mondja, hogy te, akkor rájövök arra, hogy én ki vagyok. Igazából én vagyok az én. Nem egy önösségről van szó, meg önközpontúságról, hanem alázatról. Van az isteni te, és vagyok én. Ez itt olyan mélységben megy a Szent Atya, hát örülnék, hogyha ebben a kis adásban el tudnánk jutni odáig, ami a lényeg az egésznek, és világosabbá válik számunkra.
0: Meg talán ez a te megfogalmazás, ez sokkal közvetlenebb kapcsolatot sugall Istennel való kapcsolatunkban, mint egy magázódó.
1: A formális vallásosság, igen. átbillen én-te kapcsolattá.
0: Igen.
1: Ez találkozás egyszerre Isten szeretetével, aki Jézusban jelent meg közöttünk a Szentlélek által, és találkozunk önmagunkkal. Ezt a vallásosságnál elfelejtjük. A vallásosság az nem csak Istennel való találkozás, hanem az igazi énünkkel való találkozás.
0: És azt hiszem, hogy a következő sorok meg végképp arra mutatnak rá, amiről eddig beszéltünk, és magyarázzák talán ezt a igen nehéz mondatot.
1: Azt mondja tovább a Szent Atya, igazából egyedül az Úr kínálja fel nekünk, hogy mindig és örökké tekint kezel bennünket, barátságának elfogadása a szívünkön múlik, és ezt tesz minket a szó teljes értelmében személyé.
0: Na ez magyarázza az előbbieket, azt hiszem kifejezően.
1: Igen, az nagyon fontos, ha hiszem látni, hogy amikor szívből azt mondom Istennek, hogy te, és Isten azt mondja felém, hogy te, akkor találkozik az ember nem csak Istennel, hanem önmagával is. Tehát az igazi teredett kapcsolat az kölcsönös találkozás. Enélkül nincs igazi házasság, van egymás mellett élés, de házasság nincsen. A Szent Atya aztán belemegy egy nagyon szép gondolatsorba. Szent Bonaventura azt mondja, hogy végeredményében nem a fényt, hanem a tüzet kell kérdezni. A fény az egy kisugárzás, a lényeg a tűz. Azt tanítja, hogy a hit oly módon van az értelemben, hogy szeretetet vált ki. Ez egy olyan gyönyörű mondat, amikor az értelmi megismerés átfordul a szívbe, szeretetté válik. Például annak tudása, hogy Krisztus meghalt értünk, nem maradt tudás, hanem szükségképpen szeretetre indít. Ugye mindjárt ismerjük ezeket a naturalista feszületeket, és a régiek szemlélték ezeket a feszületeket, látták Jézust, aki értünk adta önmagát, és ebben a szemlélésben fölismerték Isten irántunk való szeretetét Jézus Krisztusban, és szoktuk mondani predikációban is, hogy ha egyedül lenni a Földön, érted is meghalt volna Jézus. És ekkor fordul át az ismeret szeretetbe. Tehát a fogalmi ismeret átmegy a szív központúságba. Ezt az irányvonalat követte John Henry Newman, a koratkor loquitur, a szív a szívhez szól. Most jön majd a lényeg, itt legközelebb innen folytatjuk, hogy mit jelent az, sokszor használjuk ezt a latin bölcsességet, cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szól. Tehát az igazi személyes kapcsolatra hoz. Mind embertársunkkal, szerelmünkben, mind az Isten és ember kapcsolatban a szíven keresztül juthatunk el. Tehát annyiszor találkozom kereső emberekkel, akik keresik az Isten, és akkor elmondják a kis apró tudásukat, hogy ki az Isten, vagy ki nekik Jézus Krisztus, de csak tudást mondanak. Ez a fajta élmény, hogy amikor az ismeret, a tárgyi ismeret áttűnik a szív találkozásában, erről már nem tudnak beszélni. De azt gondolom, hogy a felszínes vallásosságnak is ez a keresztje.
0: Igen.
1: Tehát, amit mondott az előbb a Szent Atya, hogyha szemlélem Krisztusnak a szenvedését, akkor egyszer csak a tárgyi ismeret, hogy ő szenvedett értem, átmegy a szív szeretetébe, fölismerem, hogy emögött Jézus szeretete van irántom, és ez a szeretet viszont szeretetet vár. Így fordul át a fogalmi ismeret, a tárgyi ismeret a szív ismeretébe. Erről szeretnénk majd legközelebb beszélni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Matya, a hasznos gondolatokat, és a hallgatóknak ígérem, két hét múlva folytatjuk a beszélgetést.

Az egyháznak szüksége van szívre, hogy Krisztus szeretetét ne váltsák fel elavult struktúrák, más korok rögeszméi, saját mentalitásunk imádata, mindenféle fanatizmusok, amelyek végül elfoglalják Isten azon ingyenes szeretetének a helyét, amely felszabadít, lelkesít, megörvendezteti a szívet és táplálja a közösségeket. Olvasom az enciklika befejező részében. Ezzel kívánok további tartalmas rádiózást, és szeretném invitálni önöket 2 hét múlva is a készülékek elé. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Hírek.
2: Apostoli útjain két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Negyedszer szerveztek 168 órás szentségimádást Szegeden. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József jezsuita templom kápolnájában, tájékoztatott a Szeged-Csanádi egyházmegye. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök nyitotta meg ezekkel a szavakkal. Jézussal együtt lenni a misszió kiinduló pontja. Tanúságunk arról a barátságról és arról a kapcsolatról szól, amely Jézushoz fűz bennünket. Erre fókuszálva imádkoztak egy héten át Jézus szentségi jelenlétében a templom kápolnájában. A hét folyamán 12 házigazda és 178 önkéntes vagy csoport vállalt egy-egy imaórát. Az imaórák János evangéliumának olvasásával, hangos és dicsőítő imával, illetve csendes szentségimádással teltek. Az imahét végét Köllő Sándor atya zárta imájával, Urunk add, hogy 2030-ra egy imádkozó, élőhitű és megújult egyházmegyét ajándékozhassunk neked. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most egy nagy jubileumról emlékezem meg ezen a hittanórán, de végül is belevág abba a tárgykörbe, amit a Katolikus Egyház nagy katekizmusa negyedik részében az imádságot tartalmazó gondolatokat tárja elénk. Mert ha valakinek maradandó imádságai az egész egyház számára, az Assisi Szent Ferencé volt. Van itt egy kis könyvecske is, ez mind az ő imáit tartalmazza, ugyanis a Katolikus Egyház katekizmusában, miután arról szólt, hogy az Úr Jézus megtanította az embereket az alapvető imádságra, ahogy ő imádkozik, utána az egyház különböző imamódjait, elmékedéseit hozza a katekizmus. De most ezen a héten egy nagyon nagy évfordulót ünnepel a Katolikus Egyház, benne a ferences rend, hiszen 800 évvel ezelőtt halt meg, mi így mondjuk a ferencesek nyomán, hogy ekkor volt a tranzitusza, az átmenete Szent Ferencnek a földi életből a túl odaátvaló életre, az üdvösségre. Szent Ferencnek olyan nagy a hatástörténete, hogy mind a mai napig érezhető, és nem lankad az iránta való érdeklődés, sőt mindig újabb és újabb szempontok is előjönnek az ő élete, életszentsége, tanítása nyomán. A Leó pápa elment Assisibe, abba a központba, ahol ő maga élt, és találkozott a fiatalokkal nyár végén. És akkor ott, abban a szellemben, ahogy Assisi Szent Ferenc élt és tanított, a föltett kérdésekre a Szent Atya válaszolt a különböző nemzetiségből összejött fiataloknak. Megkérdezték a pápát, hogy mit tegyenek, hogy éljék meg keresztény hitüket, és akkor mindig valamiképpen visszacsatolt Leó pápa Szent Ferencre a válaszadásban. Volt őről a szó Szent Ferencről 10 évvel ezelőtt, amikor a rendekről szóló sorozatomat tartottam, nem is egy alkalmat szenteltem magának ennek a lelkiségnek, az ő élettörténetének, de 10 év azért hosszú idő ahhoz, hogy emlékezzünk sok mindenre, viszont mindig vannak új meglátások is vele kapcsolatosan. Hát a rövid életrajzát azt azért úgy fölvázolom, mert akik itt vannak, hát nagyjából tudják, hogy ki is volt Szent Ferenc. A tágabb közösségről, vagy a világi emberekről már ezt nem lehet föltételezni, bár például Oroszországban a legkiválóbb szentek közé tartozik Szent Ferenc Szent Antallal együtt. 1180-81-ben született. Abban az időben a születést még nem pontosították, de annál inkább a halálát, az 1226. október 3-án volt. Ezért is szombaton az egész világ ferencesei
meg vasárnap nagy emlékezést és ünneplést és imádságot tartanak. Őt úgy szokták röviden jellemezni, hogy a Szeráfi Szent, akinek kinyilatkoztatta magát egy szeráf formájában, ez egy ilyen mennyei angyal az Úr Jézus, és utólag azt mondják róla, hogy Krisztus képmása jött közénk, tehát senki annyira életmódjában és szellemiségében a középkorban nem emlékeztetett Jézus Krisztusra, mint ő. Egy akkori gazdag családban született, apja Pietro Bernardone volt, anyja egy francia származású asszony, ezért is a neve Szent Ferencnek kis francia lett apja után, holott a keresztségben a János nevet kapta. De hát miután a feleségét is nagyon szerette az apja, és a kisgyereket, hogy emlékeztesse feleségének a egykori származására, kis franciának, Franciscusnak nevezte. Tehát eredetileg nem volt személyi név az ő neve. Az édesanyja egyébként Johanna nevű volt. És hát tudjuk az életéről, mert sokat írtak róla, hogy élte maga korának a fiatal életét, méghozzá a gazdag gyerekeknek a módján. Hát ha nem is volt nagyon kicsapongó, de nem vetette meg a mulatságokat, a zajos együttléteket, és nagy kalandokra vágyott. Az apja posztókereskedő volt, és hát azt szerette volna, hogyha fia folytatja a szakmáját. De akkor fiatalon nem posztókereskedő akart lenni, hanem valami nagy hírű lovag. Annál is inkább, mert akkor a 12. század végén elkezdődött a lovagi kultúra az európai világban, franciáknál különösen, és hát éppen a családi vonatkozások révén ez a provanci lovagi kultúra, ez egyrészt vágyott a dicsőségre, vágyott egy jó modorra, a költészetre, és valamiképpen a kereszténységnek a védelmére is, ahogy a keresztes hadjáratokban szép számmal vettek részt a lovagok. De az az idő volt Olaszország, vagy Itáliában, Olaszországról nem beszélhetünk, amikor a városállamok csatároztak egymással. És hát ilyen kisebb háborúságokat vívtak, gondolom néhány száz fős hadsereg támadott egyik város a másik hadsereggel, és így volt az, amikor ő is Perugiába ment, 20 évesen, és ott fogságba esett. És az egyévi fogság, amiben még betegséget is összeszerzett, az úgy elgondolkodtatta. Sokszor azt mondani, hogy a börtönben nem föltétlen válnak jobbá az emberek, hanem még jobban kitanulják a gonoszságot. Őre ez nem volt jellemző, mert akkor elkezdett gondolkodni. Kiszabadult a fogságból, még egyszer próbát tett, hogy na majd ő is megy Szentföldre, mert akkoriban mentek a szentföldi harcok, hogy a muszlimoktól visszaszerezzék a megszállt Szentföldet, Krisztus földjét. És akkor ő is elindult, már majdnem hajóra szállt, de valami megiklette őt, hogy nem ez az ő útja. És akkor visszatért, elment ilyen remeteségbe. Akkoriban a kamalduliak, meg néhány rend, szigorú rend remeté vált, és ő is ilyen remeteségbe ment egy darabig. Onnét már egész más emberként élt vissza,
mikor visszatérőben volt, akkor bement a városkában lévő Szent Damián templomba, éppen Szent Mátyás napja volt. És az evangéliumban az volt, hogy Jézus elküldi a tanítványokat, de azt mondta Jézus, hogy semmit ne vigyetek magatokkal, övetekben pénzt, de még váltóruhát se, botot se, hanem radikálisan menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Már ez is őt elgondolkodtatta. Közben volt egy olyan esemény, hogy találkozott egy leprással, akiktől mindenki visszahúzódott. És valami oknál fogva odament a lepráshoz, mint annak idején Jézus, és meg is ölelte azt a nagy beteg embert, akitől el lehetett kapni a betegséget, de ő ebben nem törődött. Sőt, még olyan is volt, hogy lovon ment Szent Ferenc, és látott egy nagyon toprongyos, szegény embert, leugrott a lóról, odaadta a ruháját annak a szegény embernek. Ugye a megtérés az ilyen fokozatokban volt őnála, tehát nem egyik pillanatra a másikra. Utána már fölfigyeltek rá, volt néhány társa, akik szintén ilyen lovagi életre vágyakoztak, de valahogy nagy hatással volt rájuk Szent Ferenc. És akkor egy páran már úgy mentek, énekeltek, megbotránkoztatták az embereket, hogy micsoda népség ez. Bement a Szent Miklós templomba, az oltárra volt téve a Biblia, kínhagyták, és felütötte. Hozzá kell tennem, hogy ő járt iskolába, Szent Ferenc, bár később magát tanulatlan embernek mondta, de azért ez az ő alázatából fakadt, mert az apja iskoláztatta. Akkoriban ez nagy dolog volt, tehát tudott írni, olvasni, és hát a levelei meg a gondolatai azért azt mutatják, hogy akármennyire is ilyen szerénynek mondta magát, ő azért a kezdődő reneszánsznak már a ilyen tudásszomjával kezdett a kultúra iránt is nagyon érdeklődni. Fölütik a Bibliát, hát hasonló gondolatok voltak, mint amit Mátyás napján hallott. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet, oszd szét, és így kövess engem. Na, ez aztán ő neki megadta a végső lökést, hogy így kell most már elindulnia az új életnyomám. Mert azt mondta, hát milyen szabályokat vegyünk magunk számára. Abban az időben már komoly szerzetesi szabályok voltak, gondolunk a Bencés regulára, az Ágoston féle regulára, és ő nem tartotta magát méltónak arra, hogy ő írjon egy regulát. Azt mondja, hát akkor legyen az evangélium. Úgy, ahogy ott van, a szegénységről, az engedelmességről, a szelídségről, és így tovább. És hozzátette, hogy evangélium sine glossa, hogy a maga radikalitásában kell azt venni. Amikor együtt voltam múltkor a protestáns püspökökkel, akkor ugyanezt említettem, és akkor az egyik mondta, hogy hát én nagyon szeretem, mert hát a Szentírásnak nem kell magyarázat, tradíció és hasonló, mert Szent Ferenc azt mondja, hogy sine glossa, hogy nem arra értette, hogy nem kell magyarázni a Szentírást. Pont itt van benne az ő szabályzatában, amit már úgy később át is dolgoztak, hogy katolikus módon kell hirdetni, és el nem szabad térni a Bibliától, illetve a katolikus tanítástól, hanem a radikalitást vette, hogy ott nincs magyarázat. Az később ugye már gond volt, hogy hát tényleg így kell venni, hogy semmink se legyen, se házunk, se ruhánk, semmi. Ez aztán megoszlást is okozott, és hát lett is egy rend, a minoriták, a konventuálisok, akik azt mondták, hogy jó, hát a Szent Ferenc az akkora szent volt, hogy ezt meg tudta tenni, mert Szeráfi lélek volt, de hát mi azért
mi addig csak ragaszkodjunk egy kolostorhoz, addig csak fogadjunk el egy kis adományt is, pénzt is, de dolgozzunk is. Tehát ott már enyhítettek ezen a szabályon. És azt mondta, hogy csak az evangélium, az legyen a miénk, ami eligazít bennünket. Aztán, hát jóvá akarta magát hagyatni, ahogy ő mondta a pápa úrral. Ugyanis már nagyon érett a helyzet arra, amit a lateráni zsinat 1215-ben kimondott, hogy most aztán már fejezzék be a szerzetes rendeknek az alapítását. Mert a középkorban, ha valaki úgy gondolta, hogy ő neki valami jó elgondolása van, és az nem felel meg pontosan a meglévő rendeknek, akkor alapított egy rendet. És akkor nem kellett még hozzá pápai jóváhagyás. De akkor azt mondták a lateráni zsinaton, hogy anélkül nem lehet rendet alapítani, hogy a pápa jóvá ne hagyta volna. És ez a gondolat már érlelődött. Azt mondta, el kell menni a pápa úrhoz, hogy jóvá hagyassam az én rendemet, az én evangéliumból vett szabályzatomat. De előtte még ért egy élmény, amikor ben volt a Szent Damián templomba, és akkor ott volt egy ilyen görögös kereszt, ismerjük mindannyian a bizánciaknak a keresztjét. Ott függött a falon a ortodox hatású kereszt. Miért? Illetve Itáliában miért volt ez? Mert nagyon sokáig a bizánci kultúra éreztette a hatását Itália északi részén. Tehát a művészete, a kultúrája kihatott még arra a részre. És voltak ilyen keresztek. És akkor az úgy megszólította őt, ez a kereszt. Ő volt egy ilyen látomás, hogy építsd, nem látod, hogy romokban hever az egyházam? Építsd újjá, mondta Ferencnek. És miután a latin nyelvekben az egyház meg a templom az egy szóból ered. Eglíz, kirhe, church, ugye ezek egyszerre egyház, egyszerre templom. És akkor ő úgy érezte, hogy a templomot kell, a romos templomot jóvá tenni, vagy restaurálnia. Akkor még nem gondolt így az egész nagyegyház reformációjára. És akkor hát azt is jó rendbe hozta, egyébként még a Szent Péter templomot is, meg ott Assisi határában volt egy ilyen kis elhagyatott kápolna, a bencésektől volt, az volt a neve, hogy Porcinkula. Az egy ilyen nagyon kis elhagyatott kápolna volt, azt is rendbe hozta, és onnétől kezdve, hogy Szent Ferencben mindig megvolt a templomoknak a megbecsülése, ha más nem, hordott magával egy kis seprűt, és ha koszos volt egy templom, akkor kisöpörte. Mert azt mondta, ide az Úr jön, azt pedig ki kell tisztítani. Tehát három templomot maga is, saját kezűleg is rendbe tett. És aztán, hát akkor elhatározta, hogy elmegy Rómába, és ott a pápának bejelent, hogy neki van egy testvérisége, nem is rendje, csak testvérisége. Ha valaki elmegy a lateráni bazilikába, akkoron az volt a pápa főtemploma, valójában most is az az ő főtemploma. Szent Péter, ugye az a nagy pápai ünnepek helye, de a pápa ősi templom a lateráni bazilika. És a lateráni bazilika előtt van egy ilyen szoborcsoport, jön egy ilyen csapat, hát Szent Ferenc, eléggé most én így mondom, hogy ilyen hippi módon akkor időbe, rossz ruhába mennek a pápához, mert közben már az a jelenet is megtörtént, amit a Napfivér-Holdnővér filmből mindenki emlékezetbe idézhet, hogy
amikor ő osztogatta az apja vagyonát, az apja először megszitta, utána megverte, utána elvitte a püspökhöz is, az volt a város bírája, és mondta neki, hogy hát püspök úr, ez a fiú ilyen, hogy az én vagyomnamat szétszórja, hát incse már meg. És akkor az a jelenet, hogy ő minden ruhát ledobál magáról, szinte mesztelenné lesz, a püspök rádobja a palástját, úgy így van a filmben, és azt mondja, hogy mostantól csak egy apám van, a mennyei, mondja Szent Ferenc. Tehát akkor egy ilyen nagyon szegényes kámzsát vettek magukra, és olyannal mentek a pápához, akinek harmadik kincsének, így mondja a történet, volt egy álma, hogy üledezik a lateráni bazilika, és egy kisember megtartja a vállával, és egyre nő a kisember, és a pápa ebből levonta azt a következtetést, hogy az a kisember, aki ő hozzá bejelentkezett Szent Ferenc a társaival, az fogja nem csak a templomot, hanem az egyházat is megmenteni. Nagy jelenet, találkoznak a pápa, még a Ferenc előtt le is borul, megihleti őt, és akkor jóvá hagyja, hogy legyen egy olyan rend, ami a Szentírásra, az evangéliumra épül, és az a szabályzata, amiben benne van a radikális szegénység. Ő ezt úrnőnek mondta, azt mondta, hogy Krisztus életéhez úgy hozzátartozott, mint egy úrnő, és a szegénység úrnője. És aztán valójában a nyolc boldogság hegyi beszéd az volt az, amely az ő szabályzatát kiadta, aminek szellemében cselekedett, de kapta engedélyt a prédikálásra. A Szent Ferenc nem volt pap, diákonussá szentelték, de a diákonus nem csak, hogy felolvashatta az evangéliumot, hanem prédikálhatott is, megkapták az engedélyt, és ennek nagyon örült Szent Ferenc, mert a fő célja az volt, hogy

a kistestvéreknek a rendje, ugye a Ordo Fratrum Minorum, ezek marad lettek aztán a törzse a ferences rendnek, az obszerváns rendnek, akik hát az eredeti vonalon vannak, ebből ágaztak le aztán a minoriták, akik a konventuálisok, akik már enyhítettek és elfogadták a kolostorokat mindjárt, ezek fekete ruhába járnak, és az 1500-as években pedig a kapucinusok, ugye erről a csukjáról, meg a szakárról lettek ismertek, ők is Szent Ferenc családjához tartoznak, ugyancsak Szent Klára, egy városbeli lány csatlakozott Szent Ferenchez, akiből a Klarisszák lettek, de még Szent Ferenc életében a laikusokat, a híveket is ebben a szellemiségben egy testvérületté fogadta, ez lett aztán a harmadik rendje a ferenceseknek. Egyébként még szaporodtak ők, mert lettek a fraticellik, meg egészen radikális irányzatok, meg extra irányzatok a ferencesekből, úgyhogy 13. Leo a 19. században rendet vágott köztük, akkor azt mondta, hogy vannak az obszervánsok, a barnaruhások, vannak a minoriták, vannak a kapucinusok, a klarisszák, a nőiág, meg a férfi, vagy a házas, laikus, harmadik rend. Ez lehet, és több ne legyen, mert az csak bonyodalmat okoz, hogyha nagyon sok ágra bomlik Szent Ferenc rendje. Viharos gyorsasággal. Pár év múlva eljöttek a pápától, már 5000 szerzetes volt, ez volt a gyékényes káptalanjuk, ott Assisiben, vagyis a földön ültek magyarán, legfeljebb valami fűből készült ilyen szőnyeget tettek maguk alá, ott volt az első ilyen káptalan, ahol alapvető szabályzatokat kiadott nekik Szent Ferenc, és elindultak prédikálni. Ő maga is célba vette, hogy most elmegy Szentföldre, mint ahogy el akart menni, de akkor még fegyveresként, lovakként, hogy elmegy gyalogosan, nem lovon, zarándokként, illetve hát ilyen nagyon szegényes öltözékbe, nincs telenül, és hirdeti az evangéliumot. Oda csapódott egy ilyen keresztes hadsereghez, azok nem hallgattak a szavára, mert azt mondták, hogy a muszlimokkal nem lehet szép szóval bánni, hiszen azoknál törvény az, hogyha valaki egy keresztény fejét elviszi a szultánnak, kapért érte egy aranyat. Szent Ferenc, amikor ezt meghallotta, akkor azt mondta, hogy én azért is megpróbálom. És elment, mert szultán nem csak török szultán volt, hanem több szultán volt abban az időben. Az oszmán törökök voltak azok, akik úgy egyesítették ezt a muszlim világot, hogy hosszú időre egyetlen szultán lett. De akkoron még volt Egyiptomnak is szultánja. És elment egy Al-Kamil nevű egyiptomi szultánhoz, ki ráadásul egy művelt ember volt, egy nagyon érdekes, ahogy leírja a Fioretti, meg a története leírja, hogy milyen volt ez a találkozás, hogy próbál a szultánra hatni, nagyon szeliden Krisztus evangéliumát hirdetni, maga is elcsodálkozik a Al-Kamil, hogy ide mer jönni úgy, hogy nem fél attól, hogy mi megöljük őt, és úgy tisztelettel, bár bolondnak nézte, elbocsátja őt, elengedi. És a szultán ettől fogva engedélyt adott ennek a rendnek, hogy ahol ők vannak, a Szentföldön, ott lehessenek. Valamiképpen az ő derviseikre is emlékeztette a szultán. Ezért van az, hogy
Kezdettől ott

lehettek a Szentföldön. Van is itt egy ilyen könyv, hogy 800 éve a Szentföldön, amikor senki más nem lehetett ott, a ferencesek ott lehettek, mitőbb a török hódoltság alatt se nagyon tűrtek meg itt más papot, meg rendet, de a ferencesek itt lehettek, bár sokszor őket is súlyosan bántalmazták. Tehát Szent Ferenc akkor ezt eléri, elmegy a szultánhoz, és hát utána visszatér a rendjébe, ott él Assisibe, a Porciunkina templom környékén, közben csoda dolgokat tesz, aminek van egy írásbeli lenyomata, mert ez úgy szinte szájról szájra járt, hogy milyen csodás dolgokat tesz Szent Ferenc. Ez lett aztán később az Itália, vagy Szent Ferenc virágos kertje, a Fioretti ilyen gyűjtemény. Azért mondom, hogy Itália virágos kertje, mert magyarul 69-ben így jelent meg ez egy állami kiadású könyvbe, hogy Itália virágos kertje. És így került be a honvédségnek a könyvtárába, mert azt hitték azok, hogy kertészeti könyv. És mit tudom én, 100 könyv volt a honvédségnél ott, ahol én voltam, de az mind ilyen második világháború, ilyen harci könyvek. És én lementem a könyvtárba, abban 100 könyvben adtam, nézelődtem, és megláttam Itália virágos kertje. Kivettem, rögtön láttam, hogy ez a Fioretti. És én akkor mindig kikölcsönöztem, hiszen abban benne volt a Szent Ferencnek a legendái, meg ráadásul még Szénai Szent Katalin levele is benne voltak, a Szentírás is részleteiben benne volt, ugyanis nekünk semmiféle szent könyvet nem lehetett, vallásos könyvet bevinni. Csodálkozott mindig a könyvtáros, hogy én meghosszabbítom azt a könyvet, mert ő azt nem olvasta. Azt hitte, valami kertészeti könyvet kölcsönzök ki. Na, hát ebben van például a prédikálás a madaraknak, a gubiói farkas, meg sok minden történet, ami a itáliai irodalomban először latin nyelven volt meg. A 14. században fordították olaszra, méghozzá úgy, hogy Itália virágos kertje. A mesésnek tűnik, mikor itt tudom én, megtéríti a ragadozó farkast, beszél vele, megmondja, hogy te farkas, te nagyon gonosz vagy. Téged igazából ki kellene végezni, mint a rablókat, de én bízok benned, ne bánsd az embereket, kössünk békét, és őket leírják, hogy akkor a farkas a nép előtt megígéri, hogy nem fogja bántani az embereket, ha kap élelmet, a fejét is ingatja, mint ha igenelne, farkát csóválja, és pacsit ad Szent Ferencnek, hogy akkor szent a béke, de gyönyörűen van leírva. Vagy mint mikor a madarak ottan csivitelnek, mikor Szent Ferenc prédikál, ott sok fecske volt, akkor mondja, most hugocskáim, hallgassatok. Akkor fecskék abba adják. És amikor befejezi a prédikációt, most már dicsérjétek az Istent. És az összes madár szépen énekel. Szóval vannak ilyen jámbor történetek a Fiorettiben. Ez az ő hatástörténete a nép körében. Egyébként az ő életét rögtön már írásba is foglalták, mert nagyon korán kezdődött a szentiavatása, 2-3 évvel a halála után, és a szentélyavatáshoz kellett az életrajz. És az első életrajzot Celanói Tamás írta meg, akinek az egyik ilyen himnuszát, a Dies Irae, Dies Illa,
ama végső haragnapját, azt szoktuk is énekelni a templomba. Tehát ő írta meg, utána egy igényesebb életrajzot Szent Bonaventura, az ő rendjének nagy alakja írt, Bonaventura, és ez a Bonaventura valamiképpen hát rendbe is szedte a szétforgácsolásra ítélt rendet Szent Ferenc halála után. Ez is egy könyv. És akkor még ő is az ő ilyen a rendi szabályzatán javított, és úgy adta ki. Egyébként nagyon sokan írtak regényt az ő életéből, művészeket meghatotta, a 20. századi embereket is. Érdemes beleolvasni egyik másik, mert most nincs időnk. Én a Chestertonét azért szeretem, mert az egy, az is itt van valahol, vagy a táskámban maradt, az egy esszé. Az mindig úgy kitér a korának a dolgaira. Kazantzakisnak, ennek a görögnek, annak egy ilyen életrajzszerű írása van. Julian Gray-nek is sokan megírták az ő történetét és bölcsességét. Miután Szent Ferenc teljesen átszellemült az Isten, ott a természetes, természeti világtól, és megírta híres naphimnuszát, ő lett aztán így a természetvédőknek a védőszentje. Úgy gondolom, ezt a himnuszt mindannyian ismerjük. És miután az állatokat is nagyon szerette, ezért az állatvilágnak is védőszentje lett, akkor a szelítsége miatt és a mások iránti jó indulat miatt a világvallások is tisztelik, és 1986-ban Assisibe II. János Pál pápa éppen Assisibe hívta össze a világvallásokat. Mert lehet azt mondani, hogy haragosa nem is akadt Szent Ferencnek. Festmények készültek róla, Giotto megfestette, és zeneműveket írtak róla, még a mi Liszt Ferencünk is, meg sokan mások. Nagyon nagy volt a hatástörténete Szent Ferencnek. A végrendelete is csodálatos, amikor ugye végrendelkezik, hogy ő Istentől kapta ezeket a kinyilatkoztatott igazságokat, és a rendjének meghagyja, hogy a szegénységet őrizzék, mindennél jobban szeressék Jézus Krisztust, és a Szent Ferenc kiteljesíti a krisztológiát azzal, hogy nem csak a szenvedő és megváltó Krisztusra hódította a figyelmét, hiszen a középkor különösen is nagy tisztelettel volt a kereszten függő Krisztus iránt, akkoriban készültek a feszületek, hanem azt mondta teológiájában, hogy Szent Ferenc vagy Jézus akkor is megtestesült volna, ha nem követett volna el az ember bűnt. Mert szerette a világot és a megtestesülést, a karácsonyt egyenragúvá tette a megváltás ünnepével. S ő volt az, aki azt mondja, hogy látni szeretném, hogy mi volt az első karácsonyon, s ottan az erdőbe szalmát hozott, szamarat, ökröt, mert miután a izaiási jövendőlésben benne van az, hogy a ökör meg a szamár ott van a jászolnám, az ura jászolánál, az is ott legyen, és megkér egy papot, hogy misézzen, és az első ilyen betlem és karácsony az Szent Ferenctől származik. Mert addig is ünnepelték a karácsony, de a jászol, a betlem állítás, meg ilyen látható módon
a karácsonynak a megélése a Szent Ferenchez kötődik. Tehát ezt ugyanúgy párhuzamba állította a megváltásnak az ünnepével karácsony ünnepét. Szent Ferenc Szűz Máriáról olyan szép himnuszt írt, amit naponta imádkozik a ferences rend. Zsolozsmát állított ki számukra. A papok zsolozsmájához hasonlóan ferences zsolozsma mind a napig használatban van, és a ferencesek azt imádkozzák, ahogy Szent Ferenc azt megírta, és összeállította a zsoltárokat, illetve a saját versei, saját himnuszai is benne vannak. Magyarországon még azt el kell mondani, hogy nagyon korán itt voltak a ferencesek. Hát a történeti Magyarországon legalább 100 helyen voltak ferencesek, mint egy Trianon előtt, mint egy 2000-es létszámba, akkor még ahhoz jöttek a minoriták, meg a kapucinusok, és nagyon nagy hatással voltak az egyszerű nép lelkületére. Nem véletlen, hogy a ferences templomoknak olyan nagy vonzereje van az egyszerű nép iránt, úgyis szokták hívni, hogy a barátok temploma, mindenütt, ahol az ő templomuk van. Magyarországon volt a Kapisztrán tartomány, a Szent Szűz Máriáról elnevezett tartomány, Erdélyben meg a Szent István tartomány. Magyarországon most egy tartományban vannak összevonva ez a magyarok nagyasszonyának a tartománya, rendje. Még azt is el kell róla mondani, hogy annyira hasonlított Jézus Krisztushoz, hogy a szenvedésében, ami nagyon nagy volt, mert vakság is sújtotta, nagy testi szenvedés, Alvera hegyén megkapta a stigmákat. Tehát a testén ugyanúgy, mint Jézusnak a szögek helye, ott volt látható kezén, oldalán és a lábán. Tehát egy ilyen stigmatizált szent lett, mint ugye a 20. században Páter Pió. Ez is arra utalt, hogy ő nem csak lelkületében, hanem külsejében is nagyon hasonlított Jézus Krisztushoz, és ezért osztatlan tisztelet kísérte a másvallású emberek között is Assisi Szent Ferencet. Nagyon sokat lehetne szólni Szent Ferencről, miután mai időknek nagyon szükséges volna a béke, hogy ne legyen háborúság, ezért azt az imádságot, amit neki tulajdonítanak, imádkozom el. Terézanya nővére is naponta imádkozzák. A naphimnusz, az is egy csodálatos imádság, de úgy gondolom, hogy azt mindenki ismeri, most arra nem tudunk már sort keríteni. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Ahol sérelem van, oda megbocsájtást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kétség, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol sötétség, oda világosságot. Ahol szomorúság, oda örömet. Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak.
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet gyújtsak. Mert amikor adunk, akkor kapunk. Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot. Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. Gyönyörű szép imádság, s hát Szent Ferenc volt az, amikor arról beszélgetett az ő kísérő társával, mondhatni Leó testvérrel, hogy mi az igazi boldogság, és akkor ott mondják, ha minden szerzetes szent volna, ha minden szerzetes minden tudomány tudna, és akkor mondja, hogy nem az a legnagyobb boldogság, hanem ha mi odaérnénk, ahova tartunk, ott kizárnának, megvernének bennünket, mint utonállókat, hóba hempergetnének, és itt a lényeg, hogy mi ezt békés lelkülettel, Krisztus iránti szeretetből eltűrnénk, az volna az igazi nagy boldogság. Talán a mai embernek így lehetne fordítani, hogyha nagyon sok baj éri a mai embert, és mégis Krisztus iránti szeretetből, az ő szenvedésére gondolva el tud jutni egy lelki nyugalomra, akkor ez az egyik legnagyobb érték az ember életébe, ha nem is olyan hölspanolt boldogság, de biztos, hogy a lélek nyugalma is derülje lehet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Bevezetés. Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és aggodalmak kísérik. E feladat vállalása mindig komoly kérdéseket jelentett a házastársak lelkiismeretének, de az emberiség újabb időszakában olyan változások történtek, amelyek új kérdéseket vetettek fel. E kérdéseket az egyház nem mellőzheti, hiszen olyan dolgokról van szó, amelyek az emberek életéhez és boldogságához szorosan hozzátartoznak. Első rész. A probléma új szempontjai és a tanítóhivatal illetékessége. Első pont. Új szempontok. A történt változások valóban nagy jelentőségűek és különfélék. Elsősorban a születések számának gyors növekedéséről van szó, amely miatt sokan attól félnek, hogy a világ népessége gyorsabban szaporodik, mint azt a rendelkezésre álló javak megengednék, s ezért sok család és fejlődőben lévő nép a korábbinál nagyobb gondok közé kerül. Ez könnyen arra indíthatja az államokat, hogy a legradikálisabb eszközöktől se riadjanak vissza a veszély elhárítása érdekében. Ehhez járul még, hogy nem csak a munka és a lakásviszonyok, hanem a gyakori gazdasági és oktatásügyi nehézségek is olyan körülmények, teremtenek, melyekben nehéz lenne nagyobb számú gyermek megfelelő ellátása. Azt is megjegyezzük, hogy valamiképpen megváltozott a nő személyének és a társadalomban betöltött szerepének értékelése, valamint a házastársak közötti szeretet és a hozzá kapcsolódó házas élet értelmezése. Végül különösen arra kell tekintettel lennünk, hogy az ember csodálatra méltó módon előre haladt mind a természet erőinek megfékezésében, mindezek tudatos alkalmazásában. És ezt az uralmat a maga egész életére, azaz testére, lelki erőire, a társadalmi életre, sőt az élet továbbadását irányító törvényekre is ki akarja terjeszteni. Ilyen körülmények között új kérdések merülnek föl. Vajon nem volna-e megfelelő, szem előtt tartva a mai életkörülményeket, illetve a házas élet aktusának azt a jelentőségét, amellyel a házastársak kölcsönös megértése és hűsége szempontjából bír, felülvizsgálni a ma érvényben lévő erkölcsi normákat, főleg ha meggondoljuk, hogy csak nagy nehézségek, olykor csak hősies erőfeszítések árán lehet azokat megtartani. Vajon nem lehet-e az úgynevezett totalitás elvét ezen a téren is alkalmazva megengedni, hogy egy számszerűleg kisebb, de észszerűbb termékenység szándéka egy olyan beavatkozást, amely terméketlenséget okoz, a születésszabályozás szabad és bölcs eszközévé tegyen? Vajon nem volna-e megengedhető, hogy a születendő gyermeket, mint célt nem az egyes aktusokhoz tartozónak, hanem inkább a házas élet egészének tartozónak véljük. Azt a kérdést is fölteszi, hogy a modern ember megnövekedett felelősségtudata miatt nem érkezett el az idő, amikor az élet továbbadásának feladatát inkább az értelemre és az akaratra, mint a szervezet biológiai ritmusára kell bízni. Második pont. A tanítóhivatal illetékessége. Ezek a kérdések az egyházi tanítóhivataltól az isteni kinyilatkoztatással megvilágított és gazdagított természettörvényen nyugvó, a házasságra vonatkozó erkölcsi tanítás elveinek új és mélyebb meggondolását követelték. Egyetlen keresztény sem vonja kétségbe, hogy az erkölcsi természettörvény magyarázata az egyházi tanítóhivatal feladatkörébe tartozik. Kétségtelen ugyanis, amint azt elődeink gyakran kijelentették, hogy amikor Jézus Krisztus Pétert és a többi apostolt isteni hatalmának részesévé tette, és minden emberekhez küldte tanítani, Máté 28:18-19, az egész erkölcsi törvényt, azaz nem csak az evangéliumit, hanem a természettörvényit is, őrzésünkre és értelmezésünkre bízta. Hiszen a természettörvény is Isten akaratát fejezi ki, és az ő akarata iránti hívő engedelmesség szükséges az emberek számára az örök üdvösség elnyeréséhez. Az egyház ezt a parancsot követve mindig, de különösen az újabb korban mind a házasság természetéről, mind a házastársi jogok és kötelességek helyes értelmezéséről megfelelő dokumentumokat adott ki. 13. Leo, Arcanum Enciklika, 11. Pius, Divini Ilius Magistri, 1939, Casti Connubii, 1930.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Sikertelenség. Ez jutott az eszembe, amikor ismét Balatonföldváron járva elsétáltam egy hazai bank ottani fiókja mellett, és a következő feliratot láttam egy táblán. Nur Parkplatz für Kunden. Mielőtt azonban erre kitérnék, hadd folytassam úgy, hogy mindig is kezdem a jegyzeteimet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. És akkor vissza a sikertelenséghez. Úgy vélem, a fenti német mondat a német nyelv elemi szabályának sem felel meg. A mondatot megfogalmazók minden bizonnyal arra gondolhattak, hogy a parkoló az ügyfelek részére fenntartott. Ha jó a feltételezésem, akkor egyszerűen írhatták volna azt, hogy Kunden Parkplatz, vagy kissé hosszabban Parkplatz für den Kunden. Szóltam már erről a dologról több mint 2 évvel ezelőtt a Kossuth Rádióban, a napi jegyzetben, írtam is róla valamelyik újságban, és ami legfontosabb, hosszú évek óta említem a nevében és tulajdonosi összetételében nem kevésszer változó bank Balatonföldvári fiókjában dolgozó munkatársainak a helytelen feliratot. Ők minden esetben egyetértettek, egyetértenek velem. Maguk is szóvá tették néhányszor már a Nur Parkplatz für Kunden feliratot az illetékes főnökségnek, de változtatás azóta sem. Említettem a dolgot a város polgármesterének is, aki maga is szomorán állapította meg, hogy a felirat nem sok dicsőséget hoz, a Széchenyi Imre gróf által 130 esztendővel ezelőtt alapított településnek, de a tábla nem a városé, így a város illetékesei illetéktelenek az ügyben. Magam úgy gondoltam, és gondolom most is, hogy az ilyen feliratok akad belőlük bőven városainkban és a tömegközlekedési eszközökön és így tovább, nem vetnek jó fényt idegen nyelvi kultúránkra. Egyszer azt mondtam egy illetékesnek, a legbiztosabb ilyen esetekben az lenne, ha elküldenének a különböző országokba valakiket, akik a villamosokon, autóbuszokon, föld alattikon, üzletekben olvasható, tájékoztató feliratokat megnéznék, azokat leírnák és hazahoznák, bízva abban, hogy az adott nyelvű országban jól fogalmazták meg a szöveget, és azok kiállnák a legkényesebb ízlésű nyelvészek kritikáit is. Javaslom, ha másként nem megy, próbáljuk meg ezt. Lehet, hogy kicsit költségesebb lesz, de talán pontosabbak és kevésbé megmosolyogtatóak lennének az idegen nyelvű hazai feliratok. Igaz, mosolyra nekünk is számos esetben van okunk idegen földön, amikor magyar nyelvű feliratokkal találkozunk, és kifogásoljuk, hogy azoknak a magyar nyelv szabályaihoz nem sok közük van. Nem megbántva senkit, magam úgy vélem, jobb, ha mi mosolygunk, mint ha rajtunk mosolyognak.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fő előadását hallhatják. Kapcsoljuk az élő közvetítés helyszínét.
3: Jelen lét. Jelen vagy?
4: Kiérkezett Erdélyből.
3: Taníts teljes hittel járni, jelen létedben élni.
5: Ó, vannak Erdélyből is,
3: rohansz, görgetsz, tervezel, törődnek a feladatok, miközben a jövőt tervezzük, vagy a múlt emlékein rágódunk,
4: vagy a vajdaságból.
3: Gyakran elrepül mellettünk a legértékesebb pillanat.
5: És esetleg Burgenlandból érkeztek-e?
3: Észrevetted már? Milyen nehéz manapság egyszerűen csak megérkezni és lenni.
4: Köszönjük.
3: Az idei őszi nagymarosi köszönjük találkozó titeket. Éppen ezért egy húsba vágó, mindannyiunkat érintő kérdést állít a központba. Te jelen vagy? A nagymarosi ifjúsági találkozóról köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Takács Ilona, a technikai pultnál Koncsik Domonkos szolgál. Gyönyörű, napsütéses, madárcsicsergős napunk van itt, a Nagymarosi plébánia kertben. Várunk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ha lehetőségük van, jöjjönek el. De elsősorban hallgassanak bennünket, kapcsolódjanak be a programba. Már is indul a fő előadás. A háttérből lehet, hogy hallják is Ferenci Istvánt és Farkas Emmanuel atyát. Hallgassuk őket.
6: Húsz! Jó. Nem tartunk tovább ebben az izgalmas állapotban. Egy hónap a különbség köztünk, de természetesen az Emmanuel atya fiatalabb. Úgyhogy sokan azt is mondják, olyan,
7: hogy ez testvére. Kiderült, hogy Isti 20 éves.
6: És már van 4 gyerekem, csodák történnek. Jó. Át is adom a szót neked.
7: Na, nem gondoltam, hogy ezt bejátszod. Van egy rossz hírem, nem vagyok már 20 éves, de nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egyébként ez azért is jó, mert amikor 20 éves voltam, akkor annyira féltem az emberek elé kiállni, hogy ezt biztos nem tudtam volna megcsinálni. Az egyik legnagyobb félelmem volt, hogy beszéljek emberek előtt. És ma ez a munkám. És élvezem. Halleluja! Tudjátok, mi történt velem? Találkoztam az Istennel. Ennyi. És ő teljesen átváltoztatta az életemet. De, hogy mi történt velem, azt délután fogom elmondani, ez itt a reklám helye. Egyébként azt nem kérdezték meg, hogy ki jött Angliából, mert képzeljétek, én Angliából érkeztem csak azért, hogy itt legyek veletek. A Northamptoni Egyházmegyének vagyok a papja, Korrektum et Christi közösség tagja. És csak miattatok jöttem. Na jó, ez fél igazság, mert holnap lesz a közösségünknek egy nagy ünnepe, és amiatt is itt vagyok. De nagyon nagy ajándék, hogy itt lehetek veletek. Most arra kérlek, hogy előbb gondolj valamire, amiért nagyon hálás vagy ma. Most. Valami, amiért igazán kifejezetten hálás vagy. Ha megvan, fordulj oda melletted ülőhöz, és mondd el neki, hogy miért vagy ma hálás. Legalább egy dolog, de lehet kettő is. Sőt, három is.

Na, remélem megvagytok. Tudtátok, hogy a hálás szív, a hálás lelkület, az segít abban, hogy jelen legyél? A hálás lelkület segít abban, hogy megnyíljunk afelé, ami éppen itt és most van. Amikor azt mondom, hogy köszönöm, hogy, akkor a szívem kinyílik, hogy befogadó legyen. Amikor úgy érzem, hogy megajándékozott, szeretett vagyok, sokkal érzékenyebb leszek arra, ami érkezik felém. Úgyhogy ez egy ilyen nulladik pont így a jelenlét felé, a hálás szív, ezt ajánlom, hogy gyakoroljátok. Ki az, aki azért adott hálát, hogy ő keresztény lehet? Halleluja, több között is látok, ez annyira jó. Nekem ez az egyik legnagyobb örömöm az életemben. És minden reggel úgy ébredek fel, Uram, köszönöm, hogy keresztény lehetek. Ez a legnagyobb dolog, ami velem történhetett. És hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog, ami mindannyiunkkal történhet. Kereszténynek lenni, mekkora ajándék. Na de a mai témánk jelenlét, jelen lenni, és ma ez ilyen divatos dolog, sokfelől így ez folyik, csakból ez folyik. Mindfulness, pszichológia is beszél erről, jelen lenni, relaxálni. De a kereszténységben, a keresztény hagyományban ez egy olyan dolog, ami már a kezdetek óta középpontban van. Isten úgy mutatkozik be, mint aki jelen van. Mint aki jelen van. Ki az, akinek Isten így mutatkozott be először? Be lehet kiabálni. Nem hallom. Mózesnek! Így van. Mózesnek. Több ezer évvel ezelőtt Isten már így mutatkozott be, hogy jelen vagyok. Hogy én vagyok az, aki igazán van. Tehát a kereszténység számára ez egy ilyen központi téma. És annyira izgalmas ez, hogy Mózesnek bemutatkozott az Isten. Hogy Isten valaki olyan, aki be akar mutatkozni. Be akar mutatkozni neked. És ma ezt meg akarja tenni. Isten ma be akar neked mutatkozni. Annyi jó ilyen sztorit ismerek. Halleluja. Ismerek egy apácát a Nyolc Boldogság közösségből, aki egyáltalán nem egy ilyen hívő háttérből, családból jött. És egyszer ennyit mondtak neki, hogy hát figyelj, ha bemész a templomba, ott van az a szentségimádás, és akkor hát mit kell ott csinálni? Igazából menj be, mondd el, hogy te ki vagy, mutatkozz be, és utána várt, hogy Isten is bemutatkozzon. Bement ez az illető, XY vagyok, innen-innen jöttem, és akkor így várt. És egyszer csak Isten bemutatkozott neki. Ott abban a pillanatban, és kijött abból a templomból, és teljesen más ember volt. És azóta egy gyönyörű, szép hivatást él apácaként. Halleluja! Isten be akar neked mutatkozni. Milyen Istenünk van? Na és ma egy találkozásra készülünk. Erre készülünk. Ez most nem egy ilyen előadás akar lenni, inkább egy ilyen bátorítás, hogy az, ami ezután fog történni, Jézus közénk fog érkezni, cselekedni akar, szólni akar hozzád, arra egy picit felkészüljünk. Úgyhogy ha már volt szó Mózesről, akkor nézzük meg picit ezt a Mózes történetet. Hát, ha tudunk így tanulni belőle valamit, hogy felkészüljünk erre a találkozásra. Benne vagytok? Igen! Halleluja! Kivonulás könyve 3, hogyha valaki szeretné követni a Bibliájában, nagyon érdemes. Aj, annyira szeretem a Szentírást. Halleluja. Mózes, előre elmondom, 3+1 kis mozzanatot szeretnék ebből a történetből kiemelni. Ne ijedjetek meg, nagyon nem fogunk túl sokáig elmélkedni. 3+1 nagyon egyszerű kis mozzanat, ami segíthet, hogy ma egy mély találkozást élj át, és később, a hétköznapokban is, vissza tudj ehhez térni.
Hiszem, hogy Isten most ezzel az igével akar minket felkészíteni. Mózes pedig apósának, Jetrónak a juhait legeltette. Ez a kiinduló pont. Mózes a juhokat legeltette. Tehát Mózes dolgozott. Élte a hétköznapi szürke, egyszerű életet. És ahogy legelteti a juhokat, behajt a pusztába. Behajtotta anyát a puszta belsejébe. Ez egy ilyen szép kép, de szerintem benne van valami ebből is, hogy amikor végezzük a dolgunkat, megjelenik egyfajta monotonitás. Mózes nagyon sokszor legeltette a juhokat, és hogy így megjelenik ez, amit szoktunk mondani, hogy szürke hétköznapok. Hogy úgy elkezd egy picit kiüresedni, elkezd olyan monotonná válni, megjelenik egyfajta üresség. Ez a, amikor a juhokkal bemegyünk a pusztába. És ott van Mózes, éli a szürke hétköznapokat a puszta belsejében, és egyszer csak a semmiből ott van egy jelenség. Egy égő csipkebokor. Na most, ami megváltoztatta Mózes életét, az az, hogy egy, észrevette a csipkebokrot. Szerintem ez egyáltalán nem evidens. Most gondold el, hány bokor lehetett ott, és az egyik a távolban picit úgy égett. Hogyha Mózes nagyon el van foglalva a juhokkal, akkor nyugodtan megtörténhetett volna, hogy észre se veszi. És szerintem ez az első és legfontosabb lecke, a nulladik, vagy az első pont, észrevenni, nyitottnak lenni, figyelmesnek lenni. Nagyon érdekes, amit mond a Szentírás. Mózes így szólt. Oda megyek, megnézem ezt a különös látványt. Miért nem ég el a csipkebokor? Oda megyek és megnézem. Drága tesók, nem tudom, annyira szeretném, hogy így picit átjöjjön ez. Tehát a világ történelem egyik legmeghatározóbb találkozására készülünk. És Mózesnek az életét változtatta meg az, hogy eldöntötte, hogy oda megy és megnézi, hogy mi van. Mert dönthetett volna úgy, hogy van ott egy kis valami égő csipke, de mit érdekel az engem? Hát itt vannak a juhaim. Nekem a juhaimra kell vigyázni. Meg egyébként is félek a tűztől. Meg annyi mindent gondolhatott volna, és nyugodtan mehetett volna tovább a saját dolgát csinálni. De az, hogy kilépett a saját világából, oda megyek és megnézem, hogy mi az. Ez egy annyira szép, egyébként velünk született természetes nyitottság, amit olyan könnyű ma elveszíteni, kilépni a saját világomból. Mert azt mondja utána a negyedik vers, amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni. Tehát amikor az Úr látta, hogy Mózes oda megy megnézni, hogy mi van, akkor így szólt hozzá. Mózes, Mózes. Tehát hogyha Mózes nem megy oda megnézni, hogy mi van, akkor Isten nem szól hozzá. Isten ad egy jelet, és megnézi, hogy téged érdekel-e az. Hogy van-e benne nyitottság arra, hogy megnézd, hogy mi történik ott. Hogy ki akarsz-e lépni a saját világodból. Hogy oda fordulj valami felé, ami olyan különleges, egy furcsa jel, amit nem egészen érthető. És amikor Isten látja, hogy Mózesben megvan ez a nyitottság, akkor szól hozzá Mózes, Mózes, néven szólítja. És akkor történik meg a találkozás. Fú, annyira be vagyok zsongva ettől. Azért, mert tudom, hogy ma ugyanez fog történni. Tudom, hogy ma ugyanez fog történni. Isten téged néven akar szólítani. És akkor elindul egy párbeszéd. Elindul egy párbeszéd. És annyira izgalmas, mi Mózesnek az első
mondata ebben a párbeszédben. Isten elkezd beszélni neki arról, hogy elküldelek, hogy szabadítsd meg az én népemet. Mi az, amit Mózes először mond ebben a párbeszédben? Hihetetlen jó. Mózes azt mondja, egy kérdés. Ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy engem küldesz? Ez most valami vicc. Az Isten jelenlétében, amikor beszélni kezdesz az Istennel, az első, ami megbirizgálódik benned, hogy ki vagyok én. Mert az, amit Isten mond rólam, az egyáltalán nincs összhangban azzal, amit én gondolok saját magamról. Mózes, hogyha a saját életére gondolt, akkor lehet, hogy éppen a junyájon túllátott, de biztos, hogy nem volt a víziójában az, amiről Isten kezdett beszélni. És amikor Isten elkezd erről beszélni, akkor Mózesbe feljön a kérdés, hogy de hát ki vagyok én? Lehet, hogy rosszul tudtam eddig, hogy ki vagyok én? Alapjaiban kérdőjeleződik meg az identitása. Annyira szép ez a kérdés. Az Isten jelenlétének egy jele, amikor benned feljön ez a kérdés. Ki vagyok én egyébként? Biztos, hogy azt élem, amit igazán élnem kellene. Biztos, hogy ez az én hívásom, hogy ezt csináljam, amit most csinálok. Mi az, amit Isten mond rólam? És nagyon érdekes választ ad Isten erre a kérdésre. Halleluja! Ki vagyok én, hogy a fárahoz menjek, és kivezessem Izrael fiait az Egyiptomból? Ő azt mondta neki, én veled leszek. Úgy tűnik, hogy Isten nem válaszol Mózesnek a kérdésére. Mert Mózes azt kérdezte, hogy ki vagyok én? Isten pedig azt mondja, én veled leszek, de valójában Isten egy tökéletes választ adott. Tökéletes választ adott Mózes kérdésére. Mert az, hogy ki Mózes, az azt határozza meg, hogy Isten vele van. Ez az, amit Mózes eddig elhibázott. Azt gondolta, hogy ő egyedül van. De az ő identitásának a lényege, hogy Isten vele van. Tehát Isten az ő kérdésére válaszol. Azt mondja, hogy én veled vagyok. Én vagyok az, aki van, és én veled vagyok. És a te identitásod az az, hogy hozzám kapcsolódj. Hogy mi kapcsolatban vagyunk. És én veled leszek. Az Istennel való kapcsolatból születik meg az igazi identitásom. És az igazi küldetésem az abból születik, amikor megértem, hogy Isten velem van. Óriási, hogy Mózes egy más emberként jön ki ebből a találkozásból. Én nem tudom, mi lett a juhokkal, de utána már nincs szó a juhokról. Mózes egy más ember volt. Megértette, hogy az élete az Istennel való élet. Halleluja. Tehát ez a második pont. Ki vagyok én? Ugye első pont nyitottnak lenni. Nem, kihagytam egy pontot. Halleluja. Első pont nyitottnak lenni, figyelmesnek lenni. Második, ugye amikor Isten szól Mózeshez, akkor Mózes így válaszol, hogy itt vagyok. És ez a második pont, hogy válaszolni az Úrnak. Itt vagyok. Mert Mózes megijedhetett volna, mondhatta volna azt, hogy ki az? Ki van ott? Mit akarsz tőlem? Hátra léphetett volna. De a megszólításra belép, azt mondja, hogy itt vagyok, úgy, ahogy vagyok. Van bátorsága odaadni magát. És ez a második pont. A jelenlétbe való belépés, úgy, ahogy vagyok, azzal, amim van, a juhaimmal, a hátam mögött, a nyitottságommal, minden megtörtségemmel, belépek ebbe a megszólítottságba.
az Isten jelenlétébe. És akkor itt jön ez a harmadik pont, amiről beszéltem. Ki vagyok én? Mi az én identitásom? A találkozásokból ez elkerülhetetlenül feljön. Amikor egy mély találkozást élek át, ez egyébként emberekkel is így van, az mindig megbirizgálja egy picit ezt bennem. Wow! Ki vagyok én valójában? Mi az, amit a másik tükröz számomra önmagamról? És igazán így van ez Istennel, aki a legjobban tudja, hogy te ki vagy. Akinek tökéletes terve van az életeddel, az egyetlen és igazi tökéletes terv. Halleluja! Tehát ez a három pontunk, és akkor jön egy plusz egy pont, ez nagyon szeretem, ez a kedvencem igazából, ezért is plusz egy, meg azért meg tanultam marketinget, és akkor elmondták, hogy mindig fel kell egy osztani, hogy izgalmas legyen. Nem mondhatom azt, hogy négy, mert az uncsi legyen, három plusz egy. De tényleg ez a plusz egy, ez plusz egy bizonyos szempontból. Ma annyira divatos ez, hogy én és te el vagyok az Isten jelenlétébe. Jól érzem magam, feltöltődöm, energetizálódok. És utána visszamegyek, és élem tovább az életemet, ahogy eddig. Igazából Mózes is mondhatta volna, de jó, az Isten szólt hozzám. Wow! És utána visszamehetett volna, és mehetett volna anyájával haza. De nem ez történt. Mert Isten azzal együtt, hogy beszélt arról, hogy ki Mózes valójában, egy új küldetést is adott neki. Hogyha te valóban az vagy, akivel én vagyok, akkor küldetésed van. Menj, hadd küldjelek. Tehát a találkozásból egy küldetés fakad. Isten mindig így hív, hogy elküldjön. Magához hív, hogy elküldjön. Hogy küldetést adjon. Menj és szabadíts meg, légy az én eszközöm, hogy megszabadítsam a népemet. Isten szabadítani akar. Isten szabaddá akar tenni. Isten gyógyítani akar. Isten föl akar építeni. Isten új jövőt akar adni. Isten meg akar vigasztalni. Istennek fantasztikus tervei vannak. De engem hív, hogy ennek az eszköze legyek. Küldetést ad. És nagyon sokszor, amikor erről beszélünk, hogy küldetés, akkor ilyen hatalmas dolgokra gondolunk, hogy akkor én most misszionárius leszek Afrikába, vagy elmegyek papnak, vagy én nem tudom, mindig így a küldetésre vagy, ezt összekapcsoljuk, de nagyon sokszor az Isten olyan egyszerű dolgokra

fizikus jelenlét. Istenem, de jó. Mennyország. És akkor egyszer csak hallom, hív fel ezt az illetőt. És akkor mint az árammal így megcsapnának. Mi? De hát eddig olyan jól együtt voltunk, most miért? Hív fel ezt az illetőt, és mondd el neki, hogy várom őt a Szent Jónásban. Most ez az illetővel évek óta nem beszéltem, és tudom, hogy egyébként is elérhetetlen. És mondtam az Istennek, hogy ez most valami vicc. Hát, te is tudod, hogy nem lehet elérni ezt az illetőt. Ha még véletlenül felvenni a telefonját, akkor biztos, hogy nem ér rá, hogy velem találkozom, és valami vicc. Egy távolabbi rokonról van szó. De annyira erős volt ez a hang, felhívtam az illetőt. Hihetetlen, ami történt, azt mondja, te Emmanuel, nem hiszed el, mert én ugye mindig a telefonom nélkül megyek dolgozni, elmentem dolgozni, és valamiért vissza kellett jöjjek egy percre a házba, és abban a pillanatban megszólalt a telefon, és felvettem. Én megmondom, hogy húha, figyelj, én azért hívlak, hogy nem tudnánk-e találkozni véletlen. Á, nem, az most biztos nem fér bele, nem. De figyelj, mert most pont itt vagyok, és hogyha próbáltam egy picit puhítani, nem. Jó, letettük, mondtam Istennek, hogy én mondtam, tehát érted, én tudom. 10 perc nem telt el, fölhív az illető. Te figyelj már, képzeld el, pont úgy alakult, a lányom fölhívott, hogy be kell menjek érte autóval, elmegyek a házatok mellett, megállok, és akkor beszéljünk. Hát én nem is tudtam válaszolni, kivert a hideg víz. Ez most valami vicc. 10 perc múlva ott volt az illető, ott ülök az autójában, és beszélgetünk. És elmondom, amit Isten a szívemre helyezett. Akkora nyitottsággal hallgatta. És utána az Isten azt is a szívemre helyezte, hogy imádkozzak érte. Imádkozhatom érted. Imádkozz értem. Imádkozunk. Hirtelen eszembe jut, hogy ennek az illetőnek fáj a válla. Mindig a sok munka miatt nagyon fáj a bal válla. Te figyelj, imádkozunk a válladért, persze. Uram Jézus, gyógyítsd meg az én testvéremnek a vállát. Amen. Rám néz, te. Nem fáj a vállam. Ez most mi? Hát ez az Isten szeretete. Aki szól hozzád, a neveden szólít, szeret téged, terve van az életeddel, vár téged, és ennek a jele, hogy ő meggyógyít. De ennél sokkal többet akar adni. Sokkal többet. Ez csak egy apró jel, hogy fordulj oda ahhoz a csipkebokorhoz, ami lángol. Egy év múlva beszéltünk, azt mondta, te a vállam még mindig olyan jó. Figyelj, gyere már rá, még imádkozz még pár dologért. Halleluja. Az Isten apró, egyszerű küldetést ad, de küldetést ad. Ne gondold azt, hogy elég az, hogyha csak ülsz a kis világodban, és te meg az Isten jól elvagytok. Az Istennek terve van veled, és képes vagy rá, mert ő veled van. Halleluja. Halleluja. Kilépni a világomból. Na, ez most pont így néz ki, hogy én csinálom. Tudjátok, hogy néz ki most a júnyáj legeltetés, terelés? Így, ahogy, amit most csinálok. Hú, de fontos vagyok, azt a mindenit. Még ezt is meg kell írni, ezt a posztot is ki kell rakjam. Ezek a juhaink. Menjünk a kis világunkba. És akkor Isten így jön néha, és ott így a szemem sarkában látom, hogy valami történik. I realize on. Van-e bennem nyitottság? Egyáltalán odaforduljak. Hogy kilépjek ebből a világból, ami az én kis bezártságom. Én annyira

0: bátorítalak benneteket, hogy legyen egy buta napod, amikor kukázod ezt a telefont. Az egész életed meg fog változni, komolyan mondom. Sokkal érzékenyebb leszel arra, amit Isten tesz, ami történik körülötted. Megtanulni, meglátni, hogy ő ezernyi jelet küld. Halló, gyermekem, itt vagyok. Érdekel? Akarsz közelebb jönni? Hiszed azt, hogy én vagyok? Egyébként nagyon sokszor azért nem lépünk ki a világunkból, mert nem csak nem vagyunk figyelmesek, hanem nem hisszük el, hogy Isten szól hozzánk. Szólni akar hozzánk. Pedig ez az igazság, mondom neked, ha te keresztény vagy, ez az alaptézis, Isten beszél veled. Beszélni akar veled, és te hallani tudod az ő hangját. Na, erről órákat tudnék beszélni, de most ezt itt hagyom. Isten veled beszélgetni akar. Ha ezt elhiszed, akkor meglátod, hogy sokkal nyitottabb. Velem ez történt. Amikor én elhittem, hogy Isten szól hozzám, vége volt az unalmas életemnek, de vége. Sőt, olyan kalandokat kezdtem megélni, hogy a mai napig alig hiszem el. Vége lesz a kis unalmas életednek. Az Isten szól hozzád, ez most komoly. Halleluja. Lép ki. Merd kilépni. Merd azt mondani, hogy itt vagyok. És minél inkább megismered az Istent, annál inkább érdekelni fog ő. Mert ő a leglenyűgözőbb személy. A legcsodálatosabb személy. A legizgalmasabb, a legkreatívabb, a legromantikusabb. A legerősebb. Annyira gyönyörű. Isten annyira gyönyörű. Minél inkább megismered, annál inkább érdekelni fog. Minél inkább érdekelni fog, annál inkább figyelmes leszel. Minél inkább figyelmes leszel, annál inkább a jelenlétben fogsz élni. És minél inkább a jelenlétben fogsz élni, annál inkább az leszel, aki vagy. Az, akivel Isten van. És minél inkább az leszel, aki vagy, annál inkább meg fogod látni az ő csodáit az életedben. És annál boldogabb leszel. De, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, arról Isti fog nektek beszélni, tovább buzdítani benneteket.
1: Kezdjük azzal, hogy forduljunk oda a mellettünk ülő Bözsihez, meg Mogorva szomszédhoz, és mondd el neki, hogy Istennek terve van veled, és Isten akar szólni hozzád, jó? Csak fordulj oda a szomszédhoz, és mondd el neki, Istennek terve van veled, Isten szólni akar hozzád. Jó, kevésbé mogorva már a szomszédod? Úgyne. Jó. Annyi égő csipkebokor van körülöttünk. Egy pár történetet akarok elmesélni nektek az én életemből, hogy gyújtsa Isten ezeket a csipkebokrokat folyton. És hiszem, hogy ezt akarja tenni az életetekben is, sőt, már ezt teszi az életetekben. És pármelyikötök ki tudna ide állni és elmesélni, hogy milyen tapasztalata van égő csipkebokrokkal. Az első témakör, amit így felhozok, az Isten gondviselése. Ti azért most már sokan vagytok úgy, akik már egyetem előtt egyetemet végeztetek, és úgy feljön a kérdés, hogy lesz miből házat vegyek, hogy lesz a jövő, mi lesz, a háború lesz, vagy ökókrízis. És sokszor ezek a félelmek, meg szorongás, aggódás belopja magát a szívünkbe. Viszont Isten itt van, aki gyújtja a csipkebokrokat, és azt mondja, hogy én vagyok a te gondoskodó atyád, én vagyok a te jó pásztorod. Először, amikor nagyon erősen ezt megtapasztaltam, egyetemisták voltunk, és egy lelkigondozói kurzust szerveztünk az akkori egyetemista közösséggel, és a kurzus végére összeült a team csapat, öten voltunk így a MAG teamben, és hát így kiértékeltük a kurzust, és akkor legvégén így összeadtuk az összegeket, hogy mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, És egy olyan, hát ez 18-20 éve volt, egy olyan mínusz 150 ezerbe voltunk, mondjuk, ha most úgy átpróbálom fordítani, 200 ezer talán. Hát azért az egyetemistáknak egy szép összeg, és kérdeztük, uram, mi a terved ezzel, nekünk nincs pénzünk, hogy fogjuk kifizetni mindazt, amit kell. Rövidet imádkoztunk, és indultunk haza öten. Körülbelül egy kilométert sétálunk a járdán hazafele. Az egyik barátommal megyek elől, és hárman jönnek mögöttünk, és észreveszünk egy kötek pénzt a járdán. Ha nem velem történik, meg nem hiszem el ezt a sztorit, jó? Tehát, ha kétségeid vannak, megértem, én se hinném el, ha nem velem történt volna. Észreveszünk egy kötek pénzt az úton. Oda megyünk, mind az öten felvesszük, megszámoljuk, és tudjátok mennyi volt? Körülbelül 900 forinttal több, mint amennyire szükségünk volt. Egy csipkebokor, nem? Elég hangos csipkebokor. Azóta is gondolkozom, hogy vajon Isten oda teremtette azt a pénzt, vagy szólt valakinek, és valaki meghallotta, hogy tegye le azt az összeget a járdára. Nem tudom, de mindkettő egy nagy csoda, nem? Mindkettő egy nagy csoda. 3 éve költöztünk Magyarországra, Angliában éltünk így az együttélő közösségben 12 évet, és 3 éve kiküldött a közösség, hogy alapítsunk egy házat Törökbálinton, és nem volt semmink. Tehát gyakorlatilag egy házat vettünk meg, azt is részletre, és se az alapirodai felszerelésünk nem volt meg, felvittünk két étkezőasztalt az irodába, hogy bár legyen, amire feltenni a laptopunkat, és ennyi volt így a felszerelés. És úgy dolgozunk egy nap, két nap, három nap, és már azt érzem, nagyon kéne egy nyomtató. Nagyon kéne két irodai telefon, mert sok szolgálatunk így online történik, és WhatsAppon keresztül. De nagyon kéne, vagyis szeretnék, egy rendes íróasztalt, aminek tudjátok, van ez a kis fiókja, ami úgy kijön, és rajta van a billentyűzet, és akkor kényelmes ülni mögötte. Na, én most már úgy idősödök, és ezek a dolgok számítanak, mert zsémesebb leszek, meg ilyesmi. Na, mindegy, és gondoltam, majd veszünk nyomtatót, majd veszünk telefont, kinézek egy jó asztalt magamnak, és akkor Facebook Marketplace, kinézek egy ilyen szép fenyőfa asztalt, kis fiókkal, nagyon szeretem a fát, és mutatom a feleségemnek, ő volt így a pénztárs, mondom, annyira kell egy ilyen asztal, drágám. 40 ezer forint. Mondta, figyelj, nincs erre most budzsetünk, ezt nem tudjuk megoldani. Oh. Jó házasság, boldog házas vagyok. Jó, félre ne értsetek. Engedelmességben a közösségi pénztárosunknak elengedem az asztalt. Két nap múlva elmegyünk Budaörsre egy lomtalanításra. Tudjátok, mit találtunk? Két ilyen asztalt kirakva a járdára. Kettőt. Fenyőfa, gyönyörű, kis asztalkával, amire feltettem a billentyűzetemet. Kettőt. És annyira érdekes, Isten adhatott volna pénzt is rá, hogy megvegyem. De azt mondta, hogy inkább meggyújtok egy csipkebokrot itt neked, hogy lásd, hogy én gondoskodom. Pár napra rá, a feleségem közben írta így a listáját, hogy uram, szükségünk van egy nyomtatóra, szükségünk van két telefonra, stb. Ez az irodában, ez csak így belsős körökbe, ketten-hárman voltunk fent. Néhány napra rá jön egy számunkra idegen plébániai nő, és azt mondja, hogy figyeljetek, van egy nyomtató, amire nincs szükségem, nem kellene? Mondtuk, de igen, most így, hogy mondja, igen, köszönjük. Mondja, elmenjek érte, nem, behozom délután. Hozza a nyomtatót, és a zsebőből kivesz még két telefont. Azt mondja, hogy van még két fölösleges okostelefonom, tudnátok használni? Nem lehet. Annyira ott van Isten, és látja a szíved vágyait. Most pár hónapja történt ez, hogy... Hát azért ez a kis nyomtató, ügyes kis nyomtató, de nagyon költséges fenntartani, és keveset nyomtat, és problémás volt. És akkor az egyik barátommal beszélt velem, hogy figyelj, az imádságházában most vettünk egy ilyen tankos Epson nyomtatót, mondta modelljét, és hogy ez nagyon jó, nagyon költséghatékony, sokat lehet nyomtatni vele, ipari, ez tényleg nektek is kell egy ilyen. Mondom, szuper, felírom a listára, majd, ha lesz budzsetünk rá, megvesszük. Most már valaki kacagja a történetet, mert tudjátok, mi következik. Ezt még a feleségemnek sem mondtam el, fel sem mernék hozni, hogy a másik nyomtató kell, mert én vagyok a technikai, a családban ő a pénztáros, úgyhogy ez így nem a legjobb kombináció. Tehát csak én tudom, és ez a személy, aki nekem ezt elmeséli, felhív egy személy, és azt mondja, figyelj, a tesó még bezárták az irodát, és megmaradt egy nyomtató, szükségetek lenne rá? Mondom, attól függ. Milyen nyomtató? Te figyelj, egy ilyen tankos Epson Workforce mondja a számát. Pont az, amit én kinéztem. Pont az, amit a barátom ajánlott nekem. Jelen van Isten az életünkben? Annyira azt, amit Manu mondott, hogy egyre inkább átadod neki az életedet, annál inkább bemutatkozik neked. Egyre inkább megnyitod a szívedet, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, annál több és egyértelműbb csipkebokrot fog felgyújtani az életedbe. Szlovákiában vagyunk, ez tavaly történt, Szlovákiában vagyunk, egy konferenciát tartunk egy közösségnek. Egy fantasztikus katolikus közösség Szlovákiában egy óriási lelkigyakorlatos központot építettek. A Covid alatt igazából, hihetetlen, és kb. 1 millió euróba került. És hogy a vezető így vezet végig engem, és így meséli, hogy kapták meg rá a pénzt, és hogy imádkoztak, és így a hitű... úgy lenyűgözött az egész, és mondtam, Uram, mi is ilyesmik előtt állunk, legalább óriási felújítások előtt, átalakítások előtt, rengetegbe fog kerülni. Ha őszinte vagyok, kicsi a hitem rá, segíts! És az egész péntekem, ez így a konferencia előtt, így ebben a belső vívódásban telt, hogy de Uram, látom, hogy neked lehetséges. Tudom, hogy meg tudod tenni. De tudjátok, ez a belső, amikor a hited ott van elméletben, de azért még az érzelmeid nem érték utol, meg van egy belső vívódás. Este beszélek a feleségemmel, na, hogy volt a mai napod, gyerekek mit csinálnak, stb. Közben így telefonálunk, és felmegy az irodán, mondja, hogy csak egy fizetést kell jóvá hagyjon. Este 10-kor. És azt mondja, te nem hiszed el. Valaki pont ma átutalt 2 millió forintot. Hát én a másik oldalon meg sírtam már a telefonba, mert azt éreztem, hogy azt mondja az Úr, hiszed, hogy nekem lehetséges? Hiszed, hogy elég hatalmas vagyok, hogy mindazt, amire én elhívtalak, be is teljesítsem az életedben? Nem csak, hogy Istennek van egy hívás az életünkre, mint ahogy Mózes életére volt, hanem ő elég hatalmas ahhoz, hogy mindent megadjon neked ahhoz a hivatáshoz. Legyenek ezek anyagiak, legyenek ezek képességek. Ha az én szívem nyitottsága, az én igenem ott van, akkor a többi az Isten oldalánál. Teljesen az Isten oldalánál. Meséljek még egyéb sztorikat, most nem gondviselésről, más területekről. Vannak olyan ima szándékok, amiért már rég imádkozol, és úgy nem tudod, hogy Isten hall-e, mi történik. Jobb kéz, bal kéz, bármelyiket szabad felemelni, ha van ilyen. Vannak olyan ima szándékaitok, ami így benned van, már nagyon régóta imádkozol érte, és nem tudod, hogy... Ez még Angliában történt, van egy ilyen dicsőítéses szentségimádásunk a közösségben, és felszerelünk minden technikát, minden készen áll, és van még 10 percem, gondolom. Na, Uram, bemegyek a raktárba, és így imádkozom, hogy van-e valaki, akit meg szeretnél áldani. Néha ezt csináljuk, hogy így rendezvényeink előtt megkérdezzük Istent, hogy Uram, te, aki tudod a jövőt, mutass egy személyt, aki valahol fog ülni, valahogyan fel van öltözve, és egy egyszerű, buzdító, bátorító üzenetet ennek a személynek. Itt vagyok a raktárban, a telefonommal. Uram, szólj! Jön egy belső kép, azt mondhatnám, hogy a képzeletemen keresztül. Egy szőkehajú nőről, aki piros-vörös kalátot visel, és az első sorban van így a szentség előtt, és azt érzem, hogy Isten megáldja a házasságát. Nagyon jó. Leírom a telefonomban. Uram, egyéb. És akkor újból jön egy ilyen kép a bensőmben, képzeltemen keresztül, Isten használja. Látok egy magas, barna hajú lányt, fiatal nőt, azt hiszem, hogy lengyel, és újból egy egyszerű üzenet, Isten megáldja az anyaságodat. Ezt is leírom a telefonomban, elküldöm magamnak e-mailbe, hogy legyen ott a dátum, meg az idő, és akkor elkezdődik a szentségimádás is. Imádkozunk emberekért, és el is feledkezem így az egészről. Egész addig, míg ott vagyunk az oltári szentség körében, és meglátom a virító vörös kabátot. Szőkehajú nő, bingo. Oda megyek hozzá a társammal, és imádkozunk ért, és mondom, hogy azt érzem, az Úr azt mondja most neked, hogy én megáldom a házasságodat. És erre a nő elkezd jordítani, hogy Jesus loves me, Jesus loves me. Jézus szeret engem. Gondoltam, hát ki az, aki házasít? Kinek jönne jól egy ilyen ima, hogy Jézus szeret engem? Én feltettem a lábamat is. Ez egy általános buzdító imádság, tehát hogy miért kell ennyire kétségbe esni. De láttuk, hogy nagyon betalált, imádkozunk érte, és a végén megkérdezem tőle az ima végén, hogy mondja már el, megmutatom a telefonomon így az e-mailt, és kérdem tőle, hogy miért érintette ennyire meg. Azt mondja, hogy idefele jövet, egy rózsafűzért imádkoztam az autóban, a házasságom teljesen zátonyra futott, válláson gondolkozunk, de nem akarom ezt feladni. Nem akarom feladni. És imádkoztam Istenhez, Jézus, ha te meg akarod menteni a házasságomat, akkor kell szóljál ma este, meg kell áld a házasságomat. Kell tudjam, hogy a te áldásod van a házasságomon. És most tudom, hogy Isten szólt. Égő csipkebokor. Na, amikor meghallottam ezt, akkor már jártam körbe a termet, hogy hol van a magas, barnahajú, lengyel kinézetű. Nagyon érdekes, hogy lengyeket ki lehet szúrni Angliában. Magyarokat is. Nagyon sztereotipikusan mások. És akkor kiszúrom, aki úgy nagyjából úgy néz ki, barna haj, magas, oda megyek hozzá, és kérdezem, hogy elnézést, lengyel vagy? Vagy, hogy igen. Az elég furcsa így indítani egy imaszolgálatot, hogy... És akkor mondom, hogy imádkoztam, és azt éreztem, hogy Isten most megáldja a te anyaságodat. Elkezd zokogni a nő, zokogni, sír. Imádkozunk érte, látom, hogy betalált. De újból ki az, akit anyuka? Egy ilyen ima jó jönne, nem, hogy Isten megáldja az anyaságodat, semmi extra. Imádkozunk érte, és a végén megkérdezem, hogy mondja már rá, hogy miért érintette meg ennyire ez az ima. Szóval, hogy két gyerekük van, és neki óriási kudarc, így az egész, így az anyasága, egy óriási kudarc, azt érzi, hogy nem jó anyuka, nem tudja ezt jól csinálni. A férje nagyon szeretne még gyerekeket, de ő egyszerűen nem nyitott, mert azt érzi, hogy ő nem bírja ezt csinálni már kettővel se, hogy vállaljon többet. És amikor jött ide a szentségimádásra, azt mondta, hogy Jézus, hogyha tényleg szeretnél több gyereket, és azt akarod, hogy vállaljak még, akkor meg kell áld az anyaságomat. Ezt nem bírom egyedül csinálni, csak a te áldásoddal is kell szóljál hozzám ma este. És most már tudom, hogy Isten akarja, hogy legyen még gyerekünk. Na itt már nem csak ő sírt, hanem mi is, az imapár. Mert azt éreztem, hogy te jó ég, Isten használt abban, hogy egy új élet szülessen a virágra. Isten használt abban, hogy egy házasság megfordulhasson. Ez a hivatás, ez nem játék. Ennek a hivatásnak komoly, komoly gyümölcsei vannak. Amikor Isten elhívta Mózest, akkor nem azt mondta, hogy lehet, hogy jó lesz. Lehet, hogy sikerrel jársz. Lehet, hogy valami fog változni, hogyha velem együtt fogsz járni. Hanem megreformálta Izraelnek a történelmét. És nagyon érdekes, hogy Mózesnek is az volt a reakciója, mint sokszor nekünk, hogy én még beszélni se tudok, dadogós ember vagyok. Mózes vitatkozik Istennel, hogy ha elolvassátok ezt a részt, annyira vagány, vitatkozik Istennel, és háromszor is elmondja Istennek, hogy ő nem képes erre. És Isten válasza bár egyre határozottabb, és szinte felmérgelődik Mózessel, aztán ad egy engedményt Áronon keresztül, hogy nem baj, majd Áron beszél helyetted. De hogy Mózes is azt érezte, hogy én nem vagyok erre képes. És ha te azt érzed, hogy nem vagyok erre képes, ez nagyon jó. Mert a te erődből nem vagy képes rá. Isten azért gyújtja ezeket a csipkebokrokat az életünkbe, hogy azt mondja, hogy én veled leszek. És hogyha velem jársz, akkor olyan dolgokra leszel képes, amire magadtól nem lennél. Nagyon sokat imádkozunk gyógyulásért, fizikai gyógyulásért, és hiszük, hogy Isten ma is gyógyít. Imádkozunk egy ilyen gyógyító alkalmon, ahol álljon egy család, és ott van egy srác, aki egy baleset miatt lebénult az egyik karja teljesen. És az ő rövid ima után megdöbbenve tapasztalja, hogy visszatért az élete kezébe. És újból tudja mozgatni, és koordináció van benne, és sőt erő is, kipróbáltam, kezet fogott felem. Halleluja! Az érdekesség az, hogy a családjával jön el. És ott van mellette a 16 éves fiútesója, aki, hát minden ilyen gyógyító után előre hívjuk azokat, akik át akarják újból adni az életüket, a szívüket Jézusnak. És előre jön ez a srác, és pont a feleségemhez megy ki, és azt mondja, hogy úgy jöttem ide ebbe a templomba, azt kérdeztem magamtól, hogy mit keresek én itt? Én nem is hiszek Istenben, még kevésbé, hogy Isten tud gyógyítani, mit keresek én itt? De ezek után, hogy láttam, hogy Isten meggyógyította a testvéremnek a kezét, akit minden nap láttam bénán, otthon, nem tudta a kanalat felvenni, tudom, hogy létezik Isten, és tudom, hogy szeret engem. És figyeljtek ide, azt kérdeztet a feleségemtől. Át akarom adni Jézusnak a szívemet. Ez azt jelenti, hogy most pap leszek? És annyira komolyan gondolta, hogy azt mondta, hogy ha ez azt jelenti, és azt kell jelentse, akkor ő vállalja. Aztán persze elmagyaráztuk, hogy ennek van egy megkülönböztetési folyamata, lehet, hogy Isten papnak hívja, lehet, hogy nem, de most ez nem azt jelenti, adja át a szívét Istennek. Isten folyamatosan gyújtja ezeket a csipkebokrokat. Most pár hónapja voltunk Tanzániában, pont egy ilyen szabadtéri gyógyító alkalmunk volt, és hihetetlen mennyi gyógyulást láttunk. Annyira sajnálom, hogy itt nem tudok vetíteni, és nem tudom megmutatni nektek, mert amit láttok, azt jobban elhiszitek. Egy olyan szegény régióban voltunk, ahol még szemüvegre se futja az embereknek. Tehát, hogy annyira kijött legalább 50 ember, aki azt mondta, hogy a szemével gyógyult, és a legtöbbjük azt mondta, hogy nem volt szemüvege, azt mondta, hogy eddig nem láttam tisztán távolra, most már látok, és akkor el tudja magyarázni, hogy ki hol van, pontos részleteket. Többen is voltak, akik teljesen vakok voltak, és a szemük megnyílt. Volt egy lány, aki olyan 16-7 éves lehetett, az anyukájával jött ki, és azt mondta az anyuka, hogy 7 éves korától már annyira megvakult, hogy ki kellett vegyék az iskolából, és gyakorlatilag 7 éves korától semmit nem látott. Úgy 16 éves korára annyira megvakult, hogy azt mondta, hogy ha a napba fordult, akkor talán látott valami különbséget, tehát így fénybe. És utána, egy rövid ima után megnyílt a szeme, és ott az anyuka előtt a fordítónak például elmondta, hogy hogyan van felöltözve. Kérdeztem, hogy ott látod az első sort, és akkor ott az egyik szeméről mondta, hogy hogyan van felöltözve, és ki integet neki, visszaintegetett neki. Ledöbbentő. Isten itt van az életünkben, és ma is gyógyít, ma is cselekszik, ma is szól hozzánk, ma is kirendel mindent, amire szükségünk van. Annyi ilyen történetem van így, amikor írtam össze, akkor gondolkoztam, jaj, ezt is úgy elmondanám, de nincs időnk. És tudom, hogy nektek is van, és lesznek ilyen történeteitek. Hogyha igen mondotok Istennek, igen mondotok erre a hívásra, akkor Isten mindannyiatokat így akar használni. Mondjak egy belső megélést is, mert ezek ilyen külső csipkebokrok voltak, amikről meséltem eddig. Mondjuk egy belső történetet, amikor Isten belülről jelenik meg, vagy a jelenlétét belül tapasztalod meg. Ez olyan 10 éve volt a közösségben. Akkor én voltam ott Angliában így a munka beosztó, az újaknak kiadni a munkát, meg határidők, meg így átlátni, hogy mit kell csináljunk. És sokszor ez így frusztrált, meg sok volt a munka, mindig több volt a munka, mint amennyi kapacitásunk volt rá. Viszont ugyanakkor abban az időben történt egy ilyen nagyon erőteljes, hát kis ébredésnek mondanám így a Szentmise körül. Tehát a Szentmisébe Isten nagyon közel jött hozzánk. Mindig közel jön hozzánk, de hogy akkor úgy jobban éreztük, vagy jobban nyitottak voltunk erre. És sokszor a Szentmisék másfél-két órát tartottak, az hétköznapi Szentmisék. És nagy, tehát nem akarták kijönni, tényleg annyira jó volt ott a kápolnában. És egy ilyen nap, én voltam fent a gyerekekkel, voltak már kis gyerekeink is, feleségem volt lent a misén, és nézem az órát, eltelik az egy óra, eltelik a másfél óra, mindjárt eltelik a két óra, és nem jött még fel, kéne kezdeni a napot, a munkát, sok mindent kell csináljunk. Na, hamar lefektetem a babát, és lemegyek én is a kápolnába, és hogy bemegyek a kápolnába, hát Isten jelenléte mindig ott van, de most éreztem is, hogy ott van. Tehát, hogy úgy vágni lehetett a levegőt, és úgy azt érezted, hogy a jelenléte most valóságos. És bemegyek a kápolnába, és a szőnyegen térdre borulok, és elkezdek zokogni. Először csak bűnbánatból, hogy Uram, én ennyire nem értékelem a te jelenléted, és annyira közömbös nekem az, hogy mit teszel te itt most. A munka sokkal fontosabb, meg hogy mit kell ma tegyünk, az sokkal fontosabb. És így bűnbánatban ott térdelek Istenet és zokogok. És az így egy 15-20 percet tart, és egy óriási forróság érkezik meg így a szívembe, a mellkasomba, amit így fizikailag tapasztalok. Egy óriási lelki édességgel, nem tudom, hogy akik már tapasztaltuk ilyent, értitek, hogy amikor úgy azt érzed, hogy Isten itt van, és ez olyan jó. Tehát gondoltam, hogy hát elindul a nap, és ez úgy megszűnik, de nem. Ez bennem maradt. Aznapra teljesen, és a következő egy-két hétben szinte folyamatosan bennem volt ez a belső jelenlétnek a tapasztalása. És azt éreztem, hogy egy olyan szinten tudok szeretni, egy olyan szintű béke és boldogság tölt be, amit azelőtt soha nem tapasztaltam. És az, tehát nekem az ez az élmény, amit elmeséltem, ez egy ilyen határmesdje a lelki életemben. Tehát volt megtérésem is fiatalabb koromban, de ez volt a legszignifikánsabb pontja a lelki életemnek. Amikor Isten megmutatta, hogy ha ő jelen van bennem, és én nyitott vagyok erre a jelenlétre, akkor egy olyan szinten tudja átformálni az életemet, ami emberileg nem lehetséges. Én törekedhetek, én próbálkozhatok, de amit ő tud tenni a te szívedben, az emberileg nem lehetséges. És azért örülök annyira, hogy most ezt a buzdítást szentségimádással zárjuk le, és nem zárjuk le, hanem igazából arra készülünk. Mert az a hely Isten jelenlétében, ahol megkaphatod ezt a tüzet a szívedben. Ahol azt mondhatod Istennek, hogy Uram, itt vagyok, jelen vagyok neked. Mi az, amire engem hívsz? Ki az, aki vagyok a te szemedben? Istennek óriási terve van mindegyikötökkel. Isten tudta már a csillagok megteremtése előtt, hogy te meg fogsz születni. És selejtet nem teremt. Mi, amikor nekünk munka jön ki a kezünk alul, hát sokszor hibázunk. Ő nem hibázik. Mindegyiketeket úgy alkotott meg, ahogy ő azt eltervezte még a csillagok teremtése előtt. És egy olyan jövője van számodra, ami meghaladja a legmerészebb álmaidat is. Én nem gondoltam volna 18 évesen, hogy vak szemet látok megnyílni. Hogy emberek fognak tolószékből kiszállni, mert imádkozunk értük. Nem gondoltam volna, hogy Isten olyan dolgokat fog mutatni, amit emberileg nincs honnan tudjak másokról, mert ő el akar érni a szívüket. Ha valaki, sokszor így visszaolvasom, volt, aki az iskolában ilyen, nem tudom, ezt most csináljátok, ilyen kis naplók, ami mi leszel, ha nagy leszel, típusú kérdések vannak benne. És akkor néha a kezembe kerül egy barátomnál egy ilyen, és akkor csak kacagok rajta, hogy mennyire kicsi volt a vízióm az életemről. És hogy mennyire fantasztikus az élet Jézussal, mennyire vagány vele élni, és mindent neki adni. Minden neki ad. Nem éri meg másképp. Nem, én meg vagyok győződve, hogy nem éri meg másképp csinálni. Annyi mindent kínál a világ, annyi elterelő tényező van, és ez nem mind rossz. Sok minden jó, amit kínál, és használnunk kell, és részt kell vegyünk benne. Viszont soha nem fogja pótolni azt a vágyat a szívedbe, ami Isten fele van. És a fele a hivatás fele, amit Isten neked szánt. Mikor belépsz az ő jelenlétébe, és utána együtt indultok, és azt mondja, hogy gyere velem, ez nagyon izgalmas lesz. Arra bátorítanak a szentségimádás alatt, hogy ha még szeretnétek előbbre jönni, főleg a hátsó részekről, meghívlak titeket majd, hogy gyertek előbbre, legyünk közel a szentség körül. Arra bátorítlak titeket, hogy most ne törődjetek azzal, hogy a barátom mit csinál, mit gondol. Ne beszélgessetek, lehetőleg ne a telefonon legyetek, hanem legyetek csak ott Isten előtt, Isten jelenlétében. És hagyjátok, hogy ő megszólítson, csak egyszerűen nem kell nagy barokkör mondatokkal imádkozni, nem kell nagy dolgokat mondani és ígérni Istennek, csak légy ott jelen neki. Légy ott jelen neki, és hajt, hogy megszólítson. És amikor megszólít, akkor csak egyszerűen válaszolj neki. Lesz itt egy ima csapat, akik már így sokat imádkoztak emberekért, része a közösségünkből, része máshonnan. És ők meg fogják áldani azt, amit Isten tesz most a szívetekben, jó? Nem annak lesz itt helye, hogy sorba álljunk imád kérni valakitől, tehát hogy ez most egy kicsit más lesz. Most arra kérlek titeket, hogy csak lejetek ott Istennek, lejetek az ő jelenlétébe, és hagyjátok, hogy ő cselekedjen. Jó? És ezek az imafárok körbe fognak járni, és megáldják az életetekben azt, ami történik most. Jó? Nem kell kinyisd a szemed, nem kell velük beszélgessél, csak hagyd, hogy imádkozzanak érted. Ők tudják, hogy mit csinálnak. Ne hagyd, hogy ez megzavarja a figyelmedet Isten fele. És álljunk csak úgy Isten elé, ahogy Mózes állhatott a csipkebukor előtt. Lesz közben gyónás itt oldalt a Balamon. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha azt érzed, hogy ott van egy akadály, ott van egy gát, elfordultál tudatosan és súlyosan Istentől, akkor gyere és tedd le ezt. Kezd most újra. Nagyon csodálatos az egyháznak ez a szentsége. Mert igazából helyreállítja ezt a kapcsolatot, a csipkebokor újból éghet az életedben ezáltal a szentség által. Nagyon-nagyon bátorítalak titeket, hogy gyertek gyónni. De különben mindenkit fogok az elején vezetni egy bűnbánat témában, de hogyha tényleg azt érzed, hogy most egy gyónásba kell ezt leted, mert valamit tudatosan és súlyosan vétettél Isten ellen, akkor gyere és gyón meg. Nagyon kedves atyák vannak itt, nagyon kis penitenciákat adnak, azt mondták, úgyhogy megéri. Ez a legjobb hely gyónni. A kismarost, vagy hogy hívják, a kamaszmarost kérném most, hogy a többiek kérlek, mind maradjatok itt a szentségimádásra. Aki a kamaszmaroshoz tartozik, tudjátok, hogy kik vagytok, kérlek, hogy most gyertek ki, mert kezdődik nektek egy külön program. És a többiek meg együtt fogunk Isten jelenlétébe állni. Együtt fogunk Isten jelenlétébe állni. Még arra bátorítlak titeket, hogy ne hagyd, hogy semmi elterelje a figyelmedet, amivel most talán a gonosz akar téged vádolni, vagy ilyen kételyeket felhozni a szívedben. Majd vitasd meg ezeket a dolgokat magadba otthon, jó? Most csak mondj egy igent Istennek, egy nagyon egyszerű igent. Lehet, hogy már vacilálsz dolgokon, hogy fú, vajon ez a párkapcsolat jó-e, vajon erre az iskolára kellene menjek, vagy mi történik az életemben. Lehet, hogy van egy csomó vívódás az életedben. Arra kérlek, hogy most ezeket a kérdéseket tedd le. Most ezeket a kérdéseket hagyd Jézus lábánál. És csak légy vele, és figyelj rá. Jó, légy vele, és figyelj rá, mert sokszor sokszor mi önmagunk vagyunk a legnagyobb akadálya Isten jelenlétének, hogy próbáljuk megoldani, próbáljuk kibogozni az életünket. Csak most hagyd, hogy legyen ő az életedben. Jó, gyertek, álljunk fel, itt van már a szentség közöttünk, nem sokára behozzák. Gyertek, álljunk fel, és vezetlek titeket egy imába. Ahogy mondtam már, ez nem gyónást helyettesít, de nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy vannak kis dolgok az életünkben, amiben csak így helyre kell álljunk, az iránytűt újra be kell állítani éjszakra, és úgy Istennek kell rendezni a belső dolgainkat. Úgyhogy most így egy imába foglak vezetni titeket. Csak csukd be a szemed, és így kérdezd meg Istentől a bensődben, csendben, hogy Uram, van valami olyan, ami nincs rendben most az életemben, amivel ellened vagyok, bűnt követek el, tudva, akarva, vagy valamit nem teszek, amit kellene tegyek. És most arra kérlek, hogy ne vitatkozz Istennel, ne legyen ebből ilyen, az angol azt mondja, hogy negotiate. Tehát, hogy most legyen ez csak egy ilyen, egyszerűen hagyd, hogy ha Isten valamit fel akar hozni, azt felhozza.

Jézusom, bocsáss meg, hogy nagyon sokszor nem voltam figyelmes Te jelenlétedre. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor tudva és akarva ellene szegültem azoknak a törvényeknek, amik az én javamot és a környezetem javát szolgálják. Bocsáss meg, Uram, hogy nagyon sokszor tudva és akarva elfordultam tőled. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor nem kerestelek téged. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor a hátsó padra ültettelek cserejátékosnak az életemben. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor csak tűzoltásra használtalak. Jézusom, köszönöm, hogy Te meghaltál értünk, meghaltál a bűneinkért. Hogy helyreállítsd a kapcsolatot Istennel, a mi atyánkkal, a mi szerető mennyei atyánkkal. Jézusom, köszönöm, hogy fogadsz most engem. Köszönöm, hogy itt vagy most a Te jelenléteddel személyesen az én szívemben.

Uram, átadom neked az életemet újból. Jézusom, nálad van a legjobb helyen. Uram, én nem tudom megoldani. Én nem tudom a jövőmet megoldani. Téged akarlak követni, és neked igen mondani. Köszönöm, hogy mélyebbre hívsz most.

hogyha fel szeretnél állni, vagy ülni, bármi, ami segít most téged, hogy a szíved Istenhez kapcsolódjon. Tehát szabadságban kérlek, felállhattok, leülhettek, itt leszünk most még így Isten jelenlétében egy órát, fogunk imádkozni, úgyhogy arra bátorítalak, hogy egy olyan pozícióval legyél, ami a legjobban segíti a szívedet, hogy most hozzá kapcsolódj, vele legyél, őt szeresd, és hagyd, hogy megszólítson ős téged.

a nagymarosi templomkertből Ferenczi István és Farkas Emmanuel atya fő előadását, tanúságtételét hallották. A program szentségimádással folytatódik tovább. Átgondoltad, hogy miért vagy hálás? Ha hálát adsz, elindul a szívedben az öröm. Ne hagyd ki, észrevenni, nyitottnak lenni. Mint Mózes. Itt vagyok, Uram, mondta Mózes. Ki vagyok én? Kilépni a saját világomból, a jelen pillanatban lenni. 16 órától szentmisét közvetítünk innét, a nagymarosi templomkertből. A szentmisét dr. Bábel Balázs, emeritus nyugalmazott kalocsai kecskeméti érsek celebrálja. Gyönyörű napsütéses napunk van, ha van lehetőségük, jöjjönök el a 16 órakor kezdődő szentmisére. 16 órától jelentkezünk, hallgassanak bennünket. A mikrofonnál Takács Ilona és technikai pultnál pedig Koncsik Domonkos szolgál. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Apostoli útjain két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Negyedszer szerveztek 168 órás szentségimádást Szegeden. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyház fő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József jezsuita templom kápolnájában, tájékoztatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök nyitotta meg ezekkel a szavakkal: Jézussal együtt lenni a misszió kiinduló pontja. Tanúságunk arról a barátságról és arról a kapcsolatról szól, amely Jézushoz fűz bennünket. Erre fókuszálva imádkoztak egy héten át Jézus szentségi jelenlétében a templom kápolnájában. A hét folyamán 12 házigazda és 178 önkéntes vagy csoport vállalt egy-egy imaórát. Az imaórák János evangéliumának olvasásával, hangos és dicsőítő imával, illetve csendes szentségimádással teltek. Az imahét végét Köllő Sándor atya zárta imájával: Urunk, add, hogy 2030-ra egy imádkozó, élőhitű és megújult egyházmegyét ajándékozhassunk neked. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Istenkinek nincs kezdete, Istenki Isten gyermeke, Istenki kettejük tüze, szívünket lényed töltse be. Utánad vágyunk el, ne hagy, szerelmünk, örömünk te vagy. Szomjas lelkünknek enyhet adj, és boldogságunk te maradj.

Krisztusban megváltást kapott, akkor szeretve haldokolt, szeretve most új létbe volt, Szent Háromságnak egy öröm.

Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad. Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad. Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad. Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad. Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad. A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Kivezette Izraelt Egyiptomból, erős kézzel és kiterjesztett karral. Aki Egyiptom első szülötteire lesújtott, mert szeretete örökké megmarad. És kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad. Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad. És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kivezette Izraelt Egyiptomból erős kézzel és kiterjesztett karral. Adjatok hálát az ég Urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad. Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.

0: és tönkrevert hatalmas királyukat, mert szeretete örökké megmarad. Szihont az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad. És Ogot Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad. Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad. Örökségül szolgájának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad. Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad. És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad. Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az ég urának, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adjatok hálát az ég urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és oktasd ki ösvényed felől.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, nagyon megörültem az Úrban, hogy ismét lehetőségetek nyílt a rólam való gondoskodásra. Azelőtt is gondoltatok rá, de nem volt rá módotok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy megelégedjem azzal, amin van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam. Ahhoz, hogy jól lakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Ti is tudjátok, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából elindultam, nem volt egyetlen egyházközség sem, amely velem az adás és viszonzás kapcsolatában állt volna, csak ti. Már Tesszalonikába ismételten küldtetek, amire szükségem volt. Nem az adománya fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak. Megvan mindenem, mégpedig bőségesen. Bőven el vagyok látva, amióta Epafroditusztól átvettem küldeményeteket, mint kellemes illatú, Istennek tetsző áldozatot. Az én Istenem gazdagsága szerint dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van. Istennek, ami atyánknak legyen dicsőség örökkön örökké, amen. Köszöntjetek minden szentet Jézus Krisztusban. Köszöntenek titeket az itteni testvérek. Köszönt titeket valamennyi szent, főképp a császárházából való. Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Hozzászoktam, hogy jól lakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben és szorongattatásban. Mindent elviselek abban, aki erőt ad.
2: Olvasmány Nízai Szent Gergelynek a Keresztény Nevelés című könyvéből. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény, a régi megszűnt. Az apostol azt nevezi új teremtménynek, akinek tiszta, bűntelen és minden gonoszságtól, becstelenségtől és gyalázattól mentes szívében ott lakik a Szentlélek. Amikor ugyanis az ember lelke mélyén megutálta a bűnt, és minden erejével az erények gyakorlására törekszik, és így megváltoztatva életét, befogadja lelkében a Szentlélek kegyelmét, akkor válik egészen új, megújított és eredeti állapotában visszaállított teremtményé. Íme, hallgass csak az apostolt! El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! És ezt is, ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, hanem a tisztaság és igazság kovásztalan kegyerével. Mindez erre az említett új teremtményre vonatkozik. Mint hogy a kísértő sok cselt sző lelkünk ellen, és emberi természetünk valóban gyöngébb, sem hogy mindig győzelmet tudjon aratni felette, sürgeti az apostol, hogy öltsük fel a mennyei fegyvereket. Ezt írja. Öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarunak meg a készségét viseljétek, és békesség evangéliumának hirdetésére csatoljátok derekatokra az igazság övét. Így készüljetek föl. Látod-e, hogy az apostol az üdvözülésnek milyen sok módját tárja eléd? Ezek mind egy úton és egy célvelé vezetnek. Ezeken az utakon az Isten parancsainak ösvényén járunk életünkben. Másút szintén az apostol írja, fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát, és emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a jelen világ kincseit megveti, és minden e világi dicsőséget megtagad, annak még a saját életét is meg kell tagadnia. Az az ember tagadja meg a saját életét, aki a maga akaratát sohasem keresi, hanem csak Isten akaratát és hozzászabja életét. Továbbá semmit sem tekint magáinak, hanem csak a közös javakat használja. Így ugyanis készségesebb lesz előjárói parancsát vidám lélekkel és örvendező reménnyel Krisztus szolgájaként teljesíteni. Ezt akarja maga az Úr is, midőn így szól. Aki közületek első és nagyobb akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája. Az embertársak szolgálatának teljesen ingyenesnek kell lennie, és olyannak, mintha kamatostul kellene a tartozást megfizetnünk. Illő ugyanis, hogy az előjárók vállalják magukra a munka nagyobb részét, és alázatosabbak legyenek a rájuk bízottaknál. Őket szolgálva, s nekik példát adva értük szenteljék életüket, hiszen akik az ő hűséges gondoskodásukra vannak bízva, azok Isten tulajdonai. Az előjáróknak úgy kell tehát gondoskodniuk testvéreikről, mint akik olyan kisgyermekeket tanítanak, akiket maguk a szüleik bíztak rájuk. Ha ilyen érzülettel lesztek egymáshoz, tanítottak és tanítók, ha az előbbiek készségesen engedelmeskednek a parancsoknak és irányításoknak, az utóbbiak viszont örömest vezetik testvéreiket a tökéletességre, és megelőzik egymást a tiszteletadásban, akkor már itt a földön angyali életet éltek. Meghívásotok szabadságra szólít, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel a Szentlélekben szolgáljatok egymásnak. Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, hanem szeretettel a Szentlélekben szolgáljátok egymást.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szent Lélek vigasztalunk,

0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben. Kifáradt a szemem, míg ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg? Kiszáradtam, mint borostömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem. Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen? Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint. Kipróbált hűség minden parancsolatod. Álnokul üldöznek, segíts meg engem. Kis hülye, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat. Kegyelmed szerint éltess engem, ajkad bizonyságait megőrzöm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert Te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
1: Őrizd meg engem, Uram!

0: Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése előrejtsen. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavú. Hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymás biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek. És azt kérdik, ki láthat minket. Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mi titok az ember örvénylő, titok a szíve. De nyilát kiröpít Isten, váratlan csapással rajtuk őt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: Légy bátor, és bizonyulj férfinak. Tartsd szemed előtt, amit az Úr a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel.
0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram, mert kedvem telik bennük.
1: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
0: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.

0: Hírpercek.
1: Apostoli útjain két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Negyedszer szerveztek 168 órás szentségimádást Szegeden. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József jezsuita templom kápolnájában, tájékoztatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök nyitotta meg ezekkel a szavakkal: Jézussal együtt lenni a misszió kiinduló pontja. Tanúságunk arról a barátságról és arról a kapcsolatról szól, amely Jézushoz fűz bennünket. Erre fókuszálva imádkoztak egy héten át Jézus szentségi jelenlétében a templom kápolnájában. A hét folyamán 12 házigazda és 178 önkéntes vagy csoport vállalt egy-egy imaórát. Az imaórák János evangéliumának olvasásával, hangos és dicsőítő imával, illetve csendes szentségimádással teltek. Az imahét végét Köllő Sándor atya zárta imájával: Urunk, add, hogy 2030-ra egy imádkozó, élőhitű és megújult egyházmegyét ajándékozhassunk neked. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd elkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Inter Arma Caritas. A tábori lelkiség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-ra 25 perckor. Perikópa. Jelenics István Pérlistatja Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14-ra 15 perckor. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész műsora 14-ra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14-ra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Nagymaros ifjúsági találkozóra kapcsolunk, ahol a találkozó záró szentmiséjét közvetítjük 16 órától. Murányi Nikolett beszélgetése Cseri Mátéval, Jakob Neuser egy rabbi beszélgetése Jézussal című könyv fordítójával 18 órától. Pál Ferenc atya homiliája 18 óra 35 perckor. A Zsolós Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Ilyenek a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora 20 óra 16 perctől. Varga Gabriella beszélgetése a Váci önkéntes találkozóról Heim Krisztinával 21 óra 5 perctől. Talentum beszélgetés életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsorosban befejező imaórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mári Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Teréz anya imádsága a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának meghívója a 31. családkongresszusra. Egy test, érted adatik. Házasság és eukarisztia 2026. október 15-e és 17-e között a Váci püspökségen. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várjuk az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Házigazdánk idén is Marton Zsolt püspökatya, az MKPK családreferense, s a Szentmisét Bábel Balázs püspökatya mutatja be. Ízelítő a programból. Dr. Papp Miklós, a szentségek családi dimenziója. Mitől több a szentségi házasság, mint egy jó sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él, idézett Papp Miklóstól. Szabó Tamás, az egység szentsége, a szentségek egysége. Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is. Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, idézett Szabó Tamástól. További témák: lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás. És ami a programajánlóban nem szerepel: találkozások régi és új ismerősökkel, jó beszélgetések finom falatok mellett, inspiráló gondolatok, és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni. Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk. Regisztráció a www.családegyház.hu oldalon keresendő. Találkozzunk a 31. családkongresszuson. Szent Ferenc tranzitusa. Esztergomban ünnepeljük Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját október 3-án délután. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön együtt ünnepelni a magyarországi összes ferences testvérrel és nővérrel. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány szeretettel meghívja Önt az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján sorra kerülő ünnepségre. A program 2026. október 3-án szombaton, 15 óra 30 perckor napközbeni imaóra, 16 órától ünnepi szentmise, amelyet dr. Székely János püspök úr celebrál. 17 órakor a tranzitus szertartása kezdődik Berhidai Pius tartományfőnökkel. Helyszíne Esztergom, Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház, Szent István tér 1 szám. A regisztrációt keressék a ferencesek.hu honlapon.
6: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához: íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt: íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt Szentlélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlég Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindig

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
13: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsérjük

Isten, szívünk feneketlen sötétségben van. Mégis a te szívedhez van láncolva. Közted és a sátán között hánykolódik a mi szívünk. Ne engedd, hogy így legyen. És valahányszor megosztottságban szenved a mi szívünk a jó és a rossz között, ragyogja be azt a te fényed, és legyen osztatlan. Soha ne engedd, hogy bennünk két szeretet lehessen, két hit élhessen együtt, és megférhessen egymással a hazugság és az őszinteség, a szeretet és a gyűlölet, a tisztesség és a becstelenség, az alázatosság és a gőg. Segíts viszont minket abban, hogy szívünk úgy emelkedjék fel hozzád, mint egy gyermeké. Tedd, hogy szívünket megragadja a béke, és soha ne szűnjünk meg arra vágyakozni. Tedd, hogy a te szent akaratod és a te szereteted ott marad találjon bennünk, hogy legalább némelykor vágyódjunk arra, hogy igazán a te gyermekeid legyünk. És amikor, Urunk, nem vágyódunk arra, hogy a te gyermekeid legyünk, emlékezz régebbi vágyódásainkra, és segíts meg minket, hogy újból elnyerjünk téged. Megnyitjuk előtted szívünket, hogy a te szent szereteted lakozzék benne. Megnyitjuk előtted lelkünket, hogy a te szent irgalmad megérintse azt, hogy hozzásegítsen minket minden bűnünk világos felismerésére, és hogy megérthessük, a bűn az, ami tisztátalanná tesz minket. Istenünk, a te gyermekeid szeretnénk lenni. Annyira alázatosan és odaadóan szeretnénk őszinte és kedves gyermekeiddé válni, amennyire csak te kívánhatod meg tőlünk. Testvérünk, Jézus, segíts minket, hogy elnyerjük az Atya bocsánatát, hogy jóságát irgalmasan ránk árasztassa, és ezáltal mi is jók lehessünk ő hozzá. Segíts minket, Jézus, hogy jól megértsük azt, amit Isten ad nekünk. Mert mi olykor lemondunk a jó cselekedetekről, ha a rossz visszatart bennünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

0: Hírpercek.
1: Apostoli útjain két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hit tanórájába. Negyedszer szerveztek 168 órás szentségimádást Szegeden. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József jezsuita templom kápolnájában, tájékoztatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök nyitotta meg ezekkel a szavakkal: Jézussal együtt lenni a misszió kiinduló pontja. Tanúságunk arról a barátságról és arról a kapcsolatról szól, amely Jézushoz fűz bennünket. Erre fókuszálva imádkoztak egy héten át Jézus szentségi jelenlétében a templom kápolnájában. A hét folyamán 12 házigazda és 178 önkéntes vagy csoport vállalt egy-egy imaórát. Az imaórák János evangéliumának olvasásával, hangos és dicsőítő imával, illetve csendes szentségimádással teltek. Az imahét végét Köllő Sándor atya zárta imájával: Urunk, add, hogy 2030-ra egy imádkozó, élőhitű és megújult egyházmegyét ajándékozhassunk neked. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménytelenséggel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad. A türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért. Noha az igazért is alig hal meg valaki, legfőjebb jó emberként vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Istent fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekültünk az ő életében. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Amikor tehát egy ember által lépett a világra a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek. Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig urrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelmes az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék, még inkább kiárad sokakra. A kegyelemmel tehát másképpen van, mint az egy ember bűnével. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rót ki büntetést, a kegyelem pedig sok vétekből megigazulásra vezet. Mert ha egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette, minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást. Ahogy az embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak. Közben azonban belépett a törvény, hogy vele szaporodjék a bukás. ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Hogy amit a halálban uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás által a kegyelem is. Urunk Jézus Krisztus által.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 3-a. Elfogyott a boruk. Ezt János evangéliumában olvassuk a 2. fejezet 3. versében. Elfogyott a boruk. Erre a világra nagyon is jellemző, hogy valami előbb-utóbb elfogy. És a világ is maga is elfogy, mint Kánában a bor. Elkopik az öröm, megkopik a szerelem, elmúlik a lelkesedés, és elmúlik az élet. Az evangélium kezdetén olvastuk, hogy Jézus Krisztusban látjuk az Isten dicsőségét. János evangéliumáról beszélek. A kánai mennyegző Jézus Krisztus első jeleként megmutatott dicsőség. Ebben a jelben, Krisztus első jelként megmutatott dicsőségében, ebben a jelben felragyogott a sötétségben a világosság. Ez Jézus Krisztus küldetése. Ahol ő jelen van, ott felragyog az egyetlen megoldás. Az sem véletlen, hogy az első krisztusi jel egy lakodalmon adatott. Hangsúlyozva ezzel az öröm és a házasság fontosságát az isteni rendben. A házasság és az öröm kapcsolatát, valamint azt, hogy mindkettő lehetetlen Jézus Krisztus megváltó kegyelme nélkül. Az Úr nélkül ugyanis magányban és szomorúságban maradunk. Legyünk bár akár idézőjelben mindennek a birtokosai ebben a világban. Mondom, erre a világra nagyon is jellemző, hogy előbb-utóbb valami elfogy belőle. Elfogy, mint Kánában a bor, elkopik ebben a világban az öröm, ebben a világban megkopik a szerelem, ebben a világban elmúlik a lelkesedés is, elmúlik az élet is. Jézus Krisztus nélkül az élet végső summája, bármit teszünk is ez, elfogyott. A prédikátor ezért summáz így. Minden hiába valóság. Sőt, az ember ebben még bele is törődhet, mert belefáradhat az egészbe. A szél lassan elfújja az első dalom. Nem is baj, mert egy kicsit már unom, mondta egy régi sláger. De itt lép közbe Jézus Krisztus, és az általa rendelt időben cselekszik. Eközben mindenki engedelmes, idézőjelben mellékszereplő lehet csak Jézus Krisztus körül. Még Mária is. Amikor pedig a földi bor elfogyna, az Úr adja a jobbat, a mennyei bort, hogy kitöltse vele az ürességet, hogy örökkévaló örömet, örökkévaló tartalmat, örökkévaló társat nyújtson. Már ebben a világban is. Az ő feltámadása, mint legnagyobb jel hirdeti, amit ő adott, az nem fogy el. Őnála keres, őtőle kérj, és őtőle fogadj el mindent. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Hitelesek vagyunk. Szent Pál az Úr dicsőségét olyan erőhöz hasonlítja, amely képes újra húzni mindennek a körvonalait. Különösen a mi vonásainkat. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. Az Úr lelke által. Felmerül a kérdés, mi történik, ha megengedjük az Úr lelkének, aki az imádság során bennünk cselekszik, hogy átalakítson bennünket Isten képmására, és emberségünk az ő istenségének a vonásait vegye fel. A szenteknek az a tanúsága, akik mindenkinél jobban belemerészkedtek az imádságba, azt mondja, hogy Isten szemlélése, látásban látása, egy mély belső felszabadulás felé lendít bennünket, ahol erőfeszíteink szinte semmit sem számítanak, míg folyamatos beleegyezésünk alapvető jelentőségű. A lélek beteljesíti legmélyebb vágyainkat, de ezt paradox módon teszi, teljesen másképp, mint ahogyan ezt elképzeltük. Az egyik példa lehet a sok közül az az újra meglelt belső szabadság, amelyet Krisztus akar megteremteni azokban, akik hagyják magukat belsőleg az ő lelke által vezetni. Az Úr lélek. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság, olvasjuk a II. Korintusi levélben. Az Úr lélek. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ezt a szabadságot, amelyet a Szentírás teljesnek levez, ahogy a zsidókhoz írt levésben látjuk, és teljes mértékben a miénknek nevez, tehát a szabadságot, az határozza meg, a szent szerzők úgy írják le, mint annak a végső lehetőségét, hogy gyermekként, és többé nem rabszolgaként, gyermekként éljünk életünk minden területén. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. A szabadságot Krisztus szeretete adta meg nekünk. Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Ha nincs is jobb hír annál, mint hogy végre olyan férfiak és nők lehetünk, akik képesek kinyilvánítani egyediségüket, be kell ismernünk, hogy gyakran mi vagyunk a legnagyobb akadályai annak, hogy ez a biztosított szabadság nyugodtan és felelősséggel teljesen kibontakozzon. Mindig fenyeget bennünket a kísértés, hogy visszatérjünk azokhoz a megnyugtató sémákhoz és logikákhoz, amelyeket a mások és a bennünk körülvevő kultúra közvetített felénk. Ma például mindannyian a siker mítoszát lélegezzük be, mert az általunk felépített tömegtársadalomban az az imperatívus uralkodik, hogy magasan teljesítsünk, hogy folyamatosan és folytonosan megkülönböztessük magunkat másoktól. Anélkül, hogy akarnánk, de anélkül is, hogy képesek lennénk visszautasítani, egyfajta kollektív versenyben élünk, amelyben kénytelenek vagyunk nyerni vagy veszíteni, kénytelenek vagyunk nyerni vagy veszíteni, miközben rendkívül nehezünkre esik, hogy egyszerűen önmagunk maradjunk. Mindenki szívét rászedi a tökéletesség lehetetlen mítosza, amelynek feláldozunk mindent, amelynek feláldozunk a legszebb kapcsolatainkat. Bár úgy tűnik, senki sem ad parancsokat felülről, nap mint nap azon kapjuk magunkat, hogy őrült módjára rohanunk, hogy kifogástalannak mutassuk meg magunkat az öltözködésben, a munkában, a barát és a szeretet kapcsolataink megélésében.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

0: a 20. század elejéről, hogy a 19-ből ide csöppenne valaki, én szerintem egy hatalmasat nézne, hogy itt mi is történik. Nem is tudom, hol olvastam, hogyha egy Jézus Krisztus korabeli ácsot át időutazással áttettünk volna a 18. századba, tehát otthon érezte volna magát, tehát nem volt akkora különbség. De hogyha ezt az ácsot áttennénk a mostani 21. században, hát ő a században nagyon csodálkozna, hogy itt mi történik, tehát az ő szakmájában.
1: Amikor a műtőasztalon feküdt, már mondtam neki, hogy legyen nyugodt, amíg én altatom, állandóan imádkozom érte. Azt felelte, mit érez nekem? Megkérdeztem, milyen vallású. Persze nem katolikus. Míg mások sokszor könnyekig elérzékenyednek ilyen állapotban, ez szinte durván elutasít minden vigaszt. Hát ilyen is van. Míg aludt, imádkoztam érte.

0: A katolikus tábori püspökség híreiből. Ünnepi szentmisét tartottak Budapesten a 8. kerületben, a magyarok nagyasszonya plébánia templomban, a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét, amint ez a katolikus tábori püspökség honlapján olvasható Berta Tibor homiliájában az itáliai barokk festőművész Caravaggio Szent Máté elhivatása című festményén keresztül idézte fel az evangéliumi történetet. A katolikus tábori püspök szerint a jelenet az Isten és ember közötti örök párbeszédről, valamint az élet irányának megválasztásáról szól. Berta Tibor rámutatott arra, Máté esete azért is hordoz különleges üzenetet, mert vámszedőként és pénzváltóként a korabeli zsidó társadalom megvetett, bűnösnek ítélt tagja volt, Jézus mégis őt választotta. A tábori püspökség honlapja idézi Berta Tibort: a hívás minden időben felhangzik, minden embernek szól, lehetnek és vannak is olyanok, akik sajátságos módon részesülnek benne, mint például Máté. De mindenkinek megadatik a világosság, fogalmazott a tábori püspök. Caravaggio alkotása nem Máté válaszát, hanem azt a pillanatot mutatja, amikor a vámszedő még döntés előtt áll. Idézi a honlap Berta Tibort: Jézus és Máté egymás szemébe néznek. A kép Máté kérdését mutatja: ki vagyok én? Hát kicsoda vagyok én, hogy éppen engem hívsz? Ahogy az evangélium is tanúsítja, Máté végül hátrahagyta a szakmáját, hogy kövesse az Urat. A szolgálatra való feltétel nélküli elköteleződés minden hívő ember, így a hazájukat szolgáló katonák számára is példaértékű, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor katolikus tábori püspök, amint azt olvasom a püspökség honlapján Navarai Mészáros Márton tudósításából. További püspökségi híreket olvashatnak itt, a honlap elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe. És ha már Berta Tibor katolikus tábori püspököt idéztem az imént a püspökség honlapjáról, most őt hallják a hitéletről, az egyház szerepéről.
1: Nekünk az egyház tagjainak, legyenek klerikusok vagy világiak, szóba kell állnunk azokkal, akik nem tagjai az egyháznak, akik egy hatalmas nagy keresésben vannak, akik nem nagyon tudják, hogy illetve nagyon szeretnének tudni bizonyos dolgokat az életükben, a kérdéseikre választ, de nem találják, és lehet, hogy nekünk vannak válaszaink. Valójában nem elég a meghallgatás, mert azért ezt a világot valahogy nagyon tisztán kellene látnunk. Azt is gondolom, hogy az egyház rengeteg sebet hordoz és sebezhető, mint ahogy mi magunk is, és mi is hordozunk sebeket, és lehet, hogy azt a sebesülést is kell hordoznunk, hogy nem hallgatnak meg bennünket, vagy nem hallgatnak ránk, vagy azt mondják, hogy amit Pálnak mondtak Aténban, hogy erről még máskor is meghallgatunk téged. De talán azzal a bátorsággal kell elmennünk az

0: emberek közé, ahogy Pál apostol elment Aténba, vagy elment Korintusba, vagy elment Efezusba, amik hát azért nem, hát mondhatnánk, hogy, a, hogy, hogy az akkori világnak a nagy városai voltak, ahol hát különösebb nagy érzékenység azért nem volt a kereszténységre. Ugyanakkor szerintem az emberek akkor is válaszokat vártak. Válaszokat vártak az értelm, az életüknek a kérdéseire. Én tudom, hogy az embereknek, mint ahogy nekünk is, hát elmegyünk a boltba és szembesülünk azzal, hogy milyen árak vannak. Arra is kell, hogy válaszoljunk, hogy mitől lettünk, tehát mitől változott meg ennyire a világunk. Biztos, hogy csak ettől a nagy technológiai megújulástól, amiben biztos van szerepe. Tehát, hogy az, hogy itt van mobiltelefon, van internet, ezek a különböző média platformok, tehát ezek azért nagyon megváltoztatták a mi életünket. Én azt gondolom, hogy a 20. század elejéről, hogy a 19-ből ide csöppenne valaki, én szerintem egy hatalmasat nézne, hogy itt mi is történik. Nem is tudom, hol olvastam, hogyha egy Jézus Krisztus korabeli ácsot át időutazással áttettünk volna a 18. századba, tehát otthon érezte volna magát, tehát nem volt akkora különbség. De hogyha ezt az ácsot áttennénk a mostani 21. században, hát ő a században nagyon csodálkozna, hogy itt mi történik, tehát az ő szakmájában. Tehát, hogy Jézus korától a 17-18. századig azért olyan nagyot nem fejlődött az ács szakma. De hogyha most nézzük az utolsó két évszázadot, hát itt valami hatalmas nagy fejlődés. És ez történt valójában nagyon sok mindenben, különösen a híradásban, a médiában. Régen elküldték a postagalambot, és rendben van, hát majd odaért, vagy a hírnököt, vitte a levelet, vagy a futárt. Most 2 másodperc alatt tudjuk azt, hogy mi történik a világ másik végén. És hozzá is szólhatunk. Ami azért nem volt divat. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási nagy változások vannak, és minden bizonnyal lesznek is. Tehát valójában az lenne a fontos nekünk, hogy megmutassuk a mi meggyőződéses hitünket ebben a változékonyságban, ebben a nagy-nagy bizonytalanságban, amiben vagyunk. Meg hát ebben, amit 16. Benedek pápa is mondott, meg Ferenc pápa is mond, hogy hát ebben a nagy-nagy relativizmusban, amikor minden szinte megkérdőjelezhető, és meg is kérdőjeleznek mindent. Nincs tekintély valójában. Tehát nincsenek nem lennének tekintély források. Nincsenek tekintélyes emberek. Nincsenek olyanok, akikre hallgatnak. Mindig vannak vezérszónokok, meg vezérsztárok, meg nem tudom kicsodák, de hát egy-két nap és tova tűntek, ha megnézi valaki a világhálót, hát ott a hír az nem, már azt se lehetne mondani, hogy 3 napi hír, lehet, hogy csak 3 óráig, és annak jön egy következő. Tehát, hogy itt bármiből újra és újra termelődik valami. Nem tudom, hogy ennek gátot kell leszapni, de saját magunkban biztos, hogy kéne, hogy legyen valami egy ilyen szűrő, vagy háló, vagy nem is tudom micsoda, hogy lehetne.
1: Önfékező valami?
0: Igen, ami azt mondatja velem, hogy én nem állok neki a világhálón böngészni, mert akkor ott fogom tölteni a 24 órából 22-t. Vagy nem fogok állandóan mindig. Tehát, hogy valamiképpen saját magamat korlátozom abban, hogy hogy egy olyan világba éljek, ami valójában nem is az én világom, vagy nem a valóságom.
1: De a tömeg az belekényszerít ebbe. És amikor azt mondod, hogy én nem a világhálóba temetkezem, akkor erre azt mondom, hogy jó, de a következő pillanatban találkozol barátokkal, ismerősökkel, akik pont a világhálóból táplálkozva dobnak föl témát, véleményeket, indokolnak, magyaráznak, és akkor hozzá tudsz-e szólni, vagy nem. Amire nyilván azt mondod, hogy miért kellene feltétlenül hozzászólni, csak erre azt mondom, hogy mit keres az egyszem só a cukros vízben. Nagyon nehéz lesz azt a vizet sóssá változtatni a sok cukorszem mellett.
0: Nézd, biztos, hogy tájékozottnak kell lennie egy keresztény embernek. Biztos, hogy egy keresztény embernek igenis kell rendelkeznie egyfajta tudással, kell rendelkeznie egyfajta okossággal, ugyanakkor kell rendelkeznie egyfajta bölcsességgel.
1: Védelmi és biztonsági gyakorlatot rendeztek a Nemzeti Múzeumban, ahol nem csak az életmentés, hanem a Nemzeti Múzeum tárgyainak a kimenekítése is cél volt. A gyakorlatot azt tette érdekessé, hogy alájátszók valóságos helyzeteket próbáltak megjeleníteni, amelyben a katonák bemutatták, hogyan és miképpen történik a kimenekítés, a védelem. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Borsos József ezredes, a Budapest Főváros Védelmi Bizottságának titkára, és Váci Lujza, a Nemzeti Múzeum főosztályvezetője.
2: Ez a Heritage Defense 26 gyakorlat a Budapest Főváros Védelmi Bizottság szervezésében és koordinálásában, kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatokban működik együtt a Magyar Honvédség területvédelmi ezrede, a Nemzeti Múzeummal, illetve a Vöröskereszttel, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal támogat minket még a rendőrség, a 8. kerületi polgármester, a 8. kerületi helyi védelmi bizottság, az 5. kerületi polgármester és az 5. kerületi helyi védelmi bizottság. A feladat során azt gyakorolják be a katonák, hogy és miképp kell biztosítani a Nemzeti Múzeumot, amennyiben valamilyen olyan rendkívüli esemény történik, ami miatt ki kell üríteni a kulturális örökség szempontjából nagyon fontos tárgyakat, el kell menekíteni. A Nemzeti Múzeum most már 3 éve készül arra, hogy a megfelelő dokumentációval, megfelelő listával rendelkezzen, felmérje a nemzeti örökség, illetve a nemzetközi örökség kategóriába tartozó tárgyait. Ebben az évben kezdtük el szervezni ezt a gyakorlatot, amikor is felkértük a területvédelmi ezredet, akinek ugyanígy vannak őrzésvédelmi, ellenőrző áteresztő pont működtetési feladatai, mint ahogy most ezt a gyakorlaton látni fogjuk.
3: Évek óta működünk együtt a Budapesti Védelmi Bizottsággal, itt a múzeum evakuációját próbáljuk el, ez is benne a szerepünk, a ládákat adjuk, illetve a restaurátor kapacitást, és azt szeretnénk, hogy ennek a tanulságait be tudjuk építeni a tényleges feladatellátásunkba.
1: Az Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Nádasi Alfonz egykori tábori lelkész naplóját hétről hétre olvassuk itt a Mária Rádióban. Sokan kedvelik, éppen ezért kezdtük újra év elején a sorozatot, hiszen végéhez értünk ez alatt a 15 év alatt. Sorozatunkat folytatva ismét Bőzsöny Ferencet hallják, aki tolmácsolja Nádasi Alfonz hadinaplóját.
4: Március 18-a. Különös nap volt. Tegnap nagyon sok postát kaptam. A bennük kért ügyeket kell elintéznem. Egész délelőtt a sebesültekkel voltam. Ismét van egy szörnyű amputáltunk. Alig lehet vele bírni, senkit és semmit nem tűr el. Semmi fegyelmezettség nincs benne. Amikor a műtőasztalon feküdt, már mondtam neki, hogy legyen nyugodt, amíg én altatom. Állandóan imádkozom érte. Azt felelte, mit érez nekem? Megkérdeztem, milyen vallású. Persze nem katolikus. Míg mások sokszor könnyekig elérzékenyednek ilyen állapotban, ez szinte durván elutasít minden vigaszt. Hát ilyen is van. Még aludt, Imádkoztam érte. Délután nagy nehezen tudtam csak elmondani a breviáriumot, annyi munkám volt a műtéteknél és a sebesültekkel. Átmentem a 106-osok lelkészéhez. Az esteig tudja, hogyan, de egy-kettőre olyan hangulat keletkezett, amilyet még nem láttam ittkén. Elkezdtek inni. 10-kor azt ajánlottam, menjünk a szobánkba. Azt reméltem, hogy hallgatnak rám, de tévedtem. Próbáltak engem is bevonni, de hiába, egyáltalán nem ittam. A főnöknél gépeltem 1 vagy 2 óra hosszáig. Ott megkínált valami vacak tojáslikőrrel, húj, de rossz volt valami kotyvalék. Abba kellett hagynom a munkát, mert mindenki bejött. Azt mondták, hogy nélkülem nem fognak mulatni. Nagyon kedves tőlük, de a spicces hangulat mondatta ezt velük, nem pedig az irántam érzett szeretet. Aztán még más is kiderült, hogy miért jöttek. Énekeltek, beszéltek, de mennyi ostobaságot. Aztán berugott a patikusunk is. Rögtön észrevettem, hogy itt a nővérek körül van a baj. Boróka eddigi szerény magatartását teljesen elfeledtetve, úgy látszik hatott benne az ital, nagyon öntudatosan kimutatta, hogy élvezi a helyzetet. A helyzet pedig az volt, hogy a sebészet is, meg a begyógyászat is belehabarodott. Persze az ostoba férfi beugrik, és a 2 jó barát összekap. Békítettem őket, aztán a hátuk mögött intettem a hölgyeknek, hogy menjenek, ha nem is a fészkes fenébe, de legalább a szobájukba. Végre lecsitítottam Kálmánt és Kornélt. Akkor meg a közben teljesen elázott főnök erőszakkal ott tartott bennünket. Éjfél után 2-ig kellett egy berugott és 2 spicces emberrel vitáznom. Mert ha nem szóltam, megsértődtek. De ugyanígy megsértődtek, ha megmondtam a véleményemet. A gyónástól kezdve a családi állapotukig és Tóni furaságáig mindenről kérdeztek. Közben nagyon untam, de nem lehetett lefeküdni. Az utolsó elmélkedést a holnapi beszédhez most este akartam elvégezni, de a nagy összevisszaságban bizony alig tudtam átgondolni az evangéliumot. Hogyan tudok reggel felkelni?

0: Köszönöm a figyelmüket az Interalma Caritas Fegyverek között a szeretet következő adásával. Szerdán jelentkezünk majd. Műsorunk ismétlésben hallható szombaton délután és hétfőn éjszaka. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiünknek a püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa lelkésze nevében. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15:15-től a Mária Rádió műsorán.

0: Hírek.
1: Rózsa esői ma este tartottak Kaposváron. Martos Levente Balázs áldozó pappá szentelte a szalézi tartomány fiatal szerzetesét. A béke és a párbeszéd jegyében ünneplik a Szent Ferenc jubileumi évét Pakisztánban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Július 4-én az óbudai Szent Péter és Pál templomban Sivádó Balázs örökfogadalmas szalézi szerzetest áldozó pappá szentelte Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, tájékoztatott a Magyar Szalézi Tartomány. Sivadó Balázs magyarországi és olaszországi tanulmányai során számos helyen megfordult, nemzetközi közösségekben szerzett tapasztalatokat, sokfelé szolgált a fiatalok között, és mindeközben személyes meggyőződésévé vált a szalézi pedagógia egyik legfontosabb alapelve, mely szerint a misszióra a misszióban kell felkészülni. Hiszen a fiataloknak sok kérdése van, nagyon fontos elmélyíteni a hitet és az élettel kapcsolatos ismereteiket, és hiteles válaszokat adni nekik. A fiatal szerzetes pap Don Bosco életpéldájából vett bölcsességgel foglalta össze életcélját. A hivatás küldetés nem csak érzelmi fellángolás, és egy életre szól. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a pakisztáni ferencesek az október 4-i ünnep közelettével, megújítva elkötelezettségüket, hogy a Szent Szellemében éljék és hirdessék az evangéliumot, tudósít a Fidesz. Az Islamabad Rawalpindi egyházmegye ferences családja és a helyi katolikus hívek jubileumi ünnepségek keretében emlékeztek meg Szent Ferenc életéről, lelkiségéről és pakisztáni örökségéről. Az általa megtestesített evangéliumi szellemiség és a megbékélés szimbólumaként fehér galambokat röptettek, valamint életéről és küldetéséről egy színházi előadást is bemutattak. A program központi eseményén, szeptember 29-én, Islamabadban celebrált szentmisén Arshad érsek kiemelte. Szent Ferenc evangélium iránti radikális elkötelezettsége, egyszerűsége, alázatossága, valamint Isten és a teremtett világ iránti szeretete ma is inspirálja a híveket. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Kedves testvéreim, vitorlázó emberek szokták mondani, hogyha vihar van mondjuk a Balatonon, és aztán megzavarodik az ember egyensúlyérzéke a csónakban, akkor a partokat kell néznie, mert azok szilárdak, a csónakot hányja veti a víz, de hát a partokban a tekintetünkkel is meg tudunk kapaszkodni. Hát most egy eléggé viharzó világban élünk, és aztán a tekintetünkkel próbálunk úgy megkapaszkodni a partokban, ahogy ennek a szentmisének a kezdő versei mondják, gondolunk arra, amit a Biblia hirdet, hogy az egész világnak teremtője, ura, gazdája az Isten. És ha senki más, hát ő biztosan átlátja azért ennek a világnak a sok zűrzavarát, és aztán nem engedi, hogy amit teremtett, és amit jónak talált a teremtéskor, az mindenestül megromoljon, vagy elveszem. Erre gondolunk sokszor manapság, és azután kérjük Istent, segítsen minket abban, hogy ő benne biztonságot lejjünk, és aztán tudjuk napról napra meglelni az akaratát, teljesíteni, és valamiképpen a reményt, meg a kibontakozásra irányuló törekvésnek a jó indulatát ébren tartani egymásban is. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak, meg a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott, és őrtornyot épített. Azután rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és a szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amelyet majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon újra meg újra olvastunk a szentmisék evangéliumaként olyan bibliai részleteket, ahol Jézus szőlős kerthez hasonlítja azt, amit ő itten a földön, vagy amit az Isten, a mennyei atya itt a földön közöttünk kialakít. Szőlőskert gazdájaként állítja elénk az Istent. Emlékszünk rá, volt, hogy kiment ez a gazda, és munkásokat fogadott a szőlejébe, reggel megegyezett velük, kiment újra, később is munkába állított embereket, és aztán ugye a fizetéskor jött a meglepetés, hogy mindenkinek egyformán egy dénárt adott. És kellett vitatkoznia azokkal, akik a nap kezdetétől munkába álltak, hogy vajon miért is irigykednek a többiekre, hogy azok kevesebbet dolgoztak, és mégis annyit kapnak, mint ők. Nem bánhatok-e én a saját vagyonommal úgy, ahogyan nekem tetszik? Nektek is megadtam, amiben megállapodtunk. Hát akkor miért irigylitek a többiektől a pénzt, amit félig ajándékként adtam nekik? Aztán a múlt vasárnap láttuk megint az Isten, mint aki egy apa, aki a fiaihoz fordul, és kéri őket, hogy menjetek ki a szőlőmbe. És az egyik azt mondja, hogy megyek, de mégsem ment. A másik azt mondta, hogy nem megyek, de a végén mégiscsak elment, hogy dolgozzék. A mai szentmise szövegei is ezt a szőlős gazda képet állítják elénk. Az Isten megint úgy jelenik meg, mint aki szőlős gazda. Illetőleg az ószövetségi szövegben szintén a szőlős kertről olvasunk, de ott meg egy egészen szokatlan, egészen másféle összefüggésben. A zsidók életében nagy szerepet játszott a szőlőművelés, a gyümölcs, és ahogy mi is ismerjük ezt, aki nem csak maga vásárolt szőlőt, és ottan próbál valamit termelni, hanem már az apja is, az öregapja is egy szőlőben munkálkodott, ott nőtt fel, az az ember nagyon megszereti a szőlőt, és nagyon, hát mondjuk, ilyen eltéphetetlenül kedves kapcsolat alakul ki közte, meg a szőleje közt. A zsidók életében még inkább így volt, mert ottan nehezebb megművelhetővé tenni a hegyoldalakat. Nagyon vigyázni kell, hogy az eső le ne mossa a kis termőtalajt a kövek közül, és azután teraszokat építenek, nagy gonddal a kövekbe válják be a présházat, és így tovább, ahogyan olvastuk is ebben a mai evangéliumban. Tehát ottan még inkább érvényes az, hogy nemzedékeket átfogó munkával lehet egy területet meghódítani, termékenyé tenni, és ahhoz a családnak, meg embereknek a élete kapcsolódik, szeretete, küzdelme, öröme, fájdalma is. Az Isten ezt a képet használja, amikor arról beszél, hogy ő is valahogy így néz arra a történelmi vállalkozásra, amibe kezdett, hogy a mi emberi életünkben az ő életét jelenvalóvá tegye, hogy az életünket termőre fordítsa, gyümölcs termővé tegyen minket, és így tovább. Milyen érdekes, a mai ószövetségi olvasmányt akkor értjük csak meg, ha egy lépéssel még tovább megyünk. Ez az olvasmány a szerelemnek a világába vezet bennünket, és a szőlős kertnek a képét az csak metaforaként használja. Igen, ugye mi is ismerjük azt, hogy a szerelem az képekben fejezi ki magát. A magyar ember az, nem tudom én, a kedvesét galambomnak mondja, vagy rózsámnak, vagy ilyesférének. A zsidó ember gyakran mondta azt a kedveséről, hogy az egy szőlős kerthez hasonló. Olyan szép, olyan ígéretes, és olyan gazdag, hogy nem is egy szál virágnak nevezte, vagy egy madárnak, hanem szőlős kertnek, amelyik termékeny, amelyik körülveszi, otthont ad az embernek, vagy értelmet az egész életének, a munkájának. És milyen érdekes, hogy az Isten, amikor a választott népéhöz való viszonyát jellemezni akarja, akkor azt mondja, hogy úgy szereti ő a választott népet, úgy szereti például most az egyházat, mint ahogy a gazda a szőlőskertjét, mint ahogy a szerelmes a kedvesét, akit el akar venni feleségül, akinek az életét akarja adni, és akitől az életének az értelmét reméli. Valahogy érdekes ez, hogy az Istent ne csak ilyen gazdának lássuk, ne csak olyan valakinek, aki investálja, belefekteti a pénzét valamibe, és aztán hasznot vár tőle. Mi haszna volna az Istennek abból, hogy a világban gyümölcsöt terem egy szőlő, amit ő ültetett? Hát ő nem eszik szőlőt, nem iszik bort, gyönyörködni akar azokban a dolgokban, amiket közöttünk elkezd. És ez a gyönyörködés, ez inkább a szerelmes férfinak az öröme, aki örömét akarja lelni abban, hogy a leány, akit megszeret, viszont szereti őt, hogy gyerekeik születnek, megsokszorozódik az életük, és aztán érdemesnek látszik az a kapcsolatrendszer, ami körülöttük a családban kiépül. Valahogy így néz az Isten a világra. Nem hasznot vár tőle, nem anyagiakban kifejezhető profitot, hanem viszont szeretetet. Az Isten teremtett embert, akit szerethet, és teremthet embert, aki képes arra, hogy a szeretetét szeretettel viszonozza. És ezt várja tőlünk az Isten. És ez a szeretet, ez le is fegyverzi őt, mert akit szeretünk, annak nem mehetünk neki ostorral. De mégis el is keseríti alkalomattán. Ha az Isten úgy közeledik hozzánk, mint egy szerető ember ahhoz, akitől szeretetet vár, akkor sebezhetővé is válik az Isten. És a megsebzettségében olyasmikre is ragadhatja magát, ami természetével ellenkezik. Hogy akkor, amikor nagyon, hát nem tudom én, méltatlanul viselkedik az, akit a szeretetével ő elhalmoz, akkor ő meg nagyon elkeseredik, és bünteti, és emlékezteti arra, hogy magából kelt ki, vagy a saját életével ellentétes módon cselekszik, ha nem figyel ő rá, ha nem fogadja a szeretetét úgy, ahogy ő megérdemelné ezt. Érdekes, nagyon nehéz az Istennek is magáról beszélnie közöttünk. És nagyon érdekes, hogy amikor önmagát így be akarja mutatni, akkor hol atyának mutatja magát, ezt megszoktuk már, de alkalomattán ilyen szerelmesnek is mutatja magát, aki csalódott, aki igazán megérdemelni a szeretetünket, és szeretet helyett ellenségeskedésre talál, és ez aztán elkeseríti, és őt is kénytelenségből kemény lépésekre ragadtatja, büntetésre, és így tovább. Milyen érdekes, hogy talán az evangéliumi példázathoz is akkor kerülünk közel, hogyha ezt a hátteret mögötte látjuk. Itt az evangéliumi példázatban az Isten megint a szőlős gazdaként jelenik meg. Egy valóságos szőlőben érezzük magunkat, amit ez a gazda kialakított nagy gonddal, és aztán várja tőle, hogy termést hozzon. És elmegy a gazda, és munkásokra bízza. És ezek a munkások, ezek pedig önzők, és azt gondolják, messze van a gazda, hát akkor ki lehet játszani. Ahelyett, hogy örülnének, hogy egy ilyen gonddal telepített szőlőben értelmes munkát végezhetnek, ahelyett maguknak akarják megtartani a termést, és a gazdának a elküldött szolgáit megverik, még meg is ölik őket indulatukban. És milyen megrendítő, hogy akkor a gazda nem azt mondja, hogy hát szólok a rendőrségnek, vagy a karhatalmat mozgósítom ezek ellen, az emberek ellen, hanem azt mondja, hogy hát ha a szolgáimra nem hallgattak, az egyszülött fiamra csak hallgatni fognak, és elküldi ezt az egyszülött fiút. Mondanánk is neki, hogy legalább valami revolvert vigyen magával, vagy fegyverkezzék föl, mert hiszen ezek gorombák. De hát azt mondja, hogy hát a fiamat nem fogják gorombán fogadni, hanem annak a szavára majd odafigyelnek. És akkor ezek mire vetemednek, meglátják messziről, azt mondják, öljük meg az örököst, és akkor majd előbb-utóbb a gazda is meghal, és ránk száll a szőlő, mert mi vagyunk benne, és akkor már gazdái is lehetünk ennek a szőlőnek. Kedves testvéreim, itt is az Isten szeretetéről van szó. Szőlős gazdaként is nem a racionalitás vezeti, nem az észszerű óvatosság, hanem a bizalom. Azokban is bízik, akik visszaéltek a bizalmával. Azokban is bízik, hogy majd ha a fiát küldi közéjük, akkor erre hallgatni fognak. Jézus magáról beszél. Ő a fiú, akit elküldött ide az atya, és nem fegyverbe öltözve küldte el, hogy korbácsot vegyen a kezébe, és végig verjen a Isten alkalmazottai között. Egyetlen egyszer vett korbácsot a kezébe, amikor a templomból kiverte az árusokat. De egyébként meg szelíd szóval jött közénk, és fegyvertelenül. És milyen érdekes, akkor mondja el ezt a példabeszédet, amikor már látja, hogy mind törik a fejüket azok, akik a hatalmat birtokolják, akik az Isten nevében, az Isten népe közt törvényt szabnak. Azt mondják, hogy idejött ez az ember, és nem bírunk vele, túljár az eszünkön, a tömeget magához hódítja, itt az idő, hogy ürügyet keressünk ellene, és megöljük. És Jézus figyelmezteti őket, hát ne öljetek meg, és figyelmezteti őket, hogyha mégis megteszik, hát akkor valamiképpen szinte jóvá tehetetlenül elromlik a viszonyuk azzal az Istennel, akire pedig hivatkoznak, akinek pedig a hit bizományába ülnek, akinek a javai rájuk vannak bízva. Kedves testvéreim, érdemes ezeket így végig gondolnunk. És érdemes gondolkoznunk azon, milyen megrázó, hogy az Isten, mi is sokszor azt mondanánk neki, hogy Uram, hát miért hagyod ezt is, azt is, csördíts a nyakuk közé az embereknek. És akkor az Isten nem erőszakkal avatkozik bele a dolgokba, esetleg hagyja, hogy az emberek erőszaka már ember ellenessé legyen, és a saját rossz tetteinknek a következményeivel szembesüljünk irgalmatlanul, és egy embertelen világba találjuk magunkat. De akkor is, ha fiát küldi hozzánk az Isten, aki szép szóval figyelmeztet minket arra, hogy térjünk meg az atyához, hogy térjünk meg önmagunkhoz, és aztán akkor lesz boldogabb az életünk, és akkor lesz a föld megint az Isten szőlős kertjévé, amelyik örömet hoz a benne dolgozóknak, és nem ilyen elszabadult, vak indulatokat támaszt, ébreszt föl bennük, amelyel az ember a másik ember ellen fordul, és önmaga ellen fordul, és könnyen pokollá teszi azt a világot, amit pedig szép kerté tehetne, ha az Istenre figyelne, és nem lázadna ellene, és nem akarná a maga kezébe venni azt, amit az Isten ajándékaként kapott. Kedves testvéreim, ez a történet nem zárult le. A Máté evangélium úgy mutatja, mintha Jézus arról beszélne, hogy majd ezek az emberek, akik most őt keresztre feszítik, hát ezek is áldozatává lesznek az Isten szigorának, mert jönnek a rómaiak és lerombolják Jeruzsálemet. Hát Jeruzsálemet lerombolták, de a világ azóta is az Isten szőlős kertje, és most már nem csak Izrael az, hanem ez az egész föld, ahol a Krisztus szeretetéről szóló ige hirdetés megszólította az embereket, ahol az Isten magvetése sok-sok lélekben kisarjat, és ez újra meg újra veszedelmeknek van kitéve, árulásnak is, pusztulásnak is, a mi tökéletlenségünk miatt. De az Isten újra meg újra a fiát küldi hozzánk, az evangéliumnak a szelíd szavával fordul hozzánk. És ez a szelíd szó azért erősebb az emberi önzés, meg az emberi gyűlölet hangjainál, vagy tetteinél. És valami módon mégis nem csak az örök életnek a reményét ébreszti föl bennünk, hanem ennek a szelíd isteni hatalomnak a tudatát, meg a gondolatát is, hogy nem mondott le rólunk az Isten, és nem erőszakkal akar minket a kötelességeinkre figyelmeztetni, szembe fordít azokkal a dolgokkal, amiket a róla megfeledkező ember itt a földön csinál, és segít abban, hogy okuljunk a saját ügyetlenségeinkből, és hogy ne veszítsük el a jobbnak az emlékét, a jobbnak a reményét, és hogy abban tudjunk összefogni, és örülni tudjunk a kevésnek is, és a Istenre föl-föl tekintve az ő szeretetének ezeket a szelíd és mégis hatalmas ajándékait ápolva küzdjünk az eltévejedők ellen, de értük is, és aztán tudjunk úgy jelen lenni ebben a világban, hogy az Istennek is örömeteljék bennünk, és hogy mi is meg tudjuk tapasztalni ennek a szelídségében is hatalmas Istennek a jelenlétét, tudjuk az ajándékait fogadni, és tudjuk ebben egymást is megerősíteni. Szent Pálnak a szava juthat az eszünkbe, azt írta valahol, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Nem a bennünk levő jóval, hanem azzal a jóval, amit az Isten most is, itt is nekünk ad, és általunk ad azoknak az embereknek, akik ránk vannak bízva, akik között járunk, kelünk ennek az eszköztelen fiúnak a szavával, sokszor kérő, de figyelmeztető szavával. Ugye a másik kép, ami eszünkbe jut a Jelenések könyvéből való, az ajtóban állok és kopogtatok, aki beenged, ahhoz bemegyek, és együtt eszem vele. Hát valahogy így van jelen az életünkben ez a fiú, és azután így fordul hozzánk az atya, és így válhat körülöttünk a világ ebben a kiszolgáltatottságában is a szerető Istennel való találkozásnak a színhelyévé, a terepévé, és így nem pusztulnak ki azok a szőlő tövek, amelyeket az Isten ültetett, hanem mindenféle gond és nehézség között élnek és illatozik a termésük, és meghozzák azt a termést, amit az Isten vár tőlük, és mi tőlünk is. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
5: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Mennybéli Atya Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
5: Szentlélek Úristen!
6: Irgalmazz nekünk!
5: Szent Háromság Egy Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
5: Szentséges Szűz Mária!
6: Könyörögj érettünk!
5: Istennek Szent Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Szűzeknek Szent Szűze!
6: Könyörögj érettünk!
5: Krisztusnak Szent Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Egyházunknak Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Isteni Kegyelem Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Tisztaságos Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Szeplőtelen Szűz Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Sérelem nélkül való Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Szűzvirág Szent Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Szeretetre méltó Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Csodálatos Anya!
6: Könyörögj érettünk!
5: Jó Tanács Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Teremtőnk Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Üdvözítőnk Anyja!
6: Könyörögj érettünk!
5: Nagy okosságú Szűz!
6: Könyörögj érettünk!
5: Dicsérendő Szűz!
6: Könyörögj érettünk!
5: Nagyhatalmú Szűz!
6: Könyörögj érettünk!
5: Irgalmas Szűz!
6: Könyörögj érettünk!
5: Hűséges Szűz!
6: Könyörögj érettünk!
5: Igazság tükre!
6: könyörögj érettünk.
5: Bölcsesség széke,
6: könyörögj érettünk.
5: Örömünk oka,
6: könyörögj érettünk.
5: Lelki edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Tiszteletes edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Ájtatosságnak jeles edénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Titkos értelmű rózsa,
6: könyörögj érettünk.
5: Dávid király tornya,
6: könyörögj érettünk.
5: Elefántcsom torony,
6: könyörögj érettünk.
5: Mária aranyház,
6: könyörögj érettünk.
5: Fridnek szent szekrénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Mennyország ajtaja,
6: könyörögj érettünk.
5: Hajnali csillag,

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk,
0: hitvallók királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Szűzek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: minden szentek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: átteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög életünk,
0: mennybe fölvett királyné,
1: könyörög életünk,
0: szent olvasó királynéja,
1: könyörög életünk,
0: családok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: béke királynéja,
1: könyörög életünk,
0: magyarok nagyasszonya,

0: dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Sikertelenség. Ez jutott az eszembe, amikor ismét Balatonföldváron járva elsétáltam egy hazai bank ottani fiókja mellett, és a következő feliratot láttam egy táblán. Nur Parkplatz für Kunden. Mielőtt azonban erre kitérnék, hadd folytassam úgy, hogy mindig is kezdem a jegyzeteimet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. És akkor vissza a sikertelenséghez. Úgy vélem, a fenti német mondat a német nyelv elemi szabályainak sem felel meg. A mondatot megfogalmazók minden bizonnyal arra gondolhattak, hogy a parkoló az ügyfelek részére fenntartott. Ha jó a feltételezésem, akkor egyszerűen írhatták volna azt, hogy Kunden Parkplatz, vagy kissé hosszabban Parkplatz für den Kunden. Szóltam már erről a dologról több mint 2 évvel ezelőtt a Kossuth Rádióban, a napi jegyzetben, írtam is róla valamelyik újságban, és ami legfontosabb, hosszú évek óta említem a nevében és tulajdonosi összetételében nem kevésszer változó bank Balatonföldvári fiókjában dolgozó munkatársainak a helytelen feliratot. Ők minden esetben egyetértettek, egyetértenek velem. Maguk is szóvá tették néhányszor már a Nur Parkplatz für Kunden feliratot az illetékes főnökségnek, de változtatás azóta sem. Említettem a dolgot a város polgármesterének is, aki maga is szomorúan állapította meg, hogy a felirat nem sok dicsőséget hoz, a Széchenyi Imre gróf által 130 esztendővel ezelőtt alapított településnek, de a tábla nem a városé, így a város illetékesei illetéktelenek az ügyben. Magam úgy gondoltam, és gondolom most is, hogy az ilyen feliratok akad belőlük bőven városainkban és a tömegközlekedési eszközökön és így tovább, nem vetnek jó fényt idegen nyelvi kultúránkra. Egyszer azt mondtam egy illetékesnek, a legbiztosabb ilyen esetekben az lenne, ha elküldenének a különböző országokba valakiket, akik a villamosokon, autóbuszokon, föld alattikon, üzletekben olvasható tájékoztató feliratokat megnéznék, azokat leírnák és hazahoznák, bízva abban, hogy az adott nyelvű országban jól fogalmazták meg a szöveget, és azok kiállnák a legkényesebb ízlésű nyelvészek kritikáit is. Javaslom, ha másként nem megy, próbáljuk meg ezt. Lehet, hogy kicsit költségesebb lesz, de talán pontosabbak és kevésbé megmosolyogtatóak lennének az idegen nyelvű hazai feliratok. Igaz, mosolyog nekünk is számos esetben van okunk idegen földön, amikor magyar nyelvű feliratokkal találkozunk, és kifogásoljuk, hogy azoknak a magyar nyelv szabályaihoz nem sok közük van. Nem megbántva senkit, magam úgy vélem, jobb, ha mi mosolygunk, mint ha rajtunk mosolyognak.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz, a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol

élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.

0: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igen mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
0: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
4: A szakrális és a szeretet. Az erkölcsi szabályok nem alapulhatnak a közvélemény pillanatnyi állapotán, sem pedig a pillanatnyi erőviszonyokon. A hatalom, különösen a totalitárius rendszerekben, mindig is kísértést érzett a szakrálissal való visszaélésre. Gyakran próbálták a maguk céljaira kisajátítani. Ez a fajta kisajátítás egyébként jóval messzebb megy, mint azt az uralkodók és az egyház közötti hagyományos versengésen során láthattuk. Aki a politikát a szakrális méltóságával kívánja felruházni, az szembe kerül a kinyilatkoztatás legfontosabb üzenetével. A Biblia ugyanis a társadalom deszakralizálására szólít, mert az emberiség csak ekként válhat nyitottá a legmagasabb rendű, az örök értékek előtt. Izrael felszentelt királya, hiába Isten felkentje, maga is vétkes, meg is gyónja vétkességét. A Szentírás értelmében nincs olyan politikai hatalom, amely a megváltó szerepét játszhatná. Egyedüli szent, az Úr. Liberális társadalmainkban a szakrális leginkább a hatalomvágyat, a látszatot és a nemiséget érinti meg. A bálványozott sztárok tömegösszejövetelének hisztériája nyilvánvalóan a legelemibb szakralitást célozza meg. S vannak politikai, sőt, kereskedelmi kampányok, amelyek lealacsonyító módon használják fel a vallási érzést, holott szentség csak is Isten szentsége lehet. És az Isten képére teremtett emberé lehet a szentség, mert másképpen a méltánytalanság mammonjának imádásába fajul. A dionüszoszi imádás lealacsonyítja a szeretetet. Az erőszak mindig halálos. A vágy sohasem képes elűzni a halált. A modern istenek éppen annyira feltűnőek, és mindenütt láthatók, mint azok, amelyekre Szent Pál az Akropolis környékén figyelmeztetett. Nézd csak meg az apostolok cselekedetei 17. fejezete 22. versét. Elegendő végigmennünk Párizsban a Diadaliftól a Defenzig, hogy a toronyházak tetején megpillantsuk az új akropoliszunkat benépesítő isteneket. Lealacsonyult isteneket, lealacsonyító isteneket, de gyakorta bámulatos, szépségű bálványok ezek, amelyek közt hiába keresnénk az ismeretlen Istent. A vallás több, mint pusztán társadalmi jelenség, amelyet azért kellene óvnunk, mert hasznos szerepet játszik a társadalom és az egyének életének a stabilizálásában. A nyugati típusú társadalmak mindmáig nem jutottak el odáig, hogy meghatározzák a vallások használati utasításait, idézőjelben, sem pedig a szakralitás sajátos szerepét, a jog, az ész és a közjó alátámasztásában. De mi is maradna meg egy olyan társadalomból, amely le akarna mondani az elmaradottnak ítélt vallásról és nyugleg tekintett erkölcsről? Helyettesíthetné-e vajon a társadalom és a jog az erkölcsi tudatot? Kisajátíthatná-e a társadalom magának a szakralitást? Vajon a társadalom nem volna több, mint egyszerű találkozási pont a vélemények és az erőszak között? Hát, ha lesz még az erők találkozóhelye, az értékek csillagképe, egy személyek alkotta közösség.
3: Jean-Marie Lustiger, Emberhez méltóan, a könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Rózsa eső ima este tartottak Kaposváron. Martos Levente Balázs áldozó pappá szentelte a szalézi tartomány fiatal szerzetesét. A béke és a párbeszéd jegyében ünneplik a Szent Ferenc jubileumi évét Pakisztánban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Július 4-én az óbudai Szent Péter és Pál templomban Sivádó Balázs örökfogadalmas szalézi szerzetest áldozó pappá szentelte Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, tájékoztatott a Magyar Szalézi Tartomány. Sivadó Balázs magyarországi és olaszországi tanulmányai során számos helyen megfordult, nemzetközi közösségekben szerzett tapasztalatokat, sokfelé szolgált a fiatalok között, és mindeközben személyes meggyőződésévé vált a szalézi pedagógia egyik legfontosabb alapelve, mely szerint a misszióra a misszióban kell felkészülni. Hiszen a fiataloknak sok kérdése van, nagyon fontos elmélyíteni a hitet és az élettel kapcsolatos ismereteiket, és hiteles válaszokat adni nekik. A fiatal szerzetes pap Don Bosco életpéldájából vett bölcsességgel foglalta össze életcélját. A hivatás küldetés nem csak érzelmi fellángolás, és egy életre szól. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a pakisztáni ferencesek az október 4-i ünnep közelettével, megújítva elkötelezettségüket, hogy a Szent Szellemében éljék és hirdessék az evangéliumot, tudósít a Fidesz. Az Islamabad Rawalpindi egyházmegye ferences családja és a helyi katolikus hívek jubileumi ünnepségek keretében emlékeztek meg Szent Ferenc életéről, lelkiségéről és pakisztáni örökségéről. Az általa megtestesített evangéliumi szellemiség és a megbékélés szimbólumaként fehér galambokat röptettek, valamint életéről és küldetéséről egy színházi előadást is bemutattak. A program központi eseményén, szeptember 29-én, Islamabadban celebrált szentmisén Arshad érsek kiemelte. Szent Ferenc evangélium iránti radikális elkötelezettsége, egyszerűsége, alázatossága, valamint Isten és a teremtett világ iránti szeretete ma is inspirálja a híveket. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Imát szeretnék kérni azért a ház idős házaspárért, akiért eddig is kértem, és mind a ketten szépen gyógyulgatnak, és ami a fontos, hogy lelki erejüket, lelki békéjüket visszanyerik. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek járodását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozom, szeretteim, lelki üdvösségükért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, a szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni Éva és Margit testvérem gyógyulásáért, lelki megerősödésükért, a Dunaharaszti Karitász szeretetéért, lelki fejlődéséért, egységéért és az ország vezetőiért. És nagyon szépen köszönöm és áldásom a Mária Rádió minden munkatársának, óriási evangelizáció az önök munkája, csodálatos Isten áldása legyen önökön. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászúram, és minden halottunk emlékéért, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden káros szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, és kérde a háború ellen, hogy ne legyen háború a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádió és dolgozójéért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájókért, drága magyar hazánkért.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkédeseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az úrállását. Kérném az ima szándékot még Kovács Fruzsináért, Horváth Nelléért, és azokért a Keszthely Ranolder sulis diáklányokért, akik a Rózsafizetemet hozzák szombat délben és délután. Rájuk is kérném az úrállását. Kérném az ima szándékot a háború megszűnéséért, a békéért. És köszönöm, hogy meghallgatta a dicsértessék.
9: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet a családunkban. kérem a további segítségüket és a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a Jóistennek is szent. Ebben is kérem a boldogságos hűzanyának a közbejárását és a Szentlélek vezetését továbbra is. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki. A Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, magamért, és az országnak és a békéért és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Kérem a közös imát József testvérünk sikeres és mielőbbi műtétjét, teljes felgyógyulásáért. Imádkozzunk Léna, Lilla és csapattársainak jó szerepléséért, az úton levőkért, családom élő és elhunyt tagjaiért, minden betegért, a Mária Rádióért. Hálaimát mondjunk kéréseink meghallgatásáért. Köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyit meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Líziói kis Szent Teréz gondolatai. Mindenek felett az evangélium mond nekem sokat elmélkedéseim alatt. Benne mindent megtalálok, ami szegény kis lelkem számára szükséges. Mindig új világosságot és rejtett értelmet fedezek fel benne. Miután Jézus felment a mennybe, csak azokon a nyomokon követhetem, amelyeket ő hátrahagyott. De hogy világítanak? Hogy illatoznak ezek a nyomok? Nem kell más tennem, mint az evangéliumba pillantani. Már is szívom magamba Jézus életének az illatát, és tudom, hogy merre fussak. Ami engem illet, semmit sem találok más könyvekben, csak az evangéliumban. Ez elég nekem. Élvezettel hallgatom Jézusnak a szavát, amely mindent megmond, amit tennem kell. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Akkor enyém a béke, jóságos ígérete szerint, és nyugalmat találtok lelketeknek.

0: Imádkozzunk Assisi Szent Ferenccel.
1: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vígasztalni, mint hogy vígaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak, inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat, ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen.

0: Assisi Szent Ferencnek az összes hívőhöz írt leveléből. Igyekezzünk megteremni a bűnbánat méltó gyümölcseit. Szeressük embertársainkat, mi saját magunkat. Legyen szeretetünk, legyünk alázatosak, adjunk alamizsnát, mert az lemossa a lélekről a bűnök szennyét. Az ember mindazt elveszíti, amit itt hagy e világon. Csak a szeretetből végzett jó cselekedetei érdemét és kiosztott alamizsnáit viszi magával. Ezekért kap majd az Úrtól jutalmat és méltó viszonzást.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögi érettünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt tanév minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidő tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hangszólt a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség
1: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rúzsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vén minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsérjük

0: Boldog vagy, Mária. Keresztes Szilárd püspök írását Mohai Gábor előadó művész felolvasásában halljuk.
1: Egy asszony kiáltott fel a tömegből. Boldog a mély, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Az angyal így köszöntötte Máriát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Így köszöntöm most én is Isten anyját, a boldogságos asszonyt, a mi drága, könnyező, pócsi szűzanyánkat. Te vagy a mindenki által magasztalt szűz. Te vagy az, akihez könnyeink, sóhajtásaink mindig elérnek. Te vagy az, akit köszönteni megkönnyebbülés és imádság, bánatunk kiöntése és vigasztalás, akit köszönteni mindig megéri a fáradtságot, hogy idejöjjünk Mária pócsra. Üdvözlégy, Mária! Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád, Mária pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, és fiakat kaptál. Minket kaptál a kereszten, hogy ugyanazzal a szeretettel néz ránk, ahogy nézted fiadat. Hogy meglásd a mi koszos arcunkon a te drága kisgyermeked ártatlan arcát. Hogy meglásd a mi küzdelmeinkben a te Krisztusod kínlódását és keresztjét. Hogy anyai karod bennünket is átkaroljon, simogasson, jóságos mosolyod vidítson, könnyeid enyhítsenek. Boldogok vagyunk, hogy anyánknak nevezhetünk téged. Boldog vagy, Mária, mert sok gyermeked van. A te anyaságodhoz nem fér sem emberi gyarlóság, sem piszok, sem mocskolódás, sem viccelődés. Ez a tisztaság, ez az anyaság lesz majd az örök példakép, az örök minta, amit az ember megrajzol imádságban, szentképben, templomban, művészetben, zenében. Boldog vagy, Mária, mert a Szentlélek, a tisztaság lelke általad ihlet meg bennünket, hogy legyenek szép, nemes gondolataink és maradandó alkotásaink, legyenek drága kegyképeink, hogy legyen egy kedves kegyhelyünk, Mária pócs. Boldog vagy, Mária, mert benned megláttuk a szépséget és a tisztaságot. Benned felfedezhetjük azt az arcunkat, amit a tükörben torznak látunk. Azt az arcunkat, amivé Isten akar bennünket átalakítani. Boldog vagy, Mária, mert a te fiad által ránk is leszáll a Szentlélek árnyéka. Üdvözlégy, a Szentlélek Isten élő lakhelye. Te minden élet és minden szentség forrását, Jézus Krisztust szülted a világra. Belőled értjük meg, hogy szülőnek lenni, életet adni és embert nevelni, Máriás méltóság. Mert minden emberben Krisztusnak kell megszületni erre az életre és az örök boldogságra. Te vagy az, aki bevilágítasz minden szerelemnek és minden anyaságnak a titkába. Csak az érti igazán a szerelmet, a házasságot, az anyaságot, aki téged ismer, hogyan szolgálod Istent és szent fiadat. Te adsz bátorságot az anyáknak, hogy gyermekeket szüljenek és neveljenek. Te adsz alázatot a férfiaknak, hogy minden nőben téged tiszteljenek. Te tanítasz meg bennünket, hogy jó gyermekei legyünk édesanyánknak, fiad egyházának. Ha rád nézünk, akkor tudjuk igazán tisztelni saját édesanyánkat, akinek életünket és hitünket köszönhetjük. Te vagy minden anyaság hitelesítése és példaképe. Te vagy a nők méltóságának az igazi csodája és anyai védelmezője. Az Isten azért adott téged, hogy nézzünk, hogy csodáljunk, hogy szeressünk, hogy megsirassuk magunkat, és benned találjunk eszményeket, megtisztulást és utat fiadhoz. Milyen áldott, milyen boldog vagy te az asszonyok között, és veled mi is.

0: Hírpercek.
1: Rózsa eső ima este tartottak Kaposváron. Martos Levente Balázs áldozó pappá szentelte a szalézi tartomány fiatal szerzetesét. A béke és a párbeszéd jegyében ünneplik a Szent Ferenc jubileumi évét Pakisztánban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szent Kereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Július 4-én az óbudai Szent Péter és Pál templomban Sivádó Balázs örökfogadalmas szalézi szerzetest áldozó pappá szentelte Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, tájékoztatott a Magyar Szalézi Tartomány. Sivadó Balázs magyarországi és olaszországi tanulmányai során számos helyen megfordult, nemzetközi közösségekben szerzett tapasztalatokat, sokfelé szolgált a fiatalok között, és mindeközben személyes meggyőződésévé vált a szalézi pedagógia egyik legfontosabb alapelve, mely szerint a misszióra a misszióban kell felkészülni. Hiszen a fiataloknak sok kérdése van, nagyon fontos elmélyíteni a hitet és az élettel kapcsolatos ismereteiket, és hiteles válaszokat adni nekik. A fiatal szerzetes pap Don Bosco életpéldájából vett bölcsességgel foglalta össze életcélját. A hivatás küldetés nem csak érzelmi fellángolás, és egy életre szól. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a pakisztáni ferencesek az október 4-i ünnep közelettével, megújítva elkötelezettségüket, hogy a Szent Szellemében éljék és hirdessék az evangéliumot, tudósít a Fidesz. Az Islamabad Rawalpindi egyházmegye ferences családja és a helyi katolikus hívek jubileumi ünnepségek keretében emlékeztek meg Szent Ferenc életéről, lelkiségéről és pakisztáni örökségéről. Az általa megtestesített evangéliumi szellemiség és a megbékélés szimbólumaként fehér galambokat röptettek, valamint életéről és küldetéséről egy színházi előadást is bemutattak. A program központi eseményén, szeptember 29-én, Islamabadban celebrált szentmisén Arshad érsek kiemelte. Szent Ferenc evangélium iránti radikális elkötelezettsége, egyszerűsége, alázatossága, valamint Isten és a teremtett világ iránti szeretete ma is inspirálja a híveket. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Jelenlét, jelen vagy? Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Mottóval köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Takács Ilona, a technikai pultnál Koncsik Domonkos szolgál. A nagymarosi ifjúsági találkozóról Szent Mise közvetítésünket hallják. A Szent Misét bemutatja emeritus nyugalmazott dr. Bábel Balázs, kalocsai kecskeméti érsek. A zenei szolgálatot Martin Dorka és csapata adja. Kapcsolódjanak be Szent Mise közvetítésünkbe, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek.
1: Kedves érsek atya, kedves püspök atya, kedves atyák, kedves fiatalok, hatalmas nagy öröm, hogy most itt együtt lehetünk. Jelen vagy úgy igazán Isten számára, a melletted lévő számára? Ez volt a mai témánk, és annak is, aki valahogy mindig kívül marad, annak is most egy csodálatos, közös ünneplésünk van, mert pontosan ezekben az órákban ünnepeljük Assisi Szent Ferenc halálának, vagy ahogy szokták mondani, boldog átköltözésének kereken 800. évfordulóját ünnepeljük, és most a mostani nagymarosi ifjúsági találkozós szentmisénkkel párhuzamosan pontosan 4 órakor kezdi közös ünnepi szentmiséjét a magyar ferences család is, a Duna túloldalán, pontosan velünk, az esztergomi bazilikában, úgyhogy most lélekben, most velük együtt ünneplünk. De mit jelent nekünk egy 800 éve élt szent, mit jelent számunkra Szent Ferenc? Biztosan sokan hallottátok már a Ferencről, a természet szeretetéről, a madaraknak mondott prédikációjáról, arról, ahogyan átölelt egy leprást például. Az ő élete azonban ennél sokkal többről szól számunkra is, mert olyan benső vágyainkat szólítja meg, amelyek ma is elevenek. Mik ezek a vágyak például? Közösségre találni, testvérként élni egymással, ahogy most is itt együtt vagyunk. Észrevenni a másik embert, azt is, akit kitaszítottak, aki esetleg peremre szorult. Egyszerűen élni, mélységes bizalommal Isten iránt, őt helyezve a középpontba minden esetben, felfedezni, hogy mindennek, ami örömet ad, vagy fájdalmat okoz esetleg, helye van az Istennel való kapcsolatunkban, és végül megbékélten élni, ahogy Ferenc is, az Istennel, a teremtményekkel, baráttal, de még a nagyon-nagyon különböző emberekkel is. Úgyhogy most a teljes magyar ferences család nevében szeretettel köszöntünk benneteket itt a nagymarosi ifjúsági találkozón, természetesen azokat is, akik egész nap velünk voltatok, és akik most a szentmisére érkeztetek. Öröm, hogy ma egy időben ünnepelhetünk együtt az esztergomi ünnepléssel, és van egy nagyon nagy öröm számunkra, Szent Ferenc egyik csont eregjéje itt van velünk az oltáron, összekötve minket az ő személyével és lelkiségével, amely ma is megszólító. Bábel Balázs érsek atya is majd róla fog beszélni a szentmisében, és azt kívánjuk mindannyiótok számára, hogy Ferenc élete, az ő lelkisége legyen bennetek is. Ébresszen bátorságot, mert az Úr jelenléte mindig bátorságot kölcsönöz, közelebb lépni Istenhez, egymáshoz, egyszerűbben élni, a megbékélés keresve, helyet adva annak is, aki eddig kívül maradt esetleg, azt kívánjuk számotokra, amit a szent köszöntése is kifejez, az Úr adjon nektek békét.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves érsek atya, nagy örömmel köszöntünk téged itt Nagymaroson, ebben a szentmisében vezeted ezt a szentmisét számunkra. Kérjük, hogy a tanításoddal erősítsd a fiatalokat, és sok áldást kívánunk egész életedre. Hálásak vagyunk a szolgálatodért is, és kérjük Isten kegyelmét számodra.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Békesség veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Bevezetős köszöntéseket is köszönöm. És hát értetek, ajánlom föl ezt a szentmisét a magyar ifjúságért, és azért, hogy Szent Ferenc lelkisége a mai időkben is minél többet hasson és mindenkit szólítson meg, aki itt van ezen a szentmisén. Már szinte mindent elmondtak az elején, úgyhogy nekünk most föl kell indítanunk a bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
3: mindenható Istennek, és neked testvéreink, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk, Isten, ki megadtad Szent Ferenc atyánknak, hogy szegénységben és alázatban Krisztushoz hasonlatossá legyen. Engedd, hogy ösvényét járva kövessük fiadat, sörvendező szeretetben egyesüljünk veled, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Íme megjavította az Isten hajlékát, s megerősítette életében a templomot. Az ő napjaiban ástak tavat, akkor a medencét, mint valami tenger. Megóvta a népet az elpusztulástól, a várost megerősítette ostrom idejére. Milyen dicső volt, körülvette a nép, amikor előlépett a függöny mögül. Mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a teli hold, mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt tündöklő szivárvány. Ez az Isten igéje. Isten.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, én nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, mert az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
2: Főtisztelendő paptestvérek, diákonusok, kedves fiatalok! Tegye fel a kezét, aki látta a Nap, Fivér, Hold, Nővér filmet. Hát itt már nem is kéne prédikálni. Akkor már mindent tudtok Szent Ferencről. Talán csak azt lehetne elmondani, hogy számomra mit jelentett Szent Ferenc életem folyamán. Mert ahogy most 14. Leó pápánk Assisibe járt augusztusba, csomó fiatal volt ott, akkor azoknak lehetőséget adott arra, hogy kérdezzék őt, a Szentatyát, és a különböző nemzetiségű fiatalok azt a kérdést tették föl többnyire, hogy ők hogyan tudnák megvalósítani most, amit Szent Ferenc megvalósított, és mit jelent a mai időben Szent Ferenc szellemében élni. Mert a film alapján is tudjátok azt, hogy ő egy nagyon forradalmi fiatal gyerek volt, eléggé világias, tékozló élet után. Az igazi kamasz, már nem is volt kamasz, mert 20 éves elmúlt, módjára szembefordult az apjával. Ez nagyon sokszor megtörténik most is. Nem is olyan rég találkoztam egy ilyen gyerekkel, hogy az apámmal nem beszélek. Próbáltam őt arra rávenni, hogy hát azért keresd meg az édesapádat, és vedd fel vele a kapcsolatot, mert ha már nem ír, majd akkor fogod sajnálni. De ő nem olyan módon lázadozott, mint általában a fiatalok szoktak, hanem sokkal radikálisabb volt a vallásosságban, a hitben, mint az apja. Mert a középkor azért legalábbis külsőlegesen megtartotta a vallási ünnepeket, imádkoztak az emberek, és nem is volt köztük szinte Isten tagadó. Ha mégis lett volna, akkor kinevették volna, hogy hát ez a rostob, hogy nem hisz Istenben. Tehát úgy nagyjából hívő emberek voltak abban a korban, és az ő lázadása Szent Ferencnek az nem abban az irányba ment el, mint ami a történelemben számtalanszor megismétlődött, hogy még jobban elvilágiasodtak a fiatalok. 48-as fiatalok azt mondták, hogy mindent félre kell tolni. Hogy is írt a Petőfi? Akasszátok fel a királyokat. Tehát valahogy ez a szellem élt bennük. Én emlékszem rá, mert akkor voltam fiatal, 1968-ban, amikor úgy hömpölygött Európában először Franciaországba, utána úgy begyűrőzött ide is a fiataloknak a lázadása. De az abban állt, hogy minden dobáljunk le, ami a múltból, mint jó szokás, erkölcs, viselkedés még megmaradt. Mindent hajítsunk szét. Szent Ferenc nem ilyen módon lázadt, hanem úgy, hogy visszatért az evangéliumnak, a szigorúságához, vagy ahogy mondani szoktuk, a radikalizmusához. És hát ez a nagy gond a mai időkben, hogy ezt valamiképpen meg tudja egy fiatal valósítani a mostani időben. Említettem, hogy én a saját emlékeimre is támaszkodom, amikor hozzátok szólok. Kommunizmus idején csak Esztergomba meg Pesten voltak ferencesek, úgyhogy aki nem járt arra, nem is látta őket. Nem tudtuk, hogy vannak. Piarista diák voltam. Az érettségére egy barát atya jött le. Hát talán közelre akkor láttam Ferencest úgy rózsafűzérrel, meg barna csuhában. Addig sose. De az a hittanórán mi tanultunk Szent Ferencről, meg egy kicsit az egyház történetből is. Tehát volt róla tudásom, de nem elegendő. Aztán bevonultam katonának, ahova nem lehetett, már a szemináriumból bevonultattak bennünket. Oda semmiféle vallásos könyvet, szentírást, rózsafűzést, semmit nem lehetett vinni. Mi több büntettek érte. Ha valakiné lett volna, akkor megbüntették volna. Hát én egyedül voltam egy laktanyába papnövendék, méghozzá harckocsizóknál, hát ott nem a legmagasabb szinten voltak az elméleti és irodalmi tudományok, de az én bementem a könyvtárba, mert volt ott is egy könyvtár, mindösszesen van 100 könyv lehetett benne. Annak 90%-a háborús könyv volt, hogy nyert a dicsőséges vörös hadsereg, a harckocsizók, meg a mit tudom én, milyen zászlóhajak voltak. El voltam keseredve, hogy nem találok itt könyvet. És egymás után

azokat a legendákat, ami úgy elterjedt Szent Ferencről, hogy megszelídítette a gubbiói farkast, beszélt a madarakhoz, aztán találkozott a leprással, meg az életét olyan jó népies módon, szentek életeként előadták. És ezt a könyvet úgy a Szent Ferenc halála után latin nyelvre leírták, összegyűjtötték. És ugye a 14. században olaszra fordították, ez lett aztán a Fioretti. De miután ebbe a könyvbe nagyon sok szentírási idézet is volt, hiszen Szent Ferenc maga volt az, aki szinte minden szavába belefűzte a szentírást. Így mondták régen, hogy úgy tudott prédikálni, hogy valóságos aranylánc volt, Catena Aurea, hogy vette ki a szentírásból a mondatokat, összefűzte, és az volt a prédikációja. Az már későbbiekről tudjuk, hogy mikor azon gondolkodott, hogy miféle szabályzatot adjon a új testvériségnek, mert nem azt mondta, hogy rend, hanem a testvéreknek, akkor azt mondta, hogy hát én nem vagyok olyan bölcs, mint Szent Benedek, meg olyan lángelme, mint Ágoston, aki írta gyönyörű, szép rendtört szabályokat. Hát én csak azt tudom elmondani, amit az Úr Jézus mondott. S ehhez hozzásegítette őt az, hogy a megtérése idején, amikor bement a Szent Damián templomba Mátyás napján, ott volt ennek a keresztnek az ős, amit most itt kitettek, ott a papéparról beszélt, azt olvasta föl, hogy menjetek el az egész világra, ne vigyetek a kezetekbe pénzes tarisznyát, két ruhát, botot, ilyen radikálisak legyetek. Azt egy hónap múlva megismételte, hogy bement a templomba, akkor a Szent Miklós templomba, ki volt téve az oltára a Biblia, felütötte, hát ugyanaz a gondolat előjött. Az volt benne, hogy menjetek el az egész világra, és hogyha tökéletes akarsz lenni, akkor oszd szét mindenedet. Na hát akkor itt megvan, hát az Úr Jézus megmondja. Úgyhogy amikor elment harmadik Ince pápához, bemutatta azt a formabontó közösséget, mondanánk így, magyarán akkor hipik voltak, mert levetették azokat a úri ruhákat, és csináltak maguknak ilyen barna kámzsákat. A történetéből tudjuk, hogy ő találkozott Szent Domonkossal, de az nagyon adott arra, hogy olyan lovag legyen, és olyan szép ruhában legyen. Úgyhogy ég és föld volt a két szent, hogy egyik egy előkelő spanyol nemesként, a másik meg egy csóró itáliai fickóként vitte a testvéreit oda, harmadik Incéhöz. Be se akarták engedni, de aztán azért beengedték. És akkor kérdezte a pápa, na, és mit fogtok csinálni? Hát, követjük az evangéliumot. És ugye abban az időben a latin nyelv az akkori angol volt, azt mondta, sine glossa, mindenféle hozzáfűzés nélkül, úgy, ahogy abban benne van. És akkor pápa jóvá hagyta, és ez lett aztán nekik a rendszabályuk. Tehát Szent Ferenc az ő fiatalos lázadásával nem enyhébb és könnyebb életutat, hanem sokkal nehezebbet választott, mint az akkori embereknek az élete volt. Ezt a radikális életmódot választotta. És hát így indította el a rendjét. És én ezt találtam meg abba a könyvbe is, a Fiorettibe, és minduntalan kikölcsönöztem azt a könyvet. A könyvtáros kérdezte is, hogy mi, hát örökké ezt olvasod? Igen, azt olvastam, mert pótolta a szentírást is. Úgyhogy lehetne azt mondani, hogy abban az időben betéve tudtam Szent Ferencnek a csodáit.

0: hogy hogyan szólt ő akkori korban. S hát itt kezdődött az én találkozásom Szent Ferenccel, és úgy az idők folyamán nagyon sok dolgot megtudtam róla, könyveket olvastam, és úgy egyre nagyobbá lett előttem az a kis ember. Alacsony volt, nem is volt túlságosan szép ember, de egyre nagyobbá vált Szent Ferenc, akinek óriási volt a hatástörténete, mind a mai napig. Hogy miből lehet ezt meglátni? Abból, hogy ott, ahol egy városba van barátok temploma, vagy amit régen mondták, hogy a ferenceség temploma, általában oda több ember jár, buzgóban jár. Ez így van nálunk Kecskeméten, így van Baján, holott már 70 éve, 80 éve nincsenek ott barátok. Még a szelleme mindig ott van, mert nagyon egyszerűen és nagyon radikálisan érte meg az evangéliumot. Na most ezek a fiatalok, amikor a pápát kérdezték, akkor azt próbálták válaszul megkapni, hogy hogy lehetne a mai világba. És az Úr Jézus tanítását kötötte a lelkükre a Szent Atya. Hogy ti is olvassátok a Szentírást, beszéljétek meg, és próbáljátok megvalósítani a magatok életében. Mert a Szentírás az a könyv, ami mindig tartogat nekünk való tanítást. Tehát az nem olyan, ami idejét múltá válik, hanem ha olvasod, egy idő után rájössz arra, hogy amit mond, az éppen neked szól. Egyébként a Szentírás olvasásra ez egy jó intelem, hogy addig sose tedd le, amíg egy olyan gondolatra nem találsz, ami úgy érzed, hogy éppen neked szól. Nem sokáig kell olvasni, fogsz találni ilyen gondolatot. Most a mai időkben nagyon fontos lenne, hogy itt a bevezetőben is hallottuk, hogy mi mindent csinált a természetvédelem, a testvériség, a barátság, a békesség. Ennek nagy hiányában vagyunk mi emberek. És egy háborús világban élünk, ami talán itt nem olyan formában van, mint itt Ukrajnában vagy Közel-Keleten, de annak ilyen lefokozott formája az megvan abban, hogy nagyon agresszívá lettünk. Hát gondoljatok a kommentekre, hogy gyilkos kommentek vannak. A szelídség teljesen hiányzik belőle. És egyik a másik embert a legvadabb dolgokkal tudja vádolni és megbántani. Szent Ferenc akkor, amikor sokan úgy gondolták, hogy a keresztes háborúval kell felszabadítani a Szentföldet, hogy oda elmehessenek a zarándokok, mert a muszlimok elfoglalták, és való igaz, hogy sok-sok vért folyt azon a téren és területen. Ő megkísérelte az evangéliumot a maga radikalitásában ezen a téren is megvalósítani. Mert mit mond az Úr Jézus? Legyetek szelídek. A szelídeké lesz a föld. És óvott a harcoktól bennünket. És azt mondta Szent Ferenc, hát én ezt megpróbálom. És amikor a keresztesek mentek a Szentföldre, ott valahol Egyiptom partjainál elakadtak, és azt mondta, hogy én elmegyek a szultánhoz. Akkor Egyiptomnak is volt szultánja. Később volt az, hogy a törökök az egész arab világot is bekebelezve egyetlen szultánt hagytak meg, de Egyiptomnak is volt szultánja. Bizonyos Al-Kamil nevű művelt ember volt. Hát nagy nehezen bejutott hozzá, és Szent Ferenc azt mondta neki, hogy én az Úr Jézus nevébe jöttem. Az a szelítséget akarja. És jó lenne, hogyha te is ezt az utat követnéd. A szultán elcsodálkozott az ő bátorságon, hogy bemert oda menni hozzá. Kicsit félbolondnak tartotta, de mégis tisztelettel volt Szent Ferenc iránt, hogy idejön teljesen fegyvertelenül, holott előtte adta ki a parancsot, hogy ha valaki hoz egy keresztény levágott fejet, egy aranyat ad neki, és hát ide mer jönni csak úgy, fegyver nélkül. És mi lett a végeredmény? A szultán megengedte, hogy a Szentföldön ott lehessenek a ferencesek. Senki más nem lehetett ott, évszázadokon keresztül, pap vagy másféle rend, de a ferencesek ott lettek. Bár igaz, ők is sokszor sokat szenvedtek. És Magyarországon is, a török hódoltságnak a területén csak a ferencesek maradhattak ott. Ilyen erőteljesen meg tudta valósítani a szelítséget. Nemrégiben emlékeztünk meg a mohácsi csata 500. évfordulájáról, Mohácson. Azt hiszem, aki már gimnáziumban történelmet tanult, tudja azt, hogy Tomori Pál volt a mohácsi csatának, lehetne így mondani, hogy kényszerített fővezére. Mert ő előtte katonaember volt, aztán megtért, és ferences lett. És utána addig-addig jártak a magyar rendek az akkori pápának, Hadrián pápának a nyakára, hogy hát kényszerítse őt arra, hogy kalocsai érsek legyen, az együtt járt azzal, hogy a délvidék katonai parancsnokává is lett. És hát így aztán, hát ugye őt megválasztották fővezérnek. De hogy miért nem akart ő harcolni? Hát pontosan ezért, mert a rendjébe elevenen élt az, hogy annak idején Szent Ferenc nem akart karddal harcolni, hanem a maga szelítségével. De hát ugye, a körülmények aztán úgy hozták, hogy ott halt meg a csatába. Hát ez a mostani időknek egyik nagyon nagy üzenete számotokra, hogy kedves fiatalok, ez a tanúság tétel egyik és minden nap előforduló lehetősége és formája, hogy hogy beszélsz, hogy nem vagy trágár, nem vagy agresszív, nem vagy gyűlölködő, nem kommentelsz így. Lehet, hogy a többi téged is egy kicsit bolondnak néz, mint Szent Ferencet annak idén a szultán, de ez a tanúság tételnek egy nagy formája, mert gyűlölettől, hogy így mondjam, ízzik ez az ország. Elég egy parlamenti közvetítést megnézni. Vagy ami van a közéletben. Hogy így mutassuk meg, hogy kilépünk az agresszió ördögi köréből. Nem akarunk senkin bosszút állni, és nem akarunk gyűlölködni. És aztán Szent Ferenc a békesség szerzése mellett a átélt és teljesen ön átadott életet élte, mint keresztény. Az a kereszt, amelyik őt megszólította a Szent Damián templomba, ugye ennek volt a ősi más, ami itt ki van téve, az azt mondta, hogy építsd újjá egyházamat. A latin nyelvekben az egyház meg a templom ugyanazon a szóval van illetve, És ő azt hitte, hogy csak a templomot kell restaurálnia. Aztán később rájött arra, hogy az egyházat kell neki megújítania. Úgy, hogy az maradjon meg egységbe. Mert az az igazi reformátor, aki egységben tudja a környezetét, a hitben és a szeretetben. És ő ezt annyira megérte, Szent Ferenc, hogy élete végén Álvera hegyén ez ottan, Itáliában van, megkapta a stigmákat, vagyis azokat a sebeket, amelyek ugyanúgy látszottak rajta, mint az Úr Jézus két kezén, két lábán, meg az oldalán. Ilyen volt a Páter Pió is a 20. században, hogy külsőleg, testileg is teljesen hasonult Jézus Krisztushoz. Ezért mondták azt, hogy a középkor azon szentje Szent Ferenc, aki legjobban hasonlított Jézus Krisztusra. És ez lett aztán az a vonzerő, ami mindig a mai napig kisugároz. És egy olyan átéltséggel volt, jelen volt, amiről itt szólt a mai nap gondolata és elmékedése, hogy szinte önfeletté vált az imádságában. Nem sok szóval, hanem nagy átéréssel. Megtörtént vele az is élete végén, hogy így állt a kereszt előtt, két fadarabot fölvett, mint a hegedülne, és aztán ezt hajtogatta, hogy Deus meus et omnia, én Istenem, mindenem. De úgy is fordítják, hogy én Istenem és minden. Hogy ő neki ez elég volt, és betöltötte. És így érte le az életét sok mély átélt imádsággal, gondoljunk a naphimnuszra, a békért való könyörgő imádsággal, és így lett példamutatóvá számunkra. Nagyon sok szent, akik utána jöttek, Szent Ferencet példaképnek vették. És ha nem is az ő regulája szerint, de az ő szellemében próbáltak élni. Hát igen, nektek, kedves fiatalok, üzeni Szent Ferenc erekéje itt van közöttünk, hogy Krisztus követségében járjatok, próbáljatok mi többet megvalósítani abból, amit az Úr Jézus tanított és mondott, és akkor az a köszöntése, ami a ferenceseknek a köszöntése lett, az a ti részetekké is válik, Pax et bonum, béke és minden jó. És legyen ez az ajándéka a mai napnak is, hogy lelki békével és lelki értékekkel gazdagodva tértek haza. Amen. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, Isten szöllőmunkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk, kérjük ehhez kegyelmi segítségét.
1: Segíts bennünket, Urunk, hogy főpásztoraink és papjaink vezetésével hűségesen és eredményesen tevékenykedjünk szőlődben. Hallgass meg, Urunk! Erősíts meg bennünket mindennapi életünkben, hogy jelen lehessünk testvéreink számára, és ezzel jelenlétedet sugározzuk a világba. Hallgass meg, Urunk!
2: Szent Ferenc meghallotta Isten hívását, egyszerűségben, szegénységben követte a hívószót. Adj nekünk nyitott szívet és fület, hogy mindig halljuk szavadat, és kövessük hívásodat. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Szent Ferenc a béke embere volt. Nyisd meg a felelősök szívét, hogy a háború helyett a béke útját válasszák. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Segíts mindannyiunkat, akik itt együtt vagyunk, hogy jelenléted fényét vigyük haza otthonainkba. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennyei Atyánk, nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent fiadat szívesen fogadjuk, s életünkkel az ő tanítása szerint alakítsuk életünket, s ne engedd meggyengülni hitünket. Kész és uralkodol, mindörökkön örökké.

de szükség van arra, hogy a Márigrádóban, aki hallgatja, tudja, hogy én ott szoktam azért koldulni időnként, tehát most a felajánlásnál, aki tud segíteni abban, hogy ez a találkozó működni tudjon, kérjük szépen, hogy tegye meg, mennek körbe a piros pólósok, és adományokat gyűjtenek. Köszönjük!

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományainkat felajánlva, arra kérünk, Urunk, hogy méltó módon ünnepeljük a kereszt misztériumát, melyhez Szent Ferenc atyánk, hogy buzgó szívvel ragaszkodott, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl a szívünket. Adjunk hát.

méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, te szolgádat Szent Ferenc atyánkat a fönséges szegénység és alázat útján az evangéliumi tökéletesség magaslatára emelted. Ő benne a szeráfi szeretett tüzét gyújtottad lángra, s kimondhatatlan újjongásra készítetted kezed alkotásai láttán, a szent sepphelyekkel felékesítve, keresztre feszített Urunk Jézus képmásaként állítottad elénk. Ha te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, s méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakét kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

0: Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszve, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszett valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni.

Minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki érsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.
1: Az áldozás rendje a szokott, az áldoztató atyákat a piros pólósok ilyen ernyővel kísérik, kérjük, hogy mindenki hozzá a legközelebb lévő áldoztató helyre menjen, és őrizzük meg a fegyelmet, a békét, a nyugalmat a szentadás közben. Aki gluténmentes ostyával szükséges áldoznia, az ide jöjjön a kereszt elé, itt lesz gluténmentes ostyával az áldoztatás.

Atyám, hálát adunk neked a nagymarosi ifjúsági találkozóért. Köszönjük, hogy oly sok éven át a fiatalok hite itt megújulhatott, hogy erőt és bátorítást kaptak a találkozók alkalmával. Köszönjük, hogy ma is folyamatosan tanítasz és hívsz minket a megtérésre és a megújulásra, és szívedet kínálod fel nekünk. Kérünk, Urunk, újítsd meg egyházunkat. Tedd szíved szerintivé a találkozókat, és kezd rajtunk. Add, hogy ezen a helyen a jövőben is az ide zarándoklók a te szereteteddel találkozzanak, ahol a veled kötött szövetségük megújulhat, és életük új lendületet kaphat. Szeretnénk eléd helyezni azokat a fiatalokat, akik a mostani találkozóra érkeztek, s mindazokat, akiket ránk bízol, hogy hozzád vezessük őket, a te akaratod szerint szolgáljuk őket. Köszönöm, hogy szükséged van ránk, hogy segíthetünk a te országod építésében. Uram, itt vagyunk, minket küldj. Szeretnénk bekapcsolódni a te művedbe és országod építésébe.

0: Könyörögjünk, kérünk, Urunk, add meg nekünk e szentség vétele által, hogy akik Szent Ferenc atyánk odaadását s apostoli buzgóságát követjük, részesedjünk szeretetet kegyelmében, és azt mindenek üdvösségére kiárasszuk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Mi szokott ilyenkor következni? Jönnek a gyerekek, elvileg, meg gyakorlatilag is.

0: És akkor most Brückner Ákos atyát kérjük meg, hogy foglalja össze, hogy mi történt a mai napon. Ugye azt tudjuk róla, hogy ő is fiatal, hiszen már 93 éves elmúlt, úgyhogy ő is fiatal.
1: Akinek megadatott az, hogy múlt tavasszal, május 16-án itt volt Nagymaroson, hazavitte innen, ti is remélem, hogy mi úgy ficánkolunk Isten szeretetében, benne élünk, mozgunk és vagyunk, Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, mint a halak ficánkolnak a tiszta vízben, érted? Tehát nem úgy van, amikor megkereszteltek, hogy túlestél valamit ceremónián, hanem beleestél Jézus szeretetébe. Belemostak téged, belemerítettek téged, érted? Neked is mondom, belemerítettek téged Jézus szeretetébe. Nagyon komoly halálába és föltámadásába. Azt is mondhatom szintén a Szent Pállal, hogy beleöltöztettek téged, érted? Beleöltöztettek téged Jézus szeretetébe. Azt is mondom, hogy belőle tudunk nőni és gyümölcsöt hozni, szóval értelmes életet élni. Amikor így jöttünk ma ide, akkor tudjuk, hogy a ma rádöbben, Isten tenyerén vagyunk jelen. Isten tenyerén élünk. Jézus Krisztus oda tett bennünket, és onnan küld minket. Jelen vagyunk az ő állandó szeretetben, gondviselésében. Világos ez? És ez annyit jelent ez a jelenlét, hogy Jézus Krisztus minket küld, azt mondja Izaiás próféta 6. fejezetében, érdemes elolvasni, Izaiás 6. fejezetében, amikor Izaiás prófétát Isten meghívja izgalmas módon, utána azt mondja neki, hogy én akarok veled valamit, és azt mondja Izaiás, hogy itt vagyok, engem küldj. Mit mondott? Itt vagyok, engem küldj. Még egyszer? Itt vagyok, engem küldj. És képzeld el, mikor engem 58 évet végül mégis pappá szentelhettek, azt mondta a lelki vezetőm, hogy ne akarj semmit fel imádkozni, okosakat gondolni, figyelj a szertartásra, az idős püspök atyára, és csak ennyit mondja, hogy itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Tehát hogy van ez? Itt vagyok, engem küldj. Még egyszer, itt vagyok, engem küldj. Hogy történt ez? Pont egy hete, 14. Leó pápa 80 ilyen nagymarosi fiatalsággal, 80-szor, nem mondtam rosszat, 80-szor ennyi emberrel, 80-szor ennyivel azt mondta, hogy ti vagytok a jövő, ti vagytok a holnap szentjei. Ti vagy, lehettek a jövő szentjei, világos? Ugye az Ézsik atya mondta, ez a csodálatos csóró fiszkó szent felel ünneplünk, ő ugye úgy tudta megszerítani a császárt, a szultánt, hogy végül is azóta is a ferenceseknek kivéltes helye van a Szentföldön. Világos ez? Tehát még egyszer kívánom az Úristen, hogy István, itt vagyunk, engem küldj, merjünk szelidek lenni és szelidíteni. Szívből kívánom. Szelidnek lenni és szelidíteni. Mosolyogva mondom, még egyszer, szelidnek lenni és szelidíteni, jó?
0: És mi történt a gyermekmaroson? Erre is kíváncsiak vagyunk.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagyjából 200 gyermeket hoztatok és biztatok ránk a mai nap során. Nagyon köszönjük szépen. És szeretnék egy nagy tapsot kérni annak a 20-25 önkéntesünknek, akik nélkül ez nyilván...

0: Ferencről szólt, ami ugye egy kicsit a vasárnap, meg a előeste, de Zsolt püspök atya azt mondta, hogy ez a mise ugyanúgy vasárnap előesti misének számít, bár Szent Ferencet ünnepeltük, úgyhogy nyugodtan, aki úgy készült, hogy vasárnapi misé lesz ez a mai, az nyugodtan térhet haza, hogy vasárnapi Szent Misén vett részt, bár Szent Ferencet ünnepeltük, és a Katyát megkérjük, hogy áldjon meg bennünket.
1: Szent Ferenc szerekjeivel áldalak meg benneteket, hiszen itt van közöttünk. Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
1: Legyen áldott az Úr neve!
2: Most és mindenkor!
1: Segítségünk az Úr nevében!
2: Ami az egyen és a földet alkotta!
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
2: Amen!
3: A Szent Mise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
0: Ne felejtsük el, hogy ugye ma itt teljes búcsút lehet nyerni Szent Ferenc ünnepe kapcsán. Október lévén a szűzanyát köszöntjük egy dallal.

0: kortárcsok? Van a kortárcsok, ott már elfelejtünk.
1: Nem, bocsánat, még megvárjuk, hogy menjenek el a kortárcsok.

0: Csíngeteket és zengjük együtt a praise-t magyarul. Úgyhogy ha gondoljátok, táncolhattok is rá.
1: Isten nem a tegnapban, és nem is a holnapban akar találkozni veled, hanem itt és most. A kérdés már csak az. Te jelen vagy? Szent Mise közvetítésünket hallották a nagymarosi ifjúsági találkozóról. A Szent Misét celebrálta emeritus nyugalmazott dr. Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek. A zenei szolgálatot Martin Dorka és csapata adta, akiket most is hallotok. Bábel Balázs érsek atya gondolatával köszönök el a Mária Rádió hallgatóitól. Olvassátok a Szentírást, beszéljétek meg, próbáljátok megvalósítani magatok életében. Üzeni Szent Ferenc, hogy Krisztus követésébe járjatok. Elköszönünk a nagymarosi templomkertből, a technikai pultnál Koncsik Domonkos, a mikrofonnál Takács Irona szolgált. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.
2: A szepsi önkéntesek köszöntik a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképének hallgatóit.
3: Ismét szegényebb lett a Mária Rádió önkénteseinek tábora Szepsiben. Életének 81. évében elhunyt Simko Imre, aki a kezdetek óta részt vett a Mária Rádió szepsi és környékbeli közvetítéseinek műszaki biztosításában. A szepsi régi sekrestjében kialakított kis stúdió mellett a makranci és bodolói közvetítéseknél is segédkezett. Persze nem véletlenül. Egyrészt, mert a 60-as években a Kassai Magyar Ipariskola szepsibe kihelyezett osztályában jól kitanulta a szakmát, mint villamossági műszerész tevékenykedett éveken át. Másrészt a templomi szolgálat is szívügye volt, gyerekkora óta. Ám felnőttként is ott tevékenykedett az oltár körül. Minden hétköznapon is minisztrált, felolvasott, okította az újonc minisztrásokat, tagja volt a Rózsafüzér társulatnak és a Kurzillós csoportnak. Énekelt a nagyhagyományú katolikus dalárdában, és egy ideig a dicsérettel kiemelt aranyfokozatú Vox Columbelle vegyeskarnak is tagja volt.
2: Mindenki emlékezik derűs humorára, a csüggedőket biztató szavaira. Most mindezen csoportok tagjai gyászénekei búcsúztatták őt a szepsi ravatalozóban szeptember 22-én, miután pásztor Lorenzo atya útra bocsátotta és mennyei édesanyánk oltalmába ajánlotta Imre testvérünket, a feltámadás reménységét megerősítve szerettei lelkében. Fogadja be őt ama mennyei kórus. A szepsi Szentlélek templom egy kicsit csendesebb lett. Amikor valaki hiányzik, pótolni kell, betölteni a helyét, elvégezni a feladatait. Nagy kihívás, lesznek-e ifjak, hogy megtöltsék az üres padsorokat. Alig egy fél éve erről beszélgettünk Imre testvérünkkel, hogy nem az Isten hagyta el az embereket, hanem az anyagias, gyarló vagy tévejgő emberiség fordult el tőle.
3: Szeptember 19 és 23-a között a Somodi Szent Márton római katolikus templom plébánosa, Száraz János István atya a Viaszakra budapesti zarándok utazási iroda jóvoltából és felkérésére egy újabb 33 fős csapatot vezetett zarándok körútra a varázslatosan szép imahelyre, Medjugorjéba. Az út Bosznia nevezetes helyeinek megtekintésére is alkalmat adott. A budapesti hősök teréről elindult autóbuszban a Somodi Egyházközség három tagja is jelen volt. Elsőként Szarajevóban álltak meg alátnivaló kedvéért, meglátogatták a kravicai vízesést, a Tihajana életű Mária szobrát, a Cenakolo lélekemelő közösségét, valamint Mostar különleges városát. Természetesen a legfontosabb Medjugorje volt. Mindannyian megtapasztalhatták azt a lelki nyugalmat, belső egyensúlyt és békét, amit az iroda mottója is hirdet, kelj útra a békédért.
2: Már többször beszámoltunk a szepsi melletti makranc kulturális és egyházi életéről. A Szent István tiszteletére szentelt templomának oltárában a magyar kereszténység kezdeteinek erekjéi Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg mellett Magyarország utolsó királyának, Boldog IV. Károlynak erekjéje is megtalálható. Egy éve elhunyt a helyi kulturális élet mindenese Filakovszki Magdolna, de vágyai, terveit özvegyen maradt férje kívánja folytatni, megvalósítani. Átvette a Csemadok és a Cserépszín éneklőcsoport vezetését, amely a Golgotai Ifjúsági Csoportnak is teret ad. Rendszeres találkozási helyük a hittanya, ahol hetente összejönnek, beszélgetnek, imádkoznak a titkos értelmű Róza, Róza Misztika csoport keretében.
3: Sokoldalú tevékenységük, közösségi életük ékes bizonysága, hogy aktív résztvevői voltak a testvértelepélésük az Észak-Borsodi határmenti Hídvégardó családi napjának, ahol a főzőversenybe is bekapcsolódtak, és műsort adtak gazdag repertoárjukból. Ellátogattak a bodrogközi kistárkányba a szilvanapra, bekapcsolódtak a Tornai Vár állagmegőrző munkálataiba. Az utóbbi hónapokban sokat imádkoztak esperes plébánosuk Gábor Bertalan lelki megerősítéséért, testi gyógyulásáért. Szeptember 26-án Pásztor Lorenzo atya vezetésével ifjúsági szentmise keretében a Golgota éneklőcsoport közreműködésével kértek közösen áldást az új tanévre.
2: Önök a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképét hallották. Köszönik figyelmüket a szepsi önkéntesek, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Rádió. Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, Te teremtettél bennünket a saját képmásodra. Azért, hogy bennünké, mi pedig benned éljünk. Hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Hírpercek.
3: Rózsa eső ima este tartotta Kaposváron. Martos Levente Balázs áldozó pappá szentelte a szalézi tartomány fiatal szerzetesét. A béke és a párbeszéd jegyében ünneplik a Szent Ferenc jubileumi évét Pakisztánban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szent Kereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. Július 4-én az óbudai Szent Péter és Pál templomban Sivádó Balázs örökfogadalmas szalézi szerzetest áldozó pappá szentelte Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, tájékoztatott a Magyar Szalézi Tartomány. Sivádó Balázs magyarországi és olaszországi tanulmányai során számos helyen megfordult, nemzetközi közösségekben szerzett tapasztalatokat, sokfelé szolgált a fiatalok között, és mindeközben személyes meggyőződésévé vált a szalézi pedagógia egyik legfontosabb alapelve, mely szerint a misszióra a misszióban kell felkészülni. Hiszen a fiataloknak sok kérdése van, nagyon fontos elmélyíteni a hitet, és az élettel kapcsolatos ismereteiket, és hiteles válaszokat adni nekik. A fiatal szerzetes pap Don Bosco élet példájából vett bölcsességgel foglalta össze élet célját. A hivatás küldetés nem csak érzelmi fellángolás, és egy életre szól. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek a pakisztáni ferencesek az október 4-i ünnep közelettével, megújítva elkötelezettségüket, hogy a Szent Szellemében éljék és hirdessék az evangéliumot, tudósít a Fidesz. Az Islamabad Rawalpindi egyházmegye ferences családja és a helyi katolikus hívek jubileumi ünnepségek keretében emlékeztek meg Szent Ferenc életéről, lelkiségéről és pakisztáni örökségéről. Az általa megtestesített evangéliumi szellemiség és a megbékélés szimbólumaként fehér galambokat röptettek, valamint életéről és küldetéséről egy színházi előadást is bemutattak. A program központi eseményén, szeptember 29-én, Islamabadban celebrált szentmisén Arshad érsek kiemelte. Szent Ferenc evangélium iránti radikális elkötelezettsége, egyszerűsége, alázatossága, valamint Isten és a teremtett világ iránti szeretete ma is inspirálja a híveket. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.
4: A pesti stúdióból Murányi Nikola telefonon keresztül beszélget Cseri Mátéval, nyelvtanár katekétával, aki Jakob Neuszen rabbi könyvének a fordítója, amelynek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, Murányi Nikolett vagyok. Mai beszélgető társam telefonon kapcsolódik be, Cseri Máté, nyelvtanár katekéta, Jakob Neusner rabbi könyvének a fordítója, aminek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal. Szeretettel köszöntöm kedves Máté ebben a műsorban, amiben Jakob Neusner könyvéről fogunk beszélgetni, és arról, hogy hogyan érintette meg önt.
2: Igen, köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, illetve Nikolettet is. A könyvvel kapcsolatban talán az is egy ilyen különlegessége, hogyha szabad ezzel kezdenem. 2020 nyarán Barsi Balázs, ahogy szokásosan a szülőfalujában, Siógárdon lelki gyakorlatot szokott tartani, és ott említette az egyik ilyen konferencia beszédében, vagy prédikációjában, hogy van ez a könyv, és hát nagyon sajnálja, mert ez még nem jelent meg magyarul, és Benedek pápa a könyveiben idézi Neusner rabbinak ezt a kötetét, és hát nagyon értékesnek találja, és hát nem tudja elolvasni, mert hát Barsi Balázs nagyon sok nyelven beszél, de pont angolul nem. És ez úgy megmaradt bennem ez a gondolat, és amikor már a harmadik ember kérdezte itt Pakson, hogy akkor mi lesz a könyvvel, néztem rájuk vissza, hogy hát milyen könyv, de hát tudod, amit a Barsi Balázs említett. Akkor meg gondoltam, hogy akkor valamilyen lesz valamilyen közös utunk a Neusner rabbival, és akkor előkerestem a könyvnek az előszavát, ez elérhető volt az interneten, ezt lefolytottam, és pár nappal később, vagy a következő alkalommal vittem a Barsi Balázsnak, aki hát átvette, elolvasta, és hívott néhány nappal később, hogy hát ezt mindenképp el kell fordítani az egészet, hogy ez milyen értékes kötet. Úgy kezdtünk neki, hogy én lefolytottam, mindig az aktuális fejezetet azt elküldtem neki, talán ez nem titok, Barsi Balázs nem használ számítógépet, tehát mi mindent ilyen papíron és kézzel írott leveleket leveleztünk, tehát ilyen régi módi levelezést folytattunk, és meg mi a telefonbeszélgetést, és ott minden fejezethez tett rövid akár nyelvi, illetve hát ilyen lelki kommentárokat, amiből én nagyon sokat tanultam. Tehát egyrészt ő egy ilyen jó lektorként a szöveget is ugye olvasta elsőként, és akkor még nem volt kiadó.
4: Még mielőtt a részletekbe belemennénk, megengedné, hogy felolvasnám az első mondatot a bevezetőből, azon kívül 16. Benedek pápa sorait.
2: Igen.
4: Jakob Neusner elképzeli, ahogy a názáreti Jézussal folytat párbeszédet, Máté evangéliumának összefüggés rendszerébe helyezkedve, megadva Jézusnak azt, ami a zsidóknál a tisztelet legnagyobb jele, Isten egyetlen igazságának természetéről szóló, őszinte vitában alakít ki vele kapcsolatot. Csak hogy lássuk, hogy milyen is ez a könyv, és akkor 16. Benedek pápa így méltatta az előző kiadást. Az elmúlt évtized messze legfontosabb könyve, ami a zsidó-keresztény párbeszédet illeti. Végletes őszinteség, tűéles elemzés és olyan egység jellemzi a könyvet, mely ötvezi a másik fél tiszteletét a saját állásponthoz való következetes hűséggel. Ezek a jellemzők különösen a keresztényeket állítják kihívások elé, akiknek majd el kell gondolkodniuk a Mózes és Jézus közti különbség elemzésén. Tehát akkor elkezdte fordítani a könyvet?
2: Igen, ez elkészült 2022 őszén, akkor még mindig nem találtunk kiadót, atya végig biztatott. Teljesen érthető azoknak a katolikus kiadóknak a távolmaradása ettől a kiadástól, akik így döntöttek, tehát egyrészt nyilván ez joguk van, hogy ők mit szeretnének megjelentetni, illetve ugye ez egy nagyon furcsa kötet abból a szempontból, hogy egy zsidó rabbi Jézusról, tehát akár a rabbira is furcsán nézhettek, hogy hát miért Jézussal foglalkozol, mi keresztények meg ugye talán azért nézhetünk furcsán erre a kötetre, vagy Neusner rabbi szemére, mert hát ugye nem keresztényként ír, de hát ez talán egyfajta a Kairosz kiadótól egy óriási nyitottságot mutat, illetve a katolikus egyházról is. A katolikus egyházat mindig érdekelte, hát más kultúrák, más vallások. És ez különösen a Kairosznak a korábbi megjelentetéseiben, tehát hogy megjelent az iszlámról, kötetük a hindú lelkiségről, tehát ez mutatja azt a szellemi nyitottságot, ami megvolt Neusner rabbiban is, aki, hát ahogy Benedek pápának az ajánlójából hallottuk, hogy tisztelettel, és talán azt lehetne mondani, hogy egy ilyen intellektuális őszinteséggel, tehát hogy ő nem palástolta el a különbségeket. Erről hosszasan ír a könyvének az első 60 oldalban, ahol például három szempontot, hogyha nekem is szabadna egy pár mondatot idézni.
4: Természetesen, hallgatjuk.
2: Igen, itt három különböző hozzáállásról beszél a 60. oldalon. Elutasítom a zsidó-keresztény párbeszéd azon módját, amely zsidó részről évszázadokon át három dologban merült ki. Azt állította, hogy a kereszténység nem is igazán létezik. Azt állította, hogy ha létezik is, semmilyen hatása nincs a zsidóságra. És a harmadik alattomos történeteket talált ki Jézusról. Tehát itt Neusner rabbi nem csak a kereszténységet, vagy Jézusnak a tanítását kritizálja, úgymond, de erről nagyon sokat ír az első 60-80 oldal, hogy erről szól, hogy egyáltalán hogy jön ehhez, hogy honnan jön, mit gondol a vitáról, és talán ezt meg lehet tanulni mindenképpen tőle. Ugye ő azt mondja, hogy a zsidóság, az izraeliták hite, az egy vitatkozó hit, és ugye hoz példákat a nagyjai közül, tehát ugye elkezdve, hogy Mózes és a nagyjaikon keresztül, hogy hát hányan alkudoztak Istennel, meg vitáztak. Ugyanezt a hagyományba szeretne belépni, csak most egy másik vallásnak az Istenével szemben. Ő említi a sajátjai közül olyan szintén a vitával kapcsolatban, hogy hát zsidóságon belül volt ilyen hagyomány, ahol megszólították zsidó tanítók és rabbik a kereszténységet. Azt írja, hogy zsidó hitvédők nemzedékei dicsérték Jézust a galileai csodatevőként. Tehát Illés prófétához hasonlítva, illetve a 18. század haszid rabbiaihoz. Megint más nemzedékek nagy tanítóként tisztelik Jézust. Most ő ezeket elveti, mert ő azt mondja, hogy hát nem egy ilyen galileai csodatevővel vitázik, meg nem egy nagy tanítóval vitázik, hanem azzal vitázik, akit a keresztények Istennek tartanak. Tehát egy másik vallás Istenével, és ő azt mondja, hogy hát neki az erre a jogalapja, vagy onnan indul, hogy hát a zsidóságban, a zsidóság történelme során, az Ószövetségben számtalan példát látunk arra, hogy az ember vitázik Istennel. Ugye lehetne egy sorolni akár Jobbnak a története, aki ugye kérdezi Istent, és Isten válaszol, és hosszú fejezeteken keresztül halljuk Isten válaszát. Tehát a Neusner rabbinak ő azt mondja, hogy a vita, az, hogyha valakivel vitába szállok, hogy megismerem a másik nézőpontját, meghallgatom, tehát nyilván meg kell hallgassam, el kell olvasnom, meg kell tudjam, hogy ő mit tanít. Én hozom a saját érveimet, és akkor erről egymást tisztelve beszélünk. Tehát eleve, hogyha nem csak egy vallásos vitáról beszélünk, hanem a vitának talán jó lenne azt a jelentését előtérbe helyezni, vagy elsősorban azt tartani, hogy az nem veszekedés. Tehát nem arról van szó, hogy a másikat bántjuk, vagy kinevetjük, vagy gúnyoljuk, mint ahogy beszélt erről, hogy volt ilyen hagyománya a zsidóságon belül a kereszténységgel szemben, de ezt Neusner rabbinál abszolút nem látjuk, tehát a kötetet olvasva azt látjuk, hogy nagy tisztelettel közelük, és nagy tudással, tehát hogy azért nagyon jól ismeri a úgymond a vita partnerét.
4: Igen, ha megengedi, felolvasnék megint rövid részletet. Miért írtam meg ezt a könyvet? Azért, mert szeretem a keresztényeket, tisztelem a kereszténységet, és komolyan akartam venni azoknak az embereknek a hitét, akiket nagyra értékelek. Hadd róljam le tiszteletemet azok előtt, akik életüket Jézus tanításaira alapozva élték, vagy legalábbis megpróbálták. Egy hitét gyakorló zsidó párbeszéde Jézussal. Ha ott lettünk volna, mit tettünk volna? Elképzelem magam, ahogy találkozom ezzel a férfivel, és nagy tisztelettel, de vitába szállok vele. Ez tiszteletem kifejeződése, Az egyetlen bók, amire vágyom másoktól, az egyetlen komoly tiszteletadás, melyet azoknak biztosítok, akiket komolyan veszek, és egyben megbecsülés, sőt szeretet. Nem is szeretnék többet felolvasni, csak ezek voltak számomra olyan pontok, amik biztossá teszik, hogy egy szelíd vitáról van szó, és érdemes olvasgatni. Örülnék, hogyha összefoglalná a könyv tartalmát röviden.
2: Könyvnek talán a végéről kezdeném, talán nem ér senkit meglepetésként, hogy a Neusner Rabbi azt keresi a könyvében, hogy a mózesi tanítás, mózesi kinyilatkoztatás, a Tóra, amiben a zsidók hisznek, amit Sinai hegyén kapott meg Mózes, ennek a Tórának a fényében Jézusnak a tanítása, ő mennyire tudná követni. Tehát ez tulajdonképpen az egész könyv erre a gondolatra épül, hogyha ő ott lett volna az első században Jézus kortársaként, hallva Jézusnak a tanítását először, tehát azóta ugye már eltelt 2000 év, sok minden akár rá is rakódott, de hogy ő hogyan reagálna a Tóra szempontjából, mózesi tanítás szempontjából. És hát a végén arra azt a következtetést vonja le, hogy ő marad zsidó, tehát ő marad a mózesi Tórának a íve, de módszeresen végveszi, ha nem is a teljes Máté evangéliumot, de talán azt lehetne mondani, hogy ez a kötetnek a fejezet címeiből is látszik, tehát egyrészt mózesi törvényeknek az idézeteit látjuk, tehát mondjuk a negyedik fejezet apádat és anyádat tiszteld, és ezzel szemben mondjuk Jézus tanításai közül a Máté evangéliumból ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Vagy mondjuk a következő fejezet gondolja szombatra és szenteld meg. A szombattal kapcsolatban ugye nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusnak a tanítása, vagy a földi működése során van egy ilyen mondata, hogy az emberfia ura a szombatnak. És a szombattal kapcsolatban én azt tanultam, illetve hát a mi vasárnapunkkal kapcsolatban, tehát ahogy olvastam Neusner rabbinak a sorait, ahogy beszél a szombatról, hogy ez náluk mennyire fontos. Ezt tudja az ember, hogy náluk a szombat a szent nap, a szabbát, azt kell megtartani, azt kell megszentelni, nálunk ugye ez a vasárnap, és kicsit el is szégyeltem magam, hogy hát ezt én megtanulhatnám a zsidóktól, hogy amilyen komolyan veszik ők a szombatot, és természetesen nem arról van szó, hogy egész nap a Tórát vagy a Szentírást kell olvasni. Ugye beszél arról, hogy meghívja a tanítványait, az egyetemi hallgatóit a saját otthonába, hogy megmutassa nekik, hogy mennyire fontos nekik a szombat. Olyan hallgatókat hív meg, ugye vallástudós volt, akik nem a zsidóságot követik, és ez egy nagyon szép követendő példa nekünk keresztényeknek, hogy akkor az nem arról szól a vasárnap, vagy ne arról szóljon az én életemben is, hogy akkor bepótlom, amit a héten elmulasztottam, vagy nem tudom, dolgozik az ember. Nem kell egész nap a Szentírást olvasni, persze arra is talán a Szentmisén kívül jó, hogyha az ember időt talál, de ugye ilyen példákat mond, hogy hát akkor a családommal vagyok, hogy az ő társaságokat élvezem, vagy akár társasjátékoznak, tehát hogy nem munkával, meg nem aggodalmaskodással teljen nekik a szombat, nekünk a vasárnap. Ez engem komolyan megütött, hogy hát, hogyha jó keresztény akarok lenni, akkor nekem nem a szabbatot kell megtartani, hanem a vasárnapot, és az sokkal hát szentebb módon, ahogy írja a rabbi, meg ahogy olvassuk a Mózesnél. Szented meg a szombatot.
4: Hadd mondjam el, hogy nemrég részt vettem egy lelki gyakorlaton, ami számomra új módon megvilágította azt, hogy Jézus miért szombaton gyógyít sokszor, és akkor teljesen kiakadnak a zsidók, hogy hát szombaton. Hát nyugodtan, aki 38 éve béna volt, egy napot még várhatott volna, és az atya a lelki gyakorlaton azt a magyarázatot adta, hogy Jézus szándékosan szombaton gyógyít, mert a zsidók úgy tartják, nem csak tartották, úgy tartják, hogy szombaton csak Isten cselekedhet. Azért kell nekünk nyugalomban lennünk, mert az teljesen az Istennek szentelt nap. És ha így vesszük, akkor nagyon is érthető, hogy Jézus miért szándékosan szombatonként gyógyít, vagy tesz olyat, amit csak Isten tud megtenni. Ezt el akartam mondani, soha nem gondoltam erre, hogy Jézus szándékosan az isteni hatalmát mutatja meg a szombati cselekvéssel.
2: Igen, erre nem gondoltam, de tökéletesen illeszkedik a Mózes Jézus Neusner által rendezett vitába. ugye a szombat az legalább annyira szervesen kapcsolódik, amennyire én tudom, vagy így a kötetből megtudtam, a zsidóságnak a lényegéhez, vagy a zsidó hit lényegéhez. Tehát ugye majdnem azt lehet mondani, hogy elválaszthatatlan az Izrael, mint földterület, a zsidó nép, a Jahve hit, és a szombat. Tehát ezek a úgymond intézmények, tehát hogy ezek a sarokkövei a zsidóságnak a szombat, és ugye, hogyha valaki ezt mondja, tanító, egy fiatal rabbi, hogy az ember fia ura a szombatnak, hát ezzel majdnem azt mondja, hogy a ura a zsidóságnak. Igen. Tehát, hogy a szombat ez annyira fontos, kiemelt idő, mint ahogy Izrael, mint a hely, az azt lakó nép, a zsidóság, tehát, hogy ezek majdnem, hogy ilyen elválaszthatatlanul összefüggenek. Amit én ki szeretnék emelni, a 84. oldalon egy olyan gondolatot pedzeget, mint hogyha kétféle út, vagy kétféle tanítás lenne, hogy máshogy szól, és mást mond ugye itt úgy mondja, hogy a hegy lábainál állóknak, és a csúcson ülőknek. Tulajdonképpen ez előre vetíti, vagy tehát azt a jézusi tanítást árnyalja, vagy arra azt tűnt fel neki, hogy ugye a Jézusnak a tanítványi követői, tanítványi körében is ugye volt tagozódás. Tehát van a belső kör, akiket ugye felvisz a színeváltozáskor ennek a tetejére, ez Jakab, János és Péter, az egyház oszlopai. Aztán van ugye a 12, és hát ugye azt lehet mondani, hogy van a 70-72, és van a nagy sokaság. Tehát ezek ilyen koncentrikus körönként, tehát nyilvánvalóan, hogy a belső kör sokkal szorosabban kötődik Jézus Krisztushoz, mint mondjuk a nagy sokaság, aki úgy járókelőként tudott róla, vagy hallotta egyes tanításait Jézusnak. Ugye erről írnak Péter is, meg János is a leveleikben, hogy hát Jánosnál azt olvassuk, hogy láttuk az ő dicsőségét. Valószínűleg az idős János apostol ezt a fiatalkori élményével kapcsolatban írja, hogy a tábor hegyén, tehát ugye a színeváltozáskor tapasztalatokat írja le így, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. A Neizner rabbi erre ráérez, és ő ugye nem emeli ezt ki, de ugye a szerzetesség az, amelyik, tehát a szerzetesek azok, akik hát követik a jézusi parancsokat teljesebben, mint mondjuk mi, a nagy sokaság, vagy akik nem az egész életünket teszik föl Jézusnak a követésére. Tehát ugye Jézus azt kérte, hogy hagyd ott a munkádat, hagyd ott a családodat, ne a saját magad érdekeit nézzed, és ugye erre ad nagyon viszonylag szigorú, nem mindenki által betartható. Hát ugye ezek nem parancsok, tehát ezek nem olyan büntető törvénykönyvbeli parancsok, mint mondjuk a 10 parancsolat, mint a mózesi Tórának a parancsai, ami mindenkire igaz. Tehát az, hogy ne ölj, meg ne hazudj, ezt igen, mindenkinek be kell tartania.
4: A 8 boldogság nem erkölcsi parancsok. Inkább evangéliumi tanácsok.
2: Tanácsok, így van. Ezek lelkiségi kategóriák, és ezzel szemben ugye a Tórában ott ugye az együttélésnek a szabályai vannak lefektetve, amik ugye sok hasonlóságok mutatnak például a nem tudom, Hammurabi törvényeivel, tehát korabeli más törvénykönyvekkel. És ezt ahogy a végén, kifejezetten a könyvnek kötet végén, Neizner rabbi ugye ezt hát nehezményezi, hogy hát Jézus nem szabályozta a közösségi együttélést. Tehát, hogy Jézus nem mondta meg, hogy mit kell csinálni, hogyha szó szerint ugye a bika felökleli a közösség egyik tagját. Tehát, hogy ő ezt hiányolja Jézusból. Ő ezt le is írja, és ez hát így is van, hogy Jézus szándékosan nem adott, tehát nem adott társadalmi vagy együttélési szabályokat. Tehát ő lelkiségi iránymutatásokat adott, tehát ugye az említett evangéliumi tanácsok. Tehát ugye a szerzetességnek a hármas fogadalma, a tisztaság, az engedelmesség, amit ugye nem Jézus ad, de tökéletesen illeszkedik a szegénységhez és a tisztasághoz. Ugye ezek azok, amik nem mindenkinek a kötelezettségé, hanem azon törekvőknek a számára követendő, akik ugye Jézusnak a tanítványai közül azok, akik tulajdonképpen mindent odaadtak és mindent megtesznek. Most az, hogy akár a szerzetességhez, vagy ugye nálunk a szentek, misztikusok, hogy ilyen belső vagy felső vallásossága zsidóságban van-e, ezt erről megosztanak a viták, akár itt a magyar tudósok között is. Valaki azt mondja, hogy nincs a zsidóságon belül ilyen felső, magasabb szintű vallásosság. Ugye valaki azt mondja, hogy ott van például a kabbala, vagy ami az Ószövetségből még ilyen jeleket mutat, az a énekek éneke, a Sírhá Sírim, ami hát egy szerelmi viszonyt ír le, tehát ahhoz hasonlítja Istennek és embernek a kapcsolatát, mint a jegyeseknek a viszonya, mint az egymást kereső, elveszítő és megtaláló szerelmeseké. Tehát ez eltér attól az ószövetségi felfogástól, vagy mondjuk a Tórának a felfogásától, hogy hát itt egy ilyen úr és szolga viszony van, vagy király és alattvaló viszony. Ami hát őszintén szólva sokszor a katolikusok, vagy bármilyen egyéb keresztény felekezetnél is előfordulhat, hogy mi nem egy feltétlenül egy ilyen bensőséges, amiről ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy az Isten országa, ugye ez az Istennel való bensőséges kapcsolat, és hát sokszor meg talán mindenképpen tévesen, talán úgy éljük meg, vagy vannak, akik úgy élik meg a hétköznapokban a hitet, hogy hát ez egy ilyen főnökbeosztott viszony, vagy egy ilyen távoli uralkodó és az itt maradt alattvalóinak a viszonya. A lelkiség az pedig nem, tehát akár a keresztény lelkiséget megnézzük, a középkori misztikusokat, vagy a Ószövetségből az énekek énekét, ugye ott egy egyenrangú feleknek az egymás kereséséről van szó, és nem arról, hogy itt parancsokat meg előírásokat kell szolgai módon, vagy ilyen kötelezettség szagúan betartani.
4: Miért tartja különlegesnek ezt a könyvet?
2: Ahogy Benedek pápa méltatta, hogy a legfontosabb könyv, ugye ő azt írja, az elmúlt évtized, ez eredetileg ez egy 93-as könyv, amit én folytattam, ez 2000-es kiadás. Hát az, hogy itt hogy megyünk neki a 21. századnak, amiből már eltelt az egynegyede, tehát itt ugye Magyarországon, hogyha csak a magyarok vagyunk, meg magyarok hallgatják ezt az adást, itt azért jelentős zsidó közösség él Magyarországon, és a párbeszéd az nem arról kell szóljon, vagy a vita, hogy meggyőzni a másikat, hanem talán először azt, hogy megismerni. Ahogy Neusner írja a könyvében, hogy nem az a célja, hogy a keresztényeket áttérítse zsidónak, vagy fordítva, hogy a zsidó olvasói keresztények legyenek, hanem hogy a saját hitükben mélyedjenek el, és azt gondolom, hogy ez a könyv tökéletesen alkalmas arra, hogy akár zsidók, akár keresztények olvassák, el tudnak mélyülni, elgondolkoznak, és magukban hordozzák, és a lelkükben előjönnek ennek a könyv gondolatai, hát remélhetőleg munkálnak bennük. Ki eddig olvasta, például a ajánlást író Balsi Balázs, ő azt mondta, hogy megerősödött a keresztény hitében. Ezt kívánom minden olvasónak.
4: Igen. Önt mi ragadta meg a legjobban ebből a könyvből? Így személyesen mi érintette meg?
2: Az, hogy a kritika, az ugye talán föl lehet állítani egy ilyen hármas tagozódást, hogy aki kérdez, az nem feltétlenül kritizál, aki kritizál, az nem feltétlenül akar bántani. Tehát, hogy akár a személyesen, hogyha engem kérdeznek, vagy kritizálnak, akkor nem szabad megsértődni. Tehát, aki mondjuk erre hajlamos, mondom saját magamnak.
4: Hogy nem érzelmi alapon kell megközelítenünk ezt, így van?
2: Hát igen, ugye tehát hogy az egy kicsit olyan gyerekes, hogyha valaki megsértődik, hogyha akár a hitével, ami a legszentebb, legbelsőbb dolog, lényegének vagy az identitásának a legfontosabb eleme, és hogyha például Jézusra kapcsolatban kérdéseket tesznek fel, hogy hát Mózes ezt mondta, és akkor Jézus miért mondja azt? És ezt végigveszi a könyv, vagy legalábbis átmegy bizonyos fontosabb sarokpontokon. Hogyha én saját magam kritikus vagyok a saját magam hitével kapcsolatban, akkor igazából bárki mondhat bármit, mert én ezt a őszinte intellektuális munkát már elvégeztem, és vizsgáltam a saját hitemet és a saját hibáimat. Tehát, hogyha én ezt megcsinálom, akkor elvégzem ezt a lelki munkát, ezt a lelki gyakorlatot, akkor engem már nem tud senki megsérteni azzal, hogy valós vagy nem valós dolgokat állít a hitemről. És a Neusner rabbi egyrészt tisztességes, nem bántó szándékkal tette meg ezeket a kritikáit, hanem a mózesi tóra alapján áll. Egyrészt egy ilyen hozzáállásbeli dolog, említettem a szombat megszentelése, ami nálunk ugye a vasárnap. Vannak mindenképpen olyan idézhető gondolatai, nagyon sok ilyen. Ugye elmondja azt Neusner rabbi, hogy a kereszténység az nem egyszerűen az, hogy zsidóság plusz Jézus. Tehát most nagyon egyszerűen mondva, ezt ő fogalmazza meg. Tehát nekünk magunknak nem szabad buborékban élni, és tehát ilyen, hogy nyilván keresztény szerzőket olvasunk, ilyen Isten tiszteletekre járunk, de hogy ő pont egy olyan kihívást intéz felénk, ami nem eltántorítani akar, hanem az, hogy hát ember mélyedjel a saját hitedben. A kritika az nem bántást jelent, vagy nem elvenni akar valamit, hanem inkább hozni.

0: őket, és természetesen ismerjük is, de ő behoz olyan szempontokat, akár a rabbinikus hagyományból, akár a mózesi, ószövetségi idézeteknek a említésével, amikre mi mondjuk nem gondoltunk. Lehet is tőle tanulni, tehát sokat lehet tanulni a kötetből, és itt ugye egy olyan különleges helyzet van, hogy egy keresztény kiadónak olvassuk a Jézusról megjelentetett könyvét, amit egy rabbi írt, tehát hogy ő az ő szempontjait tárja elénk. Ezzel mindenképpen gazdagítva az olvasót.
1: Igen. Befejezésül én felolvasnék egy rövid részt. Az előszóból Jakob Neusner elképzeli, ahogy a názáreti Jézussal folytat párbeszédet Máté evangéliumának összefüggés rendszerébe helyezkedve, megadva Jézusnak azt, ami a zsidóknál a tisztelet legnagyobb jele, Isten egyetlen igazságának természetéről szóló őszinte vitában alakít ki vele kapcsolatot. Neusner elmagyarázza, hogy a hegyi beszéd a mózesi tóra kritériumai alapján miért nem győzte volna meg arról, hogy kövesse Jézust, és miért tartott volna ki a mózesi tanítások követésében. Felfedi a keresztények Jézus Krisztusba és a mennyek országába vetett hitének okait, bár a zsidók továbbra is a mózesi tórában és a papok és szentemberek földi országában hisznek. Azt hiszem, ez itt a legjobb, legrövidebb összefoglalása ennek a könyvnek. Lehet mondani, hogy ez az összefoglalása?
0: Igen, mindenképpen. Neusner rabbit korábban nem ismertem, bár azóta érdekes, hogy a rendkívül termékeny vallástudósnak a publikációi szembe jönnek. Itt nem tudósként, nem egyetemi tanárként írja ezt a könyvet, ezt le is írja, hogy ez nem egy tudományos mű, hanem ő egy hívő zsidóként összehasonlítja a tórai hagyományon alapulva a mózesi tórát, és tulajdonképpen lehet ezt mondani, a jézusi tórát, ezt is tőle tudjuk, hogy a tóra, kis tével, ez azt jelenti, hogy a tórának a magyarázata, tanítás. Tehát ő Jézus tóra tanítónak tartja, aki a saját tóráját adja. Hát ez a két tóra, ha nem is versenyzik, hanem párhuzamosan olvasva ezt a két szent iratnak az elemeit, ezt hasonlítja össze. Neusner is minket is erre hív, hogy mi is hasonlítsuk össze ezeket a szent iratokat. És én ezt ennek nagyon örültem, tehát eleve ugye nálunk az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetségnek ugye az újnak a tényében van jelentősége, tehát mi már a feltámadás fényénél vizsgáljuk az ószövetségi iratokat. Ugye ezt például Schütz Páter úgy fogalmazta meg, hogy a keresztény szempontból az Újszövetség a fény és az Ószövetség az árnyék. De akár egy olyan példát is lehet mondani, hogy a növény és a gyökere, tehát a föld felszín feletti rész az, ami a virág, meg a levelek, ugye ez az Újszövetség és az Ószövetség azok a gyökerek, amiből kinő ez a növény.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket. A Pesti stúdióból Murányi Nikolettet hallották, telefonon keresztül beszélgettünk Cseri Mátéval, nyelvtanár katekétával, aki Jakob Neusner rabbi könyvének a fordítója, amelynek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal.
2: Pál Ferenc atya homiliája következik.
3: A mai evangéliumnak van két része, mind a kettőhöz szeretnék röviden hozzászólni, tudom, hogy 8 óra elmúlt, úgyhogy ez kötelez engem. Szóval rögtön az első, azt mondja, megy, nem megy, nem megyek, megy. Ez elég sűrűn sikerült idehoznom, ugye, nem sok szót vesztegettem a fölidézésre. Na most akkor a témánk lehetne az, hogy min múlik, hogy mi abba a csoportba tartozzunk, hogy még ha néha azt is mondjuk, hogy nem megyek, de mégis csináljuk. Hogyha itt a csinálás van a homloktérben, na akkor az hogyan lehetséges? És pont ezzel szeretném elkezdeni, hogy ha a szó szerint azt mondom, hát van olyan, hogy azt mondom, hogy nem megyek, és mégis megyek, akkor ezek szerint

akarom csinálni a jót, akkor annak nem akadálya az, hogy azt mondtam egy perce, hogy nem csinálom. Szóval az ember mondhat akármit, attól még csinálhatja. Tévedhetek, attól még csinálhatom. Mondhatom, hogy én soha nem csinálom, attól is csinálhatom. Vagy én, azt mondom, tudod mikor, akkor is csinálhatom. Annyira megrendítő nekem az, amikor egy asszonyt arról kérdeztek, aki rettenetes dolgokon ment át élete során, hogy hogy volt lelki ereje. Ő neki nem összeroppanni, nem elveszni, hanem másokért cselekedni. És ez az asszony a következőt válaszolta. Nekem ehhez nem volt lelki erőm. Én ezt csináltam. Szóval, nem lehetséges-e az, hogy egyébként a gondolataimban rengeteg föltétel sorakozik, hogy először azoknak a föltételeknek meg kell felelnem, hogy azután cselekedjek. És most az idő rövidsége miatt egyáltalán nem fogok itt végigmenni meg példák, hanem inkább csak rögtön a végéről mondani, hogy az a rengeteg föltétel, hogy először mondanom kell, majd utána csinálom. Először be kell látnom, aztán majd csinálom. Erő kell, hogy legyen hozzá, akkor csinálom. Kell egy vágy, akkor majd csinálom. Motivált kell, hogy legyen, csinálom. Valami érzés kéne, hogy indítsam, csinálom. Belátás kéne, csinálom. Na erre mind nincs szükség. Tehát, ha egy asszony rettenetes sorscsapások után azt mondja, lelki erőm se volt hozzá, és csinálta egy életen át, akkor ez abba az irányba vihet bennünket, hogy milyen fölszabadít, hogy szinte így mondhatnánk azt, hogy mi csináljuk, ennek szinte semmilyen föltétele nincs. Nem kell hozzá erő, motiváció, belátás, megvilágosodás, semmi. Csak csinálni. Hát ez felszabadító. Úgy szeretem Kozma Imre atyának ezt a mondatát, ez egy életre szólóan engem felszabadított, mert azt mondta, nem csak nekem, nekünk, ide figyeljetek. Nem csak jó emberek tesznek jót. Rögtön lett esélyem. Hát ez milyen felszabadító, mert még gondolhattam azt, hogy hány évtizedembe fog az kerülni, míg valami érdemleges jót tudok csinálni. És akkor kiderült, hogy nehogy megvárjam, míg jó ember leszek. Hogy nem kell megvárni, míg jó emberek leszünk, hívők leszünk, vagy nagyon hívők, meg hát na. Pont. Második. A második, hogy azért most... Van-e gusztusotok vágy nélkül, érzések nélkül, belátás nélkül, erő nélkül sok jót csinálni egy életen keresztül? Szerintem nincs. Hát nekem sincs. Csak hogy látjátok, milyen érdekes a sorrend, hogy minden további nélkül lehet úgy, hogy az ember már csinálja is, és utána jön meg a kedv. Zorbász a görög. Azt mondja... Az amerikainak Zorbász, uram, táncolni kell, a zene majd csak megjön valahonnan. Szóval a második gondolat, hogy a kereszténységben nagyon szépnek találom azt, hogy az ember már is csinálja, és utána kialakul egy érzület, kialakul egy lelkület, kialakul egy lelkiség. Kialakul a jámborság, most egy direkt egy egyházi kifejezést használok, tehát szó sincs róla, hogy merev tekintettel, érzelemtelenül szenvedve teszünk jót. Mert mi megmondtuk, hogy nem megyünk. Most kimentünk, ez az egész egy nyüglődés. Hanem ahogy tesszük, a fejlődésünk minden további nélkül mehet abba az irányba, hogy hogy tud kedvem lenni ahhoz, amit már csinálok kedv nélkül, hogy tudok motivált lenni azzal, amit csinálok anélkül, és így tovább. Tehát nagyszerű a keresztény ember, keresztény személyiség fejlődése, hogy végül 45-70-80 évesen már ahhoz is van kedvünk. Ahhoz is van motivációnk, a rengeteg belátásunk lett menet közben, rengeteg jó érzésünk lett, egy csomó jó tapasztalat. Tehát nem úgy van, hogy nagy kedvem van, csinálom, nincs kedvem, nem, hanem... Harmadik pont.
A harmadik pont, hogy nem kell megvárni, hogy jót tegyek, addig, hogy jó ember legyek. És itt Jézus a mai történetben azt mondja, hogy tehát keresztelő János igaz volt. Az igazságosság alapján cselekedett, és ti ezt hagytátok veszni. Nem hallgattatok rá, és semmi nem változott meg. Nem, de milyen gyakran beszélünk arról, hogy az Isten országának, vagy a kereszténységnek egy szép megragadása, hogy az ember nem fullad bele a saját igazába, de még csak abba se, hogy nekem van igazam, vagy mi az igazság, hanem elindulunk abba az irányba, hogy igaz emberek szeretnénk lenni. Hogy ezt dolgozzuk ki, hogy igaz ember szeretnék lenni, és azt rakom hátra, hogy kinek van igaza, szinte még azt is a háttérbe rakom, hogy mi az igazság, és abba az irányba megyek, hogy hogy tudok igaz ember lenni. De a mai evangélium kiegészíti ezt a szempontot, mert sajnos elhangzik ez az evangélium, mi az, hogy sajnos, elhangzik a nép előjárói vénei és a főpapok felé. Ők megbecsült csoportoknak a tagjai, főpapok, népvénei, előjárók, ők a korabeli igaz emberek. Hát ők magukra így néznek, hogy mi vagyunk az igazak. És akkor Jézus összehasonlítja őket a vámosokkal és a prostituáltakkal. Hát azért magunk között szólva, nehéz ezt úgy tekerni, csűrni, csavarni, hogy azt mondjuk, hogy a prostituáltak és a vámosok az egy jobb csoport, meg igazabb csoport, mint a főpapok, meg az előjárók, meg népvéd, ezt nehéz úgy csavarni. De pont ez rejt egy nagyon fontos üzenetet. Ez pedig, hogy minél inkább azt gondoljuk mi, hogy mi egy rendkívüli csoport tagjai vagyunk, vagy rendkívüli, kivételes, és nagyszerű, és igaz csoport tagjai is vagyunk, vagy vagyunk, ez fordított arányban fog állni azzal, hogy megváltozunk, hogy megtérünk, hogy megrendülünk, főképpen egy alacsony státuszú csoport tagjai megváltozása révén. Tehát amit egyébként annyira fontosnak látunk és nagyra tartunk, hogy mi nem akárkik vagyunk, hogy mi milyen értékesek vagyunk, mi az igazak közé tartozunk, persze ezt azt nem csinálunk jól, de azért mégiscsak úgy egyébként. Ez kimutathatóan és egyértelműen akadályává lesz annak, hogyha jön keresztelő János, mi az igazságát meghalljuk. Hogy az ő igazságossága alapján éljünk. És főleg annak lesz szinte minimális valószínűsége, hogyha egy utcanő vagy egy vámos megtér és valamit másképp csinál, hogy ez én rám hasson. Negyed kilenc elmúlt, fél kilenc felé van. Tehát megint éppen csak ilyen pim-pim így szeretném mondani, hogy amikor én úgy érzem, hogy nem én, hanem mi ráadásul, de én abban benne vagyok. Egy elit tagjai vagyunk, és mi nem vagyunk akár kék, és szinte kivételesek, vagyunk, és rendkívüliek, és a többi. Jézus azt mondja, hát de hogy nem tértetek meg, nem hallgattatok keresztelő Jánosra, mikor vámosok és utcanők meg igen. Ahhoz, hogy én a vámosok és utcanők mondjuk megtérése vagy bűnbánattartása nyomán kezdjek el megtérni és bűnbánatot tartani, tudjátok körülbelül hány százalék esélye van? Egy kezemen meg tudnám számolni. Miért? Mert nekem nem áll érdekemben valamiképpen mintának tekinteni egy olyan csoport tagját. Hát aki kezdjek, akkor én is lesüllyedni. Hogy én a magatartásomat változtassam meg egy ilyen lebecsült, semmiféle csoport tagjának a magatartás változása okán. És akkor mások elkezdenek majd rám úgy nézni, hogy őróluk vesz példát. Egy pici képet hagy hozzak ide. Voltam már börtönben,
És úgy eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy ott vagyok a fogvatartottakkal. Most ha voltam börtönben, nem úgy, hogy fogvatartottként. Szóval most nem egy megtérés történetet kezdek el mondani. Nem, tehát papként voltam ott. És így elkezdtem játszani ezzel a gondolatot, annak a fogvatartottak, mi az élményem, és azt mondom nektek, ti egy nagyon értékes csoport vagytok. Hát, ez nem tudom, azért ez zűrös, ugye? De ha ott vagyok a börtönben, ránézek a fogvatartottakra, és azt mondom, ti itt mindannyian értékes emberek vagytok. Most erre ne, ugye nem nevettünk föl ezen, az előzőn nevettünk. De az üzenet az, hogy értékesek vagytok. Most mi a főpapok, előjárók, nép vénei, és mi nem embereket látunk, hanem ők a prostituáltak, ők meg a vámosok. Folytassam a sort. Kinek megvan az az elit csoport, amiben úgy érzi, hogy... És utána megvan az a lista a fejedben, hogy ők meg ezek, meg azok, meg az a másik lista is jó hosszú szokott lenni. Ők. Nagyjából csinálhatnak akármit. Fütyülünk rá. Nem gondoljuk, hogy onnan bármiféle igazság, bármiféle hit, megtérésre való lendület vagy motiváció fog érkezni onnan. Hát fütyülünk rájuk. És ezért tulajdonképpen nem tudom, hogy szöget üt-e a fejünkbe, hogy azt mondja Jézus, na várjatok csak. Hát keresztelő János szavára nem tértetek meg. Hát keresztelő János egy teveszőr ruha. Pusztai ember, sáskát eszik. Hát azért mondjuk a főpapok életviteléhez, meg csoportjához úgy nehezen tudnánk úgy szépen oda simítani. Szóval emberi tényezők, hogy mi rendkívüliek vagyunk, és ezek vagyunk, és összesen akarjuk magatosan velük, de akkor nekik már semmi esélyük, és akkor főleg nem veszünk mintát róluk, az egész biztos, hogy nem, akkor fenyegetjük a saját. Sőt, azáltal erősítjük meg azt a tudatot, hogy mi igazak vagyunk, miközben lehet, hogy igazabb életet élünk, mint ők, hogy pontosan azt vesszük alapul, hogy összehasonlítjuk magunkat, és azt mondjuk, mi vagyunk az igazabbak és jobbak náluk. Tehát számtalan emberi tényező megakadályozza azt, amire Jézus azt mondja, hogy hát ha a keresztelő János, akár nem egy mondom, ami elit csoportból jön, úgy tűnik, de főképp aztán a prostituáltak meg a vámosok nem, hogy ez ránk hasson. Ezt én megrendítőnek találom. Vagyis ha jön valaki, igaz ember, igazat mond, ha nem egy olyan csoport tagja, ha meg eleve egy alacsony státuszú csoport tagja, el se jut hozzánk. Akkor Jézus miért ezt mondja? Hát hogy az alapján nem tértetek meg, hogy láttátok a vámosok és prostituáltak megtérését és bűnbánat tartását? Az, hogy Jézus ezt mondja, számomra a következő evangéliumi üzenettel bír. Nagyon könnyen és észrevétlenül az emberi természet okán tudunk úgy lenni, egyénként és csoportként, hogy szinte felszámoljuk annak lehetőségét és valószínűségét, hogy bűnbánatot tartsunk és megtérjünk. Hogy ez csoportként, csoporttagként és egyébként, egyénként nagyon könnyen létre tud jönni. Hadd hozzak egy párhuzamot. Férfi és nő este elkezdenek veszekedni. A veszekedés legyen csak annyi, hogy ugye a nő úgy oda mond valamit, a férfi meg rálegyint, a nő úgy mond még valamit, a férfi föláll, az becsapja az ajtót. Ez 3 másodperc. Hány százalék esélye van ennek a párnak, hogy az este jó véget ér?
hogy úgy feküsznek le, hogy szeretjük egymást, hogy érdemes ott megházasodni. Egy kezemben meg tudom számolni a valószínűségét. Tehát este férj és feleség nagyon könnyen tud létrehozni olyan helyzetet, és tud úgy működni, hogy annak az esélye szinte minimálissá válik, hogy este valami békében vagy szeretetben aludjanak el. Hát Jézus ezzel a néhány mondatával számomra, mintha fölkiáltana, hogy látjátok, ti érzékelitek azt, hogy észrevétlenül olyan helyzeteket tudunk teremteni, úgy tudunk emberként, csoportként, egyesként vagy társaságként működni, hogy abba egy keresztelő Jánosnak nem lesz esélye. Rólam nem is beszélve. És ha szabad így mondanom, a szavai igazság értékét az élete pont igazolja. Mert tényleg nem volt esélye. Ezért a mai evangéliumnak a záró akkordja számomra az, ha fontos nekünk az, hogy megérintsen az igazság, valaki, aki az igazságosság útján jár, hogy meg tudjunk rendülni akárkinek a magatartása révén. Mindegy, hogy prostituált, hogy bűnöző, hogy fogvatartott, hogy vámos, hogy mi meg tudjunk rendülni, és meg ennek a föltételeit volna érdemes kitisztogatni a saját szívünkben. Megérteni a saját emberi természetünk működését. Ha a férj és a feleség eldönti, hogy este nem kiabálnak egymással, és figyelnek egymásra, elképesztő nagy valószínűsége lesz annak, hogy este azt mondják, hogy szeretjük egymást, és jó, hogy megházasodtunk. És csak csinálni kell. Amikor úgy éljük meg magunkat, hogy mi rendkívüli csoport, szinte elit csoport, és nálunk igazság van, mi igazak vagyunk, és ebben sok igazság van, ha azon nyomban elkezdjük felszámolni az előítéletességünket, a lenézésünket, mások és más csoportok leértékelését, semmi bevételét, emberszámba nem vételét. Megsokszorozzuk annak a lehetőségét, hogy az igazságosság szíven találjon bennünket. Hogy az igazság megrendítsen minket. Hogy bűnbánatot tudjunk tartani a saját magatartásunk okán. Sőt, hogy úgy térjünk meg, ahogy eddig még nem.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsa eső ima estet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsa első ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az előesti dicséretet a harmadik Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.
4: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicséret!

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkája bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

0: Krisztus megkönnyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre, és kérjük áhítattal.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
0: Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik. Ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
0: Minden nép világossága és üdvössége, őrizd azokat, akiket elküldtél, hogy tanúságot tegyenek rólad az egész világon, és tedd lobogóvá bennünk szent lelked tüzét.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
0: Add, hogy mindinkább átalakítsuk a világot a te szándékod szerint, és vezetéseddel akkor égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
0: Testi, lelki orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé, irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
0: Halottainkat sorold jóságosan szentjeid közé, akiknek neve ott van az életkönyvében.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a kis diófiókáról fogok mesélni nektek, aki a nagy diófán élt. Kicsike volt, de nagyon jó szívű. Hallgassuk történetét. Diófióka. Szél járta, vadvirágos hegytetőn állt az öreg diófa, mint hatalmas agancsú, büszke szarvas. Szelíd tekintete vigyázta körben a tájat, réteg zsongását, sasok nagyívű röptét, csipkebokor pirosát. Fehér kalászú fű között keskeny út kanyargott, és az vezette az arrajárókat a nagy fa védő oltalmába. Napfényverését, hirtelen záport, szélostorát felfogta sűrű lombja. Alatta fehér csillagát szórta szét a mécsvirág. Híres volt a hatalmas fa, ő igazította el az eltévedőket. Ott a nagy diófa, most már hazatalálunk, hozta felé sokszor a szél. Nyaranként 100 diót ringatott karja vándorok örömére. Téli estéken rőt varázsba vonta őt a felkelő hold, lángoló gömbje előtt a sötét ágak, mint levélen az erek feketén lettek. Jó dolga volt dióinak. Harkály kopogtatta ágak között, szélnótázott zöld fülükbe. Kerek volt az élet a diófa körül. Ám egyszer valami történt, hogy mitől, mitől nem, a gyönyörű fa lassan száradni kezdett. Egyik ága a másik után veszítette el illatos lombját. Hogy miért, nem tudta senki sem. Búsult a környék apraja, nagyja, de segíteni nem tudtak rajta. Az utolsó nyáron már csak egyetlen ága élt, azon is csak egyetlen kis diót nevelgetett. Jaj, csak őszig megnőjön, kigömbölyödjön, zöld burka szétnyíljon, sóhajtozott a szegény öreg diófa. Diófiókám, kapaszkodj jó erősen, biztatgatta gyermekét. És eljött az ősz, a dió érlelő. Diófióka nem nőtt nagyra, alig volt nagyobb egy mogyorónál. De megérett, s repülni vágyott. A szeptemberi zörgő szél karjára vette, s nagy ívben röpítette a földre. Ég veled, jó anyám, látlak-e még? Sírta el magát a kis dió. Ég veled, diófiókám, menj utadra, ne gondolj rám. Diófióka pattogva gurult lefelé a hegyoldalon, könnyei fénylő gyöngyökként jelezték útját. Meg nem állok, gurulok, gurulok, mondogatta, még segítséget nem hozok szegény kiszáradt anyámnak, hogy újra éljen, kizöldüljön. Se anyám, se testvérem, egy szál magam vagyok a nagy hegyoldalban. Mi lesz velem? Kesergett, de nem lassított mégsem. Pitpat, pitpat, mondogatta az erdei ösvényen, mely kanyarogva futott, majd kis tisztásra bukkant. A réten egy csodaszép kislány futkosott, fején piros kalap volt, kezében vadvirág. Diófióka csodálkozva bámulta, majd odagurult hozzá, felnézett rá és megszólította. Ki vagy te, és mit csinálsz? Én Emmi vagyok, és a lepkémet pillegetem. Mit csinálsz vele? Pillegetem, vagyis röptetem a pillémet. Ide néz. Így indítom az ujjammal, s ha hívom, visszaszáll a vállamra. Látod, diófióka? Jé, de érdekes! És honnan tudod a nevemet? Hát pillétől.
Ő már akkor mesélt nekem rólad, amikor még édesanyád ágkarján laktál. Igazán? Te akkor ismered édesanyámat is? Sírta el magát a kis Dió. Hallomásból tudom, hogy kiszáradt, szomorodott el Emmi is. Leült a fűbe, kézbe vette a fiókát, és együtt sírdogáltak.

0: Egyelőre csak mászik lefelé. Nézd, már itt is van. Öcskös, jössze velünk segíteni. Ne tudjak kelepelni, ha nem megyek, lelkesedett Timi. El is indultak nagy sebbellobbal. Emmi zsebébe tette diófiókát, az jól befészkelte magát, Pille meg előttük repdesett a kék égen. Tudta jól az utat, ismert minden bokrot az erdőn. Alkonyodott, mire felértek a hegytetőre. Ott állt a vén diófa, már beszélni sem tudott. Itt alszunk, jelentette ki Pille. Itt? Hol? Miért? Lepődtek meg barátai. Igen, itt a fa alatt. Helyezkedjetek el ti is. Mi lesz a párnám? Kérdezte Emmi. Emmikém, most az egyszer semmi sem. A földre tesszük a fejünket, úgy, hogy a fülünket erősen odaszorítjuk. De miért? Hát azért, hogy éjszaka meghalljuk, mit mondanak a gyökerek. Hát, ha sóhajtoznak, s megtudjuk, mi rossz nekik. De jó ötlet! Ugye megmondtam, milyen okos az én Pillim? Így is történt. A négy barát lefeküdt a fa alá. Lassan feljött a hold, kerekképpel bámulta őket. Csak el ne aludjunk, mondogatták egymásnak. Éjféltájban a föld alól halk mocorgás hallatszott. Most figyelj, mutatták egymásnak titkos jelekkel. Halk mocorgást, majd roppanást hallottak. Mi lehet ez? Nyílt tágra a szemük. A ropogás folytatódott. Nem sokára nyöszörgő, föld alatti sóhajtozásra lettek figyelmesek. Végem van. Megtalálta az utolsó ágát is gyökeremnek. Elrágja azt is. Ekkor diófióka halkam belesugta a földbe. Hallak téged, gyökér! Én vagyok az, diófióka! Anyám életére kérlek, válaszolj nekem! Kirágja a gyökeredet, és merre? Féreg, rág, féreg! A fő gyökeremen van, a katánkóró alatt. Várj, segítünk, tartsd magad! Ekkor felpattantak mindnyájan, és elkezdtek ásni a katánkóró körül. Kézzel, ágakkal, lapos kövekkel. Ó, csak erre járna vakon barátom, sóhajtott Pille. Miért hívtál? Túrta ki fejét a földből, nem messze a vakond. De jó, hogy itt vagy, gyere segíts, ásni kell gyorsan! A gödör egyre mélyült, fekete rögök röpködtek körülöttük. Egyszer csak a vakond karma valami keményen koppant. Itt van, ez lesz a főgyökér, itt kell lenni a féregnek. Álljatok csak meg, figyeljünk csendben. Kis idő múlva prüszkölés, méltatlankodás hallatszott a gyökér alól.
1: Mi az? Ki háborgat engem? Már nyugodtan rágni sem lehet? Már majdnem végeztem ezzel a fával. Csak nem fogom félbehagyni.
0: Lótetű, lótetű, ide a harkály kellene. Fuss, repülj, Pille, ébreszt felőt és hívd ide, siess nagyon. Imihék reszketve ültek a sötétben. Nem sokára, hús, csak ennyit hallottak a csillagok, ahogy a szép madár Pillével megérkezett. Itt vannak, megjöttek. Csendet kérek. Kip-kop, kip-kop, kopogtatta a harkály doktor a főgyökeret. Kip-kop, nagy a baj, itt a baj. Hopp! Hopp! Kapta ki csőrével a lapuló lótetűt. Egy roppanás volt csak az egész. Ha már itt vagyunk, megvizsgálom a törzset is, bólogatott a madár. Jó lesz, köszönjük. Kip-kop, kip-kop, kip-kop, dolgozott szorgalmasan. Hopp, hopp, kapkodta be a kártevő bogarakat. Ezzel meglennénk, féreg már nincs a fán, bólogatott elégedetten.

Most mi a tervetek? Sok víz kell lenni a fának, hogy új gyökereket növesszen, és azok felszívhassák a finom nedveket a leveleknek, ágaknak. Vizet nyár közepén, hegytetőre, hogy hozhatnánk, tanakodtak. Szólok a gólyának, sok víz fér a csőrébe, hordja ide, javasolta Imi. Félek, az kevés lesz, nézett maga elé Emi. A patak, ugrált Diófióka. Mire gondolsz? A patak a völgyben folyik, nem a hegytetőn. Tudom, de hát, ha mégis megtenné, csak egy napig, hogy feljöjjön ide. Bolondos ötlet, de próbáld meg, mondta Emi. Diófióka már pattant is, s boldogan gurult le a lejtőn, bele a vízbe. Pataknővér, pataknővér! Mi van, gyönyörűm? De jó sok vized van. Az van, hál' Istennek. De jó szíved van, mondta Diófióka. Hát, van az is néha. Te akarsz tőlem valamit, bögd ki bátran. Pataknővér, te tudsz fölfelé folyni? Micsoda kérdés, hogy tudnék? Vizeknek mindig lefelé vezet az útja. Minket hív a tenger. Alig várjuk, hogy odaérjünk. És pataknővér, tudom, hogy gyors vagy, de vajon nálam is gyorsabb vagy? Ezt én sem tudom. Ahogy elnéztelek, mikor jöttél, az igazán sebes volt. Na de amikor én neki iramodok, mikor porzik a víz a lábam nyomán, mikor a habok a fákig érnek, láttál már ilyenkor engem? Nem, nem láttalak. Megmutatnád, mit tudsz? Több se kellett a kis pataknak, neki iramodott. Diófióka meg előtte. Gyorsabban, gyorsabban utol tudsz érni. Kapjál el, érjél el vízkaroddal. Vagy mégis én lennék a gyorsabb, kiabálta Diófióka. Nem hiszem, zúdult a patak a dió után, aki észrevétlenül egyre följebb csalta őt. Régi medrét elhagyva, hatalmas lendülettel vetette magát a fióka után. Júj, de hideg vagy, engedj el! Ugrott ki vizéből a dió. Már csak pár lépés hiányzott az öreg fáig. Jé, de gyönyörű! Állt el a patak lélegzete, ahogy a hegytetőre érve megpillantotta a vörös fényben úszó felkelő napot. Ezt még sosem láttam. Talán nem jártál errefelé, mondta mosolyogva Emmi. Valóban, hol is vagyok? Hol a medrem? Jól nézek ki. Hova csaltál te, huncut Diófióka? Majd kiporollak, várj csak. Állj meg, kedves nővér! Úgy örülünk neked, hogy felkapaszkodtál ide hozzánk. Csak te mentheted meg ezt a szegény, féregrágta, száraz diófát, az én édesanyámat. Csak a te üdítő vizet keltheti életre. Adsz belőle? Megteszed? Nézték őt esengő szemekkel. Ha erről van szó, bizony nem sajnálom vizemet. Gyertek, járjuk körbe a fát, körbe-körbe, hagyja be a föld a sok nedvet. Kiül a hátamra, a csillogóra, villogóra. Én, pattant fel a négy barát, a táncoló kis patak hátára. A felkelő nap állva maradt csodálkoztában az égen, s a lemenő hold elfelejtett lebukni. Egymás mellett állva, vörösen, sápadtan mondogatták. Na hát, patak hegytetőn, lepke kalapon, dió hullámokon. Oda néz, bögték egymást oldalba. Oda néz, hajt ki a diófa. Így történt, megtörtént. Két hiteles égi tanú is van rá. Most hallgassunk meg egy dalt a harkályról és a féregről.

0: kisfiam.
1: Elbúcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsa eső ima estet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsa eső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A vita az igazságot keresi. Nemzetünkért fordulunk Istenhez, segítsen bennünket a megújulás útjára. Ő tud adni bölcsességet. Ő tud adni eligazodást abban, hogy ahány ember, annyi igazság. Köszönjük meg az Istennek a szabadságunkat, hogy magunk kereshetjük az igazságot, és ebben ne féljünk a nézetek harcától, akár heves ütközésétől sem. Történelmünk sok évszázados elnyomott szakaszai és korszakai most törnek felszínre a mai kibékíthetetlennek tűnő vélemény ellenállásokban. De éppen minden tárgy körüli szabad elemeharc tudja kibontani annak teljességét és lényegét. Ezt is megtanulhatjuk Széchenyi Istvántól. Csak minden oldalú vizsgálat által lelhetni fel az igazságot. És ez csak a gondolatok legszabadabb közlése által valósulhat. Hol a beszéd korlátosott rab a nyelv, csak rabként szól. Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Az pedig éppen oly szükséges az igazság tökéletes kifejlődésére, mint ez a nap sugarainak szembetűnőbb tételére. Semmi se lehet az egész világi egyetemben nyomás és ellennyomás nélkül. Csak oly tanácskozás szül bölcsességet, s áraszt áldást az emberiségre, hol szabad, hidegvérű, tiszta árt s belátás vezérli a vizsgálatot és az okoskodást. Helyeztetésünk minél magasabb, annál kevesebbet láthatjuk a dolgok valódi állapotját. Mert akárki mit mond, általjában véve csak magunk szemeivel láthatunk. Ha fülbesúgást, árulgatást meg nem szenvedjük, hogyan tudhatjuk hátunk mögött mi történt? Ha pedig elfogadjuk, mint hihetjük csak egy pillanatig is, hogy azok, kik oly alacsony s megvető mesterséget űzni képesek, minket, mihelyt hasznokat látják, megcsalni nem fognak. Az ifjúság nevelése egy olyan országban, amely létéhez és szabadságához ragaszkodik tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére tökéletes kell legyen. Semmi sem köszörüli oly finom élre ki az emberi észnek beretváját, mint teljes szabadságú elmeharc és minden tárgy körüli korlátlan diszkusszió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent Gellért püspök és vértanú emléknapja van. A nagybecskereki, a temesvári és a szeged-csanádi egyházmegyékben fő ünnep. Az evangélium Szent Máté könyvéből a 10. fejezetből van. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Kedves Mária Rádió hallgató testvérek, Szent Gellért elhatározta, hogy a Szentföldre látogat. S végül az Adria horvát szlavon partoknál ott kellett vesztegeljen, a szentföldi zarándok út első ilyen szakaszán, mert tengeri vihar miatt meg kellett szakítani az utat. Itt találkozott a Szent Márton monostorának előjárójával, Rasina apáttal, aki kemény szavakkal igazítja helyre Gellértet, felróva neki, hogy senkitől sem kér tanácsot, amikor útra kelt. De ugyanakkor ott van Magyarország, ahol a térítőkre nagy szükség van. És az intés hatására indul aztán Rasinával együtt Gellért a magyarok közé, Szent István pedig rábízta Imre herceg nevelését. Érdemes megfontolnunk, hogy mi a döntéseink előtt kérünk-e tanácsot valakitől, s ha kritikát kapunk, hogyan fogadjuk azt? Elutasítjuk, vagy elgondolkodunk azon? És akár még változtatunk is az életünkön annak hatására. Az Isten akaratát és az üdvösségét kereső embernek előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy a teljesen váratlan helyzetekben is ott van mindig az Úr, mert maga Jézus mondja, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le atyátok tudta nélkül. Isten gondunkat viseli, üdvösségünket akarja, és ezért néha embereket hoz útunkba, s terveinket átgondolásra készteti, utána pedig jó döntést hoztunk, kegyelmével mindig segít.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Márton Áronról szóló műsorunkat hallják. Köszöntöm az érdeklődő hallgatókat, protestáns testvéreket is. Az elmúlt alkalommal is Márton Áronnak a helyi beszédről tartott beszédsorozatának részleteit ismertük meg, és most ezzel folytatjuk. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Krisztusban szeretett testvéreim, a szenvedés az emberiség örök, és mondjuk úgy örökké megoldatlan problémái közül való. Mindig gyötörte a világot, de a világ viszont mindig kereste a tőle szabadulást. Már a legrégebb időkben a vallás erejével végezte fel magát, a szenvedésekkel szemben. S ha a vallás elégtelennek bizonyult, előszállította a bölcseletet. Megpróbálta a világ minden vallása és minden gondolkodója, hogy a szenvedés nyitját és ellenszerint megtalálja. Mindenik már a könnyeket szerette volna letörölni, illetve már azok felfakadását szerette volna megakadályozni. És az Úr Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak. Múltkor a bánat könnyeiről és a vigasztalásról szóltam. Most nézzük a szenvedést általában. Az embert a szenvedés igazán teszi próbára, de a vallásnak igazi próbaköve szintén a szenvedés problémája. Az életből eltüntetni nem lehet. Az értelmes ember ezt nem követeli egy vallástól sem. Azonban, ha a vallás nevére és igazságára számítani akar, a szenvedés problémája legalább annyira meg kell oldania, hogy megtanítson az élet értelmét a szenvedések ellenére is látni, és megtanítson a szenvedések között is becsületesen élni. A vallásnak nincs jogosultsága, ha erre képtelen, és nem elég, hogy szép szavak rendszerét adjon csak, szenvedéstanának igazi próbája az élet. Azoknak, akik tanítása szerint élnek és tűrik a szenvedéseket, a vallásból a szenvedések hősviseléséhez elégséges erőt, támaszt és vigaszt kell kapniuk. Nézzük meg, hogy ezt a feladatot hogyan oldotta meg a világ, hogyan oldotta meg a kereszténység. Az első újsághír szerint állítólag Debrecenen is működik az úgynevezett nevelők szektájának egy csoportja. Tagjai állandó mosogással hazudtolják meg az élet szenvedéseit. Az élet fájdalma okozó törekvéseit egyszerűen kinevetik. Ha igaz ez a hóbort, akkor ez csak újkori grimasza annak a réges-régi szándéknak, mely szenvedéssel az örömet állította szembe. Régi gondolat és törekvés az embernek, hogy az örömöket, élvezetet addig kell fokozni, hogy ennek a tengere a szenvedés tengerét túlöntse. De eddig még nem sikerült. Nem sikerült sem a vallásoknak, melyek az örömöket, az érzékek átélését, vagy elsibbasztását istentiszteleti formában vallásos szertartások között szorgalmazták, sem a bölcseletnek, mely a részokok, okoskodások, világnézeti rendszerek alapján hirdette és ígért győzelmet a halál és a szenvedés fölött. A régi epikúreusok tanait korunkban a független életérzés színe alatt hirdetik. Jelszava élet magáért, az életért. Főpapja Németországban Nietzsche, Franciaországban Bergson. Emellett azonban az irodalom mindenütt veri a nagydobott írók, művészek, úgynevezett tudósok a tömegeknek szánt cikkében a hajdani bakáns nők részeg őrületével hajtják a tömegeket az öröm csarnokaiba. És a tömeg az ösztönök kíméletlen korbácsolása alatt kurjongatva ajkán az élet habzó örömeinek dalaival rohan. De a korbács később hiába suhog, a mámort hiába kínálják. Az ember a szép szavú hirdetések ellenére égő fájdalommal azt érzi, hogy
rodgyant inakkal, meghajlott derékkal, kégett szívvel és aggyal, elnyűjt idegekkel, tüdővel nem lehet kacagni, hanem csak fájni, valják szomorúan, tömeges kórusban, hogy a szenvedéstől legfeljebb a golyó segítségével lehet elfutni. Az örömnek adtak nemesebb nevet és tartalmat is, elnevezték kultúrának. Úgy mondogatták, hogy az élet berendezések fejlesztését kell tökéletesíteni és fokozni. Eljön az idő, amikor a kultúrberendezkedések tökéletessége a földre ismét fájdalommentes, paradicsomi állapotokat fog varázsolni. Fiatalabb korában a szocializmus is ezt hirdette. Most már nem hirdeti. Felátta, hogy a kultúra nem tudta, és nem is tudja a szenvedést megkerülni. Sőt, a haladás minden egyes előretett lépését szenvedéssel kell megvennie. A fáraók piramisai mellett rabszolgák ezrei pusztultak azért, hogy az akkori hatalomnak kultúrát teremtsenek. A múltkor lezuhant és szörnyet halt a stratoszférát kutató két úr csak azért, mert a többiek számára tudást, újabb ismereteket akart hozni. A többiek haladását, a repülés újabb útjainak megnyitását szerették volna szolgálni. És így volt mindig, mindig munkások izmai égtek el, tudósok atya száradt el, vagy rohadt szét, kutatók idegei mentek tönkre, testben nyíló fájdalmak, és lelkegyötről lázak vágtak bele az emberbe. S hullák is terültek el, ha a kultúra szekelét előbbre kellett lendíteni. A szenvedés vele jár az emberrel, felsegíti esetleg a kultúra szédítő fokaira, de ott is a legbüszkébb kultúrát urak és kuldusként fogja gyötörni. Másodszor erőszakot alkalmazott. Úgy gondolta, hogy lassanként elhagyja az érzelmi életet, eltaszítja a léleknek az örömet és fájdalmat felfogó és megkülönböztető készségét, és így önmagát is az örömmel és fájdalommal szemben érzéketlenni közömbössé teszi. Valamennyi igaz alap van ebben a törekvésben. Az akaratot valóban lehet edzeni, és edzett, megszoktatott és kézben tartott akarat az érzelmi élet, és így a szenvedés fölött is bizonyos fokig úr tud lenni. Azonban, aki az akaratnak a szenvedéssel szemben mindenható hatalma tulajdonít, az rövid kísérletezés után saját maga fogja a takarodót fújni, és a kultúrával való biztatás itt sem sokat segít. Az akaratot is biztatták, hogy vállalja a szenvedéseket, mint sorsot, de a szenvedés hozzátartozik a történelemhez. Egyik lendítő ereje a haladásnak, tehát szép dolog erősnek lenni, a sors kegyetlen csapásait is bátran állni, s hősiesen viselt egyéni szenvedéseivel, az egyéni bajokkal és szomorúsággal az emberiség jövője magasabb életformáit kimunkálni. Köszönöm szépen, mondotta erre az érvelésre a hitetlen David Strauss, de nem kérek belőle. Gyenge vigasztalás nekem, hogy még ha az emberiség haladásának szekere is egyszerűen felkenődjék a kerekekre, kenős gyanánt, azaz önmagát fölemészti. Az akaratot nehéz a kenőcs szerep dicsőségével hősi teljesítményekre tüzelni, s nem is sikerült. Az akarat ernyetten hullott vissza. A szenvedés erőteljes árjának elsodró erejét az ő gyönge és hamis altruizmussal hitegetett szándéka sem nyomhatta vissza. Ugyanaz lett a vége, mint a másik kísérletnek. Ott a kiélt, itt az akarata gyöngeségére ráébredt akaratlan ember beletört a költők, proféták, bölcselők világfajdalmába. Akarata a szenvedéssel szemben megsemmisítő vereséget szenvedett. Hogy az ember szégyenében szeretett volna elsüllyedni. Ezt a szégyent aztán
Schopenhauer szépen rendszerbe foglalta, és mind nagyon szép bölcsességét adta vissza. Az akarat a szenvedéssel szemben nem csak tehetetlen, hanem éppen a szenvedés oka. Így okoskodtak ők, mert a szenvedés az élettel velejáró, tehát nem kell az életet akarni, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől. Le kell az életről mondani, mely szerint jobb a nem létezés, mint a létezés, mert a szenvedés mindig több lesz, és az örömet elnyomja. Az emberiség végül is eljut, és el kell jusson arra a belátásra, hogy a lét folyton kínzó, nem apadó nyomorúsága miatt jobb öngyilkosnak lenni, jobb megsemmisítésnek egy olyan folyamáját megkeresni, amellyel a létet, s vele az emberi szenvedést is a földön megszinteti. Vagyis a világ bölcsessége végeredményben a kétségbeesésig juttatott ember kezébe végül is érvül csak revolvert és kötelet tudott adni. A kereszténység hitrendszere tele van menész állításokkal, elképesztő dogmákkal, de a szenvedés rana a legmerészebb állítások közé tartozik. Nem mondja, hogy a szenvedés kérdését teljes világításba tudja helyezni. Ez csak ott túlvalósulhat meg, amikor a dolgok egy másik világ sugárzásába kerülnek, és az átlátható fény feltárja a földi szemek számára rejtett lényeget is. Ez a tanítás. A kereszténység nehéz problémájára ráfeküdt áttörhetetlen homályt, a kinyilatkoztatás fényével annyira áttöri, hogy az élet tengerének szenvedésében megmutatkozó zátonyait felismerhessük és elkerülhessük. Sőt, meg tudja világítani annyira, hogy a szenvedések durva szikláját, amelyen annyira zúzódoztak össze, megfoghassuk, s életünk épületébe szegletővé tegyük. A kereszténység azzal a meglepetéssel szolgál, hogy a szenvedést értékként kezeli. Bizonyos vonatkozásban az élet értelmének magyarázatának tekinti. A szenvedés és halál a bűnnek következménye. A teremtés eredeti tervei között nem szerepelt, nem a teremtés tökéletlensége, hanem az ember tökéletlenkedése hozta létre. Az ember legnagyobb kitüntetése volt, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Teremtés könyve, első fejezet, 25. vers. Ennél fogva a kötelessége az lett volna, hogy beleilleszkedjék az Isten által adott rendbe. Igyekezzék Istenhez mindinkább hasonló, vele mindjobban megegyező, azaz istenibb lenni. De nem ezt tette, istenné akart lenni, legalább a saját használatára Istentől függetlenül akart világot alkotni, a jót és igazat maga akarta megállapítani, és rosszul járt. Az erkölcsi rendben elkövetett zavaró tettével megbontotta a nagy összhangot, a törvények egybevágását, a teremtett dolgok megadott tervét. Világos értelmével a természeti dolgok ura tudott maradni, és a bűnbeeséssel, ahogy az ember diszonáns hang lett a mindenségben, a teremtett dolgok sem maradtak összhangban vele. Addig tisztán látott, mert tudta a dolgok pontos jelentését, a törvények pontos útját, mindennek a természet szerinti rendeltetését, alkalmazását vagy ellenszerét. Azóta pedig meg nem szűnő harcot harcol bacillusokkal, vízzel, tűzzel, földrengéssel, villámokkal, és megszelídítheti a villámot, megtalálhatja a baktériumok ellenszerét, gátakat köthet a víz elé, de érzi, hogy csak pillanatnyilag tudott urrá lenni. Érzi, hogy olyanok, mint a benne megfékezett szenvedélyek, ugrásra készen állnak. Megkülönbözött a világrenddel, és az ellensége lett. Megkülönbözött az Istennel, s a lélek nem bírja a testét. A bűnnel életébe beszorult a szenvedés és a halál. És itt következik a keresztény magyarázat vigasztalása. A szenvedést,
ami a bűnnek egyszerű és természetes velejárója, s amit az Isten nem akart, amit nem az Isten talált ki, hanem az ember akarta rendbontásával, azt miután megvan, utólag elfogadja elégtételnek a bűnért. A szenvedés tehát a bűn fáján terem és nő. Roskadásig szedheti ölbe az ember, és ehhez az átkos gyümölcsel bőségesen ellátott. Csak ebben duskál

Először azonban rövid kitérésképpen válaszoljuk meg azt a másik kérdést, hogy az Isten a tőle származó szenvedéseket miként engedheti meg. Mégis panaszkodik fogfájós arccal az ember, az Isten hogyan engedheti meg a betegségek, elemi csapások, tűzvészek, árvizek, földrengések, viharok tömeges pusztításait, ártatlanok tömeges szenvedéseit. Mondottam előbb, hogy a bűnbeesés után, ahogy az ember nincs összhangban a nagy mindenséggel, úgy a teremtett mindenség sincs összhangban az emberrel. Addig minden szépen összevágott, és az ember uralni tudta a törvények útját és erejét. Csak azt tette, ami a törvények természetével megegyezett. Érzed-e benne, testvérem, az Úristen végtelen jóságát? Az embernek a túlsó világ, az örökrend irányítása nem kellett, és most hányodik az e világnak hazug sokfélesége, hely és idő szerint változó érdekei között. Úr akart lenni a földön, és még a teste is fellázadt ellene. Föllázadtak a természet erői, dobálják, gyötrik testében, lelkében. Bűnével, amilyen lázadás volt, gondolkozásával, életfelfogásával nyomorúságot, szenvedést és halált idézett fel, és most az irgalmas Isten lehajlik ehhez a megérdemelt, sebekben vérző, elcsüggett emberhez, és azt mondja, szenvedéseidet, aminek oka van, elfogadom elégtételnek. Egyik kórház betegeihez beszokott menni egy hölgy. Egyik ágytól a másikig ment, mindenkihez volt egy-két vigasztaló szava. És mindenki megbámulta a jóságát. Csak egy ágy volt, amelyiknek a betege, egy szegény asszony egy szóval sem válaszolt a vigasztalásra. Tessék hagyni, mondták a többiek. Ő nem szól senkihez. A látogató azonban nem akarta hagyni, szelíd jósággal tovább kérdezte. Jó asszony, hát nincs unokája, nincsenek gyermekei, akik meglátogatnák, vagy akinek üzenne? A beteg kebeléből váratlanul felszakadt egy sóhajtás, száporozva ömlöttek a könnyei, és így szólt. Vannak gyermekeim, de éppen azok üztek el. A szegény asszony rettenetes fájdalom alatt szenvedett. Ki tudja mennyi ideje, még gondolkozni sem tudott, még annyira sem tudta összeszedni az erejét, hogy viszonozza a hozzá közeledő jóságot. S hányan vannak így, akik szenvednek némán tűrve, vagy látható fájdalmak, kínzó betegségek, szerencsétlenségek csapásai alatt nyögve. És nincs látható összefüggés, még kevésbé arány a szenvedés és a bűn között. Miért éppen én? Jön a panasz, mikor nem vagyok bűnös. A keresztény alázatosság a bűnben kicsattanó lázadás mértékének, Isten ellenes sértésének a nem ismerése nem engedi, hogy a saját esetünkben a szenvedést ártatlanságunkra való egyenes hivatkozással visszautasítsuk. De az élet csak ugyan túl sok elevenen vérző példával panaszolja fel, hogy bizony sokszor érnek és kínoznak meg hosszan ártatlanokat a szenvedések. A farizeusok kerestek mindig bűnt a szenvedés mögött. Az egyház tanítása szerint létezik az Isten a közönséges élet természet fölötti vonatkozásaiban is, a helyettesítés, a másért felajánlható, más helyett elvállalandó szenvedés. Az ember a természet fölötti kapcsolatok síján segíthet embertársának, az apa vállalhat szenvedéseket fiáért, a gyermek szüleiért, a baláta barátjáért, és az Úristen ezeket leszámítva az illető javára írja. A látszólag kegyetlenül sújtott ártatlanok ennek a misztikában használatos helyettesítő műszernek az Istentől kiválasztott szenvedő alanyai. Igazságossága nem tűr és nem enged több szenvedést a földre, mint amennyit a földön elkövetett bűnök tömege természetszerű.

0: meg magával hoz. Az elosztásban azonban egyenlőtlenségek vannak. Vannak jobban, és a mi mértékeink szerint igazságtalanul sújtottak. A büntetések érnek ártatlanokat. Az Isten ráteszi királyok nagy bűneit kései utódokra, akik nem vétkeztek, jók voltak, kötelességeiket lelkiismeretesen vették, ahogy rátette 16. Lajos és társai gonoszságát az ártatlan 18. Lajosra. Elszenvedteti a szülőkkel, a gyermekekkel a szülők bűneit, szentekkel gazemberek kártékonyságát. De hát miért? Miért? Azért, mert vannak, akik a szenvedéseket nem bírják, és sokat vétkeznek. Akiket szintén meg kell menteni. Akinél a testvéri szeretetnek kell segítenie. Szükség van önzetlen és önfeláldozó. Nagy lelkekre, szükség van a szentekre, akik hajlandók odaállni a kereszt alá, meggyötörtetni, az élet ezer baját vállalni, annak a példája nyomán, akik a legáltatlanabbak voltak, de a bűnért magáért vette a legáltatlanabb lelkét is, testét odaadta a gyötrelmek tengerének, rászegezte a fájdalmak keresztjére. Meg kell figyelni, nem a közismert bűnösök, nem a lumpok, szélhámosok, hitványok, hanem a becsületesek, jámborabbak szoktak többet szenvedni. Különösen erre a megtisztelő, a kereszthordozásban másokat helyettesíti krisztusi szerepre, az Úristen csak kiváló lelkeket szokott kiválasztani. A szentek, mint sokat, nagyon sokat szenvedtek. És sokat szenvedtek a nem kanonizált, de szent életű emberek közöttünk is. Egy-egy áldott lelkű anya, aki talán nagyobb bűnt soha el nem követett, miként lesz rabszolgája férjének, a gyermekeknek, családba beütött betegségnek, vagy más szerencsétlenségnek. Ártatlan gyermeket odaszegez a kór az ágyhoz, és a fájdalom sokszorosan felfeszíti a keresztre. Miért? Miért? Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez az Úr Jézus szava, és ebben van a nagy vigasz. Vegye fel keresztjét úgy, mint én, ártatlanul is. Ne kérdezzen, ne tiltakozzék. Vegye, s kövessen. Legyen igen nagy vigasztalása, nagy Krisztus méltónak, legyen nagy vigasztalása, hogy Krisztus méltónak találta, felvette a kereszthordozó szentek, a nagy lelkek hősök csapatába. Méltónak találta arra, hogy az emberek megváltásának nagy munkájából neki is részt adjon. Ha a kereszténynek nincs szenvedése, féljen, ne örüljön, hanem sírjon. Az Úr Jézus mondta, Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek azok is, akiket nekem adtál. S ha legkevesebb lényt, az édesanyát, tanítványait, akiket kiválasztott, a szenteket, akik rajongtak érte, Assisi Szent Ferencet, Liziói Kis Szent Terézt, legártatlanobbakat, a kereszt útján is végigvezetett, a szenvedésektől nem kímélte meg, félő, hogy ha téged kímél, a sírás számodra nem küldi, nem fog vigasztalásával sem felkeresni. Félő, hogy nem talált méltónak a keresztény névre, mert nem ad keresztet, nem talál méltónak az ő örömére, mert meghagyja a földi örömeidet. Kért forrón, hogy adja, és hozzávaló hasonlóság jelét tegyen kereszthordozóvá, sorozzon választottjai közé, adjon neked könnyeket. A szenvedés tehát a kereszt szemszögéből nézve így lesz, és lehet az élet szegletköve vigasztalása. A világ eszejárása boldogságnak tartja, megbotránkozik. De közötte és a keresztény gondolkodás között az a nagy gyakorlati különbség, hogy ő káromkodva és nehezebben, a keresztény pedig belső vigasztalások támogatásával könnyebben szenved. Szenvedni minden esetben kell. Nem tudunk a bőrünkből kibújni, de a jajgatásból sem tudunk szabadulni. De a keresztény a világ farizós megillítélésétől távol áll. Nem lát mindig bűnöket a szenvedés mögött, mint ahogy a jólétet sem tudja az erényes élet jutalmának venni. Tisztában lát ettől, ha nagyon jól megy a sora, de ha nincsenek szenvedései, gyanakodjék, hogy Isten megfeledkezett róla. Nem lát eléggé, törődésre méltó értéket benne. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde. Kedves hallgatók, egy másik, rövidebb Márton Áron beszédet is szeretnék megismertetni a kedves testvérekkel, aminek az a címe, hogy templomi hangverseny. Azt mondják, hogy a művészetek a történelem legérzékenyebb és legkifejezőbb szeizmográfiai. Mindenkor művészete a kor emberének lelkét, életfelfogását és életérzését tükrözi. És amint a szeizmográf érzékeny szerkezete jelzi a távoli földrengéseket, a fizikai világ katasztrófáit és nyomukban esetleg előálló új formákat, új hegyek, új völgyek, avagy új tengerek, s rajtuk és bennük új élet előállását, hasonlóképpen jelzik a művészetek az emberi lélek vívódásait és új tájékozódásait, melyekből már eleve kikövetkeztethető a jelent leváltani készülő új történelmi korszak legjellegzetesebb vonása. Ha ez így van, azt hiszem mélyen tisztelt hallgatóim megértik, hogy nehéz nekem, a papnak ellenállnom az ebben rejlő kísértésnek, és elnézik nekem, ha templomi hangverseny alkalmával felteszem a kérdést, hogy a mai zeneművészetnek van-e, s ha van, mi a mondani valója a mai ember számára. Egy történelmi körszak legmélyebb sebeit és legkínzőbb inségét talán a legélesebben a korjelszavai és az érdeklődés előterében álló problémák világítják meg. Ez ellentmondásként hangzik, mert a jelszavakat a gondolkozás nélküli tömeg megmozdítására és elég gyakran félrevezetésére szokták használni. Míg a problémában a legmélyebb sebeket nyitjuk fel és azok orvoslását keressük, de az ellentmondás csak látszat, mert a jelszavak is ugyanannak a szögnek a fejére ütnek. A felületes és lelkiismeretlen fogalmazások sokszor, de ugyanazon problémáknak tartalmát mutatják. A ma használatos jelszavak, a vitatott problémák pedig csüggesztő egyöntetűséggel korunk legkínzóbb gondját, az egzisztenciális bizonytalanságot mondják. Jelszavak és problémák egyaránt a lét bizonytalanságát hangoztatják, és az emberi lét új alapozását követelik. A világpolitika kérdései, melyek a népek egymás közötti viszonyát és egyes nemzetek jogait és igényeit vetik fel, és akarják rendezni az egyes államok gondjai, melyek a nemzetiségeket megnyugtató beillesztéssel és az elégedetlen társadalmi osztályok igazságos kielégítését sürgetik. Mindezek a kérdések félreérthetetlenül utalnak arra az egy gondra, hogy ma minden egyes ember, mind a tömegek és népek létükben vannak veszélyeztetve. Az egyes embert a tömeg készül elnyomni, elég, ha az ismeretes tömegmozgalmakra gondolunk, amelyek az egyedet már csak számnak, akarat és jog nélkül egységnek számítják. a népek és az osztályok egységét pedig az egyes ember fegyelmezetlensége és lázadása fenyegeti. A test erői, a munkanélküliség és az ezt követő nyomor következtében fogynak el. A lelket a mindennapi hajsza, a kiméletlen harc és a gyűlölet fárasztja el. Kétségtelen tehát, hogy korunk az egyetemes bizonytalanságnak a létében veszélyeztetett emberek kora, írja Jansen. A kérdés tehát az, hogy van-e a zeneművészetnek a pillanatnyi esztétikai érvezeten és hangulatkeltésen kívül más szava is ennek a létért aggódó mai embernek a számára. Igen, van. Ezt a megállapítást még csak keserűbbé teszi az a tény, hogy a modern ember akkor veszítette el a láb alól a talajt, amikor a legbiztosabbnak hitte azon magát. A nagy háború előtt még rendületlenül bízott az erejében, és bízott abban, hogy önerejéből olyan világot épít, olyan társadalmi életet rendez be, amelyben függetlenül a békés napsütésben élhet, mint egy erőteljes pogányisten. S alig telt el egy-két évtized, a nagy háborúval megindult a föld, széthultak a társadalmi keretek és a szép remények, s a bőség, biztonság és békekora helyett bekövetkezett a testi-lelki nyomornak, a háborgásnak, bizonytalanságnak, a jog és igazság, a szeretet és jóság hiányának korszaka. Az eszmék, gondolatok, vágyak és akarások, melyek a világ és emberi élet alakításának igényével jelentkeznek, leghamarabb a művészetekben jutnak szóhoz. És innen az irgalom. Festészeten, építészeten, szobrászaton és legsősorban a zeneművészeten keresztül sugározzák szét erejüket. Egy-két kiváltságos nagy szellem lelkében fogannak meg először, egy-két zseni hatalmas kifejező ereje adját neki az első érthető, tapintható formát. Így indulnak el útjukon, hogy meghódítsák a lelkeket, átalakítsák az emberek gondolkodását, és azzal együtt a társadalmak, népek életformáját. A modern zeneművészet pedig tartalmával és iránya szerint a modern pogányság meglepő fordulatként határozottan egy új keresztény kornak közeledését jelzi. És nem kell csodálkoznunk azon, hogy ezt éppen a zeneművészetnél tapasztaljuk a legszembetűnőbben. A zeneművészet, mint önálló művészet, a keresztény kultúra szülötte. Volt zenéjük a letűnt nagy kultúrnépeknek is, asszíroknak, egyiptomiaknak, görögöknek, és az aránylag magas kultúrfokon évszázadok óta veszteglő kínaiaknak. Táncaikat, mulatságaikat, profán és vallásos ünnepségeiket kísérték valamiféle zenével. De ez mindig csak kíséret, csak kisegítő eszköz volt. Hitet tett feszítő akaratot, eszmét, nagy gondolatokat nem tudott kifejezni. A zeneművészetet, mely erre a feladatra vállalkozni mert, és azt meg is oldotta, a kereszténység transzcendens erőinek köszönhetjük. Szülőanyjától, a kereszténységtől teljesen nem is tudott elszakadni. A korszellem hatása alól éppen nem tudta magát kivonni, főképp a múlt század nyers anyagelvűségének sikerült, hogy a metafizikai régiókból levonja a földre ezt a művészetet is. De még a többi művészetek, irodalom, szobrászat, festészet teljesen leereszkednek a testhez, az anyaghoz és a nyárspolgár ízléséhez, annak szerelmeit, bűneit, szenvedélyeit, céljait, apró problémáit tárgyalják, az unalomig és a metafizikai mélységeket és magasságokat képtelenek járni, addig Schumann, Schubert, Chopin, Liszt, Wagner ugyanannak a kornak zeneköltői legalább küzdenek a korszellem szuggesztív hatalma ellen. Strauss művében és Strauss művészetében már nincs lélek. A zene csupán külsőség, csupa pódiumzene, lélekmozgató hit és megvilágosító eszme nélkül. De Liszt Ferencnél a mély vallásosság felfeltől, Wagner Richard pedig hatalmas művészetével kora emberének a megváltás utáni vágyát érzékelteti megrázó erővel. A tétovázást és képmutatást azonban hamarosan széttépi Debussy, aki, ha nem is tudja a zeneművészetet a hitetlenségből teljesen kiemelni, a Szent Sebestyén vértanúsága című zenekölteményében megüti azt a hangot, mely azóta egyre zengőbben és hatalmas szárnyalással viszi a zeneművészetet Palestrina és Bach öröksége a metafizikai magasságok felé. Eddig Márton Áron erdélyi püspöknek a rövid kis írása a templomi hangversenyről. Kedves hallgatóim, mai műsorunk végére értünk. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Kívánok mindannyiuknak sok áldást és kegyelmet életükhöz, és találkozunk egy hónap múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok!
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsaeső imaestet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírást és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró, láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
5: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra. Új sorozat indul Művészetteremtő, azaz időutazás a lélek hangjain a Magyar Művészet Nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő, kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészetteremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 21 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége Császár Angela Jászai Díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perckor hangzanak majd el. Várunk mindenkit szeretettel!

0: Mária Rádió.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A műsorvezető Varga Gabriella vagyok. Nagyon érdekes helyzetben vagyok, hogy olyas valakivel csinálok interjút, aki itthon van a rádióban, tehát mintha én lennék most a vendég. És aki itt ül velem szemben, Heim Krisztina, a rádió promóciós munkatársa, legfőképpen az offline területek tartoznak hozzá. Szeretettel köszöntelek, Krisztina, itt a rádióban a munkahelyeden. És miért beszélgetünk, vagy miért vagyunk most itt? A szeptember 26-án nehezen jött ki ez a dátum, de hogy akkor volt egy önkéntes találkozó, az önkéntes találkozó, amelyen én is részt vettem, és még így a szívemben, a lelkemben van annak a napnak a hangulata, az együttlét öröme, a látvány, mert hogy Vácott voltunk, és nagyon értékes programokon vettünk részt, de a programok önmagukban kevés lett volna, hanem egy olyan csapattal, akikkel együtt voltam. És te is részt vettél, sőt, te szervezted ezt a programot, és aztán nagyon-nagyon sok minden felvetődött itt az önkéntességhez kapcsolódóan, és a rádió az önkéntesség kapcsolata. No, tehát ma erről fogunk beszélgetni, de Kriszti, szeretném, hogyha te is megszólalnál.
2: Szeretettel köszöntelek, Gabi, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
2: Hát egyrészt nagyon nagy örömmel jövök. Számomra ez azért nem olyan evidens, hogy azt gondolom, nem erre születtem alapvetően, meg nem is ezzel foglalkoztam korábban, hogy mikrofon mögött üljek, vagy akár riportokat készítsek, de lassanként most már az elmúlt 4 év alatt azért annyiszor volt benne részem, hogy ezért apránként beletanulok ebbe a szakmába is, ha lehet így fogalmazni. Egy picit fáradt vagyok, de ugyanakkor tele van a szívem nagy-nagy örömmel, mert engem is rendkívüli módon töltött az önkéntes találkozó, már a szervezés is, az is mindig nagyon sok munka, de nagyon nagy öröm és izgalom, és hát a végkifejlet, ami azt gondolom, hogy kijött, és mindannyiunk számára átment, ennek a napnak az üzenete, az rendkívüli módon töltött. Egyébként pedig azért vagyok fáradt, mert szeptembertől a Szapiencia Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs tanulmányaimat kezdtem meg, ez egy 3 éves vállalás, aminek a végén remélhetőleg hitoktató leszek, úgyhogy ez azért minden este ad nekem feladatot, meg minden reggel, tehát ez az, amiben még úgy benne vagyok mostanában.
1: Ez a sok energia a rádió munkatársait úgy érzékelem, hogy jellemzi, hogy akkor elvégzed a munkád, mellette tanulsz, és gondolom a családodban is jelen vagy, és ott is ugyanúgy kifejted a tevékenységedet. Egy picit még, ha megengeded, rólad kérdeznék, hogy mióta vagy a rádió munkatársa, és még mellé teszek még egy kérdést, hogy mi hozott téged ide a rádióba?
2: 4. éve vagyok most már itt a rádióban, egy, hát nem szoktuk azért véletlennek apostrofálni, de mégis akkor még úgy éreztem, hogy talán véletlen, amiért itt vagyok. Ugyan keresgéltem már állást, én a Skansenben dolgoztam kommunikációsként Szentendrén. Onnan eljöttem, és kerestem az újabb, és azt gondolom, hogy azt az utat, ami igazából nekem való. Tettem is azért lépéseket, mert jelentkeztem ide a rádióhoz. Miután nem kaptam rögtön visszajelzést, valahogy úgy alakultak azok a napok vagy hetek, hogy egy meghirdetett zarándoklatra tudtam elmenni. Egy akkor induló beavató zarándoklatokra, ahol találkoztam Szabó Tamással. Hát én rákérdeztem, hogy ugyan mi újság az én jelentkezésemmel, és akkor kicsit beszélgettünk, és utána egész hamar már megkezdődött itt a munkám, tehát felvettek. Úgyhogy valahogyan így kerültem oda, de hát nyilvánvalóan, hogy nagyon nyitottá vált a szívem arra, hogy valami olyan helyen dolgozzak, ahol tehetek vagy többet tehetek azért az ügyért, amért mindannyian itt vagyunk, önkéntesek is, meg itt dolgozók is. Én felnőtt megtérő vagyok egyébként, vagy inkább azt mondanám, hogy a gyermekeimmel együtt nőttem bele apránként a hitbe, ugye az óvodán keresztül egy nagyon kiváló hagyomány éltető óvodába jártak a gyerekeim, ahol központi téma volt ez a fajta lelkület, És, de úgy igazából azt gondolom, hogy ez a 4 év, amit itt eltöltöttem, ez most már mondhatom, hogy olyan intenzív és személyiségformáló 4 év volt a számomra, hogy az életem, hát ha nem is 180 fokot, de azért jó nagy fordulatot vett, és most már azt gondolom, hogy irányba álltam, remélhetőleg a helyes irányba, és ezért is iratkoztam be a főiskolára, hogy most már aztán mindent, amit lehet, amit csak ember megtehet, azt meg tudjak tenni, és tényleg egy, talán ha lehet így fogalmazni, egy jó nagy lépést tegyek a Jóisten felé. Ezen dolgozom.
1: Mikor az interjúra készültünk, azt beszéltük, hogy nem egy klasszikus kérdezfelelek típusú műsort készítünk, hanem egy beszélgetést szeretnénk nektek átadni, kedves hallgatók, vagy egy beszélgetésen keresztül az önkéntességről, a Mária Rádióról beszélni, de ez hozzátartozik a saját élményünk is, és ezzel nagyon megfogtál. Ez a gyerekekhez kapcsolódóan megtérés, ez az én életutamban is benne van, csak nem az óvodánál, általános iskolánál kezdődött, és igen, ahogy őket kísértem, ahogy ők nekik iskolát választottunk, akkor így szembesültem vele, hogy azért a példamutatás, de nem csak a példamutatás, hanem inkább a tőlük visszakapott kisugárzás, az hatott rám is. És ez a hatás, ugye azt érzem, hogy itt a rádióban is van egy ilyen hatás, tehát hogyha beteszed a lábad, és megint saját élményről beszélek, akkor egy mosolyt érzek, egy őszinteséget érzek, olyan tekintetet, hogy itt vagyok, veled vagyok, nézzük meg, hogy tudunk együttműködni. Tehát nem is talán ez a felnőtt gyerek szerep, hogy miben segíthetek, hanem felnőttként, hogy itt vagyok, jelen vagyok, ez az én területem, és ebbe behívlak téged, hogyan tudunk együttműködni. Nekem ez nagyon nagy biztonságot ad a műsorok készítése idején. Ugyanakkor viszonylag keveset jövök, mert hogy a műsorok miatt, de az önkéntesség, maradjunk a témánál. Anélkül, hogy feldolgoznánk ezt a 20 évet, ami a Mária Rádió tevékenysége, de hogy talán az önkéntesség nélkül a rádió lehet, hogy nem tartana itt, ahol tart?
2: Hát biztos, hogy nem tartana itt, meg hát erre épül tulajdonképpen, tehát ez alap elv. Tehát egy néhány kollégám mellett, vagy munkáját rengeteg önkéntes segíti, tehát ez így lett kitalálva ez a rendszer, és hál' Istennek nagyon jó. Úgyhogy a végeredmény az mindig egy közös mű. Tehát éppen ezért minden önkéntes ugyanolyan partner, mint bármely kollégám, és ugyanazzal a lelkülettel és lelkesedéssel fogadjuk mindannyiótokat, vagy fogadunk benneteket, úgyhogy örülök, hogyha ezt érzed, hogy jó itt lenni, tehát, hogy valóban semmi alá fölé rendeltségi viszony nincsen, talán egy picit a mi felelősségünk nagyobb, de ez meg talán egy nagyobb szabadságot ad az önkénteseknek. Tehát, hogy
1: ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy és felelősség nagyobb, én még azt tenném hozzá, hogy vállaljátok is ezt a felelősséget, és ez egy hihetetlen nagy biztonságérzetet ad a számomra például.
2: Igen, és ahogy nekem nem ez a szakmám, hogy beszélek, tehát akár rádióban is, tehát nem kommunikációs a végzettségem, hanem közgazdász egyébként, de hogy mindig azzal az érzéssel ültem akár ide, hogy megvan a hibázási lehetőség, tehát ezt a feladatot inkább mint önkéntes tudom vizsgálni, tehát hogy van azért egy szakavatott szem, aki ezt aztán ellenőrzi, vagy esetleg hát ha nem is utasításokat, de jó szándékkal tud bennünket vezetni azon, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy ezt így, vagy úgy próbáljuk. Tehát, hogy megvan ezt szeretném kihangosítani, és ezzel is behívni azokat, akik esetleg gondolkodnak az önkéntességen, hogy nálunk tényleg lehet hibázni, nem kell rögtön tökéleteset kiadni az embernek a kezéből, és hát, hogy segítünk és megtanítunk mindenkit arra, hogy hogyan tudja a lehető legjobbat produkálni.
1: Én 7 éve vagyok tevékenyen a műsorban, nem csak a műsorban, a rádióhoz kapcsolódóan. Ugyanakkor először vettem részt ilyen önkéntes találkozón, de megfogalmazódott bennem, hogyha tehetem, akkor ez az éves programomban benne lesz, tehát, hogy máskor is el fogok menni. Egy pici statisztikával terheljük meg a hallgatókat, hogy 85-en voltunk.
2: Körülbelül igen.
1: 85-en igen. voltunk. Számomra is meglepő volt, mit lehet, mi az, ami milyen területek vannak, hol lehet itt bekapcsolódni, és aztán egy úgynevezett kis csapatépítőben ez így kiderült, ahol mindannyian lehetőséget kaptunk arra, hogy a területünket megmutassuk, elmondjuk, hogy hogyan vagyunk benne, és nekem az volt a felemelő, hogy mindenki, aki a területéről beszélt, és ez lehet teljesen mindegy, hogy mi, szeretettel, örömmel, teljes felelősségérzettel beszélt róla. Avassuk be a hallgatókat, hogy mik ezek a területek, mert számomra is meglepő volt, hogy mennyi módon lehet csatlakozni hozzátok.
2: Ez volt a célja alapvetően ennek a napnak, hogy minél többen megismerjük egymást. Korábban voltak próbálkozások, most már ez egyébként a negyedik ilyen önkéntes találkozó, amit szervezek. Tehát, hogy minden évben voltak kis csoportos beszélgetések, de az a tapasztalat, hogy valahogy jobb így, hogy ez a sok ember mégis látja, és talán több lehetőség van így megismerni egymást, és azt hiszem, hogy sikerült egy olyan játékot összehozni, amiben tényleg örömmel vettek részt az önkéntesek, és lelkesen, ahogy te is mondtad. Úgy akkor röviden csak elmondanám, hogy mindig egy-egy adott területnek a képviselőjét hívtuk ki, aki anélkül, hogy felfedte volna egybe, hogy ő mivel foglalkozik, ezt egy picit ilyen activity-szerűen közelítettük meg, tehát vagy lerajzolta, vagy elmutogatta, hogy ő neki mi itt a vállalat szolgálata a rádióban, és ezután, akik őt nem ismerték, azok igyekeztek kitalálni, utána pedig picit ez az önkéntesünk beszélt arról, hogy miért van itt, milyen indítatásból jött, hány éve szolgál, és hogy miért szereti a munkáját, vagy esetleg mik a kihívások benne. Utána pedig lehetett tőle kérdezni, sőt a mikrofon kézről kézre járt, tehát egy picit az is cél volt, hogy akár egy riporteri munkába, amit ugye nagyon fontos a rádióban, hogy minél többen ebbe egy picit belekóstolhassanak, mert van olyan, aki nagyon ügyes recepciós például, és mellette még vállal akár adományrögzítést, vagy hírszerkesztést, de például még mikrofont sosem fogott a kezébe, és most a kedvünkért, vagy kedvemért ezt megtette.
1: És kiválóan.
2: És ügyes volt. Nagyon. Igen. Tehát valahogy persze kell ez a közösségi ráhatás is, vagy az a sok-sok ember, akit ott lát, hogy fel vannak dobódva, és azért egész más így, nem biztos, hogy ő váltani fog feltétlenül e felé a terület felé, de talán mégis azért elkezdett benne is motoszkálni, hogy egyébként kipróbálhatja nálunk, tehát erre is van lehetőség. Úgyhogy ez is volt a célja, hogy minél több területet megismerjenek az önkéntesek, és hogy melyikek ezek a területek.
1: Igen.
2: Hát az első, ami rádióhoz leginkább kapcsolódik, az a műsorkészítés. Először egy olyan önkéntest hívtunk ki, aki a napindítókat két hetente itt csinálja a rádióban. Ezt mutatta be, hogy milyen nehézségekkel jár, hiszen reggel ide kell érnie, korán hajnalban. Azért az sem kis feladat, hogy a riportalanyokat, hiszen nem egy riportalanyról van szó egy ilyen reggeli műsorban, hogy őket felkutassa, utána vagy konzervben, tehát előre elkészíti velük az interjút, vagy beszervezi őket adásba, és ez azért hétről hétre elég sok feladatot ad. De nagyon lelkesíti, mert például ő nagyon szereti a történelmet, tehát mindig igyekszik olyan témákat találni, és olyan riportalanyokat, akikkel ezzel kapcsolatban jól el tud beszélgetni. Aztán persze a hétvégi napindítók készítése, ez megint külön kihívás, tehát olyan embert várunk, és egyébként tényleg várunk és hívunk is erre a feladatra, aki feláldozza a szombatját, vagy annak egy részét, hiszen akkor is korán már itt kell lenni. Tehát azért ad kihívást is ez a feladat, de nagyon-nagyon szép. Aztán itt van például a riporterkedés, amiről te többet tudsz beszélni, mesélni, mint én, hiszen ezzel foglalkozol itt nálunk, ez is szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas feladat. Majd erről azt hiszem, hogy te fogsz talán inkább egy kicsit bővebben beszélni és invitálni a leendő önkénteseket, hogy hallják meg a hívást. Aztán nagyon fontos például a vágóknak a feladata, erre is mindig-mindig várunk jelentkezőket. Ideális esetben egy műsorkészítő el tudja végezni a vágást is. Tehát nem tudom, hogy Gabi például a te anyagaidat te vágod-e meg?
1: Nem, még nem, de bennem van, örömmel megtanulom.
2: Igen, mindig biztatjuk a kedves önkénteseinket, hogy nem nehéz egyébként, tehát aki egy szövegszerkesztőt tud használni, körülbelül azzal a nehézséggel bír egy alapvető vágási feladat is, tehát érdemes ezt is megtanulni, kevés a vágónk.
1: Ugyanakkor inspirál ez a nem tudás arra, hogy igyekszem úgy felvenni a műsoraimat, hogy minél kevesebbet kelljen, vagy akár ne is kelljen vágni belőle.
2: Igen.
1: De ez egy nagyon fontos része a munkának, igen.
2: Aztán itt van például a stúdiósi munka. Ugye itt, akik itt teljesítenek szolgálatot, az üvegablak túlsó oldalán, egy-egy élő adásnál elengedhetetlen, hogy legyenek ilyen lelkes technikusok. És hát vannak a mobil stúdiósok is, akik pedig egy-egy helyszínre mennek ki, egy-egy szentmise közvetítés helyszínére például, tehát nélkülük egyszerűen nem jöhetnének létre ezek a műsorok. Nagyon-nagyon fontos szerepük van a rádió életében, nagyon-nagyon fontos szolgálat. Volt egy-két évvel ezelőtt egyébként egy kis mini kurzusunk, egy kis képzés, de tulajdonképpen bármikor, tehát ha bárki jön, jelentkezik, hogy ő ezt szeretné kipróbálni, akkor itt a kollégák, vagy akár már azok az önkéntesek, azok a vágók, akik már régóta itt vannak, mentorként tudják segíteni az újakat. Tehát nem kell tőle félni, ezt is meg lehet tanulni, és egyébként nem csak férfiakat várjuk erre a feladatra, hiszen vannak nagyon ügyes női technikusaink is. Tulajdonképpen itt a legfontosabb, mindig elmondják, a koncentráció, és az, hogy igen, tehát hogy az adott pillanatban ott legyenek agyban, ez fontos. Váratlan helyzetek mindig vannak, de azért vannak, hogy ezeket megoldjuk, és akik már régebb óta itt vannak, ők erre abszolút alkalmasak, és hát meg lehet, alapvetően meg lehet ezt is tanulni.
1: A vágást mondtad, hogy itt betanítási lehetőség van. A stúdió a számomra egy misztifikált része. Most is itt ülünk a stúdióban, vesszük fel az adást, rengeteg gomb van itt, villognak a lámpák, a számítógép is villog, hogy ehhez valami képzést tudtok-e adni, vagy hogyan készítitek fel, mert nem biztos, hogy rögtön hangmérnökök, akik most jönnek és jelentkeznek.
2: Természetesen. Annyi megnyugtatásképpen, hogy én is sokat értek hozzá, és mégis el tudjuk készíteni ezt a felvételt. Tehát itt az előttem levő számítógépen tulajdonképpen az adott programot kell csak elindítani, és a végén leállítani. Tehát itt körülbelül ennyi a feladat, és itt tulajdonképpen 4 gombot húztunk most fel ezen a keverőgépen, úgyhogy ez önmagában nem akkora nagy feladat. Amiért több bonyolultabb, az már lehet, hogy tényleg annyira bonyolult, hogy ahhoz már egy technikus kell. Úgyhogy ennyit meg lehet tanulni. Esetleg még, hogyha mondjuk egy telefonos interjú van, akkor ehhez még hozzájön azt, hogy a telefont kell hozzá kezelni, vagy ahhoz még plusz egy gombot fel kell húzni. Tehát igazából ez nem annyira bonyolult.
1: Igen, ezt nagyon jó hallgatni, meg egy jó érzést is ad. Én csak megerősíteni tudom, hogy az itt dolgozó technikus kollégáktól nagyon sok segítséget kapok minden egyes alkalommal, amikor felvételről készítjük az adást, vagy akár élőben egy nagyon bensőséges együttműködés, ahogy figyelünk egymásra, hogy jelzéseket kapok, hogy állunk időben, vagy egy telefon bejön, és a technikus kolléga ezt beadja. És a riporterkedésben is én csak a saját műsoromról tudok beszámolni, meg aztán esetleg te tudod majd elmondani, hogy milyen típusú műsorokhoz vártok riportereket. Az együttműködést tudom kihangsúlyozni, egy nagyfokú szabadságot kapok a működésemhez, mert hogy az alapjaink ugyanazok. tehát megbízunk egymásban, hogy ide ehhez a rádióhoz kapcsolódó, ehhez a szellemiséghez kapcsolódóban gondolkodunk. Ugyanakkor folyamatos támogatást, jelenlétet, elérhetőséget kapok, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon megnyugtató, biztonságot adó dolog. Úgyhogy ezt így is köszönöm nektek, illetve jelzem a kíváncsiaknak, érdeklődőknek, hogy egy nagyon jó csapatba érkeznek, és akár fel is lehet szedni ezt. Tehát ha még azt is érzem, hogy jaj, bizonytalan vagyok, biztos, hogy egy olyan támogató közeg van itt, akik ki tudják hozni azokat az értékeket, amiket érez magában a kedves vállalkozó, hogy megpróbálná és csinálná, mint műsorkészítő. Mobil stúdiós, ez egy olyan érdekes dolog, mert ugye körül, igaz, hogy te azt mondod, hogy az offline térben lévő promóció a te területed, de hát gondolom látjuk ezt mindannyian, hogy a promptozás, az azonnaliság, az ott vagyok, benne vagyok, hogy lehet, hogy ez már talán egy másik korosztály, akik már jobban működnek ebben, vagy nem tudom, hogy milyen, mi is kell ehhez a mobil stúdiózáshoz? Ránéztem a jegyzetemre, jól mondom.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy fokkal bonyolultabb, mint az itt benti stúdiózás. Hát először is oda kell jutni az adott helyszínre, tehát előtte itt összepakolják itt a kollégák segítségével, vagy legalábbis kezdetben az ő segítségükkel a technikai eszközöket, be kell tenni egy autóba, ki kell menni az adott helyszínre, a Szent Mise előtt nyilván egy fél órával már érdemes ott megjelenni, vagy akár több is, össze kell állítani a technikát, és hát igen, ezekbe tud becsúszni több ilyen kis gigszer, mert azért az, hogy onnan milyen az átvett hang, hogy ott jól működik-e a technika, tehát az mindig azt gondolom, hogy egy fokkal nagyobb izgalom, mint itt a stúdióban, mint itt a rádióban. Aki már, azt gondolom, hogy első lépcső az az itteni, a stúdióban való betanulás, tehát itt a rádióban, a Gogol utcában, és ha valaki ebben már ügyes, akkor a második lépcső az, hogy akkor mobil stúdiósnak be lehet tanulni. Mindig hiányunk van egyébként mobil stúdiósból, tehát hogy valami miatt, nem is tudom miért, hát biztos azért is, mert hogy azért, tehát fizikailag is megterhelőbb, tehát hogy összepakolni ezt a sok holmit, kivinni a helyszínre, picit talán embert próbálóbb, mint ide bejönni, és akkor itt minden technika már készen áll, rendelkezésre áll, itt tényleg a gombot kell felnyomni. De szerintem ennek is megvan az izgalma. Én onnan ismerem, vagy azt a részt ismerem, amikor egy-egy ilyen rendezvényre, vagy szentmise közvetítési helyszínre, mint promóciósok kitelepülünk, és nagy öröm, amikor ez egy közös munka, mert tényleg jó lesz a felvétel, és akkor a kedves hallgatók is élvezhetik itt a szentmisét, vagy amit éppen nap. Tehát, hogy öröm, hogyha jól sikerül, és minden rendben van, de azért mindig van egy kis izgalom is benne.
1: Mennyire jellemző, hogy rendezvényekre mentek ki? Tehát a szentmise, igen, az egy kicsit statikus, mert hogy elkezdődik, és akkor az lemegy, vége van, elköszönünk. De esetleg akár búcsukhoz, vagy a rádió tematikájához megfelelő kitelepülések, hogy erre mi az, ami fontos, nem is az, hogy fontos, de amire így elmennétek, vagy így kitelepültök?
2: Hát most, tehát azt mondhatom, hogy a COVID előtt, illetve most az utóbbi néhány hónapban, fél évben sikerült ismét felállni annak a jó kis promóciós csapatnak, aki hát először mégiscsak a szentmise közvetítésekkel kezdeném, mert az az, amiből adás lesz, amit leginkább is tudnak élvezni a kedves hallgatók. Tehát igyekszünk egy hónapban három helyszínre kitelepülni. Ami azt jelenti, hogy ez lehet egy búcsúval összekötött szentmise is természetesen, azok egy picikét akkor hosszabbak. Ennek is megvan a szépsége, hiszen ha lemegy a szentmise, akkor utána szoktunk általában szót kérni a plébánostól, hogy egy picit az ambónál bemutathassuk a rádiót, megismertessük a kedves híveket a rádiónak a lelkiségével, műsoraival, rendezvényeivel, és utána a templomnak az előterében

0: egy dicsőítő sziget, egy Nagymaros, nagyon sok-sok rendezvény van, úgyhogy igyekszünk minél több helyszínre eljutni. Ez egy picit más műfaj. Tehát általában ezek ilyen sátras kitelepülések, ahol ott van a sok-sok kiállító mellettünk, úgyhogy nekünk is nagyon jó, hiszen másokat is meg tudunk ismerni. Van ennek egy nagyon jó hangulata, hiszen a szervezők nagyon sok egyéb, sok-sok családbarát programmal is készülnek. Ilyenkor mindig helye van a játéknak, úgyhogy mi is úgy szoktunk készülni, hogy izgalmas legyen, akár hogyha kisgyerekekkel is jönnek hozzánk. Úgyhogy ez egy picit ilyen vásári forgatakhoz hasonlítható dolog szokott lenni, tehát ezek a rendezvények nagyon, nagyon élményszerűek, én szerintem, úgyhogy van még hely a csapatban, a promóciós csapatban, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, és akkor most mondom, hogy hol, az info@mariaradio.hu, egyébként bármilyen önkéntességre lehet ezen az e-mail címen jelentkezni, illetve a honlapunkon is a mariaradio.hu/önkéntesség aloldalon, ott pedig megtalálják az összes lehetséges szolgálati területet leírásokkal, és ott is van egy kérdőív, amit ki lehet tölteni, az is ugyanígy gyakorlatilag hozzám fut be, és akkor én leszek az az első ember, vagy az egyik önkéntes, aki aztán felhívja a jelentkezőket, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk a jelentkezéseket.
1: Még szerintem van egy-két terület, amit én kiemelnék, hogy nem is gondoltam, hogy ez is itt van. A futárok, jól mondom? A futárok egy nagyon-nagyon elkötelezett csapat, és a recepciósok, hogy az ő munkájuk is mennyire alátámasztja, egy bázisa lehet ennek a tevékenységnek, a rádiónak, a rádió hírének a vitelében, meg egyáltalán az arculatban, hiszen ha belépek, egy mosolygós arc fogad, egy pár kedves szóval, mintha csak hazajöttem volna. Ez is szerintem nagyon sokat ad.
0: Igen, mind a kettő terület borzasztóan fontos. A recepciósokkal kezdem, hiszen őket említetted, ők azok, akik valóban itt helyben jönnek, ők is hazajárnak, hiszen ez egy rendszeres szolgálat, hetente egyszer szoktak jönni a recepciósaink, 2-3 órára, vagy akár 4 órára jönnek és áldoznak az egyébként drága idejükből. Nagy örömmel teszik ezt, és valóban ők az első tulajdonképpen, tehát azok az a legfontosabb arcai, ahogy fogalmaztál, tehát hogyha bejön valaki a rádióba, az nagyon fontos, hogy aki ott ül, az hogyan szól hozzá, és hogy a rádiós lelkület az tulajdonképpen ott ragyog az arcukon, azt gondolom, és a segítőkészség, úgyhogy nagyon-nagyon fontos terület. És
1: bocsánat, még igen? Annyit hozzáteszek, hogy bennem évekig úgy élt, mintha ők munkatársak lennének. Tehát olyan magabiztossággal, olyan otthoni érzetteremtéssel fordultak akár felém, vagy amikor vártam a vendégeimet ott lent, ahogy figyeltem, hogy jöttek-mentek a vendégek, hogy én évekig azt hittem, hogy ők ide tartoznak, csak hogy munkatársként végzik ezt a munkát. Tehát nagyon profi.
0: Igen, ezt nagy öröm egyébként hallani. És valóban együtt lélegeznek, azt gondolom, itt a rádióval, meg hát már többségük nagyon sok éve itt van, tehát mindenki is rezdülést ismer.
1: Ez is és egy érdekes mutató, vagy egy fontos mutató, hogy akik itt vannak önkéntesek, ők már régóta itt vannak.
0: Igen, és nagyon tájékozottak, hát nekik alapvetően kell is, hogy tájékozottak legyenek, hogyha bárki telefonon hív bennünket, akkor azért el tudják mondani, hogy milyen műsort esetleg hol találnak, meg hol visszahallgató, vagy egy-egy rendezvényre hol lehet jelentkezni, vagy hol tudnak adományozni például. Szóval nagyon sokféle tudást kell, hogy felcsipegessenek, de általában ketten vannak, úgyhogy az újaknak mindig azért tud egy régi motoros segíteni, ami szintén nagyon fontos. És akkor a futárok, akik nagyon-nagyon-nagyon fontos terület, és nagyon sokan vannak, hiszen több mint 600 futárunk van. Minden hónapban 40 ezer magazint jelentettünk meg, ezek az ingyenes magazinjaink, amelyek bemutatják a rádió működését hónapról hónapra, és ennek a felét önkéntes futárjaink viszik el az ország

0: minden pontjában. Ők néha ilyen kicsit láthatatlannak tűnhetnek, mert vagy akkor találkozunk velük, amikor havonta egyszer bejönnek az összeállított csomagokért, és itt akkor most szeretném kiemelni a csomagolást végző önkénteseink munkájának a fontosságát. Tehát havonta kétszer itt vannak, és reggeltől estig csomagolják a magazinokat, hogy aztán majd a futárok átvehessék. De vannak olyan magazinok, amiket pedig egyből kiküldünk, tehát postán küldünk ki az adott futárhoz, és akkor őket nem is biztos, hogy ismerjük, vagy legfeljebb akkor találkozunk velük, hogyha amíg az önkéntes szerződésüket elkészítjük, de hogy borzasztóan fontos munkát végeznek, tehát nagyon-nagyon sok pénzt is megtakarítanak a rádiónak, és ami még nagyon fontos, épp úgy, ahogyan a recepciósok, ők is az arcai a rádiónak, de nem csak az arcai, hanem a kezei és a lábai is, tehát a tevékeny szeretetről tesznek abszolút bizonyságot. Egy futár az nagyon fontos, vagy e felé próbáljuk terelni őket, ha lehetőség van rá, akkor kézbesítők legyenek. Tehát ne csak bedobják a postaládába a magazint, hanem ha lehet, akkor beszélgessenek is azokkal, akik kapják a magazint. Így lesz élő a kapcsolat a hallgatók, az olvasók és a rádiók között. Tehát ők valóban egy nagyon-nagyon fontos kapcsot képeznek, úgyhogy ezért borzasztóan fontos az ő tevékenységük. És ez bárki elvégezheti szinte ezt a munkát, azt lehet mondani. Ez végképp nem kell semmiféle szaktudás, esetleg, hogyha valaki többet vállal, több magazint, egy magazin kihordásának is örülünk egyébként, de van, aki 300 magazint is kivisz kerékpárral. Pont az egyik önkéntesünk, aki ott volt a találkozón, és a mutogatással próbálta érzékeltetni, hogy ő mivel foglalkozik, hogy ő biciklivel tekerés, hogy viszik ilyen magazinokat. Ez óriási feladat, és nem egyedül vállal, tehát vannak még, akik ilyen nagyon-nagyon sok magazint visznek ki.
1: És eszembe jutott, hogy most így visszanézem a fejemben a képeket, hogy nagyon elkötelezettek a futárok, de ne a 20-as, 30-as korosztályt képzeljük ide, hanem nagyon tevékeny 50-es, 60-as, 70-es korosztály. Megfogalmazódott bennem, de talán nem is talán, hanem nálatok az egyik kérdés volt itt a találkozón, hogy lehetne ezt a generációkat összehozni. Mert most van egy vagy két generáció, de jó lenne, hogyha ez tolódna lefelé. És bennetek is megfogalmazódott már, hogy lehetne megszólítani a fiatalokat. Ti is beszélgettek erről, úgy érzem, a rádióban.
0: Igen, pláne, hogy már ugye 20 éve működik a rádió, tehát akik akkor elkezdték, ők most már, és ha mondjuk elkezdték 60 évesen, most már akár 80 évesek, akiket, hát még örülünk, hogyha találkozunk velük, vagy bejárnak, vannak azért még köztük is aktívak, de igen, az lenne a cél, hogy megint bejöjjön a hát legalább az a fiatal korosztály, aki mondjuk egy fiatal nyugdíjas, aki számunkra egyébként pont ideális korosztály, hiszen ők még aktívak, még szeretnének tevékenyek lenni, szabadidejük hirtelen megnőtt, szeretnék magukat még értékesnek, fontosnak érezni, talán még nincsen ott 8 unoka, hanem csak egy vagy kettő, tehát tényleg még talán idejük is van, úgyhogy azt gondolom, hogy ők egy nagyon fontos korosztály, akiket elsősorban igyekszünk megszólítani, akik maradnak az elkövetkező 20 évre. De természetesen nagyon örülünk a fiatalabbaknak is, és e felé is teszünk lépéseket, abszolút, tehát nagyon fontos munkát végez például a Péter kollégám, aki katolikus iskolákba, középiskolákba megy, és igyekszik őket beszervezni például napindítókba is, tehát a műsorkészítésbe próbálja őket bevonni, és felcsillant velük azt, hogy akár műsorkészítői feladatokat elláthatnak, de akár mondjuk egy futárszolgálatba is bekapcsolódhatnak. Egyébként van nálunk 50 órás lehetőség is, tehát 50 órás szolgálati lehetőséget is lehet nálunk végezni, és rendszeresen jelentkeznek is nálunk diákok. Itt is akár vágóként, akár riporterkészítőként, akár ha csak Facebookra felteszi például az adott eseményt, műsort, rendezvényt, ez is nagyon-nagyon fontos feladat. Mi valóban kevesen vagyunk, tehát alig több mint 10 munkatársak, úgyhogy nagyon nagy szükség van rájuk, és hát a fiatalok meg nekik kisujjukban van az egész online világ, és nagyon-nagyon jó ötleteik vannak, úgyhogy itt kibontakozhatnak nálunk.
1: Eszembe jutott még egy terület, ami teljesen kortalan, és ugyanakkor meg olyan, megtapasztaltuk itt ezen a találkozón is, de olyan elhivatottsággal erőt adóan működik, az ima kör, ima csoport, hogy ez is egy terület, egy lehetőség.
0: Amikor bejön ide az ember, hogyha például bejön egy új önkéntes, akkor először a kápolnába szoktuk bevinni, mert hogy ez a lelke az egész, nem csak az épületnek, hanem a rádiónak, az itteni lelkiségnek. És ez az a hely, ahova az önkénteseink, az imacsoportok hétről hétre jönnek, azért, hogy rózsafüzért imádkozzanak, és aztán ebből szép kis műsor, imádságos műsor legyen a rádióban. Ők mindannyian egy-egy közösség, akiket az imádság kapcsol össze, de van több olyan közösség, akik egyébként is, hát már szinte mondhatjuk, hogy barátként tekintenek egymásra. Ezek teljesen nyitott közösségek, bármikor lehet hozzájuk csatlakozni, akár nem csak egyhez, hanem többhöz is, tehát hogyha valaki hétfőn és szerdán ér rá, semmi gond, hogyha két közösség tagja is lesz. Szeretettel várjuk ide is a kedves hallgatókat.
1: Igen, most így végigpörgettem a fejemben, talán végigmentünk minden lehetőségen.
0: Egy-két olyan terület talán, amiről nem szoktunk beszélni, például a takarítás, vagy például a viráglocsolás, vagy például a könyvtárrendezés, vagy például a szétesett székeknek tehát ilyen karbantartási feladatok. Tehát nagyon sok olyan feladat van még, ami úgy gondoljuk, hogy a sor végén áll, de egyáltalán nem. Ha nem lenne az, aki megöntözze a virágokat, akkor nem lenne ilyen gyönyörű élő a környezet, vagy ha nem lenne az, aki takarít, hát akkor elképzelhetjük, hogy mibe járkálnánk itt. Tehát, hogy mindegyik egyformán fontos. Mindenki másban tud részt venni, mindenkinek más talentumai vannak, vagy éppen az is lehet, hogy valaki teljesen más szeretne csinálni, mint amit egyébként is csinál, és ő azt mondja, hogy ő mondjuk a takarításban nagyon jól ki tud kapcsolni, és mondjuk közben tud rózsafüzért imádkozni, ez lehet, hogy furán hangzik, de lehet, hogy pont egy ilyen monoton munka teszi azt lehetővé, hogy jobban rá tudjon kapcsolódni a jó Istenre. Szóval, hogy mindegyik nagyon értékes feladat. Most én is pörgettem, hogy mi az, amiről még esetleg nem beszéltünk.
1: Hát, talán még az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nincs is a hallgatók fejében, hogy például erre is lehetne jelentkezni. Tehát, hogy annyira, tehát akár nem tudom, hogy érdemes-e szétbontani, de talán csak a rendszerezés miatt, hogy a műsorkészítéshez kapcsolódó tevékenységek, de ugyanakkor meg a működéshez kapcsolódó tevékenységek is itt önkéntesek kezében van, tehát az önkéntesek, igen, akik lehetővé teszik, hogy itt tisztaság legyen, jó levegő legyen, hogy a környezet rendezett legyen, és akkor ilyen környezetben lehessen elkészíteni akár a műsorokat, vagy kapcsolódni a technikai lehetőségekhez.
0: Igen, a koordináció ez egy nagy feladat, ahova például a recepció is beletartozik, de épp így például a takarítás is. És a nagyon fontos terület még az adatrögzítés, vagy a csekkeknek a felvitele, a rögzítése. Hát ezen is nagyon szép létszámmal bíró csapat dolgozik, hogy
1: csak hát ők is önkéntesen.
0: Mindannyian, igen, uh-huh. igen. És nagyon-nagyon jól érzékelhető, hogy a személyes megszólítással milyen sok önkéntest sikerült már behívni. Tehát például pont a koordinációs csapatnak a koordinátora, hát legalább 10 vagy 15 embert már be tudott hívni erre a feladatra. meg tudja őket szólítani. Ugyanígy a csomagolásnál is, és most már egy picit átevesztünk akkor arra, hogy hogyan is lehet tényleg toborozni az önkénteseket, mert egy dolog, hogy online meghirdetjük a rádióban, a magazinon, és lehetőség szerint amilyen felületeken csak tudjuk, ki tudunk menni cserkészekhez, iskolákba, és igyekszünk is minél több helyen ott lenni, és elérni a fiatalokat és a régebb óta fiatalokat egyaránt. De hogy ami kulcs, és ami látjuk, hogy működik, az valóban a személyesség, az, hogy személyesen oda menni, és a saját példa alapján hívni mosollyal, egy széles mosollyal és biztatással az embereket, hogy gyere, tedd magad hasznossá, itt értékes vagy, fontos az a munka, amit végzel, és ilyen módon igyekszünk egyébként szerintem mindannyian, akik már tudják, hogy mit ad az önkéntesség az ember életéhez, azok mindannyian igyekeznek hívni legalább még egy embert ebbe a csapatba.
1: Gondolkoztam egy pár perccel ezelőtt, hogy hogyan kerekítsük le, hogyan zárjuk le a beszélgetést, de köszönöm, Kriszti, tehát, hogy ennél, és mosolyogva, ahogyan ezt elmondtad, én bízom benne, hogy a kedves hallgatók érzik ezt a melegséget árasztó, magabiztosságot adó mosolyt, ami lehet akkor a Mária Rádió mosolya is a hallgatók felé. Köszönöm szépen, hogy vendégül lettél. Köszönöm, hogy itt voltál a műsorban, és én biztatom, bátorítom a hallgatókat, hogy adják tovább a hírt. Ha mással nem, akkor csak egy jelzéssel a közösségükben, az imacsoportjukban, az iskolában, a munkahelyen, ahol úgy gondolják, hogy érdemes megszólítani az embereket.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsaeső imaestet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírást és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a 3. rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a következő percekben dr. Lénárt Ágotával, sportpszichológussal, terapeutával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezetőivel fogok beszélgetni, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
3: Egy nagyon sokszínű és sokrétű karriert tudhat a magáénak. Kezdjük először a sportolói karrierrel. Hogyan kezdődött mindez?
4: Honvédelmi napon vettünk részt, és nagyon megtetszett akkor a lövészet, szerettem is volna elkezdeni, de hát a szüleim azt mondták, hogy még várjunk vele, aztán a második évben már úgy mentem haza, hogy szeretnék lövész lenni. Így indult, és hát természetesen ugyanazokat a szülői jókívánságokat kaptam, hogy legyek benne sikeres, de nem mehet a tanulás rovására, tehát gondolom ugyanazokat, amit minden serdülő hal ebben az életkorban.
3: Melyiket szereti jobban, a sportlövészetet vagy a számszeríjászatot?
4: Amikor 15 évesen megkérdezték tőlem, hogy meddig akarok lőni, akkor mondtam, hogy nem értem a kérdést. Én ezt annyira szeretem, hogy egész életembe szeretném csinálni, és nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy ezt meg is engedte, tehát, hogy gyakorlatilag én nagyon szerettem volna igazi élsportoló lenni főállásban, de ezt valahogy nem tudtam összehozni, és utólag már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy így alakult, mert sokkal több embernek tudtam ilyen módon segíteni, mint hogyha csak egy egyéni karrierben gondolkodom. Az viszont a munkámban nagyon nagy segítséget ad, hogy a gyakorlati részét, illetve hogy a másik oldalon állás, ami a versenyzést jelenti, a másik oldalon állás megadta azokat az élményeket, tapasztalatokat, amivel sokkal közelebb tudok kerülni a sportolókhoz, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy többet is tudok nekik segíteni. Puskás lövőként kezdtem, ami azt jelenti, hogy 11 évig voltam ebben a szakágban. Gyakorlatilag lőttünk légpuskát is, és 50 méteres úgynevezett robbanószámokat is, de hát annak idején a Magyar Honvédelmi Szövetségben pontrendszerben versenyeztek egymással a klubok, tehát nekünk ugyanúgy meg kellett tanulnunk pisztolyozni is, és ugyanúgy a 10 méteres légpisztolyt és az 50 méteres sportpisztolyt is lőnünk kellett. De inkább puskás voltam, tehát az volt a fő versenyszámom. A számszeríjászat már az egyetemi évek után jött, mert akkoriban én már dolgoztam is, és a pszichológus diplomát nappali mellett nem lehetett volna elvégezni, hanem csak levelező tagozaton, úgyhogy akkor egy néhány év kimaradt a lövészet szempontjából. Aztán egyszer csak meghívást kaptunk Németországba, hogy nézzük meg ezt a különleges úgynevezett field számszeríj szakágat. Tehát nagyon érdekes volt, mert oda jött a német szövetségi kapitány, és megkérdezte, hogy hát te mit üldögélsz itt a padon, nem tudsz lőni? Mondtam, hogy de tudok lőni. Térült, fordult, kihozott egy számszeríjat, azt mondta, hogy na jó van, akkor menjél lőni. Hát ez volt a baj, mert hogy innentől kezdve természetesen beleszerettem ebbe is. Először nagyon furcsa volt, hogy időre kell lőni nálunk, 3 perc alatt kell 3 lövést leadni, 65, 50 és 35 méterre lövünk, de aztán természetesen ehhez is hozzászokik az ember, és hát a Magyar Számszeríjász Sportszövetség most ebben az évben ünnepli a 30. éves évfordulóját, úgyhogy a klubok és a szövetség megalakításától kezdve az első pillanattól benne vagyok, és hát most is aktív tevékeny részese. Tavaly és az idén világbajnokságot rendeztünk Dunavarsányba, ennek volt geopolitikai háttere is természetesen a háború kapcsán, sőt még az idén a világkupa döntőt is megszervezhettük, ahol 16 férfi, a világ 16 legjobb férfi és 16 női versenyzője vett részt, amiben több magyar is indult, többek között én is indulhattam, és ez nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy a legjobbak között ez már versenyezhettünk, és akkor ez már inkább egy ilyen ajándék ezzel kapcsolatosan, hogy az ember egy ilyen rangos eseményen is részt tud venni. Én mind a kettőt szeretem, tehát ha holnaptól légpuskát adnának a kezembe, akkor szerintem azt is ugyanolyan kedvel csinálnám.
3: Melyiket tart a sportolói karrierje csúcsának, hiszen többször is megválasztották az év sportolójával?
4: Az már a számszeríjban volt, tehát azért végül is a 30 év alatt én már csak ezt a szakágat lőttem, és hát ennek megfelelően ebben vannak nagyobb eredményeim is.
3: Aztán jelentkezett egy tanárképzőbe, ahol is eltöltött pár évet. Ezeket hogyan élte meg, és végül hogyan ment át a pszichológiára?
4: Igen, ez egy kalandos történet, tényleg így van. Magyar-orosz szakos tanárként kezdtem, és maradtam is volna ott, ha akkoriban az igazgató nem minősíti a továbbtanulási törekvéseimet karrierizmusnak, és nemes egyszerűséggel ki is rakott az iskolából. Mondtam, hogy hát én lennék egy nagyon jó iskolapszichológus, ez miért nem jó neki, úgy tűnik valami miatt nem. És ennek megfelelően adódott egy lehetőség 2-3 hónappal később, hogy a testnevelési egyetem pszichológia tanszékére kerestek szakembert. Ez akkoriban egy induló szak volt, mármint induló tanszék volt, és én gyakorlatilag párhuzamosan végeztem az ezzel kapcsolatos iskolákat, tehát én egyszerre kezdtem el dolgozni ezen a területen, és egyszerre jártam egyetemre is. Ami egyik oldalról nagyon jó volt, mert a legfrissebb ismereteket nagyon könnyen szépen át lehetett adni, és a hallgatóknak is be lehetett vonni az oktatásba. Ezt a részét természetesen nagyon szerettem, bár eléggé megterhelő volt egyszerre dolgozni és egyetemre járni.
3: Hogyan dolgozik egy sportpszichológus? Milyen módszerekkel?
4: Ahhoz, hogy ezt így ilyen szempontból közelebb vigyük a hallgatóknak, azt is érteni kell, hogy az én esetemben ez egy 3 lábon álló pillért jelent, ami azt jelenti, hogy oktatok az egyetemen, ott vannak kutatással kapcsolatos tevékenységeink is, amiben természetesen én a lövészetet választottam, és lézeres és optoelektronikai rendszerekkel vizsgáltam a lövész mozgásait, és ennek megfelelően ezeknek az elemzését is elvégeztem. A harmadik pedig pontosan ez a gyakorlati munka, ahol sportolókat készítünk fel a csúcs teljesítményre. És ennek megfelelően a sportpszichológiában gold standardek, arany standardek vannak, amit vannak olyan módszerek, amit az egész világon mindenhol így csinálnak, tehát a legtöbb tankönyvben megtaláljuk ezeket a módszereket. A relaxációs részt az első talán, amit ki lehet emelni, ez átkapcsolás a nyugalmi tónusra, autogén tréninget szoktunk tanítani a klasszikus Schulzi módszernek megfelelően. Tehát ez arra való, hogy a sportolónak legyen egy úgynevezett pszichoregulációja, egy önszabályozó képessége, aminek a segítségével be tudja állítani azt az állapotot, amivel ő a legjobban tud versenyezni. Ez az állapot az úgynevezett optimális funkcionálási zóna. Ebben kell lennie, és hogyha megpróbálna kibillenni belőle, akkor ezt nagyon hamar észre kell neki venni, hogy vissza tudja magát tenni a megfelelő állapotba. A másik nagy módszer csoport a mental training. A mental training azt jelenti, hogy mozgássorok elképzelése fejben, gondolatban. Miért jó ez? Egyrészt, mert megtanulja a sportoló a mozgás tökéletes kivitelezését, hibát tud javítani, kieső edzést tud a segítségével pótolni, és ha betegség vagy sérülés esetén kiesik a munkából, akkor sem fog annyira visszaesni, hogyha fejben, gondolatban edzéseket csinál. Rögtön fölmerülhet a kérdés, hogy ez a hétköznapi ember számára is jó. Természetesen igen, hiszen a relaxációval, egy jól végzett 20-25 perces relaxációval 2-3 órányi alvást lehet pótolni, a mental training segítségével pedig föl lehet készülni mindenféle olyan feladatra, ami mindenkinek az életébe adódhat, vizsgáznia kell, prezentálnia kell, elő kell adnia magát, hogy milyen munkát végzett, és ezzel kapcsolatosan vitatkoznia kell, vagy beszámolnia. Tehát egy jó néhány olyan terület van, ami mindenkinek az életében megjelenik. A harmadik nagy módszercsoport a figyelemkoncentráció, ami pontosan azt jelenti, hogy hogyan tudunk fókuszáltan figyelni egy adott területre, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, ne jöjjenek be zavaró gondolatok, hiszen elég az, hogyha csak arra gondolunk, hogy a sportoló arra gondol, hogy ő nyerni fog, ahelyett, hogy mi lenne neki a dolga, tehát hogy az adott pillanatban mit kell csinálnia. Tehát a gondolatainknak a megrendszabályozása, megregulázása nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, hogy az energiát, a pszichés energiát arra fordítsuk, ami a jó teljesítményhez szükséges. A másik pedig, hogy csak azokat a gondolatokat engedjük be, amikre szükségünk van. Ezt a módszert búrának is szokták nevezni a sportolók, aminek az a lényege, hogy bezárják magukat egy olyan adott körbe, amiből csak arra tudnak koncentrálni, amire kell. Tehát csak én, a pálya és a feladat. Van egy ilyen célformula, ami pontosan ezt fejezi ki. A másik pedig a búrának van egy olyan szerepe is, mint a sejt félig áteresztő hártyájának, hogy csak azt az információt engedje be, amire igazán szükség van, és amire nem, azt megzárja ki. Tehát ezek nagyon egyszerű dolgoknak tűnnek, de hogyha kipróbálják a kedves hallgatók, akkor rájönnek, hogy a gondolataink néha bizony csaponganak, és meg kell őket fogni, rendszabályozni kell őket, mert különben elkanyarodnak a gondolataink, és egy-egy ilyen elkanyarodás már elég ahhoz, hogy valami hiba bekövetkezzen. De ezt például a hétköznapi ember is megtapasztalja a vezetés közben, csak egy pillanatra oldalra néz, és nem kellett volna, mert előtte már fékezett valaki, és akkor neki is esetleg vészfékeznie kell. A negyedik nagy módszercsoport pedig a stratégia, taktika, ami csapatsportágakban, küzdősportágakban természetesen egészen másképp jelenik meg, hiszen ott van ellenfél is. De olyan sportágokban is megjelenhet, ahol a versenyző csak saját magával versenyzik, de az időjárási befolyásoló körülmények közepette meg kell neki választania, hogy például melyik időpillanatban tesz meg bizonyos tevékenységeket. Tehát az időjárás, szél, nap, eső befolyásoló szerepét figyelembe véve ő dönti el, hogy például mikor indítja el a futását, például egy nekifutással járó számokban, és így tovább. Tehát a stratégia taktikának szerepe van ezzel kapcsolatosan, még akkor is, amikor például egy hosszas versenyzés után este van a döntő. Mit fog csinálni előtte? Pihen, relaxál, eszik, iszik, félrevonul, átgondolja a helyzeteket és lefuttatja magában a hibás részeket újra már kijavított formában, hogy az esti döntőre jó legyen. Kér tanácsot, ennek megfelelően csinál valamilyen változtatást a technikai eszközökön. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolog lehet, ami ezzel kapcsolatosan segíti a jó formába lendülést. Ennek a beosztása, ennek a megtervezése is egy nagyon fontos feladat, hiszen az adott pillanatban még lehet, hogy még módosítani is kell rajta. Ami pontosan azt jelenti, hogy eddig mindig így csináltam, de most be kell tenni egy olyan elemet, amit megkövetel a helyzet, tehát például jobban elfáradtak az izmaim, akkor be kell rakni még egy gyúrást, és így tovább. Tehát a sport ilyen szempontból nagyon-nagyon megtanítja az embereket arra, hogy hogyan kell tervezni, azt hogyan kell végigcsinálni, és hogyha valami hiba adódik, akkor ezt hogyan kell kijavítani. Nagyon érdekes, hogy például a vállalati munkában, hogyha két teljesen egyforma jelölt van, akkor a vállalatvezetők szívesebben veszik föl a sportolókat, pontosan azért, mert tudják, hogy ők szívósak, kitartóak, és ennek megfelelően talán jobb feladatra való hangolódó képességekkel rendelkeznek, mint úgymond a civilek. És igen, a sport erre biztos, hogy megtanítja az embert, arra a kitartásra, mentális keménységnek hívják például az egyik ilyen tulajdonságot, ami szükséges a jó teljesítmény eléréséhez. Tehát egy hétköznapi ember lehet, hogy azt mondja, hogy na jó, én most már feladom, nem megyek tovább. A sportoló meg azt mondja, hogy még, mert hogyha én azt nem próbálom ki, akkor sose tudom meg, hogy elérek-e a végéig.
3: Ez mennyi idő, mire ezt el lehet sajátítani? Vagy ez személyenként változó?
4: Személyenként változó, de az alapmódszereket 2-3-4 hónap alatt meg lehet tanulni. Utána körülbelül ugyanennyi idő szükséges arra, hogy ezt belerakjuk a gyakorlatba. Tehát megnézzük, hogy hogyan tud működni. Kisebb versenyeken ki kell próbálni. Ha valami nem kerül a helyére, akkor azt megbeszéljük új módszerekkel, vagy a módszerek további gyakorlásával erősítjük ezt a folyamatot, és utána általában megint csak ugyanennyi idő kell, amikor az igazi versenyzésbe is rutinszerűen be tudjuk építeni ezeket az elemeket. Utána a sportolók, akik ezeket használják, már úgy számolnak be róla, hogy olyan lesz, mint a fogmosás, tehát hogy a rutinnak a része, tehát belekerül a bemelegítéstől kezdve a versenyzésig minden pillanatába a versenyzésnek, pontosan azért, hogy ezt az optimális funkcionálási zónát fönn tudja tartani.
3: Amikor elkezdenek dolgozni egy sportolóval, akkor az hogy működik? A sportoló keresi meg önöket, vagy önök a sportolót?
4: Bármi előfordulhat. Tehát küldheti a család, küldheti az edző, a sportoló jöhet magától, vagy érkezhet szűrésre, amit mondjuk a szövetség kér. van olyan is, amikor a sportoló már azért jön, mert elég nagy a szenvedés nyomása. Ez pontosan azt jelenti, hogy sok mindent megpróbált, de az az adott probléma nem oldódott meg. És akkor azt mondja, hogy most már ezzel kell valamit csinálni, hogy jobb legyen a helyzet. Én mindig azt szoktam mondani a sportolóknak, hogy jó ezt idejekorán elsajátítani, tehát ezeket a módszereket megtanulni, mert akkor, amikor már ezzel kapcsolatosan valami probléma jelenik meg, akkor nehezebb a dolog, pontosan azért, mert esetleg kevesebb az idő, kevesebb a gyakorlásra szánt idő, és hát minél közelebb van egy verseny, annál nagyobb lehet a kockázata, hogy mikor mit rakjon be az ember, hogy az ténylegesen jól működjön. Természetesen egy jó szakember ebben is tud segíteni, hogy mikor melyik módszert kell választani az idő és a feladatnak a függvényében, de aztán akkor adódhatnak olyan helyzetek is, amikor valakit például beválogatnak, tehát hogy hirtelen bekerül egy válogatottba, ott neki teljesítenie kell, vagy valaki megsérül, és valakinek a helyére kerül be, szintén váratlanul. Ő nem tervezte, hogy az idén Európa-bajnokságra megy, de hip-hop beválogatták, és akkor van egy pár hét ezzel kapcsolatosan. Világos, hogy neki az edzés munkáját is meg kell változtatni, amit az edzőjével jó esetben mindig megbeszél, megtervezik, hogy mi lesz az az új feladat, aminek a mentén oda tud jutni. A sportolók ezt így is szokták mondani pontosan, hogy odaérek-e, ami azt jelenti, hogy a felkészülésnek van egy íve, aminek jó esetben a tetején egy jó formaidőzítéssel, egy jó egyéni eredmény, vagy lehetőség szerint egy egyéni rekord is állhat.
3: Amikor ez a folyamat elkezdődik, és elkezdenek foglalkozni egy sportolóval, akkor mivel kezdik? Felmérik a helyzetét, és akkor pontosan személyre szabottam.
4: Pontosan. Tehát van egy úgynevezett exploráció anamnézis, az exploráció kikérdezést jelent, az anamnézis pedig az előtörténet felvételét. Ebben természetesen olyan dolgok is benne vannak, hogy mi a problémája, mit csinált ellene, az mennyire vált be, tehát hogy hol tart ennek a feldolgozásában, milyen módszereket tanult, vagy mire van szüksége, ami vélhetően fogja javítani ezt a helyzetet. A részletes beszélgetést, kikérdezést követi általában egy tesztelés, tehát amikor már a szakember, tehát a sportpszichológus már látja, hogy körülbelül milyen irányba kell elmenni a felkészítés kapcsán. Ezeknek az eredményét meg szoktuk beszélni, természetesen az adott helyzetnek és a sportoló életkorának, szakmai tapasztalatának megfelelő szinten, és utána azt is megbeszéljük, hogy mi a javaslat, hogy mit kellene csinálni, milyen módszereket kell elsajátítani, ez körülbelül mennyi idő, mennyit kell otthon gyakorolni, és akkor ennek megfelelően elindul a munka. Nagy részt átalakult a helyzet, tehát hogy a COVID után megmaradtak olyan szokások is, aminek mi nem feltétlenül örülünk, de hát hogy a sportoló egy bizonyos idő után azt mondja, hogy nincs annyi időm, nem tudok eljönni, szeretnék telefonon dolgozni, nem lehet mindent telefonon megtanítani értelemszerűen, de vannak olyan helyzetek és módszerek, amiket igen, tehát csak kizárólag online dolgozni, én legalábbis nem annyira szeretek, én azt gondolom, hogy az élő kapcsolatnak, a találkozásnak is van egy inspiráló ereje, egy energetikai szerepe. Én ezt ilyen szempontból fontosnak tartom, de mostanában azért egyre több, bár nincs COVID, vagy nem olyan mértékben van, hál' Istennek, mint régen volt, de a sportolók ehhez így ragaszkodnak, úgyhogy ilyen szempontból a sportpszichológusnak sokszor nincsen estéje, mert a sportoló, amikor végez az edzéssel, akkor fogja általában fölhívni, mert nappal iskolába jár, vagy dolgozik, utána elmegy edzeni, és hát akkor az esti órák azok nagyon sokszor foglaltak.
3: És ha elhanyagolja esetleg a sportpszichológus, a sportpszichológust, akkor lehet, hogy ezt később meg fogja bánni.
4: Igen, van egy ilyen érdekes jelenség, hogy a sportolók általában egy óriási lendületet kapnak 2-3 hónap után, és akkor többen azt gondolták, hogy ó, akkor most már ők tudnak mindent, de hát az még azért egy vékony jég, tehát hogy azt azért még hizlalni kell, meg kell erősíteni, és hát ha ilyenkor elmennek, akkor nem biztos, hogy úgy alakul a dolog, mint ahogy ők szerették volna, de én ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy semmi baj, kipróbáltad, most már tudod, hogy hogyan lehet tovább menni, mire van szükséged. Én nem szoktam használni azt a szót, ugyanúgy, mint az NLP-ben, a neurolingvisztikai programozásban a kudarcot, hanem csak azt mondom, ha ennyi munkával, ennyi eredmény született, és nem vagy vele elégedett, akkor csináld másképp. Tehát, hogy egész egyszerűen a fejlődés részének tekintem az esetleges megtorpanásokat is.
3: Minden sportolónak szüksége van, minden élsportolónak sportpszichológusra?
4: Nagyon érdekes a helyzet, mert egy jó néhányan maguktól is ösztönös módszerekre rájönnek. Tehát amikor azt kérdezem, hogy szoktál relaxálni vagy mentáltréningezni, azt mondja, én nem tudom, hogy az mit jelent, de én azt szoktam csinálni verseny előtt, hogy hanyat vetem magam a kanapén, ellazítom magam, és elképzelem, hogy holnap milyen sikeresen fogok szerepelni. Köszönjük. Ez már a két módszer ötvözetében ilyen szempontból benne van. Az, hogy ezt ő milyen szinten csinálja, milyen színvonalon, az már egy másik kérdés, mert általában ilyenkor is kell segíteni, vagy lehet még csiszolgatni a dolgon, és ennek megfelelően még egy magasabb szintre lehet hozni a teljesítményt. De van, aki ösztönösen is jól csinálja.
3: Több osztálytársam is magántanuló, azért, mert komolyan űzi a sportot. Ez milyen megoldás? Ez jó tud lenni, hogyha valaki teljes mértékben a sportra koncentrál, vagy azért ennek lehetnek hátrányai is?
4: Ha okosan csinálják, akkor nem. Az én összes sportolóm is magántanuló, de úgy, hogy bejár, amikor tud. Tehát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve otthon csücsül, és vagy tanul, vagy nem tanul, hanem rendesen bejár az iskolába, és amikor verseny van, vagy utaznia kell, vagy ezzel kapcsolatosan elfoglaltsága van, akkor nem vesz részt az iskolai oktatási részben. De törekednek arra, hogy csak egy, vagy két, vagy maximum három tantárgyból legyen olyan, hogy vizsgázniuk kelljen. Tehát lehetőség szerint bejár, jegyeket szerez, és csak amiből kicsúszik, abból vizsgázik. Tehát az azért óriási teher lenne egy sportolónak, hogy minden tantárgyból vizsgáznia kelljen, tehát ezt így el szoktuk kerülni. Világos, hogy kevesebb órákra járnak be általában, de ha így nem maradnak le az osztálytársaiktól, akkor az egy nagyon nagy előnyt jelent. A másik fontos dolog, amit a pszichológia meg is erősít, a társas támasz. Tehát akármilyen is az iskola vagy az osztály, azért mégis a társas kapcsolatokra szükség van. Tehát arra az egy-két-három barátra, akivel együtt tud tanulni, vagy tanácsot tud tőle kérni. Tehát, hogyha teljesen elvágják ezt az iskolai szálat, az általában nem szokott jól végződni, mert elmagányosodnak a sportolók is, és ennek megfelelően rosszul érzik magukat. Ettől függetlenül van sportoló, aki már 15-16 éves korára kiég, mert azt mondja, hogy már 10 éve nem látok más, csak repülőtér, szállod a pálya, és akkor ez már neki ilyen szempontból sok. Nagyon kell figyelni arra, mint ahogy az Európai Unió kettős karrierje is ezt megfogalmazza, hogy a sport egy nagyon fontos része az életednek, de nem jelenti azt, hogy gátolja a továbblépésed lehetőségét. Tehát a kettős karrier azt jelenti, hogy a sportot és az iskolát is párhuzamosan kell vinni, hogy utána majd egy civil karrierre át lehessen állni. De az is világos, hogy például olimpia előtt szinte minden sportolóm halasztja az egyetemen a fél évet, mert abban a fél évben ez már nem fér bele, hogy tanuljon is meg olyan szintű edzős munkát végezzen, amivel a legjobb eredményét tudja elérni. Tehát jó értelembe véve ez egy ilyen, hát úgy szoktam mondani tréfásan, hogy mocsárjárás, ami azt jelenti, hogy a feladatnak megfelelően terheljük az egyik oldalt, és amikor felszabadul mondjuk egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság után, akkor mondjuk többet tanul. Verseny előtt kevesebbet. Tehát, hogy mindig arra oda terheljük a súlyt, ahol éppen kell az energia, aztán utána, amikor változik a helyzet, akkor bepótoljuk azt a részt, ami ezzel kapcsolatosan hiányzott.
3: Vannak olyan sportemberek, akik akár már beleöltek 10 évet az adott sportágba, és ők kiderül róluk, hogy ebből ők nem lehetnek sikeresebbek. Ilyenkor mi a teendő egy sportpszichológusnak?
4: Ez egy nagyon fájdalmas dolog. Én éppen ezért mindig biztatom a szülőket és a sportolókat is arra, hogy menjenek el terhelés élettani vizsgálatra. Ugyanis ez a vizsgálat, ez a futószalagos vizsgálat gyakorlatilag meg tudja mondani, hogy mennyire terhelhető valaki, és hogy mennyi tartalék van még benne. Azon kívül egy nagyon fontos mérés az úgynevezett antropometria, aminek az a lényege, hogy a szervezet izom, csont, zsír összetételét tudja meghatározni, és azt is, hogy valaki mennyire erősíthető vagy fogyasztható, mármint fogyasztható a súlyából, és hogy hol van ez a biológiai nullapontja, mert az alá fogyni például a küzdősportban is életveszélyes, mert akkor nem fog jól teljesíteni. és ebből kiderül, hogy milyen lehetőségei vannak az élsportra. Tehát került hozzám úgy olimpikon, hogy azt mondták, hogy nem motivált, és hogy csináljak vele valamit. És ez a terhelés élettani mérés például kimutatta, hogy nincs benne több. Kiedzették, mindent kifacsartak jó értelembe véve belőle, ami a teljesítményhez kell, de nem lehet tovább edzeni. És neki nem azért nem volt motivációja, mert nem akarta, hanem mert egyszerűen fizikailag nem volt benne több. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a vizsgálatot megcsinálják, elvégezzék. Jó, természetesen ugye serdülőkorban nagy változások vannak, erre is kell számolni, de hogy ne várjanak el csúcs teljesítményt olyantól, aki biológiailag, genetikailag alkalmatlan rá. Vagy például van egy nagyon érdekes jelenség, hogy valaki rendkívül jól teljesít, de mondjuk lazák az ízületei, és hogy állandóan kimegy a bokája, mindig szenved, elszenved valamilyen sérülést, hiába ő a legjobb, nem lesz belőle jó sportoló, hogyha állandóan lesérül. Aztán még egy dolgot érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatosan, hogyha valakit olyan sportágra késztetnek, amiben ő nem tud jó lenni, és már beleölt 5-6-7-8-10 évet, és utána kiderül, hogy neki nem ez a sportág való, és akkor jöhet ilyen kétségbeesett sportágváltás, hogy az egyikből átmegy a másikba, a másodikból a harmadikba, ami körülbelül még hasonló.
3: De ezek tudnak sikeresek lenni? Ezek
4: van, amikor igen, van, amikor nem. Tehát attól is függ, hogy mennyire rugalmas a sportoló, hogy meg tudja tanulni az új mozgássorokat, másik oldalról, hogy mennyire fogja bírni a teste, hiszen az is egy olyan kihívás, aminek meg kell felelni, de az ilyen vizsgálatok során általában sporták csoportokat javasolnak, amiben nem egy darab, hanem egy sporták csoportban több hasonló típusú sporták szerepel, és akkor azok közül lehet választani. Ezt a szülőknek is szoktam javasolni, ami pontosan azt jelenti, hogy nézzék meg, hogy mire alkalmas, és akkor próbáljon ki azon belül 2-3-4-et, hogy végül is melyik tetszik a gyereknek, melyikbe lesz ilyen szempontból ügyes. És akkor ezzel nagyon sok esetben elkerülhető, hogy a későbbiekben jó pár beledolgozott év után kétségbe esetten ott álljanak, hogy most akkor merre tovább, mert az eredeti irány nem volt jó.
3: Önnek hogy néz ki egy átlagos nap? Hiszen hallhattuk, hogy sporttól is dolgozik.
4: Azt inkább csak nyáron. Igen, azt inkább csak nyáron, tehát ennyi sok év edzés munkája után, meg az egyetemi munka mellett ez már nem nagyon fér bele, de a világversenyek előtt 3-4 hónappal elkezdem újra felszívni magam, és akkor ennek megfelelően készülök. Nincsen átlagos nap, mert hogy nincsen nálunk átlagos hét sem, mert van nappalis hét, van levelezős hét, mármint úgy, hogy nappalis és levelezős hét együtt. Van olyan hét, amikor péntek-szombaton jönnek a szakképzősök, a sportpszichológusok, a sportmentáltréneresek, az automotor sportmenedzser, tehát sok minden tartozik ilyen szempontból hozzám.
3: Egy interjút is kell néha adni.
4: Hogyne, hát az is benne van a dologban. Tehát, hogy nincs átlagos hét, viszont az igaz, hogy ha valaki komolyan gondolja az alkalmazott sportpszichológusi munkát, akkor, ahogy említettem, esténként is kell dolgozni, hogy a sportolókra is maradjon idő.
3: Minden mellett önkéntesként katasztrófa, és krízisintervenciós pszichológusként is.
4: Hát ez nagyon érdekes volt, tehát ezt úgy dobta az élet. Meghívtak egy kutatásba, ahol buszbaleseteknek a minőségi jellemzőit nézték, tehát hogy miért, hogyan következett be, és hogy milyen körülmények között. És utána mondták, hogy hát kellene valamilyen egészségügyi végzettséget szerezni. Az egyik kolléganőmmel, aki a Műszaki Egyetemen dolgozik, hát beiskoláztak minket, az egy mentőápolói tanfolyam volt, úgyhogy októberben egymásra néztünk, hogy most vagy elkezdünk tanulni, vagy akkor ebből nem lesz semmi. Én 5 évig mentőztem társadalmi munkába, és utána a mentősök iskoláztak be erre a katasztrófa és krízis intervenciós kurzusra. Ebből már az ELTE-n egyetemi képzés is lett, amit természetesen megcsináltunk. Nagyon érdekes terület. Nekem mindig úgy hozta az élet, hogy csak azt kellett eldönteni, hogy csinálom vagy nem. Tehát túl sok időm nem volt sose gondolkodni. Ezen különben én is úgy eltöprengtem már, hogy hogyan alakult volna másképp, hogyha nem mondok akkor igent. De hát több mint 11 év alatt több mint 30 bevetés volt, és ebbe nagyon komoly dolgok is. Ugye Verona, Hurgada, a koreai hajóbaleset áldozataival is dolgoztam, tehát nagyon-nagyon sok minden volt benne. Talán erre is utaltam, amikor az elején azt mondtam, hogy jó, hogy nem csak a saját karrierem szerint lettem élsportoló, hanem hogy más is belefért az életembe jócskán bőven. Ugye az egyetemi oktatástól kezdve az olimpikonok felkészítésen keresztül akár a katasztrófázásig is. De nagyon érdekes, és ezt azért a civileknek, a sportolóknak is mondom, hogy van egy úgynevezett poszttraumás növekedés. Hogyha valami nem sikerül, az lehet, hogy pont azért nem sikerült, hogy valami új utat nyisson meg, valami olyan új erőfeszítést, vagy olyan felkészülést egy másik feladatra, amire addig még nem gondolkodott az illető. Tehát, hogy a nagyon nehéz helyzetek után is valami olyan növekedés tud megindulni, ami az illetőt jó irányba viszi, és ezzel kapcsolatosan új távlatokat nyit meg, még akkor is, hogyha ez néha nagyon tud fájni.
3: Én nagyon szépen köszönöm dr. Linárd Ágotának, hogy beszélgethettünk. Én nagyon élveztem. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és mindenkit arra biztatok, hogy a sportpszichológia, illetve most már úgy mondják, hogy teljesítménypszichológia eszközeit használja a hétköznapi életben, mert sokkal könnyebben tud előre haladni, sikeresebb lesz, kevesebb feszültséggel éli meg, és ezek a jó élmények erőt és energiát adnak ahhoz, hogy még szebbé tudják tenni az életüket. Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok Önöknek.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17 840 000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a Szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Az ajtót előtt állok, és zörgetek.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat, fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Sikertelenség. Ez jutott az eszembe, amikor ismét Balatonföldváron járva elsétáltam egy hazai bank ottani fiókja mellett, és a következő feliratot láttam egy táblán. Nur Parkplatz für Kunden. Mielőtt azonban erre kitérnék, hadd folytassam úgy, hogy mindig is kezdem a jegyzeteimet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. És akkor vissza a sikertelenséghez. Úgy vélem, a fenti német mondat a német nyelv elemi szabályának sem felel meg. A mondatot megfogalmazók minden bizonnyal arra gondolhattak, hogy a parkoló az ügyfelek részére fenntartott. Ha jó a feltételezésem, akkor egyszerűen írhatták volna azt, hogy Kunden Parkplatz, vagy kissé hosszabban Parkplatz für den Kunden. Szóltam már erről a dologról több mint 2 évvel ezelőtt a Kossuth Rádióban, a napi jegyzetben, írtam is róla valamelyik újságban, és ami a legfontosabb, hosszú évek óta említem a nevében és tulajdonosi összetételében nem kevésszer változó bank Balatonföldvári fiókjában dolgozó munkatársainak a helytelen feliratot. Ők minden esetben egyetértettek, egyetértenek velem. Maguk is szóvá tették néhányszor már a Nur Parkplatz für Kunden feliratot az illetékes főnökségnek, de változtatás azóta sem. Említettem a dolgot a város polgármesterének is, aki maga is szomorán állapította meg, hogy a felirat nem sok dicsőséget hoz a Széchenyi Imre gróf által 130 esztendővel ezelőtt alapított településnek, de a tábla nem a városé, így a város illetékesei illetéktelenek az ügyben. Magam úgy gondoltam, és gondolom most is, hogy az ilyen feliratok akad belőlük bőven városainkban és a tömegközlekedési eszközökön és így tovább, nem vetnek jó fényt idegen nyelvi kultúránkra. Egyszer azt mondtam egy illetékesnek, a legbiztosabb ilyen esetekben az lenne, ha elküldenének a különböző országokba valakiket, akik a villamosokon, autóbuszokon, föld alattikon, üzletekben olvasható, tájékoztató feliratokat megnéznék, azokat leírnák és hazahoznák, bízva abban, hogy az adott nyelvű országban jól fogalmazták meg a szöveget, és azok kiállnák a legkényesebb ízlésű nyelvészek kritikáit is. Javaslom, ha másként nem megy, próbáljuk meg ezt. Lehet, hogy kicsit költségesebb lesz, de talán pontosabbak és kevésbé megmosogtatóak lennének az idegen nyelvű hazai feliratok. Igaz, mosolyra nekünk is számos esetben van okunk idegen földön, amikor magyar nyelvű feliratokkal találkozunk, és kifogásoljuk, hogy azoknak a magyar nyelv szabályaihoz nem sok közük van. Nem megbántva senkit, magam úgy vélem, jobb, ha mi mosolygunk, mint ha rajtunk mosolyognak.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsaeső ima estet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a kilencedikesek három csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott, otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szent lelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
4: And always restores. Amen.
3: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Scola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
5: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
3: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetektől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
5: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
3: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
5: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
3: Az irgalmasság szűzönyök közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útitársa a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyháztársadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
6: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára is, amennyire lehet segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
3: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
6: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot és a nemzetek közötti együttműködést? Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
3: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
6: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy profétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. Sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában. Nem is kis sikerrel, tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből. Tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
3: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
6: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
3: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
6: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár a Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
3: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi adlimina látogatásra.
6: Köszönöm szépen!
3: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Az igazság szabaddá tesz.
1: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
3: Krisztusban szeretett testvéreim! A héten megnéztük a francia filmet a művelődési házban, a Saint Cive Sacré-Cœur. Óriási hatással van Franciaországban megtérések sorozata. És ott a fiatal lányokat, fiúkat kérdezték, és ami megdöbbentett engem, ezt mondták: nekünk még soha senki nem beszélt így a szeretetről. Hú, de oda kell figyelni az ilyen mondatokra. Soha senki. Így. Hát a szülei is beszéltek a szeretetről neki, és szerették is őket. Kedves testvérek, a keresztényektől sem származik ez a végtelen megrendítő üzenet. Mi nem azért beszélünk így a szeretetről, ahogyan soha senki, semmilyen vallás, semmilyen filozófia, semmilyen humán tudomány, nem mi beszéltünk és beszélünk így a szeretetről, hanem a názáreti Jézus, aki meghalt a mi bűneinkért és megigazulásunkért föltámadt. Ezért, ha csak az ő üzenetét ismételgetjük, azzal olajat öntünk a tűzre. Lehet, hogy az egyház iránti gyűlölet két forrásból ered. Az egyik az, hogy amiről beszéltek, az tényleg csodálatos. De hogy éltek, az ellene mond. Akkor ez az egyetlen üzenetnek ti se adtátok át magatokat. Persze erre mondhatnánk, hogy bocsánat, figyeljetek a szentjeinkre. Figyeljetek arra az öreg emberre, akit a család kidobott, mert már semmire sem használt, és nem is látogatják. Figyeltek ezek, és mégis szeretnek. Strasbourgban voltam, amikor egy papot temettek, aki költő is volt. És felolvassák az utolsó versét. Nem tudok már prédikálni, de szeretni tudok. Nem tudok már imádkozni sem, de szeretni tudok. És az ember is kiüresedik, ha azt hiszi, hogy az a legnagyobb képessége valami másban van, mint a szeretésben, de olyanban, amilyent a názáreti hozott. Persze az egyház elleni gyűlöletnek van más oka is, nem hunyhatjuk be szemünket. Minden ember, amíg ember, addig vágyakozik egy ilyenfajta szeretetre. Viszont azt is megtapasztalja, hogy úgy szeretni valakit, hogy nem a tulajdonságaiért szeretem, nem ezért vagy azért, hanem a létéért. Ez még akkora követelmény, hogy ezt úgyse tudjuk megtenni. Tehát beszéljünk másképp a szeretetről. Idézzük a szeretet himnuszt az LMBTQ-val kapcsolatba, mert hogy mi mindent elfogadunk, mindent megértünk. Idézzünk, beszéljünk össze-vissza a szeretetet, sőt, a szeretetet tartalmát lugozzuk ki egészen. Testvérek, nem lehet nem beszélni az aktualitásokról. Az LMBTQ, ha beengedik az óvodába, az iskolába ezeket az ideológusokat, akik másként beszélnek a szeretetről, mint ahogy a gyerek érez, akkor vigyázz, az egész társadalmat megrontották. A bűnbe esett emberbe is maradtak az Istennel való kapcsolat nyomai. Tulajdonképpen a szülők, ha normálisak emberek, vágyakoznak egy gyermekre. Na most abban a vágyott gyermekben mit szeretnek? Semmit! Ha nem tudják, hogy egészséges ez, vagy beteg, zseni, vagy nem tudom én, elborult elméjű, hát akkor mit szeretnek? A személyét, hogy ő. A végtelen ürességét. És így fogadják el. Persze örülnek a tehetségeinek. Ők maguk is a tehetségükkel szolgálják ezt a kis gyermeket. De mi van ebben? Ha egy gyereket nem úgy szeretünk, nem ezért vagy azért. Téged, a létezésedet akarom. Pótolhatatlan vagy. Na most ezt nem lehet elfogadni a názareti Jézus kinyilatkoztatása nélkül, aki a Szent Háromságból jön, ahol ő pótolhatatlan az atyának, nem az istenség. A végtelen lét, a mindentudás nem igaz. Az atyának semmije sincs ezen a ponton, csak fia van. És a fiúnak csak az atya. És a szeretet se valami közöttük, hanem a személyesült harmadik személy, a Szent Lélek. És a gyerekekben ezt a létére vonatkozó szeretetet megrontjuk. A kisfiú tudja, hogy fiú, lány meg lány. Apja az férfi, anyja nő. De a személyét szeretem. Ezen belül kell, hogy felébredjen a vágy a másik iránt, a másik nem iránt. Az érosz. És ezen az éroszon belül van kizárólagos szexuális egyesülés, ami a legnagyobb szentség. Ha ebbe van. Mert Isten teremt embereket. Most megfordítják. A gyereket piszkálják, és fölébresztik az, ami alszik még benne. Hogy az éroszba, sőt nem is az éroszba, mert az is szent dolog. Hanem a szexualitásba, de nem akármilyen szexualitásba. Hanem, hogy az maga a szeretet. Az, hogy gyönyöröd legyen minden pillanatban, és a másik csak azért kell, hogy gyönyör forrásod. Testvéreim, belegondolunk ebbe, hogy ennek milyen aktualitása van Európában, Amerikában, Magyarországon, a környezetünkben. Másképp beszélünk a szeretetről, mint amilyen szeretetre vágyunk, és lezüllünk a saját félrebeszélésünkhöz, mert azért azt tudjuk, hogy gyöngék vagyunk, hogy nem mindig tudunk így szeretni, csak egy pillanatra. Milyen szeretetről beszél az Úr Jézus? A neme világból való szeretetről. Aki ott állt a kereszt alatt, és látta, hogy szent szívét átszúrja katona lándzsája, János mondja, első levelének 4. fejezetét olvassátok el. Két dolgot, a szeretet Istentől való, nem a biológiai életünkből való. A szemét azt a fogantatás pillanatában teremti az Isten. Az énem nem az anyámból és az apámból szakad ki. Ha ezt nem tudjuk, összeomlik minden. És akkor elégedjünk meg egy kisebb szeretettel, szeretkezéssel, mondjuk jó értelemben is, hogy én adok, te kapsz, és úgy ellötyögünk szépen. Mert félelmetes ez a szeretet. Nem attól kell megrendülni, hogy Isten mindenható. Ha nem szeretne, fel kellene lázadni. Hanem attól, hogy végtelenül szeret. Ugyanez a lelkületet ápoljátok magatokba, írja Pál, amikor buzdítja a híveket, az erkölcsös, a tiszta, a szent életre, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hogy szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, hasonló lett az emberekhez, megalázta önmagát, engedelmesedte a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt. Olyan nevet adott neki, mely felett áll minden névnek. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön s az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem kell hozzá mesterséges intelligencia, az elemzők már kitalálták, hogy ez nem Szent Pál szövege. Hanem ide betesz egy ősi Krisztus himnusz. Hát mikor született ez a Krisztus himnusz? Hát az Úr Jézus föltámadása is pünkösd után. De mit jelent az, hogy kiüresítette önmagát? Ha ezt csak megsejtjük, akkor tudjuk, hogy egyedül ő beszélhetett, és ő beszélt hitelesen a szeretetről. Egy jó 10 éve ezelőtt került kezembe Gondos Grünhut László könyve, Szeretet és lét. Zsenialitásnál nagyobb tehetséggel, mert Jézushoz tért zsidó, hihetetlen megvilágosuló intelligenciával hatol be ebben szeretetbe. 905-ben Baján született, 20-ban katolizál. Mert a zsidó hite Jézus felé sodorta. Honnét Istennek ez az ember iránti szeretete? Hogy megteremtette, hogy miután bűnkövetett el, szólt Ábrahámhoz. Mit jelent ez? Szüksége volt arra, hogy mi is szeressük, pótoljuk azt, ami neki hiányzik? A Szent Háromság az abszolút építőkő, mint a nagy gótikus templomból, és kiszednénk, összeomlana az egész. Nincs értelme a hitünknek, semmi. Ha te nem azon gondolkozol mindig, hogy Istenben három személy van, és a második isteni személy a szűzméjébe emberré lett, akkor nem tudunk kiigazodni a hitünkbe. Akkor össze fog omlani, vagy olyan erőt fejtünk ki, hogy mégis keresztény maradok, de nem tudom miért. Mi az alapja, mi a csúcspontja ennek? Hát kedves testvéreim, az Úr Jézus azt hozta közénk, amit ő ért az istenség mélységébe. Most lapoznom kell, mert nincs időnk. Mert ő mit tapasztalt a Szent Háromságon belül? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretik egymást, de nem a tulajdonságaikat, mert az közös. Az Atyában nem azt tetszik, hogy a Fiú mindenható, mindentudó, önmagától való lét, hát ő is az, meg a Szentlélek is, hanem azt a személy, azt a végtelen üres, tartalom nélküli, de aki nem valami, tehát nem üres, mert valaki. Az Atyának ez a szegénysége, hogy semmi esény, csak a Fia, és a Fiúnak csak az Atya. És köztük áramlik az adás és odaadás, de egyszerre, filiókve, az Atyától és a Fiútól származik, és nincs előbb, meg utóbb. A Szent Háromságban egy végtelen szegénység van, nincs birtoklás, és ez a szegénység az a végtelen gazdagság, amit Krisztus hozott a földre, és amire vágyik minden emberi szív, hogy fölvesz minket Isten életébe. Kedves testvérek, hadd olvassak pár szót ettől a megtért, nagyszerű keresztény testvérünkkel. A személy és lét Istenben egy. Ez az ő legfőbb tökéletessége. Tehát Isten nem valakitől kapta a szeretetet, a jóságot. Mert a jóság az Istenben a szeretet. Mert hogyha valakitől kapta volna, akkor az nem őtől származik, és adhatja tovább. Úgy kapta az istenséget, de hát kitől? És adja a Fiúnak. És ezt az istenséget szereti, és a Fiúba, és akkor nem a Fiút szereti.

Istennek a lelkek iránti szeretete nem érusz, hanem tiszta agapi. Ez a szeretet a végső magányokban lát engem. Nem az objektív tartalmakat nézi, amelyeknek hordozója vagyok, hanem engem néz. Engem néz, és nem a jóságot, ami rajtam keresztül átcsillan. Nem az értékei miatt szeret engem, hanem minden ok nélkül. Azért szeret téged, mert te vagy. Nem elégítik az, ki az, hogy értékeim vannak. Azt azért adjam tovább. És így kell szeretni egymást. Mert az a jóság, ami a gyermekedben, fiadban, férjedben van, az az erő, amivel téged fölemel, az a sok-sok képesség, a kutatóknak az értelmi munkája, a fizikai munkásnak minden cselekedete, bocsánat, meg hogy becsületes a másik. Igen, de ez kicserélhető. Lehet, hogy egy még tökéletesebb van. Meg szép, és lehet, hogy egy még szebb van. Ugye, hogy megéreztük, hogy egyedül a názereti Jézus beszél hitelesen a szeretetről. Isten fia Jézus azért kapott olyan nevet, amely fölött áll minden névnek, hogy ő az Úr, hogy Isten, mert ezt hozta a földre. Nagyon érdekes, az isteni természete maradt, csak nem olyan dolog, amihez ragaszkodjék. Mi az, hogy természet? Tulajdonságai összessége. És most a szűzanya mélyébe kapott egy emberi természetet, egy emberi értelmet, amely nem tud mindent, egy emberi akaratot, amely nem mindenható, ugyanakkor istenségében mindentudó, mindenható. Megdöbbentő. És akkor mi? Ezért mondja, hogy kérhetném atyám, macs adna 12 000 angyalnál többet, és nem tudnátok megfeszíteni. De nem kérem. Én nem valamit kérek az atyától. Én az övé vagyok, és ő az enyém. És meg akarlak váltani benneteket, hogy kiszakadtatok ebből a szeretetből. Istennek a szeretete, írja Gondos Grünhút, az én igazi otthonom, különben sehol és senkinek sem létezem. Az irántad való szeretetem többé már nem érosz, hanem agapé. Azért is, ha működik az érosz, és működik a szentséges szexualitás a szentséges házasságban. De végül is azért szeretlek, aki vagy. Senki mással nem tudlak felcserélni még akkor sem, ha valaki pontosan ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezhetnének. Például el lehet képzelni, hogy egy sorozat ugyanolyan ember van, mint te, minden képességben. Ugyanúgy gondolkodik, ugyanolyan csinos, ugyanolyan szép, ugyanolyan tehetséges. És mégse felcserélhető. Ez nincs a mesterséges intelligenciának, ő nem valaki. Pótolhatatlan. Istennek pótolhatatlan vagy. Megint lapoznom kell. És az idő lejárt. De jó is, mert a Szent Misébe kapjuk mi ezt. Tudnék, marad egy nagyon kínzó kérdés. Hát, ha ez van, akkor a cselekedetek nem számítanak? De jobban számítanak, mi gondolnám. Mert az isteni természet tökéletes. Az emberi természet nem lehet tökéletes, mert nem lehet egy másik isteni természet. Tehát egyik ezt kapta, a másik azt kapta. És az a személyének szóló szeretet az, hogy állandóan segítem. Ezért férfi és nő. Ezért erős és gyönge. Ezért zseni és gyöngén gondolkodó. Ezért egészséges és a másik beteg. De az igazi humanitás, az Krisztus humanitása, ahogy mondja Szent Pál, karácsonyi Szent Lecke. Krisztus Jézusban a páruit humanitás.

0: humanitas et benignitas. Így Jézus Krisztusban jelent meg a humanitás. Tehát nem csak az, hogy jót teszek, anélkül én nem lehetnék ember. Ki kell egészíteni egymást, segíteni kell. De a másikat nem azért kell szeretni, mert adott. Azt meg kell köszönni, hanem őt. Kedves testvérek, mindennapi feladat. Az a gyerek az iskolába, az az elviselhetetlen kis óvodás, aki nem kapta meg a szeretetet. Az a munkatárs, aki káromkodik, ocsmánykodik minden, nem tudja ezt. Valahogy egy szóval, egy gesztussal, az érte való imádsággal azt kell neki kimutatni, hogy én téged szeretlek, nem a bűneidet, azt magamban is gyűlölöm. Értsd meg, és ez a szeretet nem tőlem való. És a szeretetről való beszéd sem tőlem való, hanem attól, akiben az Istenség szeretetében részesültünk, Jézus Krisztusban. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros is bekapcsolódott a Káldi 400 rendhagyó hittanórájába. Apostoli útján két férfi egyetlen perce sem tágított 14. Leó pápa mellől. Rózsa eső ima estet tartottak Kaposváron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Október 1-én a Káldi Biblia megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó kamara kiállításon a budapesti Piarista Gimnázium 9-es diákjai múzeumpedagógiai foglalkozásokon fedezték fel a Szentírás és a Biblia fordítás történetét Erdő Péter bíboros a gimnázium öreg diákja részvételével, közölte az Esztergom budapesti főegyházmegye. A gimnázium épületében a jezsuita és a piarista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit és a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A köszöntést és a bevezetőt közös ima követte, majd a 9-esek 3 csoportra osztva részt vettek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. A bíboros primás is bekapcsolódott a kiscsoportos foglalkozásokba, majd közösen megtekintették a kiállított köteteket. 14. Leó pápa franciaországi apostoli útján két közvetlen munkatársa is jelen volt, akik egyetlen perce sem tágítottak az egyházfő mellől. A szertartásokon és a papa mobilon is feltűnő fiatal magántitkár Edward Rimaikuna atya, valamint a külföldi utak logisztikájáért felelős José Naum Salas Castañeda atya vigyázták a pápa minden lépését. Érdekesség, hogy a 37 éves Rimaikuna és Leó pápa ismerettsége nagyon régi eredetű. A fiatal pap 15 évvel ezelőtt a szemináriumi évek alatt a későbbi pápa személyében talált mentorra. A másik férfi, José Naum Salas Castañeda, egy 10 gyermekes család legfiatalabbja, 47 éves mexikói pap, a szentszéki diplomáciai képzés neveltje. Feladata a Szentatya nemzetközi útjainak logisztikai szervezése. Szeptember 26-án újra összegyűltek a hívek a kaposvári Szentkereszt templomban, hogy Líziői Szent Teréz közbenjárását kérve imádkozzanak, közölte a kaposvári egyházmegye. Ez a harmadik rózsaeső ima volt a Donner templomban. A tavaly megfogalmazott kérésekért a közösség egy éven át imádkozott. A papok minden hónapban szentmisét mutattak be azért, hogy Isten akarata megvalósuljon. A mindennapok apró láthatatlan áldozatai olyanok, mint a szeretett kis rózsái, amelyeket az ember letesz Jézus szíve elé. Az ünneplés egy tanúságtétellel, majd szentségimádással folytatódott, amely alatt a jelenlévők levelet írhattak Líziői Szent Teréznek, hogy közbenjárását és segítségét kérjék nehéz terheik hordozásában. Az est Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát által bemutatott szentmisével, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatók! A rózsafűzért a Váci Fegyház és börtönben fogva tartott a katolikus ima közössége imádkozza. Magunkat Isten jelenlétébe helyezve kérem önöket, csatlakozzanak imádságunkhoz. Imánkat engesztelésül ajánljuk fel a bűnösök megtéréséért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus nagy szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Mennyei Atyánk, ajándékozz nekünk szent lelked erejét, hogy Krisztussal való találkozásaink egyre mélyebb és meghittebb lehessen. Engedd felfedeznünk egymásban is Krisztus képmását, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Ámen.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb alakjában leszáll rá. szódat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Jézus az Atya, szeretett fia, teljes szolidaritást vállal velünk, bűnös emberekkel. Számunkra hozta el megváltó szeretetét, mely a kereszten teljesedett ki. Köszönöm, Jézus, hogy te mindenkiért, még a börtönben levő emberekért is eljöttél. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen nincs megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Jézusom, Jordánban való megkeresztelésedkor az Atya kinyilvánította a feléd áradó szeretetét. Add, hogy tanítványaidként, általad és veled a te szeretetet hordozói legyünk ebben a gyűlölet uralta világban. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Ámen.
1: A világosság rózsafűzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnap mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, asszony, a te gondod az én gondom, de még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Mária nekünk is ezt mondja, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Tedd meg ott, ahol vagy. Ha a börtönben vagy, akkor ott. És tedd meg azt, amire kér. Jézusom, vajon én mindent megteszek, amit mondasz nekem? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mennyei Atyánk, a szűzanya példájára hadd legyünk mi is olyan tanítványaid, akik eléd viszik e világ szükségét, baját, fájdalmát, hiányosságait. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszafordult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött. Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa. Milyen öröm veled együtt teljesíteni ezt a gyönyörű küldetést. A Mária rádióban, de itt a börtön vastag falai között is, mindazokkal együtt, akik megtapasztaltuk Isten irgalmas szeretetét. Itt az idő, hogy elinduljunk és hirdessük tetteinkkel és szavainkkal családjainknak, a munkahelyen és a zárkában is, hogy eljött közénk Isten országa. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenem, kérlek add, hogy a legsötétebb bűnözőben is fölleljen a te benne rejtőzködő képmásodat, és előítélet nélkül tudjam hirdetni neki is Krisztus örömhírét. A világosság rózsafűzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. Uram, csodálatos, ahogyan megéled az imában az Atyával való közösséget, egységet, és hálás a szívem, hogy ebbe bennünket is beavatsz. Kérlek téged, hogy a te szereteted járjon át bennünket imáinkban, alakítsd a mi szívünket a te szent szívedhez hasonlóvá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk

0: a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, add, hogy a világ és benne a börtönök sötétségét a te országod mennyei fényével legyőzzük. Add, hogy a romlottság ellen tisztaságot, szépséget vihessünk a zárkákba, és kegyelmedet megőrző só lehessünk a világban. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Köszönjük, Urunk, ezt a mindennapi csodát. Jelenléteddel, szereteteddel, szent tested vételével újra és újra betöltöd a lelkünk. Földülés, megpihenés, erőforrás vagy a napi gondok között. Nem tudnánk teljesíteni küldetésünket a te közelséged nélkül. Hála, dicsőség, áldás és köszönet érte, Urunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: éhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, add, hogy az Eukarisztia a börtönök sötét világában is minél több bűnös ember életének forrása legyen, hiszen aki téged eszik, annak élete van benned, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Somos Zoltán vagyok, 46 éves informatikusként dolgozom. Alapjában véve katolikus családban születtem, mármint olyan szempontból katolikus, hogy a nagyszüleim is katolikusak voltak, de a szüleimnek is volt katolikus neveltetésük, de a szüleim nem voltak hívő katolikusok. Édesapám, édesanyám egyházi házasságot sem kötött, mert édesanyám elvált volt. Van egy fél testvérem édesapám részéről, egy nővérem, ő 10 évvel idősebb nálam, meg van egy 2 évvel idősebb bátyám is, ő édesbátyám, együtt nőttünk föl. Katolikus neveltetésem igazából nem volt, mert a szüleim már nem voltak templomba járók, nem mondom, hogy nem istenhívők, de aktívan nem vallásosak. Ennek ellenére mind a két gyermeket megkeresztelték. Édesanyám édesanyja volt, aki aktív hívő és vallásos volt, ő templomba is járt, de elég messze laktunk tőle, tehát inkább havi kapcsolaton volt csak velem. Nála szinte mindig előkerült ez a téma. Volt kint kereszt is a nappali konyhájukban, ahol tevékenykedtek. Anyukámmal is voltak beszélgetéseim a hitről, vallásról. Úgy hiszem, hogy papokkal, 50-es, 60-as években, fiatal korában papokkal valahogy összeveszett magában. Emiatt távolodott el a vallásos élettől. Édesapámmal kevesebbet beszéltem. De ugyanakkor nem ellenezték sosem azt, hogy én közeledek, vagy nem közeledek Istenhez. Nem szóltak bele, nem is támogattak különösebben benne, rám hagyták. 2 gyerekkori emlékem van. Az egyik, azon 10-11 éves lehettem talán, és a bátyámtól kérdeztem, hogy mik ezek a útszéli feszületoszlopok, nem annyira tudtam, hogy mi ez. Hát egy csomó helyen látok egy nagy betonkeresztet rajta, egy embert keresztre feszítve, és nem tudtam igazából, hogy miről van szó, és utána kérdeztem, ő elmondta ezt, és megkérdezem, hogy és ez most igaz? És akkor azt mondja, hogy hát annyi ember hisz benne, hogy biztos igaz, hogy van benne valami igazság. Érdekes, mert ez megfogott. A másik ilyen emlékem pedig az anyai nagypapám temetése volt, mert az volt az első olyan emléke, amikor templomba voltam. Nem értettem igazából semmit sem belőle, ami ott zajlik. Azt láttam, hogy egy csomó ember ugyanazt mondja, meg imádkoznak, valamit csinálnak legalábbis, és hát az elmúlás hangulat az benne volt. Középiskolában, meg mondjuk így 12 éves koromtól egészen az egyetemi éveimig nem nagyon került elő a hit Isten. Néha elmentünk moziba, és utána volt még valamilyen ilyen református énekes gyülekezet, akkor egy ismerősömmel, barátommal, akkor bementünk, meghallgattuk, nem kötöttem túl sok mindent hozzá, anyumnak hazamentem, elmondtam, és akkor körülbelül ő elmondta, hogy miért nem szereti a papokat, meg az egyházat. Én meg csak bólogattam, és nem volt ilyen képem, nem volt ilyen gondolatom, hogy most Isten vagy nem Isten. Valószínűleg még éretlen voltam ehhez. Egyetemi éveimben még mindig nem jött elő eleinte, ugyanakkor utólag visszagondolva azt vettem észre, rengeteg keresztény gondolkodású ember vesz körül, és van, akiről tudtam is, van, akiről csak később tudtam meg. Volt, aki abban segített, tényleg teljesen önzetlenül tanulásba, tanulási problémáimba, hogyha valami nem értettem matematikából, villamosénekaron, ami nem a legkönnyebb, és akkor tényleg olyan egyszerű, szép példákkal tudott matekot, meg fizikát magyarázni nekem, hogy le a kalappal, és mindez tényleg így tiszta szeretetből. Aztán kollégista voltam, volt 2 keresztény szobatársam is, az egyik baptista volt, és nagyon érdekes, mert nagyon erős értékrendje volt, ilyen világi értékrendje is, ilyen szikla volt. Nem a legjobban tanult feltétlen, de lehetett látni, hogy csinálja, megteszi, és ő ugye mintakép tudott valahol lenni. Nagyon jó humorérzéke is volt, és nagyon jó művész érzéke is volt. Nagyon szerettem ezt a srácot. Illetve volt még egy katolikus szobatársam, aki egyszer számra ütött. Azért, mert valamiért valami istenkáromlott mondtam. Számra ütött, és elmondta, hogy miért. De nem vettem rossz néven, mert igazából megértettem, hogy miért. Aztán jött a munkahely, ott azt vettem észre, hogy kollégáim vannak. Első 7 éve egy magyar cégnél dolgoztam, ott volt 2 kollégám, az egyik hídgyülekezetes srác volt, és valami beszélgetés volt a kollégák között, és akkor megszólaltam azt, hogy minden relatív. És egyszer csak fölkapta a hangját, hogy mi az, hogy minden relatív, ez hülyeség, ilyen nincsen, nem minden relatív. Isten és az igazság és a szeretet az nem relatív. És meghőköltem, hogy ez kemény. Ez volt az első olyan pont, amikor már fölfigyeltem a kereszténységre. Közben én kerestem a transzcendens világot. Volt olyan barátnőm, aki buddhista volt, és próbáltam az ő világukba beleélni magamat, mint transzcendens világ, de valahogy sosem tudtam. Voltam én buddhistáknál, krisnásoknál, de sehol sem azt a szeretetet találtam, ami az emberek felé mutat, és az emberek közti szeretetre mutat. Találtam a szeretetet, de olyan nagyon általános volt, és nem volt kiemelve az emberi lét, hogy az emberért vagyunk, és az ember az, akit szeretünk, és akit Isten szeret. Éreztem, hogy hitvilágilag más dolog érdekel, más dolog fog meg. És akkor volt még egy református kollégám, ő is látta, hogy keresem, hívott gyülekezetbe, talán 2-3-szor is elmentem vele ellenben, mind a hitgyülinél, mind a reformátusoknál valami transzcendens élményt hiányoltam. És nekem volt egy nagyon jó kórustársam, Janinak hívják, katolikus volt, és vele nagyon sokat beszéltem, nagyon sokszor elmentem vele például katolikus templomba is, és itt találtam meg katolikusoknál azt a transzcendens élményt, amit előtte hiányoltam.
2: Hogyan érintődtél?
1: Nem áldozhattam, de fölfogtam. Mind a lelkemmel, mind a tudatommal fölfogtam, hogy mit hajlik itt, és miért van ez. És nyilván már vágytam én is az áldozásra, el is kezdtem én is. Meg voltam keresztelve, hát első áldozni bérmálkoznom kell. És ekkor jött be az egyetemi lelkészség a képbe, ahol Pákozdi István atya volt a lelkész, akit amúgy arcra már ismertem. Meséltem az egyetemi katolikus barátomról, aki sokat segített a tanulásba. Ő járt az egyetemi lelkészségre, és néha én is elmentem, láttam István atyát. Jani barátom is bemutatott neki, és István atya volt az, aki engem fölkészített. Eljutatott a vérmálás szentségéig és az első áldozásig.
2: Mit jelentett ez neked?
1: Nehézen mondani, mert nem nagyon vannak rá szavak szerintem. Ez egy furcsa, mert előtte ott volt a tudatomban, a lelkemben is, hogy ez milyen jó dolog. Nem tudom elmondani, de majdnem mindig felszabadító érzés. Áldozni az első áldozás az egy különleges élmény volt. Előfordul olyan helyzet is, nehéz élethelyzet, amikor el is érzékenyül a áldozás közben, valami megindít bennem a lelkemben.
2: A megtérésed hogyan változtatta meg az életedet?
1: Azt nem tudom elmondani, hogy ez egy páli fordulat volt azért, de nem egyik pillanatra másikra történt az egész, de én egy sokkal szétszórtabb, mint aki keres, aki egy kicsit bolyong a világban, olyan típus voltam, azt hiszem jobban összerakott engem. A személyiségem mindenképpen, bár ezt külső emberek jobban el tudnám mondani, de kiegyensúlyozottabb lentem, lett egy talaj a lábam alatt, amire számíthatok. Van egy olyan támpontom az életemben, aki ki fog segíteni, és a legnehezebb időszakban is tudok rá támaszkodni. Ez volt valahogy a felnővésem, emberileg is.
2: Lassú párfordulásodra hogyan reagált a családod?
1: Azt hiszem, annyira nem értették meg, de alapjában egy ilyen elfogadó típusú közegben nőttem föl. Szeretnek kontrollálni, de hogyha ilyen döntésem van vallási értelemben, például most egy döntés volt, ezeket elfogadják. Rájuk annyira mélyen nem tudtam szerintem ezzel hatni. Anyu egyszer eljött arra, emlékszem, karácsony misére velem. Az elmúlt 10 évben volt egyszer.
2: És a tágabb környezet, kollégáid?
1: Ez nagyon érdekes, már közben én váltottam munkahelyet, nagyjából a megtérésem környékén volt, és akkor volt az egyik kollégám, aki nem volt keresztény, látta, hogy én az vagyok, és így megjegyezte, hogy valahol meg irigykedik arra, hogy nekem ez megvan.
2: A te hitetet látva esetleg felébredt valakiben az érdeklődés Isten iránt?
1: Nem tudok róla. Amúgy lehet, hogy van, erről a kollégámról sem tudom. Azt hiszem, nem vagyok a legjobb evangelizáló ilyen szempontból, de abban bízom, hogy én hangoztatni szoktam, hogy keresztény vagyok, hogy katolikus vagyok. A kollégáknak is, akkor elmegyek étterembe, akkor mindig imádkozom az étterembe. Ezt itt szerintem tudják, meglátják is rólam.
2: Hogyan élted meg a kereszténység kezdeti lépéseit? Csatlakoztál valamilyen közösséghez?
1: Közösségi része az nekem nem volt túl erős eleinte. Nem azért lettem katolikus, mert a közösség nagyon jó, és a közösség tartott meg, és a közösség vonzott be. Pákozdi István atyában láttam valami nagyon extra szeretetet, és talán ez miatt a felnőtt megtérésem miatt hatalmas szeretettel nézett mindig rám. És volt egy huncut mosolya, nagyon szerettem különben. Tehát érdekes volt, mert egy szigorú ember volt szerintem magával is, meg mindenkivel. Nem csináltam meg egy-egy dolgot, amit megbeszéltünk, és akkor sem szidott le. Velem nagyon rendes volt.
2: A beavató szentségek vétele után is szemmel tartott. Volt némi lelki gondozás a részéről?
1: Igen, folyamatosan tartotta velem, és én is vele a kapcsolatot. Általában ő volt a gyóntatópapom is, és egyszer elhívott Rómába a Virgamaság szentévébe a zarándoklatra. Különleges élmény volt Ferenc pápával találkozni. 5 méterre ment előttünk Ferenc pápa, a pápa mobiliával ráadásul. Ő nagyon nyitott volt az emberekkel, és nagyon közel lehetett hozzá kerülni.
2: Családi életed alakulásában hogyan vezetett az úr?
1: Amikor megtértem, akkor ismerkedtem meg a párommal, és vele együtt bérmálkoztam. Utána meg is kértem a kezét. Volt egy eljegyzés, ami végül is nem sikerült. Már kezdtünk volna készülni az esküvőre, és valahogy azt vettem észre, hogy nem készen annyira várja a párom. Megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy ő ezt nem tudja most. Ő nem tud valahogy ezt kapcsolódni az esküvőhöz és a folyamathoz. Próbáltam megérteni, ezt is megbeszéltem például István atyával, javasolt is neki egy nővért, akivel megbeszélni a problémáit, de vagy nem nagyon ment el, de azért mi 10 évig együtt voltunk, ez egy hosszú időszak volt, és valahogy nem haladt előre semmi. 10 év után döntöttem úgy, hogy ezt így nem tudom már folytatni. Pedig a szeretet meg volt köztünk, én azt mondom, de valami a házasságban van blokk volt, hogyha összekapcsoljuk az életünket. Akkor én már 40 éves voltam körülbelül. Vágytam családra, olyannyira, hogy nekem volna egy baráti köröm. Neki már többnyire volt családja, és én a gyerekeket is nagyon szerettem, mindig nagy családra vágytam, és a barátom gyerekei is szinte rajongásig szeretnek. És ezért fájdalmas volt 40 évesen felismerni, hogy már nem vagyok annyira fiatal, hogyha holnap után lenne gyerekem, akkor is már 55 éves leszek, amikor a gyermekem 14 éves lesz. Elkezdtem akkor lemondani valahol azt, hogy most itt saját család, saját gyerek, és nagyon érdekes, Isten egy humoros lény, azt mondom, mert hogy vége volt ennek a párkapcsolatomnak, és pár év múlva megismerkedtem egy feleségemmel, Zsuzsival. Róla azt kell tudni, hogy egy özvegy anyuka, 3 gyermeke van. Amikor megismerkedtünk, 8-13-15 évesek voltak, lány, fiú, lány, és mondtam, hogy furcsa Isten humora, mert odaadott nekem 3 gyereket. És erre van egy történetem is különben, mert akkor volt az eukarisztikus kongresszus, amikor mi először találkoztunk, és az eukarisztikus kongresszus elején, mikor bementünk a központba, hogy megkapni a kis csomagunkat, akkor volt egy ilyen idézethúzás, Máté 18-as evangéliumát húztam ki, amiben ugye az van, és aki befogadja egy ilyen kisgyermeket, az én nevemben, az engem fogad be. Izgalmas üzenet volt, az biztos. Ez volt az a pont, azt hiszem, amikor először azt éreztem, hogy tennivalom van ebbe a családba.
2: Nem volt semmi fenntartás benned a választásodat illetően?
1: Hát, hogy adom be ezt a szüleimnek? 3 gyerkes özvegy anyuka bennem volt azért. Nem mondom, hogy nem. Igazából nem saját magam miatt. Én tudtam, hogy nagyon tudom szeretni a gyereket, nagyon szeretni az embereket. Tényleg, hogy meséltem, jó kapcsolatom van a barátaim gyerekeivel is. Nem magam miatt, hanem inkább a világi dolgok miatt, hogy ők hogy fognak ezt hozzáállni. Miután összejöttünk, szerintem volt azért 1,5-2 hónap, megmondtam a szüleimnek, hogy mi a helyzet. Szerintem ők nem vették annyira először komolyan, hogy ezt komolyan gondolom, de aztán, hogy teltek, múltak az évek, elkezdték ezt komolyan venni és elfogadni. Most úgy lesz ez, hogyha mai állapotukat nézünk, szeretik Zsuzsit, szeretik a gyereket is, de olyan sokat nem találkoznak.
2: Voltak nehézségek, vagy egyik pillanatról a másikra elfogadtad a gyerekeket, mint Isten ajándékait?
1: Hosszú folyamat volt, nagyon szerettem őket, az első pillanattól nagyon aranyosok is volt, tényleg nagyon szépen nevelte Zsuzsi a gyerekeket, körülbelül olyan szellembe, amit én el tudtam volna képzelni, tehát az is egy jel volt nekem, hogy jó helyen vagyok, meg hogy jó a párom. A nehezebb része az volt, hogy akkor azt mondom, hogy ő lesz a családom, és valószínűleg már nem lesz több gyerekünk. Akkor már én 42-43 éves voltam, és ez a családbővítés, ez a projekt, ez már azért elég rizikos volt, tehát igazából nekem akkor el kellett döntenem, hogy Zsuzsi és a gyerek, akit nagyon szeretek, vagy akkor hagyom az egészet, és új életet kezdek. És ez rengeteg imába, meg munkába került. Voltam a jezsuitáknál még lelki gyakorlaton is, dobogókön. Az volt az a pont, amikor erősen áttérültem valahogy. Akkor született meg a fejemben a végleges döntés, hogy itt maradok. Érdekes, egy református vezetőt kaptam. Bár egy jezsuita lelki gyakorlat, de mindenfajta kísérő van, ugye?
2: Van megosztható konkrét tapasztalatod? Mit jelentett ez a lelki gyakorlat?
3: Azt hiszem ez volt az a lelki gyakorlat, amikor a vezetőmmel megértettem egyáltalán a problémát, hogy miért vagyok itt. Elmondtam, ő fölfogta azt, én kimondtam, de valahogy kívülről hallani más a dolgot, hogy kimondta azt, hogy hát igen, hogy a keresztényi, mert ugye mi a keresztény? Hát saját családvállalás az, így gondolkozunk sokszor, de ugyanakkor egy meglévő családban is értéket adni, helytállni, én szerintem legalább tud akkor a keresztényi dolog lenni, és ezt talán nem fogta még előtte fel a vezetőm, és akkor ő mondta ki ezt a dolgot, hogy ja, hát, hogy az is tényleg elég keresztényi dolog, hogy családhoz így becsatlakozni, és saját családomnak tekinteni.
2: A gyerekek fel tudták fogni, hogy nem akarsz minden tekintetben az édesapjuk helyébe lépni?
3: A gyerekek szerintem már bőven túl voltak az aktív gyász időszakon. Ez nem azt jelenti, hogy elfeledkeztek az édesapjukról, de már tudják, jól tudják kezelni. Szépen dolgozott szerintem Zsuzsi a gyerekekkel. Ami érdekes, hogy nálunk még mindig kint van az Oli képe a falon, mert tényleg nem akartam én az apjuk helyett úgy apjuk lenni, hogy Pótól én egy másik személy akartam ott lenni, aki ott van velük, aki támogatja őket, és tiszteletbe tartom az apjuknak, sőt, olyannyira tiszteletbe tartom, hogy én szoktam imádkozni is hozzá. Az Oli képe ugye fönn van a falon, az nem mondom, hogy nem hiányzik az a 8 év, amit a gyereknevelésből, mert Julcsinál több, Katánál 8 év, ami a gyereknevelésből így mondta kimaradt, de én abba próbálok élni, ami van. És azt hiszem, ez is annak köszönhető, hogy ezt el tudom így fogadni, hogy én Istenben hiszek, és tudom, hogy azt adta nekem, ami a legjobb.
2: Közösségi tapasztalatod van a hited megéléséről?
3: Akkor a Zsuzsival összejöttem, neki volt egy családos Mécs csoportja, ez 5 családot takar, és nagyon érdekes volt, ahogy rögtön befogadta. Azt mondom, hogy meg is szerettek rögtön, mert első szilveszterkor már kérdezgettek, hogy ki vagyok, és bemutatkoztam, megismertek, és így befogadtak. Azóta is járunk ebbe a közösségbe, 1-2 havonta nagyon jó keresztény csoport. Az egész Martonvásár szerintem nagyon jó, hogy katolikus élet bezseg. Nagyon szerencsés világba csöppentem így bele. Mert én valahogy mindig úgy éreztem, hogy a reformátusoknak milyen jó közösségük van, és a katolikusok meg csak olyan kicsit ilyen lézengenek közösségileg, de aztán itt meg teljesen az ellenkezőjét tapasztaltam, és ezt is nagyon jó volt megélnem.
2: Milyen helyet foglal életedben az Isten?
3: Hozzá szoktam imádkozni leginkább. Nem is annyira Jézus nevét szoktam kimondani, inkább Istenem azt szoktam mondani. Ő az, aki az életem szerves része lett, hogy nem is tudnám elképzelni nélkül egy az életemet, tehát az egzisztenciám forogna kérdőn, hogyha én azt mondanám, hogy nincs Isten. Nekem ő az élet része, és nyilván az örök élet része is, az, hogy én itt lehetek, és ő teremtett. Ha nincs, akkor nem ő teremtett, akkor anyukám megszül, de az nem ugyanaz. Jézus, mivel hogy emberként jött le hozzánk, ő az, aki olyan szempontból közel áll, hogy ember-Isten kapcsolat. És bár nem tőle szoktam kérni, azért Bibliát szoktam olvasni, ő történeteiből merítem a lelki fejlődésemet, így mond az evangéliumból. A Szentlélek a kommunikáció más iránya. Amíg Istenhez beszélek, úgy a Szentlélek az, aki hozzám tud szólni. Azt hiszem, a lelkem az, aki ezt szól, és akkor a lelkemen keresztül tudatosodnak meg dolgok.
2: Volt olyan tapasztalatod, hogy átsegített valamilyen nehézségen a hited?
3: Én azt hiszem, hogy a szakmámban egész jól helytállok. Nagyon sokszor, különösen amikor ilyen előadásaim vannak, én nem vagyok nagyon jó előadó, nagyon izgulós vagyok, és nekem nagyon sokat ad Isten, hogy előtte általában elvonulok valahova egy órára, 2 órára, akár egy sétára közben imádkozom, nagyon szeretek séta közben imádkozni, inkább az az én utam, mint hogy most beülni a templomba, vagy egy szent helyre, és ott letérdelni. Csöndes sétában tudom jól fölvenni Istennel a kapcsolatot. És abban, hogy szerintem a szakmai munkám minősége is egész rendben van, abban is nagyon sok szerepe van Istennek, meg ahogy az emberekkel tudok beszélni. Nemrég mesélt az egyik kollégám, hogy mindenki elfogadott, mindenki így megkedvelt, ahogy dolgozom. Nekem ez egy tanúság volt, mert én próbálom a szeretetben megközelíteni a kollégákat, az embereket, ezt értik rajtam. És nekem nagyon jó élmény, nagyon jó visszacsatolás volt tőle, hogy ezt kaptam, és én ezt Istennek tulajdonítom, nem magamnak.
2: Fontosnak tartod, hogy tanúságot tegyél a hitedről, utadról?
3: Szeretném, hogyha valamennyire azért megismernék ezt az emberek, hogy milyen utak vannak, és milyen utam van nekem, hogyan éltem én ezt a dolgot meg. Lehet, hogy egy nem hívbe fogok valamilyen érzést kiváltani, hogy éljen van, Nem tudom, milyen arányban vannak késői megtérők, nem késői megtérők. Én azt hiszem, sosem késő megtérni se, ugyanakkor házasodni se, ahogy észrevettük az én példámon. És persze mindenképpen fontos az öröm hír továbbadása.
2: Milyen életbölcsességgel gyarapodtál Isten mellett?
3: Bevallom, az ima életem szerintem nem a legtökéletesebb. Nincsenek meg nagyon ezek a rutinjaim, vagy akkor reggel ima, este ima. Azért próbálunk Zsuzsival esténként imádkozni, olvasni a napi evangéliumot. Nem mindennapos, ugyanakkor sajnálom, hogy nem mindennapos, tehát szívesen venném minden nap, de ez valahogy nem mindig jön össze. Próbálom, de nem a legjobb vagyok ebben, azt hiszem. Kettő szentírási rész az, ami engem megérintett. Az egyik a 126. Zsoltár, hogyha az Úr nem építi a házat, azt talán fáradt kiépíti azt. Nekem olyan érzés, hogy csak Istenben lehet teljességet elérni. És csak akkor tudom jól csinálni a dolgomat, hogyha Isten velem együtt akarja azt. Nem fogok tudni olyan csinálni, amit ő nem akar, vagy nem arra teremtett engem, és ez így megvilágosított engem nagyon, nagyon jól. A másik pedig a Prédikátor könyve 3-as, minden hiába valóság. Isten nélkül nem lehet csinálni a dolgokat, mert nincs értelme Isten nélkül csinálni, és hogy mindent megvan maga ideje. Akár egy munkahelyváltásnak, akár egy késői házasságnak.
2: Miért tudsz hálát adni?
3: Istennek, hogy megtalált. A kegyelemért. Nagyon megnyugtató érzés nekem, és örömteli. Engem nagyjából a 10 parancsolat alapján neveltek, a 10 parancsolatra építették szüleim a nevelésemet. Néha így elgondolkozom azon, mint hogyha zsidóvallású lennék, de végül is az egy jó alap ahhoz, hogy fölnőjek keresztényé. Még egy fontos személy van az életemben, akitől nagyon sokat tanultam, és ő egy ferences szerzetes Leopold atya. Ő indított egy ilyen fiataloknak szóló hittancsoportot, és a hegyi beszéddel kezdte ugye a hitanyag feldolgozását, és amit tőle tanultam, az nagyon hozzásegített ahhoz, hogy én el tudjam kötelezni magam. És inkább az, hogy az embereket hogyan kezeljem, magammal hogyan viselkedjek, vagy hogyha hirtelen haragos leszek, ezt hogyan tudjam jól kontrollálni. Leopold atya egyik gondolata az, hogy a gőg a legveszélyesebb ember-isten kapcsolatra nézve, mert ez az alázat ellen van maximálisan, és azt hiszem sokat tett hozzá ahhoz, hogy én akár egy párkapcsolati probléma van, akár személyes problémám van bármilyen emberrel, akkor alázatos tudjak maradni. Nem mindig sikerül. Ez egy olyan gondolkozás, hogy előbb Isten és utána, amit cselekszem, ez nagyon nehéz, ezt nem tudom mindig megcsinálni, de próbálom. Próbálom a gondolataim elé Isten tenni, hogy Istentől kérdezem meg először a dolgokat, hogy vajon mit tenne Jézus ebbe az esetbe. Hát miért is érdemes a hit útján állni? Én azt hiszem, képes vagyok komplikálni a dolgokat, de nekem a hit útja az így leegyszerűsíti a világot, a dolgokat. Egy új világnézetet ad, és ebben a világban nincs reménytelenség. Ellenben van bűnbánat, megbocsátás, és egy hatalmas szeretet. És ez a szeretet, ez állandó és örök.
2: Kedves hallgatók, Somos Zoltán tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! Ahogy az előző alkalommal a kínai kulturális háttérről beszéltem, mondván, hogy a gazdasági mellett ez legalább olyan fontos, ez alkalommal szinte kizárólag ezzel a kulturális vallási kérdéskörrel szeretnék foglalkozni. Egy rendhagyó könyvismertetést fogok elmondani az előadásban Lin Yu Tang könyvéről, amelynek angol címe az, hogy pogányból keresztény, from pagan to Christian. Hogy is kerültem én közel ehhez a Lin Yu Tanghoz? Erről talán már tettem néhány utalást, de hát mindesetre most megismétlem, hogy gyerekkoromban egy másik könyvével találkoztam, és mostanában, amikor az interneten szembe kerültem, hogy van egy ilyen című angol könyve, megrendeltem. Elolvastam, és hát nagy örömet okozott számomra, ezt szeretném megosztani kedves hallgatóimmal. Globalizálódó világunkban egyre nagyobb az érdeklődés a távol-keleti világ, az ottani eszmék iránt. Hát, ugye mindenfele találkozunk kedves keleti arcokkal, buddhista jótékonysági akciókkal, és hát ugye ezért az egyszerű emberek is érdeklődnek iránta, meg hát majd, mint látni fogjuk, a tudományos élet is. Látjuk sajnos a valóságban, nyugaton, erősen csökken a hagyományos vallások támogatottsága. Bizony, hazánkban is úgy tűnik, hogy a keresztény egyházak nem igazán találják a hangot a mai kor emberével. Vidéken erősen előrekszik a templomok közössége, csökken a látogatottságú. A kamasz fiatalok, még ha addig gyakorló keresztények voltak is, sokszor elhagyják azt. Mi a helyzet Kínában? Nos, itt nagyon érdekes meglepetés érhet bennünket. Tudjuk, hogy erőteljesen jelen van a modern gazdasági versenyben, erről az előző alkalommal sokat hallhattak. A korábbi évtizedekben Japán volt ilyen imponáló, aztán hát tudjuk, hogy Korea is, és hát más dél-kelet-ázsiai vagy távol-keleti államok is sikeresek, de hogy mostanra, napjainkra Kína az Egyesült Államok versenytársának küzdötte fel magát, sőt, egyes helyeken az egyes vonatkozásokban az USA elsődlegességét is megkérdőjelezi, ez még jobban a keleti világra irányítja a figyelmet. Talán nem gondolunk bele sokan, mint ahogy én magam se tudtam, hogy Kínában milyen nagy tömegű keresztény ember él. Nehéz is tudni, hogy vajon ebben a hivatalosan kommunista országban milyennek a vallási viszonyok napjainkban. Országot vezető kommunista párttagjai hivatalosan ateisták, nem lehetnek vallási közösségek tagjai. De Kínában van a világ legnagyobb protestáns közössége. És ami azt illeti, hogy Magyarországon is találkoztam itt tanuló kínai egyetemistával, katolikus szertartásokon, mobiltelefonjával követte a szöveget. Nos tehát, ez azt jelenti, hogy akkor él a keresztény, katolikus vallás Kínában. Az interneten tájékozódva azt láttam, hogy a mai kommunista Kína nem ellenzi a konfuciánus hagyományok feléledését. A konfucianizmus egyébként nem ugyanolyan vallás, mint a kereszténység vagy az iszlám. Inkább egy etikai rendszer, társadalom, filozófia, államelméleti hagyomány, kulturális identitás. És éppen ezért nagyon jól illeszthető a mai kínai államhoz. A konfuciánus gondolkodás hangsúlyozza a rend, a kötelesség, a hierarchia, a család. Fontos. Az állam és mindezek összefüggenek egymással. Lin Yu Tang könyve tulajdonképpen hát nem a mai világról szól, hiszen 1958-ban jelent meg. Egy személy belső fejlődéséről szól, hogy eltérve gyermeki hitvilágától, hogyan lett a kínai keresztény családba felnőve, a kínai kulturális örökség
alapos ismerője, és ilyen módon egy kicsit eltért gyermeki hitétől, de később, felnőttként, mondhatnánk azt, hogy már időskorában, viszonylag időskorában, visszatalált keresztény hitéhez. Protestáns családba született, és protestáns hithez tért is vissza, de ennek egy ökumenikus is, számunkra is elfogadhatóan nagyon szép keresztény értékeket megvalósító változatát vallja magáénak. A személyes út ugye a keret, és közben, ahogy említettem, megismerhetjük a történelmi hagyományukat. Például azt, hogy hogyan választották ki a konfuciánus elvek szerint évszázadokon át Kína vezető rétegeit. Rendkívül magas követelmények szerint versenyeztették meg az országban erre jelentkező alattvalókat, ennek volt egy nagyon szigorú szabályrendszere, tartományonként folytották a vetélkedőket, olyan szigorú biztonsági előírások mellett, amelyek kizárták, hogy valami beavatkozás vagy segítség kívülről jöjjön. Mondhatom, hogy az utolsó fázis az olyan volt, mint a pápa választás, teljes elzártságban oldották meg feladataikat a jelöltek. Végül a nyertest maga az uralkodó vizsgáztatta. Nagy volt a dicsősége, de hát ezek szerint az uralkodó, bár bocsánatot kérek a mai világi vezetőktől, de az az uralkodó jártas volt a kínai tudományokban a maga korának megfelelően. A győztest fehér lovon vezették körbe Pekingbe, és megkoronázták, szóval nagyon nagy tisztelete volt a tudásnak. Joggal mondhatjuk, hogy a történelem folyamán a kínai államszervezet a racionalitásra épült. Nem tudja az európaiak többsége, hogy én se tudtam, hogy a felvilágosodás mennyit vett át a kínai bölcseletből. A könyvből számos idézetet olvashatunk Voltaire-től, Diderot-tól, Leibniz-től. Azt, hogy ezek a felvilágosodás tudósai milyen sokra értékelték a kínai filozófusokat. Nem gondoltam, megmondom őszintén, kedves hallgatóim, fogalmam se volt erről, hogy az európai felvilágosodás filozófiája a kínai humanizmuson alapult. Leibniz például azt mondta, hogy nem nekünk kellene misszionáriusokat küldeni Kínába, hanem a kínaiaknak hozzánk. Mert hát ők aranyalmát érdemelnének, mint a görög mitológiában, azért a szuperhumán jóért, amit birtokolnak. Egyébként Leibniz azt mondja, hogy ez elvileg a keresztény vallás isteni adománya lenne. Voltaire meg kétségtelen túlzással úgy ír, hogy a kínai paternális viszonyokra alapuló állam a legtökéletesebb, amit a világ addig látott. Most tegyék a szívükre a kezüket, kedves hallgatói, maguk hallottak erről valaha, mert én soha. Európa vezető elméjével. Csak megjegyzem, hogy e felvilágosodáskori tudósok közül Leibniz például a Berlini Társadalomtudományi Akadémiától 1701-ben azért vett át egy díjat, mert a selyemhernyót tápláló eperfa ültetvényeket meghonosította Európában. Ugye tudjuk, hogy ezekből a ültetvényekből származtak az igazi hernyósejemből készült kendők és hát anyagok. Európa túlságosan az értelem vonalán fejlődött aztán tovább. De azért Európában is bekövetkezett, hogy a racionalizmust bizonyos romantika követte, mint egy reagálásként a túlzott ész uralomon alapuló társadalomra. Kínában is tapasztaltunk ilyet. Konfuciánus racionalizmusra, mint egy válaszként, de szinte párhuzamosan vele megjelent a taoizmus. Lao Tse és Chuang Tse, a két nagy taoista gondolkodó, mint egy reakcióként már rögtön a konfuciánus eszmék kialakulásakor megjelent, mert azt mondták, és hát ez a tény, hogy az embernek vannak érzései, nem csak értelemből állunk. Lin Yutang így úgy fogalmaz, hogy a kizárólag a konfuciánus alapokon épülő társadalom olyan közösségeket hoz létre, mint a hangyáké vagy a méheké, amelyekben automatizmusok működnek. Az 50-es években író Lin Yutang számára az akkor látott kommunista Kína ilyennek tűnt. De hát az az igazság, hogy
Amerikában élve írta ezt a művét már, akkor már ott élt, és hát látott bizonyos hasonló jeleket a nyugati világban már az 50-es években, és hát mit mondana ma? A túlzott racionalizmusra épülő társadalom tagjai sajnos ugyanis elfelejtenek gondolkodni. Ahogy bemutatja ezeket a nézetkülönbségeket, Lin Yutang nagyon érdekes, mert Konfucius azt mondta, amit tudsz, tartsd meg, ha valamit nem tudsz, ismerd el, hogy tudásod határához érkeztél, ez az igazi tudás. A görög bölcselők is azt mondták, hogy a nem tudás tudása az a tudás. A mi szerzőnk azt mondja, hogy ő azért ezzel nem érte be, mert neki nagyon tetszett az a megfogalmazása, hogy Lao Tse írt. Fürözd meg szertartásokban elmédet. Mert egy lelki fürdő az, ahogy írja Lin Yutang, megtisztulást jelent attól az önelégült tudattól, hogy én jó polgár vagyok, csupa jóság és helyes viselkedés, ahogy ezt a konfucianus tanítja, jó fiú, jó férj, jó állampolgár. De az ember ennél több. Igen, az ember nem csak észből és törvényekből áll, törvények ismeretéből mondjuk. Lin Yutang itt a kereszténységre hivatkozott, és azt mondta, mintha Jézus szavát hallanánk, hogyha nem lesz a ti bölcsességetek nagyobb, mint a farizerusok és írástudóké, nem mentek be Isten országába, a puszta értelem kevés. A szerzőnk tehát megismertet ezekkel a nem konfuciánus, de nagyon kínai gondolatokkal, amelyeket Lao Tse és társai írtak. Azt állította, hogy a korában ezek a gondolatok nagyon hasonlítottak Emerson gondolataira, aki a 19. század egyik legmeghatározóbb amerikai esszéírója volt, a transzcendentalista mozgalom vezéralakja, aki munkásságában az egyéni szabadságot, a kritikai gondolkodást és a természet iránti tiszteletet hirdette. Hát ezek nagyon jellemzőek a keleti filozófiákra. Mit tapasztalunk napjainkban? Azt látjuk, hogy a jelenlegi kínai vezetés megpróbálja a konfuciánus hagyományokat a rendszer szolgálatába állítani. Ez nem azt jelenti, hogy a mai politika konfuciánus lenne, de a hagyományos kínai kultúra rehabilitációja politikai erőforrásá vált a jelenlegi pártvezetés számára. És innen most én odaugranék át, amit nem a könyv tartalmaz, hanem amit a saját kutatásaim világítottak meg. A jelenlegi kínai állam hivatalosan 5 vallást ismer, a buddhizmust, a taoizmust, az iszlámot, a katolicizmust és a protestantizmust. A vallási szervezetek működését szigorúan szabályozza. A buddhizmus Kínában bevett vallás csak Tibetben jelent gondot az állam számára. Az iszlám azonban általában probléma, mert a kínai muszlimok nem csak egyszerűen kínai állampolgárok, mondjuk akik muszlimok, hanem valamilyen hagyományos muszlim etnikai közösség tagjai, és mint ilyen, ez már kockázat a modern állam számára. Ezért az iszlám terjedését Kínában erősen korlátozzák. De a kereszténység közel 1400 éve jelen van Kínában. Hát legyek őszinte, valamit én hallottam arról már korábbi ifjabb koromban is, hogy milyen térítők jártak Kínába. Talán a kedves hallgatók is látták a Tüsszekerek című filmet, amelyben egy protestáns térítőnek az a vágya, protestáns lelkésznek az a vágya, hogy Kínába menjen téríteni. Erről szól, annak az életéről szól ez a film. Igen. Tehát tudtam róla, hogy azért van kereszténység, de hogy milyen arányú, arról nem volt fogalma. Az első keresztények nem Európából, hanem közel-keletről mentek Kínába, szír keresztények voltak, majd középkorban a ferencesek jelentek meg, 17. században pedig a jezsuiták. Matteo Ricci egy jezsuita szerzetes volt, aki meglepően közel került ahhoz, hogy a kereszténység tartósan beépítésre kerüljön a kínai műveltelit világába. Ricci felismerte, hogy Kínába nem lehet egyszerűen európai kereszténységet exportálni. És ezért nem azt mondta a kínai tudósoknak, hogy hagyjátok abba a kínai kultúrát, és lehetek európaiak, hanem azt próbálta megmutatni, hogy igenis összeegyeztethető a kereszténység és a kínai kulturális hagyományok. Például ezért használta
szóhasználatában a kínai szavakat, az ég és a legfelsőbb úr fogalmát, ez a Tian és a Shangdi fogalmát a keresztény isten megnevezésére is megengedte a kínai keresztényeknek, hogy részt vegyenek az ősök tiszteletéhez és Konfucius tiszteletéhez tartozó ritusokon. Mert ezeket nem vallási, hanem kulturális aktusnak tekintette. Azt próbálta, és ő is, és a többi jezsuita is bizonyítani, hogy az ősi kínai kultúrában megtalálható volt az egyisten hit egy bizonyos formája. Az ősök tisztelete ezzel nem áll ellentétben. 1692-ben az akkori császár Kangxi lényegében engedélyezte a kereszténység működését, és egy ideig a buddhizmussal és a taoizmussal összevetető társadalmi státuszt adott neki. Tehát volt egy pillanat, amikor akár létrejöhetett volna egy sajátosan kínai katolicizmus. Kísérletet végül is nem a kínaiak utasították el, hanem a katolikus egyházon belül vita törtek derékba, hogy így mondjam. Róma nem engedte meg akkor a sajátos kínai hagyományokon való részvételt. Sajnos pedig a ritusok kérdése nagyobb volt, mint ami ennek nyugatról első pillantásban tűnik, mert ha valaki az ősök tiszteletét szolgáló szertartásokon nem vett részt, az kizárta magát a kínai társadalomból. És amikor mindez világosá vált, akkor a császár belátta, hogy ezek az európaiak nem egyszerűen tudósok, vallási tanítók, hanem egy külföldi hatalom utasításait közvetítik. Hát ugye középkorban az egyház még itt Európában kifejezetten akár világinak is tekinthető nagyhatalom volt. Ez vezetett Kínában a katolicizmus elutasításához. Ez egy elveszített történelmi lehetőség volt. A legújabb kutatások is azt hangsúlyozzák, hogy a vita mélyén a kínai történelmi és a konfuciánus kultúra eltérő értelmezése áll. Ma az állam a keresztény intézményeket is megpróbálja átalakítani, úgyhogy azok politikailag lojálisak legyenek az uralkodó párthoz. Úgy mondják, hogy sinicizálnak. Kína, Sína. A sinicizálás gyakorlata sok esetben már nem pusztán alkalmazkodást, hanem politikai, ideológiai integrációt jelent. Most egy kicsit visszatérek a könyvünkre, mert ugye a könyvünkben Lin Yutang bemutatta a kínai vallási kulturális hagyományokat, mert úgy vélte, hogy a konfucianizmus, taoizmus, ez a kettő, a kínai lélek két arca. Mencius a konfucianizmus legfőbb ideológusa, például azt mondja, minden emberben van irgalom és igazság, tehát mondjuk nem idegen tőle ez a lelki megközelítés. Ez az emberben meglévő tulajdonság párosul egy csodavárás a csodával is, ami azért konfuciánus gondolatoktól egy kicsit idegen volt. Meg kell mondani, hogy Konfucius nem írta le a munkáit, Mencius volt, aki írásba öntötte, és az ő megfogalmazásából ismerjük a konfucianizmus gondolatait. Ebből tudjuk azt az öt társadalmi viszonyt, amire már utaltam is, amely kerül morális alapként minden kínainál megvan, a vezetők és vezetettek viszonya, apa és gyermek viszonya, a férj és feleség közötti érzelem, az ifjak tisztelete az idősebbek iránt, és a becsületesség a barátok között. Ezek a konfucianizmus szerint a társadalmi lét alapjai. Alapegysége a család, a biológiailag is meghatározott közösség, a filiál pieti, a xiao, vagyis a gyermeki tisztelet, ebből vezethetők le a társadalmi viszonyok. A házasságot is két személy boldog egybeolvadásának tekintik, ahogy a Mencius fogalmaz. Az ideológia konfuciánusoknál nagyon erősen a ráción alapul. Azt mondja, tiszteld az időskort otthonodban, terjeszt ki az időskor tiszteletét a társadalomra, szeresd saját gyermekedet, és meg fogod tanulni, hogy szeresd mások gyermekeit is. Lao Tse-nél azonban nagyon sok paradoxon jelenik meg. Ezek nem öncélúak, mindig valami nagyon fontos és szép gondolatot, mondhatjuk, hogy valami vallási igazságot fogalmaznak meg, például, hogy a legnagyobb bölcsesség butaságnak látszik, a legvilágosabb beszéd dadogásként hat. A mozgás legyőzi a hideget, de ha nyugodt maradsz, győzöd a hőséget. Aki csendes és nyugodt, az az univerzum irányítója. Mennyire sok hasonlóság van ebben a keresztény gondolatokra? Azt mondja Lao Tse, a hajlékonyság az az erő, gyengeségem az erő, ugye?
Íme a víz egy lágy dolog, és mégis milyen hatalmas dolgokra képes. Hát valóban, ez az erő tette a kínai társadalmat képessé arra, hogy túléljen mindent, zsarnokokat, hatalmasságokat. Gondoljunk csak bele, hogy a keresztény tanítás is mennyire tele van paradoxonokkal. Sokszor a kínai embert melankolikus megjelenése, lassú beszéde alapján ítélik meg a taoizmus megtestesítőjének, csak hogy Lin Yutang írja, hát az akkori Kína, meg hát ugye sok-sok időn keresztül a kínai emberek nem azért néztek ki olyan letargikusan, mert filozófusok voltak, hanem egyszerűen megnyomorogtak. A nyomor még nem tesz senkit, filozófussá mondta. Úgy fogalmazott Lin Yutang, hogy Kínában mindenki igazi konfuciánus, amikor jól megy a sora, és taoista, amikor nehézségek sújtják. De ha azt keressük, hogy mi az igazán kínai vallás, hát az a buddhizmus, mert ennek vannak szertartásai, szent iratai, papjai, templomai. Tehát ez a legjellemzőbb kínai vallás a buddhizmus, ami hát egyébként nem kínai eredetű igazából. Kínaiak zavarba is lennének, ha vallásuk felül tudakoznánk, mert többségük nem egymást kizárólag tekinti a vallási nézeteket. Egyik család kizárólag konfuciánus, taoista vagy buddhista, ahogy a mi szerzőnk írja, lehet, hogy a családban a feleség buddhista, és havi böjtöt tart egy bizonyos cél érdekében, a konfuciánus férj megtürelemmel van ez iránt. Hogy most ilyen a menü? Nem olyan tehát Kínában a viszony, mint mondjuk politikai pártok esetén nyugaton. Ezt már az 50-es években is jól megtapasztalta a szerzőnk, hát mit mondana mára, mert ugye ő említette, hogy a párt szimpátiák még a családokat is megosztják. Nem ismerős ez nekünk? A buddhizmus eredendően az egyszerű emberek vallása volt. Az értelmiség csak akkor kezdett foglalkozni vele, amikor szembesült elterjedtségével. De hát ez az igazság, hogy az uralkodók mindig is vágytak rá, hogy örökké éljenek, és aztán elkezdtek érdeklődni a buddhizmus iránt, hogy hozattak szentiratokat. Indiából is befogadták az új vallást. A 6. századra Kína nagy részében a buddhizmus vált már vezető vallássá, bár korábban a konfuciánusok sokszor erőszakkal léptek fel ellene. Mi olvasók a könyv átlapozása során betekintést nyerhettünk tehát a legkiválóbb konfuciánus buddhista taoista szerző munkáiba, részleteket olvashattunk belőle, és ezáltal megismertük a vallások fontos mondani valóját. Biztos vagyok benne, hogy kevés sinológus kutató van, aki olyan alapos ismerettel rendelkezik a kínai kultúra gyöngyszemeiről, mint amilyenekre ezen angol könyv egyszerű olvasó is szert tehetnek. Hiszen az átlagember nem külsőben ismeri ennyire a irodalmat, egy-két szép versfordítást a nyugat költőitől, talán ez az, ami beszivárgott a mi kultúránkba. Ezért is érdemes tehát a könyvet megismerni. Hát alig, ha lenne hitelesebb fordító kínaiból, persze angolra, tehát nekünk azt még tovább kell fordítani, mint Lin Yutang, aki mindkét civilizációt, a kelet és a nyugati kultúrát ennyire alaposan ismerte. Kedves hallgatóink, első, vagy mondjam azt, a második nekifutásra, hiszen ez a második alkalom, amikor Kína és kínai gondolatokról beszélünk, ez alkalommal ennyit ismertettem volna a Lin Yutang könyvéről, a From Pagan to Christian című könyvről. Az eltelt 70 év alatt azonban világrengető változások történtek. Láttuk Kína gazdasági helyzetéről szóló első megelőző előadásunkban, hogy milyen nagyot fejlődött ez a hatalmas ország, de arra is utaltunk, hogy milyen demográfiai problémákkal néz szembe. Kapcsolódjunk ezért most vissza Lin Yutang könyvismertetéséről a mai valóságba, és nézzük meg, hogy a kulturális változásokra, a konfuciánus szellem újraélesztésére vajon miért is lenne égetően szüksége Kínának. Láttuk, hogy a gyerekszám visszaesése miatt komoly gondjai lesznek, sőt már vannak is. Az az igazság, hogy a hagyományos gondolkodásmód nagyon megváltozott Kínában. Ha keressük a jelenségek okait, megdöbbenve láthatjuk, hogy mennyi

létkövetelmény mindenki számára, mint Kínában, mint korábban volt, és a felfogás is megváltozott, meg az objektív körülmények is. A két család szövetségét jelentő házasság, hiszen erről volt szó azért Kínában korábban is, anyagi feltételeit manapság egyre nehezebben tudják megteremteni. Az ingatlanárak magasak, a jó munkahelyek iránti verseny is kemény, és van munkanélküliségi probléma is a városokban, különösen az idősebbek esetében, de a fiataloknál is tapasztalható. A migráció a vidékről a városokba jelentős, a falvakból eltűnnek a fiatalok, és a városokba érkezők nem rendelkeznek a házassághoz szükséges anyagi háttérrel. Mert hiszen a hagyományokhoz való ragaszkodás miatt jelentős férfi többlet alakult ki. A nők számára nem kizárólagos lehetőség a családos életforma. A felmérések szerint, hát nem tudom megítélni, hogy ezek a felmérések mennyire pontosak, de azt mutatják, hogy a fiatalok 40%-a nem akar megházasodni, de ugye sokan nem csak nem akarnak, hanem nem is tudnak. Mert a nemek aránytalansága egyensúlytalanságot hozott a társadalomba. Ez további dimenziót ad a lakosság csökkentéshez, vagy csökkenéshez, hogy így mondjam. A családtervezési korlátozás miatt a családoknak legtöbbször csak egyetlen gyermekük lehetett, a kínai társadalom egészét tekintve erősen patriarchális volt, ugye, ez a konfuciánus hagyomány, ahol a fiú gyereket tartották értékesebbnek. Csak nagyon nem régen oldották fel a egy gyerekes tiltó rendelkezést. A hagyomány szerint ugye elvileg a fiúk viszik tovább a család nevét, hát azt gyakorlatilag ők viszik, és elvileg ők gondoskodnak az idős szülőkről is. Csak hogy manapság az ultrahangos vizsgálatok elterjedésével a szülők megtudták a magzat nemét, ha a magzat lány volt, akkor sokan a terhesség megszakítása mellett döntöttek, hogy az egyetlen engedélyezett gyermekük fiú legyen. Így a hagyomány és az aktuális politika együttese szerencsétlen következményekhez vezetett. Mert jelenleg is mintegy 30-40 millióval több férfi él az országban, mint nő. Csupasz ágak, így nevezik Kínában azokat a férfiakat, akiknek a demográfiai hiány miatt esélyük sincs feleséget találni. Nem tudnak családot alapítani, gyökeret ereszteni. Így módon fokozott verseny alakult ki a házassági piacon, feltéve, ha egyáltalán van szándék házasodásra. A nők hiánya miatt a férfiaknak és családjaiknak nagyon komoly anyagi javakat kell felmutatni a házassághoz. A saját lakás, autó, magas hozomány, elvárás már. És ez nagy terhet ró a vőlegényekre. A jobb anyagi helyzetben lévő városi férfiak még csak könnyebben találnak párt, ha nősülni szeretnének, így a nősülési válság leginkább a szegény, vidéki férfiakat sújtja. Mindezeknek súlyos társadalmi és gazdasági következményei vannak. Nő a társadalmi instabilitás és bűnözés, gyakori az emberkereskedelem, a leánykereskedelem. De kifejezetten gazdasági nehézségeket is okoz a kényszerű megtakarítás növekedése, hiszen a fiús családok kénytelenek agresszívan takarékoskodni, hogy ingatlant és hozományt biztosítsanak a fiúknak. És ez a pénz hiányzik a belső fogyasztásból, ami lassítja a gazdaság szerkezeti átalakulását. És ingatlanpiaci buborék, amiről már beszéltünk, ugyancsak annak a következménye, hogy a házasság feltételeként szabott saját lakás, ez a keresletet évtizedeken át mesterségesen hajtotta fel az ingatlan piacon Kínában. Mivel nincs elég szülőképes korú nő, a születések száma drasztikusan visszaesett, annak ellenére is, hogy már eltörölték az egyke politikát, sőt, ahogy említettem már,
bevezették a három gyerekes modellre való össze.

0: Tűzést. De hát ez nem megy olyan gyorsan. Kína lakossága most már gyorsuló ütembe fogy és öregszik. A csupaszágaknak nem lesznek gyermekei, akik idős korukba eltartsák vagy ápolják őket. Ez a jövőben elképesztő terheket ró majd az állami, szociális és egészségügyi ellátórendszerre. Ugye, kedves hallgatóim, most már érthető, hogy a mai politikai vezetés miért ilyen meglehetősen kétségbeesetten próbálja feltámasztani a konfuciánus értékeket. Köszönöm a figyelmet!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Kedves hallgatóink! Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallhatják.
1: Kedves testvéreim! Szokás szerint nézzük a három szentírás rész, és annak kapcsán egy-egy gondolatot. Az olvasmányt Ezekiel prófétától hallottuk, és hát azért jó, mert rámutat egy fejlődésre, pontosabban dekadenciára. Ez pedig a következő. Azt mondja az Úr Ezekiel által, hogy amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor azonban a bűnös elfordul a bűntől, és az igazsághoz igazodik, akkor megmenti az életét. Ezekielnél nagyon világos az, hogy van igazság, ez eleve adott, objektív, van igazság, és ez az igazság megismerhető. Nem csak megismerhető, hanem hozzá lehet igazítani az életünket. Van igazság, megismerhető. Ezekiel mikor működik? Krisztus előtti 7.-6. század. Eltelik közel 600 év, megérkezünk Pilátushoz. Pilátus fölteszi a kérdést, mi az igazság? És ebben már ott van a görög filozófiának, meg aztán a romainak is az a keresése, hogy jó-jó, rendben, van igazság, de akkor az most megismerhető, vagy nem ismerhető meg? Van még igazság? De a megismerhetőség az már kérdésként merül föl. Eltelik sok száz év, közel 2000 év, most nem megyünk bele filozófiai történeti szempontból, pedig roppant izgalmas lenne, de ugye Pórikör például az, aki kimondja, hogy megérkeztünk a szkepszisnek a korába, azaz nem csak az merül fel kérdésként, hogy az igazság most megismerhető vagy nem, hanem az is, hogy egyáltalán van igazság. És eljutunk oda, hogy hát ha te valamiről azt gondolod, hogy az úgy van, én viszont ugyanerről azt gondolom, hogy az viszont másként van, ez a kettő teljességgel szemben egymással, de hát ez nem baj, mert neki is igaza van, meg annak is igaza van, hogy ezek ellenmond mindig. Megérkeztünk oda, hogy igazából nincs igazság. Az a jó hírem, hogy ez hazugság. Mert ez igazság, az itt van a Szentírásban, és mi a Szentírásra hallgatunk, és a éppen aktuális divatos korszellemmel pedig nem, hogy is mondjam, nem igazolunk hozzá, mert jobban szeretjük az igazságot. A jó hír az az, hogy van igazság, az igazság megismerhető, és hozzá tudod igazítani az életedet. Ám de akkor is felmerül egy kérdés, hogy rendben, de ezt hogyan tudom megtenni. És tudjuk azt, hogy a természetes dolgok a természetes értelemmel megismerhetőek. 2 + 2 = 4. Aztán a természetfeletti dolgok természetfeletti hittel, a hittel megismerhetőek. Például, hogy van Isten szeret engem, és én is tudom őt szeretni. Viszont van a dolg, amihez kevés az értelem, amihez kevés a hit, hanem a természetfelettivel kapcsolatra van szükség. A nagybetűs igazsága való kapcsolatra van szükség. Aki azt mondta magára, én vagyok az út, az igazság és az élet. Azaz például ezzel három hívást magadban. Mind a három tényleg jó, a Szentírás alapján és az egyházunk alapján is. Ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó. Ugyanakkor a rajtás az, hogy egy egységnyi időd van. És három közül egyet tudsz választani. Mit tudsz tenni? Azt, hogy akkor az nagybetűs igazsággal felveszel a kapcsolatot, hogy Jézus, kérlek segíts, hogy akkor melyiket válasszam ezzel három jó lehetőség közül. És hiszem, hogy Jézus segít. De van itt még valami, amit jó, hogyha nem feledünk el. Ugyanis hát én olyanak ismertem meg a keresztényeket, meg a katolikus éveket, hogy igen, ez kialakult bennünk, és tényleg jó és jó, és csináljátok, hogy keressük, hogy akkor igen, Jézus mit szeretne egy ilyen helyzetben, ám de ne feledjük el azt, amit nemrég hallottam és olvashattam. Ez a Szent Ágoston nyomán Benedek pápa, majd Ferenc pápa, egy közös dokumentumok volt, ez a Lumen Fidei, ami a hitről szól, és ezt írják benne Szent Ágoston követve. Így szól. A hívő tudja, hogy nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át, és birtokol minket. Zseniális mondat. Nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át és birtokol minket. És igen, értem azt, hogy keresed azt, hogy itt is most mi az igaz. De hogy erre nem kell annyira rágörcsölni, erre nem kell annyira ráfókuszálni, hanem engedd meg, az igazság találjon meg, öleljen át. És ő szeretne neked segíteni. Ez az ő műve is benned, nem alapvetően a tiéd, hogy ez most így mindenképp, ez kicsi hord magadból. A másik a Szentlecke, amit Szent Pál ír a Filippieknek, és azért roppant felemelő ez a szakasz, mert rámutat arra, hogy mi az a lelkület, ami Jézusban volt. Ezt mondja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. És mi ez a lelkület? Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséghez nem ragaszkodik, kiüresíti önmagát, hasonló lesz az emberekhez, megalázza önmagát, engedelmes a halálig, ezért Isten felmagasztalja őt, és olyan nevet ad neki, amely fölött áll minden névnek. Jézusnak a lelkület, amire meg vagyunk hívva, az ez. De akkor mégis ez hogyan élhető meg? Isten emberé lesz Jézusnak a személyében, és leél egy ember életet, maga viszontagságával, küzdelmével, szenvedésével, fájdalmával, halálával. De ezt valahogy mégis végigcsinálja. És mi az a hatalom, mi az az erő, amiben ezt végig tudja csinálni? Bocsánat, ezért a szőt, hogy csinálja. Tehát van, hogy az élet annyira döcög, nehézkes, nem, hogy igazából csináljuk. Héten hallottam egy tanúságtételt, amiben nagyon megfogott az, hogy Isten megelőzően szeret bennünket. És ezt hallgattam, és hallottam, hogy igazából én ezt nem teljesen hiszem el. Vagyis életem adott területén nehezen hiszem el, hogy mert azon bennem, hogy hát rendben, de hogy ezért ott mégis előbb magamnak még meg kéne bocsátani, vagy ott még ezt el kéne érni, vagy ezt még meg kéne tenni, és akkor majd Isten szerethet azon a területen. De ezzel szemben viszont az az igazság, hogy Isten mindent megelőzően szeret. Minden területeden. És ez segített nekem abban, hogy megértsem ezt a szentírási részt, hogy akkor mi Jézusnak az a lelkülete, amivel végig tudja élni az életét jól. Az, hogy a Fiú Isten, Jézus, a Szent Háromságban megelőzőleg megtapasztalja Istennek a mindent megelőző szeretetét. A Szent Háromságon belül a Fiúisten átéli ezt a végtelen szeretetet. Utána a Fiúisten emberé lesz Jézusnak a személyében, és ebből a megelőzően megtapasztalt szeretetből tudja végigélni az életét. És ezért roppant fontos az, hogyha azt tered meg, hogy életednek adott területe, vagy nagy Isten egésze, döcög, zörög, elakadt vége mindennek is, akkor imádkozz azért a kegyelemért, hogy elhidd, hogy Isten megelőzőleg szeret mindenhol. És akkor az majd segít. Nem fognak megszűnni valószínűleg a szenvedéseid, a fájdalmaid, de egy belső lendülettel tudod mégis, egy belső szabadsággal tudod mégis ezt ott megjelni és tovább lépni. Végül a harmadik az az evangélium. Hát az evangéliumban Jézus igen csak segít nekünk, mert rávilágít korunk és egyházunk egyik nagy kihívására, ez pedig az evangelizáció. Ugyanis azt látjuk, hogy itt mint lenne két pólus. Az egyik a klasszikus megközelítés, hogy ki kell mondani az igazságot, és el kell mondani mindenáron, és a másiknak mindenképp meg kell hallgatnia. A másik pedig az, hogy beszélgessünk, hallgassuk meg egymást, és legyünk érzékenyek. Hiszem, hogy a kettő együtt lehetséges, és Jézus erre ad nekünk példát. Ugyanis mi történik? Azt mondja Jézus, hogy erre mi a véleményetek? Mondd egy példát, megkérdezi őket, mit gondoltak, válaszolnak. És a végén azt mondja Jézus, hogy rendben, én viszont erre azt mondom nektek, hogy. Sőt, ha megnézzük, direkt megnéztem tegnap Máté 21. fejezet, a nagy összefüggést, a kontextust, ott is az derül ki, hogy ezt megelőzően Jézus beszélget, sőt, vannak viták, de itt a végén, nem is most hallottunk, ki mondja azt, hogy rendben, erről beszéltünk, vitatkoztunk, de én Isten fiaként azt mondom, hogy ez van. És úgy értjük meg, hogy a kettő lehetséges együtt. Nézzétek, hogyha csak az van, hogy ugye a listán is lehetett olvasni ezt, hogy szindodályos út, vagy mindig mondjuk meg a tutit, hogyha Ha csak az van, hogy meghallgatunk, ha csak az van, hogy párbeszélgetünk, akkor lemondunk arról az ajándékról, amit az Isten viszont nekünk adott a Szentírásban és az egyházunk által, ami a legfőbb jó, amit, mert meg vagyunk hívva, hogy adjuk át az embereknek, mert ez neki is ajándék, csak lehet, hogy még nem így látja. Ha viszont csak kijelentünk, már pedig nyer lesz az ajándékot, az valószínűleg nem fog átmenni. De, hogyha az van bennem, hogy meghallgatom a másikat, és utána a végén elmondom, hogy figyeljem, hogy itt van ez, és ez egy nagy ajándék lenne az életedben, akkor az már evangelizáció. És itt arra van szükség, hogy ténylegesen érdekeljen a másik. Ne azért hallgatom másikat, hogy megágyaz annak, hogy utána majd. Hanem azért hallgatom meg a másikat, mert tényleg érdekel. És utána viszont azért mondom el, amit Jézus gondol, mert az tényleg ajándék. Ha ezt a kettőt elhiszem, ha tényleg érdekel a másik, és tényleg ajándékét tekintek a kinyilatkoztatásra, akkor tudok vele evangelizálni. Ezt a néhány témát hoztam ide. Ennek kapcsán a kérdéseim. Milyen az igazságkeresésem? Hiszem, hogy Isten tényleg minden területen megelőzőleg szeret, végül pedig hogyan evangelizálok. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallották.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 4-e. Assisi Szent Ferenc. Szent Ferenc. Mindannyian tudjuk, hogy Assisi nagy szentjének születése mit jelent az emberiségnek. Dante azt mondta ő vele, a nap született a világra. Sok oka van annak, miért ébresztett olyan nagy elragadtatást az egyházban, és azon kívül is, s teszi ezt ma is. Egy derűs látomás volt az övé, melyben az egész teremtés maga volt Isten megtestesülése, és Krisztus szülőhelye, és ezt ünnepelt a naphimnuszban, melyet jól ismerünk. A szegénységet választotta egész élete kifejezéséül, és miasszonyunknak, Madonnának nevezte azzal a kifejezéssel, amellyel a lovakok szólították meg a hölgyeiket, és a keresztények Isten anyját. De volt még valami, a három isteni erény egyike, amely életfelfogásának az alapja volt. Ritkán nevezi a nevén, mert lelki állapotává lett, és arra sarkalta őt, Szent Ferencet, hogy figyelmét Istenre összpontosítsa, hogy mindent tőle várjon, és boldoggá tette, hogy nincs semmi a birtokában, ami nem tőle ered. Szent Ferenc szenvedélyes szavakkal fejezte ki ezt a lelki állapotot a Kártulában, a kis Kártában, amelyet Alverna hegyén adott át Leó barátnak. Te vagy a jó, a nagyon jó, a legnagyobb jó Uram, Istenem, élő és igaz. Te vagy a mi reménységünk. Igen, mert az igazi remény a Szentléleknek ez az ajándéka, amely nem okoz csalódást, nem csal meg minket. Abból az egyedülálló bizonyságból ered, hogy az Isten fia szeretett és feláldozta magát értem. Ennek a bizonyosságnak az újbóli megtalálása nagyon fontos lenne a mai világban, amelyet oly sok nyugtalanság nyomaszt. A zaklatottság szinte sértés arra a reménységre, amelyet Krisztus elhozott mindannyiunknak. Bízzatok, mert legyőztem a világot.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Boanergis együttes szentségimádását hallják, mely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.
4: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Mária Rádió budapesti kápolnáját.